0: Szerbusz Piroska, köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szerbusz, köszöntelek én is, és a hallgatókat is.
0: Hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba?
1: Köszönöm, jól, kicsit esőben jöttünk, de nincs annyira vészes, úgyhogy pont még elcsíptam az esőkabátomat, mielőtt elindultam, és nagyon boldog voltam, hogy időben ideértem, úgyhogy vidáman is felkészülten itt vagyok nektek.
0: Mai témánk egy nagy csomag, reméljük, hogy elég lesz az időnkre. Te a Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának munkatársa vagy.
1: Így van.
0: És akkor ezzel azt is elárultam a hallgatóknak, hogy a fogadóról fogunk beszélgetni. Aminek az lehet, hogy apropó, lehet, hogy a beágyazottságát, a múltját mutatja, hogy 25 éves idén a fogadó. Tehát lehet, hogy most egy kicsit fókuszba is kerülhet, egy kis visszatekintés, összefoglalás, vagy éppen egy rendszerezés, hogy hol tart most ez a műhely, egy igazi műhely. Miről is beszélünk, mi ez a műhely?
1: A fogadó tényleg 25 évvel ezelőtt jött létre Budapesten. A Máltai Szeretetszolgálaton belül egy olyan hely, ami szenvedélybetegek számára nyújt segítséget, illetve az ő hozzátartozóiknak, mert ha szenvedélybeteg ellátásban dolgozunk, akkor nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy első körben a hozzátartozók kérnek segítséget, ezért a legelejétől fogva elindult a hozzátartozói segítség is a fogadóban, aztán később lettek családterapeuták, illetve képződtek a munkatársak, és jelenleg a fogadóban szenvedélybetegeknek és szenvedélybetegek hozzátartozóinak vannak szolgáltatások, egyéni konzultáció, párkonzultáció, családterápia, elsősorban felnőtteknek segítünk, de az utóbbi időben előfordul, hogy gyerekeknek is, korú gyerekeknek is van segítség. Igazából olyan több mint 10 éve indult el először az, hogy szenvedélybeteg, szülők, kiskorú gyerekei kapjanak segítséget a fogadóban. Ez egy részszolgáltatás volt, tehát heti egy alkalommal, és abban dolgozó kolléganő hogy másfél éve ment el a fogadóból, utána őt próbáltuk pótolni, és pont most fog egy új kolléga újra kezdeni, tehát hogy a szolgáltatás újra beindul jobban, de azért elsősorban a felnőttek segítését végezzük a fogadóban, illetve helyet adunk önsegítő csoportoknak is, illetve van vezetett csoport is szenvedélybetegeknek, illetve szenvedélybetegek hozzátartozóinak. 2019 óta működik csoport szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek az apa-anya-pia program, és körülbelül onnan indul az apa-anya-pia program.
0: Erről is beszélhetnénk egy kicsit részletesebben is, hogy miért kapott ez egy ilyen külön nevet, egy apa-anya-pia program.
1: Hát azért kapott egy külön nevet, mert elkezdtünk dolgozni a szenvedélybeteg szülők gyerekeivel,
0: szenvedélybeteg szülők elfeledett gyermekei.
1: Akiket a szakirodalom úgy is hív, hogy elfeledett gyerekek. Egy a kanadai szerző könyvében van ez a cím, hogy Forgotten Children, elfeledett gyerekek. És így ezt mi át is vettük itt Magyarországon, és Frank András meg is honosította ezt az elnevezést. És az elfeledett gyerekeknek az első konferencia, az egy konferencia, az 2018-ban volt, aminek már a fókuszában az volt, hogy beszéljünk arról, hogy szenvedélybeteg családokban rengeteg ember nő fel, és attól, hogy felnő és felnőtté lesz, attól még nagyon sok sebet, sérülést, és persze erőforrást is hordoz magában, és hogyan lehet nekik segíteni, és hogy hogyan tudunk egyszerűen arról beszélni, hogy szenvedélybetegség a családban, az kimondható legyen. A fogadónak egyébként ez már nagyon régóta missziója, hogy kimondhatóvá tegye a szenvedélybetegséget és a segítségkérést, és maga a honlapja a fogadónak ezt a nevet kapta, hogy kimondható.hu. Ott most már nagyon-nagyon sok információ van a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, illetve hozzátartozói segítség. Van egy saját YouTube csatornája az oldalnak, ahol több mint 100 videó, beszélgetés, előadás, kisfilm található ebben a témában. És akkor visszatérve a kérdésedre, 2018-ban jelent meg a Máltai Szeretetszolgálat fogadójának kiadásában magyarul az Apa-anya-pia könyv, amit egy német szerző írt is, nem tudom kimondani a nevét, de le tudnám írni. Azt hiszem, hogy Geisernek ejtik, és a könyv könyvnek a témája a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek segítése. De ez egy olyan könyv, ami nem csak szakembereknek, hanem laikusoknak is, érintetteknek is nagyon sok segítséget ad. És a konferencián már könnyen elérhető volt, hogy hozzáférhető volt, és onnantól igazából igyekeztünk mind a szakemberek, mind az érintettek számára elérhetővé tenni ezt a könyvet. Nagyon sokan elolvasták, megkapták, és valahogy elindult az, hogy ez a téma, hogy elfedett gyerekek, ez ott úgy egy külön kis szigetté vált, nem elkülönült szigeté, hanem egy ilyen külön kis lábbá a fogadón belül. És aztán, amikor elindult az apa-anyapia csoport 2019-ben, akkor egyre inkább kezdett ez körvonalazódni, hogy lehet ennek egy nevet adni, egy program nevet adni, és mivel ez volt az első könyv neve, ez a csoport neve, ezért ezt honosítottuk meg, hogy akkor ezek legyenek az apa-anyapia program, és aztán elkezdtük AAP programnak hívni, AAP és gyerekeknek hívni az érintetteket, és ez is nagyon fontos, hogy bár gyerekekként nevezzük őket, de sokszor ez a felnőtt gyerekeket is jelenti, de azért marad meg ez a gyerek megnevezés, hiszen abból a fókuszból nézünk rájuk, hogy ők egy szenvedélybeteg családnak a gyermekei, mindezekkel a sebekkel és erőforrásokkal, amik...
0: Nem mindannyiunkban van egy belső gyermek, ami mindig gyermek marad, és hordozza a sérüléseket, ha csak nem kap figyelmet, és ezeket a sérüléseket aztán mindig valamilyen módon visszajelzi, tehát a figyelem az mindig jár neki.
1: Igen, igen.
0: És ma elhoztál magaddal egy macit, ezt nem látják a kedves hallgatók.
1: Igen, ő bolyhos. Igazából nem tudjuk, hogy mackó vagy nem, mert nem mindenben hasonlít egy mackóra, de elsőre nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy mackó. De néha van, aki kismajomnak nézi, vagy hogy azt mondja, de mi is ő? Szóval ő egy mesének a főszereplője, és akkor ő már a kiskorú gyerekek segítése programba részben kap helyet. A bolyhos meséjét egy osztrák szerzőpáros írta, és ezt is 2018-ban fordítottuk le, és adtuk ki. Most már elérhető a nagyobb könyvesboltokban, illetve online felületeken meghallgatható maga a mese. És szerintem 2018-ban már lett is plusz figura a bolyhos, igen, az első konferencián már velem volt, és nagyon sok helyre el szoktam magammal vinni, amikor a fogadóról, vagy az apa-anyapi programról beszélünk, mert egy ilyen kicsit szimbolikus figurája is a programnak egy másik figurával, a lurkóval, aki egy kutyussal együtt, és hol az egyiket hozom, hol a másikat, hol mindkettőt, és ő így kicsit nekem szimbolizálja is azt, hogy hát miről is beszélek, akik is fontosak, hogyan is kell megközelíteni ezt a témát. És a bolyhos meséje pedig alapvetően 4-től 8 éves korig ajánlják a szerzők. Én ezt ki szoktam tolni mondjuk 10 éves korig. Egy olyan mese, amelyben bolyhos a főszereplő, és az ő családjában az édesapja iszik, és azt lehet megismerni a mesében, hogy ezt hogyan éli meg egy gyerek, hogyan kaphat segítséget, mi segíthet neki. Nagyon fontos mondatok mondódnak ki a mesében egy segítő kapcsán, úgyhogy ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a bolyhos minél inkább szerepet kapjon. Úgy tudom, hogy a felnőttek is egyébként sokszor kedvelik őt. Ami még nekem előny, hogy képletesen és gyereknyelven elmondja, hogy mi az alkoholbetegség, és ezt a meséből merítve is jól el lehet mondani egy gyerkőcnek.
0: Jártuk vele intézményekbe, gyerekközösségekbe?
1: Alapvetően nem, én nem, de van egy óvodai szociális segítő, aki Győrben a lurkóval, a kiskutyával, akinek hasonló meséje van, csak neki a gazdiának van alkohol problémája. Ő vele jár óvodába, most már 3, tehát ez már 4. tanév, amikor viszi lurkót az óviba, és a gyerekek a lurkó kapcsán tudnak erről is beszélni, aztán nagyon sok mindenről, mert hogy az is fontos, hogy ez a gyereknek csak egy része, hogy van egy ilyen nehézség, egy ilyen családban nő fel, de közben annyi minden történik vele, tehát fontos, hogy ezt is kinyissuk. Én egyénibe szoktam dolgozni a bolyhossal is, meg a lurkóval is, hogyha éppen kiskorú, és ez a korosztályú gyerek érkezik hozzám csoportban. Volt egy kezdeményezésünk 2019-ben szintén talán, az 5. keleti családsegítő szolgálatnak volt egy csoport, ahova Bolyost is, meg Lurkót is vittem, de ez egy pici létszámú csoport volt, tehát az általános iskolásoknak, és akkor ott azért jól jött. Ami még előnye egy ilyen mesés dolognak, hogy a gyerekek úgy kaphatnak információt, meg segítséget, hogy nekik maguknak nem kell kimondani a saját érintettségüket. Tehát vannak olyan gyerekek, akik erről tudnak beszélni, vagy egy bátorítás után könnyebben beszélnek róla, de van olyan gyerek, aki nem mondja ki, hogy de igen, az ő családjában ez jelen van, miközben én is tudom, meg az anya is tudja, vagy az apa, tehát hogy most ez ebből a szempontból mindegy, hogy melyik szülő részéről érintődnek a gyerekek, és akkor a Bolyhos meséjén keresztül arról lehet beszélni, hogy de ha ilyen van, akkor a Bolyhosnak mi segít, a Bolyhossal mi történik, hogyan tud kapcsolódni gyerekekhez, más gyerekekhez, kikkel tud beszélgetni. Tehát, hogy egy ilyen úgynevezett projekciós felület lesz maga a mesefigura.
0: Ez egy nagyon fontos dolog, és 18 óta megy, akkor bizonyára már sok-sok tapasztalat is van ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor a fogadónak nagyon széles spektrumú a működése.
1: Igen.
0: Tehát ez is egy nagyon kerek egész történet, de ott azért van alacsony küszöbű szolgáltatás, egyéb kísérése.
1: Igen, minden három szolgáltatásunk van, tehát amit mond, ez alacsony küszöbű szolgáltatás, szenvedélybetegek nappali és szenvedélybetegek közösségi ellátása is van a fogadóban. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan bejárnak hozzánk az ellátást igénybe venni, és egy-két emberhez mi magunk is ki tudunk menni, ez a közösségi ellátás része, de alapvetően mi abban vagyunk jók, hogy hozzánk bejönnek a segítséget kérők, illetve hogy vállalunk tréningeket is szakembereknek, vagy előadásokat, konferenciákon. A Frank András, a fogadóvezetője sokszor beszél a szenvedélybetegekről, a szenvedélybetegek hozzátartozóinak segítéséről, a családterápiáról, illetve az utóbbi időben a szenvedélybeteg a szülőknek a szülőségéről, illetve hogy hogyan lehet a felépülésben megjelenni a szülőségnek, és ez hogyan támogatható. Amikor veled találkoztunk pár hete,
0: igen,
1: akkor egy női rehabilitációs intézményben voltunk, és az is nagyon izgalmas. Velük is már egyeztettünk többször ezzel kapcsolatban, hogy hogyan van jelen a szülőség egy felépülésben, és hogyan támogatható egy felépülő szenvedélybeteg abban, hogy a szülőségét is minél jobban, minél kompetensebben élje meg. Úgyhogy ez is most a fogadónak egy, nem tudom, egy új irány, vagy egy új szolgáltatás lesz, hogy erről minél inkább beszéljünk, és szakmai anyagok készüljenek ezzel a témával kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy Magyarországon nincs még kiadvány ebben a témában, de már a tavalyi egy konferenciához kapcsolódóan volt egy szakmai nap, ahol szenvedélybetegek rehabilitációs intézményeinek a munkatársaival beszéltünk erről a témáról, hogy felépülő szülők szülősége, illetve hogy hogyan dolgoznak a felépülés során, dolgoznak-e ezzel a témával, hogyha valaki felépülő és szülő, akkor az egy plusz dolog, amit jól lenne megsegíteni.
0: Igen, mert a függőségre tekinthetünk úgy is, mint egy rendszerhibára, nem csak egy szerfogyasztásra, vagy valami tevékenységhez való kóros kapcsolódásra, hanem ezek talán egy felszíni jelenségek, amiben koncentrálódik az, ami talán a mélyben benne van, és annak a mélységnek meg rengeteg kapcsolati ágaboga van. Mint ahogy egy kapcsolati rendszerben vagyunk, és ennek minden egyes vetülete sérül.
1: Igen, ez
0: vagy minden egyes diszfunkcionális működések közelebb tól, akár a szerhasználathoz, tehát egy ilyen oda-vissza hatás van ebben a dologban, és ha valamelyik részén változtatok, akkor az kihat akár a szerfogyasztásra, de akár a kapcsolatot is gyógyíthatja, és ezáltal meg visszahathat a szerfogyasztásra is.
1: Igen, ez a rendszer szemlélet, amit mondasz, és hogy ezért szoktuk szorgalmazni a családterápiás vagy párterápiás üléseket, hogy a szenvedélybetegség van a családban, mert igen, ez egy diszfunkcionális működés, ami jelez valamit, ami egy tünet, és hogy nagyon sokat segíthet a felépülésben, hogy az egész családi rendszerre ránézünk, illetve akár abban is segíthet, hogy egy szenvedélybeteg ember elinduljon a felépülés útján, vagy meglássa azt, hogy hogyan tud felépülni, hogy hogyan tudja őt a család támogatni, és a családtagok is, a hozzátartozók is azt lássák, hogy hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy ne egy úgynevezett beteg működés maradjon meg a családban, hogy mindenki átvegye a saját felelősségét, és visszaadja a másik felelősségét egy szenvedélybeteg családban. Nagyon sok diszfunkció van, mint például a család határai, azok általában rugalmatlanok, vagy nagyon káoszosok, vagy teljesen átjárhatatlanok, merevek. A szerepek felcserélődnek, nem egyértelmű, hogy mármint, hogy a szerepek szempontjából a szülői, a gyerek szerepek felcserélődhetnek, és sokszor a gyerekek kerülnek szülőszerepbe, illetve nagyon sokszor az egyik szülő sokkal több felelősséget visz, mint a másik, egyáltalán nem. Általában a szenvedélybeteg embertől elkerülnek a felelősségek, egyszer-kétszer leadja őket, és a másik szülő nagyon sokszor átveszi.
0: Hát és az életnek menni kell, hát a problémákat meg kell oldani, van. De ugyanakkor ez meg megkéri az árát, igen.
1: Így van, és akkor úgy beáll ez a rendszer, hogy akkor minden felelősség a másiknál van, és ez nem segíti azt, hogy a szenvedélybeteg egyáltalán szembesüljön a betegségnek a következményeivel, és az esetleg azon gondolkodjon, hogy lehet, hogy ezen változtatni kéne, vagy hogy amikor elveszítek nagyon sok felelősséget, akkor én magam is azt gondolom, hogy már nem is tudok tenni magamért. Tehát, hogy ez egy ugyanúgy oda-visszaható dolog. És amikor én így elsősorban gyerekekkel dolgozom, hogy ez nagyon fontos, hogyha gyerekekkel dolgozunk, akkor kimondhassuk azt, hogy kinek mi a szerepe és felelőssége egy családban, mert ezek a gyerekek szintén felelősségeket vesznek magukra, vagy egyszer rájuk teszik, és meg kell csinálni, és fontos azokat hangsúlyozni, hogy mi az én felelősségem, és mi nem az én felelősségem. Ugyanúgy ez a hozzátartozónál is fontos, hogy ő erre fókuszáltan figyeljen, hogy ne lépjek a társam helyet, ne intézem el az, ami az ő dolga, ne hívjak fel embereket, akiket ő bánt meg, vagy nem tudom,
0: ne érezzem azt, hogy csak az én felelősségem az, hogy a másik jól legyen.
1: Igen, igen, és hogy az én jól létem ne függjön a másik jól lététől.
0: Igen.
1: Miközben ez nagyon nehéz, főleg, hogyha több éve fennáll ez a rendszerbetegség, és a gyerekeknek is nagyon nehéz. Van olyan gyerek, aki könnyebben tud azt mondani, hogy ja, hogy ez nem az én dolgom, ja, hát akkor én ebből kilépek, ja, hogy, és nagyon hamar tud átállni, és van, akinek pedig ez sokkal több idő. Úgyhogy ez egy tényleg összetett dolog, és én azért nagyon hiszek a családterápiás, párterápiás konzultációkban, mert azok sokat adhatnak abban, hogy elinduljanak egy egészségesebb működés felé.
0: Említetted már ezt az egy és a szám utána, hogy hány éve van már ez a konferencia, amit én annyiban tudnék visszaigazolni, hogy a szakmát halva már nagyon nagy várakozás előzi meg, tehát itt sokan készülünk, hogy elmegyünk erre a konferenciára. Egy kicsit mesélj róla, kérlek. Most az 1.8 vagy 1.8 nevet viseli, de hát akkor az azt jelenti, hogy már 8 éve ott vagytok, és megjelentek, és elmondjátok, hogy mivel foglalkoztok, és úgy tűnik, hogy ez most már nagyon sok mindenkit érdekel. Mivel készültök az idén?
1: Hát először is köszönöm a visszajelzést, mert most kicsit így nézzük, hogy akkor hányan leszünk idén. Igen, ez a 8. konferencia, és azért egy, mert elfedett gyerekekből, ebből a két kezdőbetűből jön az egy. És idén már ismét a Lourdi Ház konferencia termében leszünk, ahol tavaly is voltunk, mert hogy az évek során elkezdett nőni ez a szám, és tavaly, ha jól emlékszem, 401 ember volt, aki aláírta a regisztrációs ívet, szóval tényleg nagyon sokan voltunk. Az első konferencián, ami 2018-ban volt, olyan 60 emberre számítottunk, és akkor abból gyorsan lett 100, és az utolsó hetekben kellett egy új helyszínt találni. És akkor ez a, nem tudom, az első pár évben azért megmaradtunk itt a 100-150 főnél, és aztán elkezdett tényleg nagyon nőni a szám, és új helyeket kellett keresni. Ennek örülünk egyébként, hogy ilyen sokan érdeklődnek a téma iránt. Alapvetően ennek a konferenciának a témája a szenvedélybeteg szülők gyerekei, és az ő segítésük. Az idei konferencián van egy blokk, ami kifejezetten a kiskorú gyerekekre fókuszál. Itt vendégünk lesz a Kékvonal Alapítvány ügyvezetője, Táler Orsolya, két szakember a Pécsi Kamasz Addiktológiai Centrumból, akik egy csoportról fognak beszélni, illetve két másik szakember, akik szegregátumokban dolgoznak gyerekekkel, és kifejezetten az apanyapja programon belül lévő játékokkal játszanak, és ezeknek a tapasztalatait fogják megosztani. Illetve még ehhez a témához kapcsolódóan, de egy kicsit időben máshol lesz egy gyerekpszichiáter, aki mindemellett egy pszichiáter bűvész is, és ahol a különleges dologról fog beszélni, hogy ők a Szolnoki Kórházban gyerekpszichiátriai osztályon hogyan dolgoznak. A másik rész pedig a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek segítése lesz, ahol több szakember fog beszélni, Eflassú Zsuzsa, Hoffmann Kata, Sós Eszter, arról, hogy milyen terápiás módszerek vagy csoportok vannak, amik segíthetik a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeit. Lesz egy kerekasztal beszélgetés a szenvedélybeteg szülők felépülő szülők szülőségéről, ahol azt hiszem 4 különböző rehab munkatársa jön és osztja meg a tapasztalatát, illetve lesz egy érintett is, aki beszél majd a józan apaságról, és emellett pedig párhuzamosan workshopok is lesznek, ahol ki lehet próbálni az OH kártyamódszerét, az irodalomterápiát és a mindfulness-t. Tehát, hogy azt hiszem, hogy igyekeztünk egy színes programot felállítani, remélem, hogy tényleg sokan leszünk, és hogy remélem, hogy kényelmesen fogunk elférni, ez egy elég nagy hely. Mindig a workshopoknál van egy kis nehézség, hogy többen akarnak bemenni, de egy workshop ilyen 10-20 fővel tud működni, mert aztán meg nem, tehát nem ugyanaz történik meg, mint hogyha egy ilyen nagyon nagy létszám lenne. Most kivétel lesz az OH, mert ott egy sokkal több emberbe fog férni, azt a német lórendik úgy csinálják meg. És az még nem volt a konferencián ilyen workshop, de én az OH kártyás konferencián voltam, és ott nagyon megtetszett a módszer, és ezért örülök, hogy vállalták, hogy eljönnek idén. Úgyhogy körülbelül ez lesz a program.
0: Azon gondolkozom, az motoszkál fél, mert egyrészt, hogy ez a 8. alkalom, hogy megrendezésre kerül, és reméljük, hogy még ennyi van előtte. A szemléletformálás. Tehát olyan, picit olyan érzésem van, és most teljesen szubjektív véleményt mondok, mintha divatba jött volna a függőséggel beszélni, ami nem gond, mert talán ez jelzi, hogy merünk beszélni róla, úgy beszélünk róla, ahogy van, nem rejtegetve, nem minősítve, de nagyon sok felületen podcast beszélgetéseket lehet hallani szakemberek. Most már lassan könyvek is jelennek meg, mert ezért ennek elég, nem is tudom, ilyen fokhíjas volt a szakirodalma, hogy végigvezetve valamilyen módon, de bizonyára voltak, csak valahogy nem voltak a köztudatban. Úgyhogy nem tudom, neked mi a tapasztalatod erről, és a szemléletformálás eszembe jutnak például ezek a konferenciák, hogy bizonyára ez is nagyon sokat hozzáadott, hogy jé, lehet erről beszélni.
1: Én azt hiszem, hogy nekünk, mint fogadó, inkább ebben van szerepünk, hogy a szenvedélybeteg szülők gyerekeit hoztuk fókuszba, de ebben igazad van, hogy egyre többen vállalják fel a saját függőségüket, szenvedélybetegségüket, és tényleg akár közismert emberek is beszélnek erről, podcasteket indítanak, illetve a podcast alapvetően hozzáférhetőbb lett és népszerűbb lett, tehát hogy szakemberek vagy szakember is érintett közösen indítanak ilyen beszélgetéseket, de azt látom, hogy elindult maga ez a szakma is, ahogy addiktológiai konzultáns, tehát nagyon sokan képződnek abban, hogy hogyan tudnak segíteni a szenvedélybetegeknek, illetve hogy ezen belül elég sokan vannak, akik maguk is felépülők, tapasztalati segítők is emellé tanulnak, tehát hogy lett egy ilyen kis túlzással szakmai robbanás, ahogy elérhető lett ez a segítség, és így aztán egyre többen beszélnek is róla. Én azt gondolom, hogy szakirodalma volt a szenvedélybeteg segítésnek már azért jó ideje Magyarországon is, ami elérhető, de tényleg egy szakmai anyag volt, tehát hogy azokat a könyveket nem biztos, hogy egy laikus megvette. De azzal, hogy beszélünk erről, hogy fókuszba kerül, ezzel azt gondolom, hogy ezek a könyvek is lehet, hogy kapnak egyfajta plusz népszerűséget, és azt gondolom, hogy igen, igazad van, hogy most megjelennek már akár írások is, könyvek is, vagy filmek ebben a témában, Én szerintem ez nagyon jó, mert hogy beszélünk róla, hogy mennyire lesz divat, azt nem tudom így megítélni, de amíg az a divat, hogy kimondjuk, és a felépülésről beszéljünk, hogy a felépülés divattá válik, addig azt gondolom, ez egy jó divat. Ha az a divat, hogy a szerhasználat az menő, akkor az nem jó, bár valójában ez az igaz itt most Magyarországon, hogy a propaganda, a reklámok azért a fogyasztásra szólítanak fel, tehát még mindig sokkal inkább az van fókuszban, hogy milyen anyagokat használjak, persze mértékletesen, de azért használjam, de még mindig nagyon keveset van ott az az üzenet egy alkoholreklámban, hogy fogyasz mértékletesen, miközben nagyon arról van szó, hogy mindenféle fesztivál, most nem akarok tényleg anyagokat mondani, de mindenféle fesztiválok és rendezvények és programok vannak, amik a fogyasztásra szólítanak fel, néha szerintem nagyon agresszív módon, kifejezetten fiatalokat megcélzó programok is vannak, amik én azt gondolom, hogy nagyon károsak, hogyha úgy állítjuk be, hogy ez a fogyasztás menő. Én azt gondolom, hogy van ennek helye, de hogy ne ez legyen menő, az szerintem fontos lenne. És ahhoz képest, hogy elkezdjük, hogy a felépülés legyen menő és divatos, az tök jó lenne. Tehát, hogy így ezt mellé rakni ennek a fogyasztásnak, az fontos lenne. És abban is igazad van szerintem, hogy a szenvedélybetegség a családban, vagy a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek helyzetéről is egyre több anyag jelenik meg. Ezzel kapcsolatban is volt, vagy vannak podcastek, könyvek, irodalmi témájú és szakirodalmi könyvek is jelennek meg. Hoffmann Kata békési téma tollából több ilyen könyv is jelent meg, illetve hogy a pszichológia is én azt gondolom, hogy sokkal elérhetőbbé vált, sokkal közérthetőbb, és nagyon sokféle diszfunkció is kimondódik, és olvashatunk róla úgy, hogy megértjük ezeket a könyveket. Tehát, hogy nem azt gondoljuk, hogy úgy csak a pszichológusok, meg az analitikusok fogják megérteni ezeket a könyveket, hanem tényleg ez itt van érthető. Nagyon sok előadás van, én azt gondolom, hogy több szervezet is tesz azért, hogy ilyen előadásokat szervez laikusok számára, érdeklődők számára, ahol a könyvek is elérhetőek, az előadók elérhetőek, oda lehet hozzájuk menni, lehet tőlük kérdezni. Tehát ennek van egy ilyen jó, nem tudom, divatja. Bár én azt szoktam gondolni, hogy valószínűleg én egy ilyen szűrőn keresztül látom ezt, mert ebbe dolgozom, és azt gondolom, hogy na erről már mindenki tud, mert már annyit beszélünk róla, de hogy arrébb megyek két háza, most így képetesen is kiderül, hogy nem, hát ez még mindig tabu. Tehát nagyon sokat kell tenni azért, hogy amit te mondasz, hogy formáljuk a szemléletet, hogy kimondható legyen az, hogy szenvedélybetegség van, hogy ez ne egy stigmával járjon. És ebből a szempontból jó, hogy akár közszereplők is felvállalják azt, hogy vannak szerhasználati problémájuk, vagy voltak, vagy hogy felépülők, mert ezzel azt teszik elérhetővé, hogy erről lehet beszélni, és hogy lehet segítséget kérni, hogy ez nem egy stigma kell, hogy legyen, hanem ez ugyanolyan dolog, mint hogy valamit elrontok, vagy valamit rosszul csinálok, és hogy föl lehet állni ezekből a dolgokból.
0: Igen, egy nagyon-nagyon olyan téma, ami rengeteg területet érint. Tehát most például csak amit mondta, hogy lehet hibázni, abból föl lehet állni, hogy nem kell mindent rögtön stigmatizálni, minősíteni, a megoldás felé lépni, de akár ha rendszereket nézek, akkor egy családrendszert, akár a sajátomat, akár az új családomat, akár a születési családomat. Tehát, hogy az élet minden területét azt hiszem, hogy behatárolja. És nagyon tetszik az a módszer most, hogy nagyon sokféle irányból indultak el a szakemberek, hogy ehhez hozzáférjenek. Akár az egyén szempontjából, akár a rendszerek szempontjából, akár korosztályilag is megbontva ezt a dolgot. Tehát olyan, mintha egy ilyen sok frontos, de nem is jó, mert nem támadást szeretnék kifejezni, egy sok frontos figyelmet kapna. Ez a téma, és talán ebből ki is jön majd az, hogy talán lendítünk azon a keréken, hogy talán felépülőnek lenni menő, vagy nem használónak lenni menő.
1: Igen, hát az mondjuk nagyon nagy ajándék lenne, hogyha nem használónak lenni menő lenne, tehát nekem saját élményem van erről, hogy azért, mert nem iszom, azért így megdöbbenés keltek, akár a saját családomban is azért, de hogy nem, most se kérsz? De nem. Tehát, hogy ez még mindig megütközteti az embereket, és mi erről beszélünk sokszor, akár a felnőtt gyerekeknek tartott csoportokban is, hogy ez előjön, hogyha valaki nem kér egy kínáló italt, akkor megütközést elkelt, hogy de hát mi beteg vagy, vagy terhes vagy. Egy nő az biztos, hogy terhes, ha nem iszik. Tehát nincs más opció, vagy vezetsz. Uh-huh. Tehát, hogy akkor biztos vezetsz. Illetve a következő rész az pedig az, hogy de hát mire elindulsz, úgyis ki fog menni belőled. Szóval, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy valaki nem akar fogyasztani valamilyen döntést, tök mindegy, hogy milyen döntés alapján, de nem szeretne inni. Szóval itt még nagyon sok minden van, hogy azt mondjuk, hogy ez is lehet menő, hogy valaki nem kér, vagy nem fogyaszt, és hogy nekem tehát miért kell magyarázkodnom, hogy valamit nem. Nekem ez alapvetően, azt gondolom, hogy nem okoz nehézséget, mert elég asszertív vagyok ezzel kapcsolatban, és ha nem tudom, a Erdélyben kínálnának meg, ott is válom azt, hogy megsértsek bárkit is azzal kapcsolatban, hogy én hadd legyek önmagam. De hogy nyilván ez azért nehéz felvállalni ezeket a, nem tudom, konfrontációkat, hogy valamire nemet mondja, hogyha itt van egy társadalmi nyomás is alapvetően, hogy de hát ez a szokásunk, ugye a borral vigadunk, meg nagyon sok ilyen mondásunk van, amihez kapcsolódik az alkohol, vagy a fogyasztás, és a fiatalok között pedig akár az alkoholfogyasztás, akár a bármilyen szerhasználat is menő, és akkor az tök jó lenne, hogyha ebben egy egészséges kommunikáció lenne. Tehát én nem gondolom, hogy az, ami most van, az egészséges, hogy azt mondjuk, hogy azt aztán tiltani kell, a mindenféle illegális szerhasználatot, azt csak, nem tudom, tűzzel, vassal égetni kell, aki ezt használ, de borozni meg, sörözni, az teljesen rendben van, sőt. Szóval, hogy ez nem jó kommunikáció. Ugyanígy a gyógyszerhasználat is nagyon nagy problémát okoz a fiataloknál. Tehát fiatal lányok között a különböző nyugtatók, altatók használata az jelen van. És ez nincs rendben, és erről aztán egyáltalán nem beszélünk. Tehát ha azt mondom, hogy az alkoholhasználat és az a járó szenvedélybetegség vagy szerhasználati zavarra stigmatizált, akkor a gyógyszer visszaélésszerű használata még inkább stigmatizáltabb. Tehát, hogy azzal kérjek segítséget, az szinte elképzelhetetlen, hogy ezt felvállaljam. És erről is nagyon sokat kéne beszélni, és sokat kéne tennünk azért, hogy azok az emberek, akik ezt már megélik, hogy ez egy szerhasználati zavar számukra, hogy nehézséget okoz, azok tudjanak segítséget kérni, és ne megítélést, ne stigmát kapjanak, vagy ha valaki tényleg felépülő, akkor ne azt mondjuk, hogy jó, hát úgyse fog sikerülni, meg ugyan már, szóval hanem támogassuk az ő józanságát.
0: Annyira bennem van ez, hogy ezt a függőséghez kapcsolódóan, de talán az életünk minden területén lehetnénk ilyen asszertívek a körülöttünk lévőkhöz kapcsolódóan. Tehát számtalan még nem függőséghez kapcsolódó, de annyiszor megítélünk, annyiszor véleményt alkotunk egy pillanat alatt egy körülöttünk lévő helyzetről, miközben talán bele se gondolunk, hogy ez mennyire jön az éppen aktuális lelki állapotunkból, megéléseinkből. És talán, hogyha ez is egy picit formálódna, vagy magunkhoz őszinték lennénk, figyelmet adnánk, akkor talán ez még nagyon-nagyon-nagyon sok áttétel, de talán még a függőségek, vagy a függőségbe esők számára is valamilyen módon hatással lehetne. De igen, hát ez egy nagyon nagy falat, ez a társadalmi szemlélet, formálás.
1: Igazad van, de ugyanakkor meg a társadalom mi vagyunk.
0: Abszolút, és mi alakítjuk.
1: Tehát egy egyénekből áll, igen, és ha egy-egy edén kezd el kicsit másképp működni, akkor az hatással lesz ott még háromra, és az a háromból meg megint tovább megy. Szóval igazából a mi programunk, a Fogadó és az Apanyapia program is pont így indult el, hogy kicsikben indultunk, és akkor abból kezdett el terjedni, és akkor abból van az, hogy az első konferencián 100 ember, és most meg reméljük, hogy tavaly 400 ember, ezt mondhatom, uh-huh, az ideit meg még nem tudjuk, de hogy még bárki jöhet, október elejéig lehet regisztrálni a konferenciára, a kimondható.hu/1-80 mindenféle információ fönt van, vagy a fogadó Facebook oldalán, az elfogadó oldalon, tehát ott sok mindent meg lehet még nézni ezzel kapcsolatban, és hogy valakinek van kedve eljönni. Alapvetően ezek a konferenciák úgy vannak kitalálva, hogy laikusok számára is érthető, tehát nem szakemberek tudnak ott lenni, sőt alapvetően inkább a fele szakember, a fele pedig érintett és érdeklődő a témában.
0: Kedves Piroska, köszönöm szépen a beszélgetést, mai vendég.

Tegyük fel, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

legszentebb szent háromság, Atya, Fiú, Szentlélek. A mai napon leborulva előtted, dicsőítelek az egész teremtett világért, és azért a teljes szeretet egységért, melyben hárman egyként éltek. Gondviselő Atyám, mindnyájunk teremtője. Hálát adok neked az életemért, és mindenkiért, akiket hozzám vezettél. Áldott légy jóságodért, hogy gyermeked lehetek, és bizalommal rád hagyatkozhatom. Köszönöm, hogy szeretetedből a földre küldted egyszülött fiadat, hogy én megismerhettem és követhetem őt. Atya Isten legszentebb leánya, Mária. Te teljes alázatodban igent mondtál az Atya hívó szavára. Kérlek, segíts nekem, hogy mindig igen tudjak mondani Istennek. Dicsőítelek téged, életem királya, megmentő Krisztusom. Köszönöm, hogy 2000 évvel ezelőtt feláldoztad életedet a világért, értem, és megváltottál bűneimből. Áldott légy szent véredért, melyet irgalmasságodban kiontottál értünk. Dicsőítelek egyházadért, és megköszönöm, hogy én is benne élhetek. Boldogság tölt el, hogy itt vagy elrejtve a legszentebb oltári szentségben. Hogy leborulhatok színed előtt, és imádhatok téged. Köszönöm, hogy te benned és általad megismerhettem az Atyát, és hogy mindenfele barátom arcában felismerhetlek téged. Áldalak Jézus, hogy nem hagytál árván minket, hanem mennybe meneteled után elküldted nekünk szent lelkedet. Reménység fényes csillaga, Isten szülő Mária. Jézus, a te anyai karjaidba ajánlott minket a keresztről. Gyermeki hálával köszöntelek téged. Köszönöm, hogy fogod a kezem akkor is, ha én elfordulok tőled, és hogy türelmesen segítesz nekem az imádság, a szeretet útján. Tudom, hogy a szenvedésekben mellettem állsz, és mindig Jézushoz vezetsz engem. Dicsőítelek téged, Szentlélek, élő Isten lelke. Légy áldva minden kegyelemért, melyel életemben megajándékoztál. Jöjj békesség, egység, jóság, öröm, igazság, erősség és bölcsesség lelke. Jöjj! Oszlasd el kételjeimet, kis hitűségemet, gyávaságomat a sötétség óráiban. Gyógyítsd be sebeimet, szüntesd meg bátortalanságomat. Köszönöm, hogy te mindig türelemre, békére, megértésre és egységre buzdítasz. Hogy fényességeddel megvilágosítod lelkemben az örök igazságot. Hass át engem ezen a napon hittel, reménységgel és szereteted izzó tüzével. Dicsérlek téged, Szentlélek jegyese, szeplőtelen Szűz Mária. Kérlek segíts, hogy amint te, én is a Szentlélek világító lámpása lehessek az emberek között. Mennyei édesatyám, fogadd el egész életemet, amit most gondviselő kezedbe helyezek. Szent fiat fényességével világítsd meg előttem bűneimet, hogy szívemből megbánhassam azokat. Szent lelked erejével újítsd meg engem örök szeretetedben, és teljesítsd be rajtam szent akaratodat.

0: casa.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ajdani Józsefnének, a 40 nap az életért budapesti koordinátorának gondolatait hallják.
1: Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Római levél 8.28. Ezt az igét a megtérésem után hallottam, és ebből a saját részemre azt értettem meg, hogy mindaz, ami nehézség az életem során történt, konkrétan, hogy idős szüleim betegségeit végig kellett kísérnem, és egy rossz házasságot kötöttem, ami tele volt vitával és veszekedéssel, és bár nem akartam magam miatt ennek véget szakítani, de végül a három gyerekem miatt mégis vállaltam azt, hogy az ő nyugalmuk és békességük miatt kell ennek véget vetni, mert szóbeli bántalmazó kapcsolat volt, és mindig fájdalommal tekintettem erre, sajnáltam a gyerekeimet, hogy ezeket kell kapniuk egy szerető atyai magatartás helyett. Mégis Isten megértette velem azt, hogy ez olyan, mint a katonáknak a kiképzés. Megengedi, hogy nehézségeken menjünk át, amit lehet, hogy a saját szabad akaratunkból egy rossz döntés következményeként kell átélnünk, de hogy ő ezt is a javunkra tudja formálni, hiszen belünk van ezekben a nehézségekben, később említi, hogy még a síralom völgyében is veletek leszek, és nem lehetnék most az, aki vagyok, hogyha azokon a nehézségeken nem jutottam volna túl.
0: Hajdani Józsefnének, a 40 nap az életért budapesti koordinátorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: Irgalmasság órája.
1: Keressétek az Ura és hatalmas erejét, keressétek arcát szüntelen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, elajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Faustina nővér figyelmeztet minket naplójában. Isten akaratának teljesítése nehéz lehet, még nagyon nehéz is, de sohasem lehetetlen. Ezért akaratának megismerése és teljesítése ajándék. Az ember, mivel szabad, ezt az isteni ajándékot elfogadhatja, vagy elutasíthatja. Isten nem erőszakolja ránk magát, nem korlátozza szabadságunkat, de nem hajlik közömbösségre sem. Isten az ember bizalmát kívánja, és együttműködését a kegyelemmel. Az ajándék elfogadása bizalmat kíván az ajándékozóval szemben. Tőlünk függ, el akarjuk-e fogadni az isteni kegyelmet, vagy sem. Együtt akarunk-e működni, vagy elfecséreljük a kegyelmét.

Mikor is tudnánk mások életét megjavítani, ha egyszer a magunk életmódjával sem törődünk? Világi gondokba merülünk, és bensőnkben annál érzéketlenebbé leszünk, minél feltűnőbben adjuk magunkat a világi ügyekre. Boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják.

0: Akik engem esznek, még inkább éheznek. Akik engem isznak, még inkább szomjaznak.
1: Mennyei atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő urunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez.

0: Így szól az Úr, az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Jézusom, bízom benned.

0: Üdvözlégy, minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária! Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg, és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmába. Amen.
1: Mária, béke királynője, könyörögj érettünk!

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Részlet Jakab leveléből. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán béke szerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

Isten bőségesen ad mindent. Jézus azzal bízza meg a tanítványait, táplálják a sokaságot, de mindössze 5 kenyér és 2 halál rendelkezésükre. Jézus parancsára azonban mégis elkezdik osztogatni, bár fogalmuk sincs, mire jutnak. Nincs semmiféle nagy tartalék, ahonnan meríthetnének, a kenyér és a hal a szétosztás során sokszorozódik meg. Isten ajándékait szét kell osztani másoknak. Amennyit szétosztasz, annál mindig többet kapsz. Ha többé nem adsz, akkor a kezed üres marad. Ha félsz attól, hogy odaadd, amit van, ne lepődj meg, ha bensődben ürességet tapasztalsz. A tanítványok méricskélés nélkül osztottak, és pontosan ezért lett mindig több, amit adni tudtak. Ha az egész emberiség egyszerre ott találná magát azon a hegyen, hogy meghallgassa Jézust, az 5 kenyér és a 2 hal jól lakatná az egész világot. Mielőtt mindenki megkapja a maga adagját, több maradt, mint volt. A tanítványok mindenkinek legalább 1 fél cipót adtak, de a végén mindegyikőjük egy maradék darabba teli kosár mellett találta magát. Mert Isten mindent bőségesen ajándékoz. Kegyelmét nem pontos mérték szerint szabja ki a szükségleteknek megfelelően, sokkal többet ad a szükségesnél. Tudja, hogy kikerülhetetlenül el fogod tékozolni az ajándékai egy részét. És mindjárt a kezdetben számolt ezzel, ezért jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mér, ahogy Lukácsnál olvassuk. Ha nem helyezkedsz a befogadás állapotába, soha nem marad meg semmid. De ha készségesen befogadod mindazt, amit ad, sőt, mi több, még osztogatod is, mindig bőségesebben rendelkezel majd a kegyelmével.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kis boldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dr. Sankó László atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus, hálát adunk neked az egyházért, a papokért, és azért, hogy ma is hívsz ifjakat követésedre, hogy megtiszteled őket ezzel a nagy kegyelemmel, hogy legyenek ajándékait kiosztói. Te magad mondtad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Itt vagyunk előtted, hittel kérünk, küldj munkásokat aratásodba. Sok az olyan ember, aki rád vágyik, aki szeretné megtapasztalni irgalmadat, szeretetedet, végül az örök boldogságot. Rászorulnak ezek az emberek embertársaikra, olyan pásztorokra, olyan emberekre, akik segítik őket ezen az úton. Amint ígérted, küldj hát munkatársakat, akik önzetlen szívvel a te példád szerint másokat vezetnek majd az örökké valóságra vezető úton. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
2: Dr. Sankó László atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

Radio. Hirdessétek dicsőségét! Síje Jenő könnyű zenei evangelizációs műsora.

Dicsőség és hála, Uram, neked! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát elindult az ősz második hónapja, október első programját csinálom, és nagy örömmel készültem erre a napra. Hát annyi szépsége van az októbernek is, és hát tulajdonképpen, ha belegondolok, mindig eszembe jutnak azok a gyönyörű programok, amik az elmúlt évtizedekben is már elindultak. Hát például ilyenek, mint amit ifjúkoromban is nagyon szerettem ezeket, de különösen most, ahogy idősödök, és minden évtized egy csodálatos ajándék az Úristentől, a házassági évfordulónk is mindig októberben van, hiszen annak idején októberben volt az esküvőnk, és most mindig újra és újra, ma már 56. évbe érünk, és olyan hihetetlen ajándék ez is. Hát köszönjük az Úristennek, amellett persze itt vannak a születésnapok, névnapok, hát amikor az ilyen gazdag családomban, unokában és gyerekekben is, hogy akkor mindig újra és újra hálát adok az Úristennek, és van miért hálát adni. Amellett azért az egyházi ünnepnapoknak is van szépsége és ajándéka. Hát például magyarok nagyasszonya, és számomra egy nagyon fontos dolog, kisgyerekkorom óta, mert ott nőttem fel a Kármelita templom mellett, nagymamám kezét fogva kicsi gyerekként, és olyan nagy ajándék volt nekem, hogy ott megtanultam mások mindent a Mária énekek közül, és én büszkén és boldogan énekeltem a mamával együtt, aki gondosan vigyázott rám, fogta a kezemet, és mindenben számíthattam rá, míg édesanyám dolgozott, és küzdött a mindennapi küzdelmekkel, sokszor a betegségeivel is, és hálát adok az Úristennek. És ezért újra és újra mindig van, miért hálát adnom az Úrnak, hogy egy ilyen csodálatos életet kaptam az Úristentől. Boldog házasságban élek, itt vannak a gyerekeim, az unokáim, és itt éltem el az egész életemet, itt a Duna mellett, és az egyik legkedvesebb énekem a Duna mellett.

Igen, szeretem a Dunát, csodálatos folyó. Gyerekkoromban is itt születtem, és itt nőttem fel először Angyalföldön, aztán később Újpesten, és mindig közel volt hozzám a Duna, és itt indultak el az én zenei szolgálataim is, hiszen a legtöbbször itt a Duna menti településeken, faluba, kicsiben, nagyba, Kismaros, Nagymaros, aztán a túloldalon is, Dunabogdány. A következő dal Álmaimból, lelkemből. Igen, ez egy összeállítás, egy olyan zenei album, amiben a kedvenc énekeimet raktam össze, és innen van mindegyik a Duna mellett, és most már a következő dal szintén Álmaimból, lelkemből. És ez a dal úgy született már, hogy itt nőttek fel a gyerekeim magam mellett. Itt dolgozgattam, itt szolgáltam sokáig munkahelyen, aztán később önállósítottam magam, és sokkal több időm maradt valóban ezekre a szolgálatokra, és az alkotásra is. De itt voltak a gyerekeim, és mindig nevettek rajtam, hogy nem zavarnak az, hogy itt nyüzsögnek, és sokszor a nyakadra is felülnek. Mondtam, nem, engem egyáltalán nem zavarnak, sőt, valahol egy lehetőséget kapok még, hogy újabb és újabb impressziók kerüljenek a szívemhez közel, és látom a gyerekeimnek is a gondjait, bajait, ahogy növekednek, kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, ahogy szokták mondani, és én átéltem én is az öt gyerekem mellett, hogy újra és újra növekedtek, és voltak gondjaik, bajaik, problémáik persze, és volt kiknek énekelnem, és volt kikért írnom a dalokat, és hát így született meg ez is, hogy a két kezemből és a szívemből szólnak a dalok, azért, hogy ti boldogabbak legyetek, hogy ti megtaláljátok az Úristent, és felismerjék azt a csodát, amit a hit jelent számunkra. Hát így született meg egyik mások dal, és ez is.

következő dal címe Tüzes szárnyakkal táncoló. Igen, lelkem mélyét átható, áradó szél, honnan jön, hova tér. Igen, maga a dal inspirálása, az talán a kismarosi, annak idején a kismarosi plébános atya volt, Major Sándor atya, aki először meghívott ott ismerősök, barátok, az ottani környékbeli fiatalok csalogattak engem oda, és Major Sándor atyának is egyre inkább megtetszettek ezek a dalok, és azt éreztem, hogy ő már akkor nem volt még nagyon öreg, de nagyon fiatalosnak sem mondhatnám, egy ilyen rutinos pap volt, aki nagyon jól látta, hogy mi itt a társadalom tragédia, mi a probléma. Ugye ott volt a kommunista rend, ami bizony üldözte a keresztényeket, fiatalokat, épp úgy, mint a szülőket, a dolgozókat és a munkahelyeken és az iskolákban ugyanígy megalázó helyzetek voltak. De végső soron Major Sándor atya nagyon bölcs volt. És amikor egyeseknek nem kellett ez a gitáros ének, volt egy ilyen réteg, ezt elismerem az egyházba is, akkor azt mondta, hogy ne beszéljetek ti fölöslegesen. Az Úristen tudja, hogy mi az, amit segít, és mi az, ami fontos. És ő akaratából alakulnak ezek a dolgok. És talán azért kezdtek ezek a fiatalok, a mi akkori fiatalok, ezekben az énekekben, mert ezzel meg tudták szólítani a társaikat. És én összehívtam nekik a fiatalokat itt, és mondtam, hogy ti meg gyertek, és énekeljetek nekik. És én még szóltam, és beszéltem is hozzájuk, mert mindig kíváncsiak, hogy miért írtad ezt a dalt, és ez mit jelentett neked. Kívánom, hogy ma is legyenek ilyen lelkes fiatalok, akik így tudják megszólítani a korosztályukat. Én már elég öreg vagyok hozzájuk, de még ma is örülök, amikor hallom, hogy szeretettel éneklik a dalaimat, és örülnek annak, hogy velem zenélhetnek, még az öregségem ellenére is, és így tovább. Legyen az ember mindig lélekben fiatal, és akkor nem törődik az idős kor problémáival, nem a nyavajáival törődik, hanem avval, hogy örömmel szolgáljon az Úrnak. Tüzes szárnyakkal ma is szóljon a lélek bennünk, és erősítsön bennünket ebben a gyönyörű szolgálatban.

Múlnak az évek. Hát igen, múlnak az évek, érzem. De nem baj, mert látom a csodát is. Látom az utánom jövő generációt. Nagy küzdelmet vívtunk feleségemmel még annak idején, amikor felneveltük őket, hiszen még akkor én is dolgozó ember voltam. Aztán jóval később már sikerült önállósodnom. Voltak segítők, akik akkor bátorítottak, biztattak. És elindult egy lehetőség, hogy egy kicsit függetlenné váltam, és teljesen erre a szolgálatra tehettem fel az életemet. Nagy dolog volt ez akkoriban. És hiszem, hogy nem baj, ha múlnak az évek, de a lényeg az, hogy a szívem akkor is bármi is lesz, és persze én is átéltem már sok betegséget és gyógyulást is, de hogy megmaradjak az Úristen szolgáló emberként, akármilyen idős leszek, és akármilyen sok nehézséggel kell megküzdeni, nem is olyan nagy problémák ezek. Ha az embernek a szíve megerősíti azt az álmot, hogy Istent szolgálhatom, az Urat szolgálhatom. Én nem a szórakoztató iparba készültem, és nem is oda kerültem, arra nem lettem volna alkalmas. De hogy az egyházamat szolgálhattam, és bejárhattam az egész Kárpát-medencét, hát úgy kívánom másoknak is, hogy minél inkább ezt a csodát éljük meg, és múljanak akkor az évek.

hazám útjain megyek. Igen, ez egy kedves örömteli énekés. Ez volt az úgynevezett hatos misémnek. Hát azért ez elég rég volt, amikor megírtam, de akkor volt egy nagyon kedves fiatal csoport, akik a Újpest Naputcai templomba jártak énekelni. Aztán kiderült, hogy ez az egyik kislány ott nagyon szépen fuvalázik, meg furuljázik, meg mindent csinál, és akkor hívogattam ezeket a kis zenész gyerekeket is, hogy gyertek énekelni a csoportomba. És közülük került ki egy nagyon fiatal, kedves kis házaspár, évekig oda jártak hozzám. Aztán összeházasodtak, kislány, feleségem, unokahúga volt, és ezek a gyerekek mindig a szívemhez közel álltak. És amikor ők készültek az esküvőjükre, én akkor írtam egy úgynevezett nász misét, hát nem is biztos esküvői misét. Hazám útjain megyek.

Szájdalom. Sokfele az egész Kárpát-medencébe bármerre jártam. Mindig a legnagyobb szeretettel fogadtak Erdélybe, Kárpátalján, Felvidéken, Délvidéken, és elmondhattam, hogy én még békeidőben bejártam az egész Kárpát-medencét. Hát, úgy legyen, hogy újabb békeidő legyen, minél előbb, és az Úristen ezeket a fiatalokat, akik a magyar közösségekben nőnek fel, legyen örömmel ezekben a dalokban is, amelyet én írtam, és amelyek az én szívemben születtek meg. Énekeljék tovább, vigyék tovább ezeket a dalokat. Szájdalom, Hargitáig, vidd el a szeretet üzenetét, Krisztus nem hagyja minket.

A következő dal, Ments meg a lelkem. Igen, nagyon szeretem ezt is, sokszor éneklem, szentmiséken is belefér különféle helyekre, akár bevezető, akár kivonulási ének, akár egy felajánlási idő énekként. Ments meg a lelkem, hogy benned éljek. Hálás szívem mondom köszönetet az Úristennek, amíg még szolgálhatok, fogadják szeretettel ezt az éneket is.

jöjjön a befejezőinek. Van még egy dal. Ez most egészen így lehetséges, a műsor végén van még egy dal. De tulajdonképpen van ennek egy másik üzenete is. Ezt pedig feleségemnek írtam, amit neki írtam. Mert fölrepültek már akkor a gyerekeim. Az élet nagy útjait elkezdték ők is járni, és végzik ezután is, és ma már lassan az unokáim közül is már ugye egyre inkább felnőnek, és élik a majd a maguk énekét, igen, van már a kisunokám közül is egyik, Gergő fiam kislánya, akinek az esküvőjén ott lehettem, és rá egy évre pedig már megszületett az első dédunokám, és aztán jókat nevetgéltünk a feleségem, hogy látod, már dédszülők vagyunk, és megélhettük ezt a csodát, hogy itt vannak a dédunokáink közül is az első megérkezett. Hát adja az Úristen, hogy még jöjjenek a többiek is, és bármeddig is az Úr itt tart minket ebben a szolgálatban, tudjunk örvendező szívvel, lélekkel a gyerekeinkben is ott látni ezeket a kis csodákat. Már 10 unokánk van, szép, csodálatos ajándékok, de látom a gyerekeimben is ezt, hogy milyen nagyszerű szülők, hogy milyen szépen szolgálják az életet, és mennyi ajándék van abban az életben, amelyet ők élnek, boldog házasságban, boldog családban. Hiszem, hogy az Úristen áldása ott lesz velük is, ahogy bennünk is itt volt, és ha kell, akkor bizalommal fordulhatnak az Úrhoz, ahogy mi is az élet nehézségeiben hozzáfordultunk, és mindig megkaptuk azt, amire szükségünk volt. Hát áldja meg az Úristen, így a hazánkat, a népünket is, bizalommal forduljunk hozzá, és újra kérjük az Úristen áldását, hogy családjainkban, gyermekeinkben, unokáinkban megélhessük azt a csodát, amire úgy vágyik a szívünk, a békét és az emberhez méltó életet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kívánok mindenkinek nagyon szép októberi hónapot, és folytatását is, hiszen minden hónapnak megvan a maga szépsége. Így éljük meg, és kérjük az Úristen áldását az életünkre. A szűzanya pedig vigyázni fog ránk ezután is, hiszen mi 1000 év óta az ő országa, az ő népe vagyunk. Isten áldja meg kedves Mária Rádió hallgatókat. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Mai alkalommal egy picit evangéliumokban csemegézgetünk egy-egy gondolatot, egy-egy fogalmat, eseményt szeretnénk egy kicsit bővebben, mélyebben megnézni. Mai evangélium, a hétköznapi evangélium így kezdődik. Egy alkalommal Jézus egy néma emberből üzött ki ördögöt, az ördög kiment, a néma megszólalt, a nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azt mondták, Beelzebubnak, az ördögök fedelmének segítségével űzi ki az ördögöket, mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Történik egy esemény, Jézus sokszor tesz csodát, itt ebben a beszámolóban nem a csodán van a lényeg, hanem a környezet reagálásán. Hogyan reagálnak az emberek erre a csodára? Egyik réteg, egyik része az embereknek elcsodálkozik rajta. Vagyis valami megérinti a szívét, és próbál ehhez az eseményhez kapcsolódni. Elcsodálkozik rajta, fölfedezi benne Istennek a művét, Istennek a tevékenységét, fölfedez benne valami szépet, fölfedez benne valami értékeset, olyat, ami valamiért megragadó, valamiért szép, valamiért életadó, erőt adó, valamiért példa az ember számára. Hányszor van az, hogy valamin elcsodálkozunk? Az elcsodálkozás azt is jelenti, hogy egy picit lelassulunk, megállunk, nem rohanunk tovább az eseményen, hanem próbálunk egy kicsit a mélyére hatolni. Mai rohanó világunkban erre nagyon kevés az esély, nagyon ritkán történik meg, hogy valamin el tudok csodálkozni, hogy valami meg tud ragadni, meg tud érinteni, pedig mennyire fontos lenne, hogy elcsodálkozzak, rácsodálkozzak dolgokra, olyan dolgokra, ami nem, talán nem is magától értetődő, ami nem egyértelmű, hogy így kellett volna történnie, hogy nem úgy lett, ahogy igazából szerettem volna, de milyen jó, hogy így lett. Elcsodálkozni rajta, elcsodálkozni, rácsodálkozni a másik emberre, az ő tettére, tevékenységére, az ő életére, az ő alakjára, ami benne van, rácsodálkozni arra, ami neki képessége, tehetsége, megállni és rácsodálkozni, fölfedezni a másikban valami szépet, valami jót, valami értékeset. A nép egy része tehát elcsodálkozott a dolgon, és fölfedezte benne a csodát, nem véletlen a kettőnek a kapcsolata. A csoda olyan természet fölötti esemény, amely nem magától értetődő, amit az Isten kegyelme hoz létre. És a csodában van, amit én élek meg úgy, hogy ez csoda, van pedig nyilvánvalóvá váló csoda. Egyszer egy beszélgetésben valaki azt mondta, hogy hát azt a csodát hiszem el, amikor egy levágott kezű embernek kinő a keze, vagyis hogy szemmel látható. Na most ilyen csoda igazából ugye nem szokott történni. Viszont számos gyógyulásról vannak újra és újra híreink, amikor egy-egy szentnek a közben járására elismer a szentszék valamilyen csodát, ezek rendre gyógyulások, olyan csodás gyógyulások, amit az orvostudomány nem tud megmagyarázni. Lourdeshoz kapcsolódik számos ilyen esemény, de máshol is történnek hasonló dolgok. Érdemes megnézni, amikor egy-egy szentjavatás kapcsán akár a kurír is beszámol arról, hogy milyen esemény vezetett el oda, hogy az illetőnek a boldogá vagy szenté avatását meg lehet valósítani, mert valamiféle olyan égi jel történt, ami azt jelzi, hogy ő neki van befolyása odafönt, mert hogy van kapcsolata az Istennel, hogy ő valamiképpen olyan helyzetben van, ahol az Isten hallgat az ő szavára, adott esetben az ő kérésére. Tehát a csoda olyan esemény, ami túlmutat a mi földi életünkön, ami fölött áll a mi lehetőségeinknek, képességeinknek, amit az Isten valósít meg rajtam keresztül.
egy régi 45 éves esemény, ugye biciklivel mentem, neki mentem valakinek, nem tudom pontosan, hogy történt. A bicikli kereke elgörbült, nekem fájt a vállam, kiderült, hogy kulcsöntés van, és akkor a bátyámnak egyik volt osztálytársa jött arra, aki segített hazamennem, és akkor utána már el lehetett menni orvoshoz, és rendbe lehetett tenni a dolgokat. És ennek az illetőnek fél órával korábban a város másik felén kellett volna lennie. Ő pont arra járt. Erre szokták azt mondani, hogy véletlen, de hát azt mondjuk, hogy a véletlen a gondviselésnek az álneve. A véletlen az a gondviselésnek a működése valamiképpen. És ezt is úgy lehet megélni, hogy egy csoda nekem, számomra, ez egy csoda volt, ez egy olyan esemény volt, ahol megtapasztaltam a gondviselésnek a működését, a jelenlétét, és persze nyilván az ott lévő járókelők ebből semmit nem érzékeltek. Egy gyógyulásos csoda az annyiba több, hogy ott ugye vannak vizsgálatok, megelőző vizsgálat, megállapították, hogy gyógyíthatatlan, hogy ezen az orvostudomány nem tud változtatni, és mégis megtörténik a gyógyulás, és akkor ezt megint tudják dokumentálni, és akkor itt vannak dokumentációk, vannak főjegyzések, hogy milyen állapot volt, és milyen állapot lett, és közte nem volt igazából érdemleges orvosi közbeavatkozás, vagy azok a szerek, amiket alkalmaztak, az nem nagyon hatott, vagy nagyon sok esetben ezek a gyógyulások gyorsan történnek meg, tehát nagyon rövid idő alatt a gyógyszerek azok általában hosszú távon hatnak, és végzik el a gyógyulást, ezek az események pedig azt jelzik, hogy nagyon gyorsan történik meg az esemény, az a csoda esemény. A csoda jelen van a mai életünkben is, csak nyitott szemmel kell járni, és föl kell fedezni, meg kell látni ezeket a csodákat. És persze vannak apró, pici csodák, csodálatos események, amire rá tudunk csodálkozni. És az egyik ilyen érdekessége a mai napnak, és talán ezen érdemes egy kicsit elgondolkozunk, hogy mik azok az események, mik azok a dolgok, amire úgy rá tudok csodálkozni, ami úgy meg tud ragadni, ami valamiképpen tud alakítani, formálni, változtatni, és ezekre újra és újra rá tudok csodálkozni, akkor közelebb tudok jutni az Istenhez.

Folytatjuk a hittanórát, és a másik ilyen érdekesség a mai evangéliumnak, ugye Jézus a vádat, hogy a Beelzebub segítségével űzik az örököket, visszautasítja, és utána arról beszél, hogy az erős ember birtok addig van biztonságban, míg nem jön erősebb nála, de amikor a kiűzött gonosz lélek kimegy, és visszatér, és látja, hogy kitakarították a házát, és más hét gonoszabban jön vissza, és akkor az illetőnek rosszabb lesz a sorsa, mint előtte volt. Küzdünk a gonosz, a kísértő, a csábító ellen. És egy-egy területen úgy tűnik, hogy már győzelmet arattunk, mert már legyőztük a kísértést, mert van némi fegyverünk arra, hogy a kísértéseket legyőzzük, és akkor könnyen az ember elkezd elkényelmesedni, hogy ez nekem ez működik. Na, ilyenkor tud a sátán visszalopakodni, ilyenkor tud a sátán olyat tenni, hogy újra visszacsúszunk oda, ahonnan elindultunk, és újra kezdhetjük a küzdelmet. Sokszor jönnek ugye gyóntatószékben, mindannyian tapasztaljuk azt, hogy próbálunk tenni, de küzdeni, de nem nagyon működik, és nehezen működik, és újra és újra visszaesem az adott gyengeségbe, bűnbe, hibába. Szoktam erre mondani, hogy igen, vannak olyan dolgok, amik egy élet küzdelmét igénylik. De ebben felfedezhetjük azt, hogy az Isten kegyelmét hogyan tudom felfedezni az életemben. Egyrészt azért ezekben a helyzetekben is vannak apró előrelépések, amikor egy picit jobban ment, amikor már egy kicsit tovább tartott, hogy a jó úton maradtam, amikor nehezebben tudott elcsábítani a gonosz, ezeket megköszönhetem az Istennek. És fontos, hogy ezeket újra és újra megéljük, megtapasztaljuk, észrevegyük ezeket az apró dolgokat. És amikor ugye azt ajánlja az egyház, hogy napról napra tartsunk este egy lelkiismeret vizsgálatot, de jó lenne, ha ez már meg tudnám én is valósítani, és nem csak elkapkodnám az esti imádságot, akkor felfedezzük, hogy miben tudtunk előrelépni, mert ez a lelkiismeret vizsgálat, ez nem csak a rosszat kell, hogy föltárja, hanem a jót is. Hogy újra és újra lássuk, hogy mi volt az, ami jó volt, amiben sikerült előrelépnem, sikerült megvalósítanom, és mi volt az, ami nem igazán sikerült, és akkor ennek az egyensúlyát ennek föl tudom fedezni, hogy azért mégiscsak több a jó, mint a rossz bennem, és tudok jót is tenni, és ez újra és újra meg tud erősíteni. És éppen ezért akar az evangélium bennünket a küzdelemben megerősíteni. Vannak eszközeink, amelyek segítenek bennünket, hogy ez az erőforrás egyre jobban a rendelkezésünkre álljon. Vannak eszközeink, a szentáldozás, a szentgyónás, a napi imádság, a szentmisén való részvétel, ez mind-mind erőforrás a számunkra, hogy megerősödjünk a bűn elleni küzdelemben, megerősödjünk abban, hogy a jó úton tudjunk járni, a jó útra tudjunk egyre inkább törekedni. Mert a gonosz nem akarja hagyni, hogy mi Krisztus pártján legyünk, mert a gonosz nem nagyon bízik meg abban, hogy ez az út olyan lehet, ami felé vezet, ami hogy nehogy véletlenül időnk legyen, meg lehetőségünk legyen az Isten felé fordulni. Mi viszont újra és újra legyőzhetjük a gonoszt. Imádságunkban benne lett, hogy egy helyzetben, hogy kimondom félhangosan vagy magamban, hogy távozz tőlem sátán, most én nem akarok ebbe az utcába belemenni, én a Krisztusi úton szeretnék megmaradni, a Krisztusi úton szeretnék egyre inkább előre jutni. És ezért szeretnénk Jézussal járni, Jézus erejét újra és újra felfedezni az életünkben, a mindennapjainkban. Jézus az Isten erejével űzi ki a gonosz lelket, ezért eredményes az ő munkálkodása. Persze az eredményesség a mai világban nem túl jól hangzik, már mint olyan szempontból, hogy a mai világ azonnali eredményt vár, a mai világ azonnali eredményt szeretne elérni, de hát ugye ez nem szokott működni, így egy részeredmény
az megvalósulhat, de a teljes eredmény, a teljes odaadottság az már nehezebben tud megvalósulni. Tehát újra és újra meg tudunk erősödni. Jézus újra és újra meg akar bennünket erősíteni az ő útján, azon az úton, amely egyre inkább felé visz, azon az úton, amely egyre jobban a krisztusi utat igyekszik megmutatni a számunkra, feltárni a számunkra. És ez az, ami megerősít bennünket, rendbe teszi újra és újra azt a lakóhelyet, amiben lakunk, megerősít abban, hogy Isten kegyelme folytán Isten szeretetét egyre jobban megélhessük, egyre jobban fölfedezhessük az életünkben, a mindennapjainkban. Kérjük tehát bátran Jézusnak a kegyelmét, Jézusnak az erejét, hogy újra és újra sikerüljön felállni, sikerüljön tovább haladnunk azon az úton, amelyen Jézus vezet az örök élet felé.

Folytatjuk ebben a hittanórában a szemezgetést a különböző evangéliumokból. A mai evangéliumot vettük egy picit át, hogy rácsodálkozni a körülöttünk lévő eseményekre, rácsodálkozni Isten kegyelmére, szeretetére, majd pedig néztük azt, hogy folyamatosan ébren kell lennünk, küzdenünk a gonosz, a cselvető ellen, aki szeretne újra és újra visszaszivárogni az életünkbe. Vasárnapi evangélium ismét egy szép képet mutat a Szentírá, az örök életnek a képéről beszél Máté evangélista. Itt már közeledünk az év végéhez, az evangéliumnak is a végéhez, és ilyen képeket fogunk még sorozatban olvasni, találni az evangéliumban. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, szóljanak a meghívottaknak. Nem akartak menni. Más szolgákat küldött, mondjátok meg, a lakomát elkészítettem. Gyertek, jöjjetek a mennyegzőre. Ezok nem mit sem törődve szétszélettek, a földjére ment az egyik, a másik üzlet után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek és összeverték, meg is ölték őket. A király haragra lobbant, elküldte a seregeit, felkoncoltatta a gyilkosokat, a szolgáknak pedig így szólt, a mennyegzők kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek az útszélre, akit csak ott találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Szolgák kimentek az utakra, és összegyűjtöttek mindenkit, jókat és gonoszokat egyaránt. Amikor a király bement, és megszemlélte a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegző ruhába öltözve. Megszólította, barátom, hogy jöhettél be ide? Az csak hallgatott. A király megparancsolta, kezét, lábát kössétek meg, dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsigorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Tulajdonképpen megint két részre

szentmisére, a keresztény életre. Most nem érek rá, mert vendégek jönnek, milyen sokszor elhangzik, hogy jönnek a vendégek, jönnek a gyerekek, nem tudok elmenni a misére, mert főzni kell. Bocsánat, a gyerekek, miért nem jönnek el a misére? Ugye lehet ez egy kérdés, vagy hát van több lehetőség is. Tehát ez egy megint csak egy ilyen érdekes kifogás, mert önmagában egy jó dolgot tesz. Vendégül látja, meghívta a gyerekeit, vendégül látja a gyerekeit, de mégis valami mégiscsak sérül, mert valami kimarad, ami megint csak fontos lenne, valami kimarad, ami megint csak olyan dolog lenne, amit nem lenne szabad kihagyni, amire oda kéne figyelni. Milyen kifogásaim vannak? Nagyon életszerű kifogásokat tudunk találni. Azt szokták mondani, hogy a kifogásokkal tele van a padlás, tehát akinek már kifogása sincs, az aztán már igazán szegény ember. Jól meg tudunk mindent indokolni, hogy mit, miért nem teszünk meg. Nincs kedvem, fáradt vagyok, nem indulok útnak a hétköznapi programra, mert fáradt vagyok, mert ez van, az van, amaz van. Mindig van valami, ami megpróbál odaállni közém és az Isten közé. És persze vannak komolyabbak, súlyosabbak, meg vannak kevésbé súlyosak, de azért mindez valahol eltávolít az Istentől. Nem engedi, hogy elérkezzek a mennyegzős lakomára. Tehát ez egy fontos, hogy a meghívással mit kezdjek. Megkaptuk mindannyian a meghívót a mennyegzős lakomára. Úton vagyok a mennyegzős lakoma felé, vagy pedig kifogásokat keresve más úton járok, a magam feje után megyek. Fontos kérdés mindez, és jó újra és újra felfedezni, hogy mi hogyan van, hogyan működik, mi az, ami ténylegesen, mert azért vannak olyan állapotbeli kötelességek, amik tényleg olyanok, ami miatt például otthon maradhatok a vasárnapi miséről, súlyos beteget kell ápolni, vagy a nemrég született gyermekével a kismama nyilván otthon maradhat, és ha nem tud eljönni a kisgyerek miatt, akkor nyilván számára ez más, mint hogyha csak egy sima alapkifogás lenne, de nagyon fontos végig gondolni, hogy mi az, ami ténylegesen jogos kifogás, jogos indok, és mi az, ami csak olyan kvázi mondva csinált ok arra, hogy nem megyek el, nem indulok el, nem megyek el a mennyegzőre, hiába hívtak. A másik része ennek az evangéliumi szakasznak, hogy ugye van egy ember, aki nincs mennyegzős ruhába öltözve. Furcsának tűnik, hogy a útszélről behozott embereken számon kéri a mennyegzős ruhát. Abban az időszakban, abban a korban azért szokás volt, hogy ezt adtak mennyegzős ruhát a meghívóval együtt. Tehát, hogy valamit kapott az illető, és válaszolni se tudott, magyarázatot se tudott adni, valamit kapott, megkapott valamit, amit nem vitt magával, ami nem volt ott. Megkapta a mennyegzős ruhát, és az nem volt ott vele. És ez újra és újra érdekessé teszi ezt a helyzetet, hogy akkor most ez a mennyegzős ruha, ez hogyan is van. Ismerjük azt a mondást, hogy nem a ruha teszi az embert. Nyilvánvaló, hogy az ember benseje az a fontosabb, és az a fontos, hogy a benső milyen, mennyire tiszta meg szép. De azért a mennyi mindent kifejezünk az öltözetünkkel, hogy nyáron, amikor strandra megyek, vagy szabadság van, vagy akkor ugye egy könnyedebb ruhában vagyok, amikor valami komoly helyre megyek, akkor komolyan felöltözöm. Olyan furcsa volt látni időnként, hogy ugye még egyik helyemen, ugye a tanító néninek volt a elsős, volt az előző évben, és volt az esküvője, és akkor az esküvőre volt olyan tanító, gyerekek is mentek a tanítványi az esküvőre, és volt egy gyerek, aki pólóba meg rövidnadrágba ment az esküvőre. Valahol szülők nyilván itt elfelejtették ezt megtenni, meg elfelejtették elmondani a gyereknek, hogy gyerek, most egy ünnepre megyünk, és erre az ünnepre be kell öltözni. Régen, vidéken, faluhelyen ugye megvolt az embereknek a vasárnapi ruhája, amit csak vasárnapra vett föl. Táborban voltunk, fiatalok, és ott mondta

0: az atya, aki velünk volt, hogy legyen egy olyan pólód, amit csak a szentmisére veszel föl. És nyilván egy táborban az erdő közepén nem kellett fehérig, meg hosszú nadrág, meg egyebek, de legyen egy olyan pólód, ami a misére veszel föl, ezzel jelzed azt, hogy most valami ünnepi, valami különleges dologra megyünk, mert most azt a pólót veszem föl, amit csak a misére használok. Tehát hogyan öltözöm a szent misére, hogy hogyan öltözöm föl egy színházba, milyen ruhát veszek föl, tudom-e, hogy milyen alkalomhoz milyen ruházat illik. Vasárnap hívnak általában egy-egy családhoz ebédre, és nyáron volt időnként, akkor megkérdeztem, hogy most akkor mi az, ami milyen, tehát lesz-e valami olyan családi ünnep, hogy mehetek-e biciklivel például, arra a vasárnapi ebédre nem volt túl messze, de hogy biciklivel menni, és akkor csak akkor ahhoz úgy kell öltözni, hogy nem, ha nyugodtan menjek olyan ruhában, és nem az volt, hogy mert az akkor olyan ciki, hogyha mindenki szépen föl van öltözni, meg beállítok egy biciklis ruhába, tehát ezt tisztázni lehet, meg tisztázni érdemes. Fontos, hogy megtanuljuk, hogy hova milyen ruházat illik, és aztán ugye beöltöznek a papok, a minisztránsok a szentmisére, jeleznek vele valamit. Az is egy érdekes dolog, hogy vannak egyenruhák, hogy a rendőr, a tűzoltó, a különböző emberek különböző módon egyenruhájuk jelzi azt, hogy ő hova tartozik. Tehát a ruházatom az valamiképpen jelzi azt, hogy hova tartozom. Fontos tehát ezt végig gondolnom, hogy milyen ruházat van rajtam, mit használok, mire, hova, hogyan megyek. És hát ennek van még egy vetülete, hogy keresztelésünkkor kaptunk egy keresztelési ruhát. Egy szép fehér ruhát, kisingecskét terítettek ránk. A keresztény ókorban ténylegesen fehér ruhát kaptak a megkereszteltek a tisztaság jeleként, és 8 napon át ezt a fehér ruhát viselték nyilván az istentiszteleten. Kaptam kereszteléskor egy ruhát. Megvan még ez a keresztelési ruhám, és nem a fizikai ruhára gondolok most elsősorban, hanem maga a jelkép, maga a lelke, hogy ez a ruha, ez megvan. Persze, nyilván az se feltétlenül jó, hogy beteszem a szekrénybe, és akkor ott őrizgetem tisztán, makulátlanul, de senki nem látja rajtam, hogy nekem van egy keresztelési ruhám. Tehát ezt valamiképpen a keresztény életemmel viselni kell. Sokan csináljuk már azt, első áldozásra egyforma szép ruhába jönnek a gyerekek, és ez a keresztelési ruhának valamiképpen a jelzése, hogy a kereszteléskor kapott fehér ruhámba abba vagyok, és most abba jöttem az első áldozásra. Valami folytatódik. Fölveszem a keresztelési ruhát, vagyis igyekszem keresztényként élni. És persze ez a keresztelési ruha, ez tud koszolódni, megsérülni. De van tisztító lelki mosoda, mondhatjuk tréfásan. Ugye a Szent Jónásban újra és újra Jézus tisztává teszi a keresztelési ruhánkat, megtisztít bennünket. Persze azért vannak ennek nyomai, hogy ott valami koszolódás, valami sérülés történt, de amikor majd odaérkezünk a mennyegző bejáratához, odaérkezünk a kapuhoz, amely az örök életbe vezet, akkor nem azt fogja kérdezni a mesterünk, hogy mennyire tökéletes, érintetlen, éppen maradt a keresztelési ruhánk, hanem hogy megvan-e, és látszik-e rajta, hogy rendszeresen tisztították azt a keresztelési ruhát, hogy törődtek vele, hogy törődtek azzal a keresztelési ruhával. És milyen jó, hogyha ezt újra és újra föl tudjuk fedezni, hogy kaptunk a kereszteléskor egy fehér ruhát. Lényeg, hogy használtuk, jeleztük vele, hogy hova tartozom, hogy a keresztény életem bármennyire is időnként úgy elestem, meg elbotlottam, meg setes uta voltam, meg nem úgy sikerült, meg mindenféle nehézség volt az életemben, de megőriztem a keresztelési fehér ruhámat. És talán a vasárnapi evangéliumban erre érdemes nagyon erőteljesen odafigyelni, hogy a keresztelési ruhámat hogyan tudtam megőrizni, hogy a keresztelési ruhám hogyan néz ki, használom-e, van-e, megvan-e, tudom ezt, fel tudom-e mutatni ezt a keresztelési ruhát. Kedves hallgatóink, van még pár percünk, úgyhogy ha valaki szeretne telefonálni, akkor hívja bátran a 374-0904-es telefonszámot, és akkor ezen a számon tudunk egymással beszélni, tudunk ezen a számon egy kicsit beszélgetni ezekről a témákról, a keresztelési ruhámról, a rácsodálkoztam valakire, valamire milyen jó lenne elmondani, erről tanúságot tenni valakinek, hogy hogyan csodálkozott rá egy eseményére az életében, tehát ilyen dolgokra oda tudunk, ilyen dolgokat tudunk egyre inkább megbeszélni, ilyen dolgokat esetleg meg tudunk beszélni, tehát hívják bátran a 374-0904-es telefonszámot, már is van egy telefonálónk. Tessék, Mária Rádió!
1: Dicsértessék meg Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen.
1: Egy olyan érdekes történetet szeretnék elmesélni, hogy 2019. Egy pillanat, csak lehakítom a rádiót, mert hallom, hogy...
0: Azt, igen, az fontos.
1: Lekapcsoltam.
0: Jó.
1: És van egy ismerősöm, akinek sokszor segítek, és pedig segítek kedves és aranyos, és utána nagyon csúnyán viselkedik, és ez így többször visszatért az életünkben, és egyszer már mondtam, hogy többet nem segítek, mert utána nagyon csúnyán viselkedik, és elalvás előtt kértem a szüzanyát, hogy segítsen nekem, mert nem tudom, mit kellene, hogy tegye, emberileg tudom, de Isten mit szeretne, és hogy adjon nekem egy jelet, mégpedig egy olyan jelet, amiről én biztosan fogom tudni, hogy ő az. Másnap reggel felébredek, és azt mondja nekem, de teljesen tiszta tudatomnál vagyok, kapcsold be a rádiót és figyelj. Bekapcsolom a Mária rádiót, és akkor a Karácsony Tibor atya elkezdi mondani a Turmezei Erzsébetnek a versét. Lassan, érthetően. Ennek az a lényege, hogy bármit kérnek tőlem, nincs joga, de tegyem meg, és ő győzzön a szeretet. És végig ez volt amit a szüzanya nekem üzent, és akkor a legvégén már sírtam, hogy nem fogom tudni ezt emberileg megtenni, hogy megint segítsek neki, mert nagyon csúnyán viselkedik utána. De megtettem, mert a szüzanya kérte, és 4,5 évig tudtam ennek az illetőnek ismét segíteni. És vettem egy szüzanyaszobrot, amit én egy üzletben dolgozom, amit kitettem az üzletbe, lássák az emberek, és ha megkérdezik, hogy miért van itt a szüzanyaszobor, szoktam mondani, hogy nekem ez egy csoda, felkelt, hallgassam meg a verset, és tudjam, hogy mit kell tenni. És csak ennyit szerettem volna elmondani, hogy ez nekem fantasztikus csoda az életemben.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondta, és sok áldást az életére.
1: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Igen, vannak ilyen csodáink, ilyen dolgaink. Tessék, Mária Rádió!
2: Szép reggelt kívánok, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Köszönjük szépen a műsort először is, de a lényeg, amit szeretnék mondani egy picit az előző mondathoz. Bazilika, Budapest, apró pici bugyiba emberkék mászkálnak, nem múzeum, hanem templom. Nem lehetne valami olyan, nem tudom, törvényt, vagy nem tudom, itt alkotni, vagy elképzelést a templomokról, hogy legalább ezekben a nagy templomokban engedjünk be nyáron olyan öltözetben embereket, ami nem illik valóban a templom belsejéhez, hogy nem lehetséges, bocsánat, hogy ebben a műsorban.
0: Teljesen nyugos, amit mond, és nem tudom, most nyilván majd lehet, hogyha találkozom a Gábor atyával, akkor megpendítem, hogy esetleg vagy valamelyik atyával, hogy erre mit lehet lépni, nem tudom igazán, mit lehet lépni. Nyugaton van olyan, hogy nem engedik be egyszerűen rövid nadrágba a templomba az embereket, úgyhogy ezt meg lehetne.
2: Most három testvért hívtam föl, akik oda járunk a bazilikába, és mondták, hogy nyugodtan merjen ezt megpendíteni, hogy persze, valami, persze. Legalább ezek csodálatos, hogy viszik a hírünket fotógéppel, telefonnal, mindennel, és tényleg gyönyörű a bazilikánk, meg nagyon sok templomunk egyre csodálatosabban szépül, de a bazilika nem múzeum.
0: Igen.
2: Köszönjük szépen,
0: nagyon szépen köszönjük, megpróbálunk
2: valahol.
0: Jó.
2: Köszönjük, Isten áldásával. Szép napot.
0: Még egy telefonálóra van időnk. Tessék, Mári Rádió, egy percünk van körülbelül.
3: Dicsőzessék a Jézus Krisztus. Ákos atya mondta, hogy a gondviselés fedő neve a véletlen. Igen, én Szentléleknek hívom, akkor gyorsan mondom. El kellett mennem tüdőröntgenre, a tüdőmnek semmi baja, és ott derült ki, hogy van egy mellkarcinómám. Megműtöttek, se kemó nem kellett, se sugár nem kellett. Ennek köszönhetem.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondta.
3: Dicsértessék a Jézus.
0: Igen, hát nagyon sok ilyen apró csodában lehet részünk újra és újra. Ilyen apró csodát sokat tudunk találni az életünkben, ha tényleg odafigyelünk, és akkor ilyen módon tudjuk fölfedezni Isten kegyelmét, Isten erejét a mindennapjainkban. Úgyhogy nagyon jó, hogy ezek újra és újra működnek, egyre jobban működnek. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmüket, köszönjük szépen, hogy velünk voltak, sok áldást kívánunk minden kedves hallgatónak. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Áldás gondolatok. A keresztények egysége. Az egész lakott föld a tiéd, Istenünk. Hozzád vezetnek lelkünk ösvényei, benned születik meg az összhang, mint egy csodás zeneműben, amelyben annyi szólam fonódik egymásba, benned találkozik egymással az életünk, mint egy nagy lakomán, ahol annyi különböző ember ül az asztal körül, benned bomlik ki hitünk gazdagsága, mint a prizmán átsugárzó fény, szivárvány színei, segíts bennünket hozzád térni. Akkor egymáshoz is egyre közelebb kerülünk.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.

0: Ajánljuk föl rózsafüzérünket hazánkért, a békéért, plébániánk megerősödéséért, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: aki a halálból föltámadt, hitünk alapja, hogy Jézus nem maradt a halál hatalmában, feltámadása az örök élet kapuját nyitotta meg nekünk. A feltámadás fényében látjuk életünket, örömeinket, nehézségeinket. A feltámadás útján akarunk járni hétköznapjainkban.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyed. A gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszony Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszony Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
1: Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vitamíj be a lelkeket,
2: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: aki a mennybe fölmen, Jézus mennybe menetel, a reményt erősíti meg bennünk, avval főre jutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben. Ezt a reményt szeretnénk megmutatni környezetünkben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: aki nekünk a Szent Lelket elküldte, pünkösd eseményével elindul az egyház élete, ettől kezdve megállíthatatlanul terjed az örömhír, a Szent Lélek ma is munkálkodik leginkább rajtam, rajtunk keresztül. Fogadjuk be napról napra a Szent Lelket, induljunk bátran erejével, a magunk helyén és magunk módján tanúságot tenni a feltámadás örömhíréről.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: aki téged szent szűz a mennybe fölvett, Mária a legközelebb Jézushoz, mint édesanya, szinte magától értetődő, hogy Jézus maga mellé emeli őt. Miután a kereszten János apostol által mindannyian édesanyjává lettünk, bízunk abban, hogy fia mellett édesanyaként viszi elé ügyeinket.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak,

0: aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, Jézus a mindenség királya, édesanyja pedig királyné, természetesen ott is édesanyaként viseli gondunkat, királynői címét fia által kapja. Nagyra értékeljük Mária szerepét az üdvösség művében, így lesz életünk királynőjévé.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istenünk szent vagy, imádkozzál most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál mérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária,
1: szent anyja, imádkozzál mérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Urunk Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, s elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Szent József, könyörögjünk, szentséges szűzanyád jegyesének érdemeiért add meg nekünk, Urunk, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közbejárására elnyerjük, kész és uralkodol, mindörökkön, örökké.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 10-e. Volt ott egy ember. Szent János evangéliumában olvassuk ezt a néhány szót, az 5. fejezet, 5. versében. Volt ott egy ember. Tudjuk, hogy sokan vannak, akik szenvednek. Nem felejthetjük el, hogy egyszer mi is ehhez a táborhoz fogunk tartozni. És ne feledd, hogy egyszer te is ehhez a táborhoz fogsz tartozni, mert sokan vannak, akik szenvednek. Ha egyáltalán nem lennél közöttük már. Imádkozz a szenvedőkért, és közben légy irgalmas egészségesen az egészségesekhez is. A 38 éve tartó betegség ezt nem részletezem, mert ki tudja melyikünk, miben, mióta szenved. 5 perc kín is sok a jelenben. Mégis merjük hinni, terhek alatt is lehet csendben tűrni, lehet nem csak mindig a bajra tekinteni, hanem fel lehet tekinteni az Úrra is, aki egyben a megtartónk. Hát tudom, persze, nincs ennél nehezebb lecke. Jézus Krisztus az ünnepre jött, és a betegek között találjuk meg őt. Nincs zavartalan ünnep addig, amíg olyan betegek tömegei vesznek körül bennünket, akiket az emberi önzés tett beteggé. Ne csüggedj, van embered, nem vagy egyedül. Az élő Isten az embered, aki Jézus Krisztusban emberré lett. Igazából csak őre számíthatsz. De ő mindig küld emberi követeket is, akik így angyalokká lehetnek az életedben. A sok ember közül Jézus Krisztus észreveszi azt az egy embert, akinek most a legnagyobb szüksége van ő rá. Ő észreveszi az egyes embert, és téged is számon tart. Ő előtte merhetsz emberré lenni, minden bajoddal együtt merhetsz emberré lenni. 2 döbbenetes jelenet szól szemet ebben a történetben. Az egyik az, hogy mi mindent elkövetünk a testi gyógyulásért. Mi mindent kipróbálunk, közben milyen önzővé lehetnek az emberek. A másik pedig az, hogy az Istent

0: emlegetők mennyire nem tudnak örülni a másik gyógyulásának. Ugye ezt a 10. és 15. vers között láthatjuk. Az Istent emlegetők mennyire nem tudnak örülni a mások gyógyulásának. Ne csodát várj, hanem az Urat várd. A gyógyulás több, mint járni, menni, cipelni, sürgölődni. Sokkal több. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.

Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imalánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Hírpercek.
1: Szent John Henry Newman emléknapját ünnepelte pénteken egyházunk. Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. Szervezetten nőtték ki magát Írországban a Koletniki nővér által elvetett kis mag. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat gondolatiságára. 16. Benedek angliai útja alkalmával 2010-ben boldoggá, 2019-ben pedig Ferenc pápa szentté avatta. Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagy királyunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Több mint 5 évtizede, 1972-ben hozta létre Írországban Colette Hickey nővér a Corky Edelhaust, az általa csak kismagként emlegetett menedékhelyet, amely nehéz sorsú nőknek és gyermekeknek nyújtott oltalmat. A jópásztor szerzetes nővért idén, nyáron, 108 éves korában szólította magához az úr. Emlékezik meg Írország néhai legidősebb lakosáról az alateia.org. Colette nővér tiszteletre méltóan hosszú élete alatt rendkívüli változásokon ment keresztül a világ. Az apáca átélte a két világháborút, a spanyol nátha járványt, tanúja volt a televízió és az internet megjelenésének, túlélte a Covidot is, és megtapasztalhatta Írország hihetetlen átalakulását. Azonban akik ismerték, elsősorban nem kivételes életkora, hanem a rászoruló családoknak nyújtott menedék, és a megmentett életek miatt tisztelték és szerették. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Hajnal van, fürdik már az ég,

Sötét félelmek múljanak, hogy az a végső virradal.

Még zengő dalunk énekel. Dicséret adja az Atya,

0: Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram. Parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék. Atyáink Istene, jóságos Urunk, igéddel hívtad létre a mindenséget. Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál. Hogy a föld kerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét. Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem. Mert szolgád vagyok, szolgálód gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Föl sem fogom igazságodat és törvényedet. Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít. Nálad a bölcsesség, aki műveidet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad. Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal. Őt küld el szentegedből, fölséges trónod helyéről, hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves előtted. Mert ő mindent tud és megért mindent, megfontoltan vezet tetteimben, és megőriz hatalmával. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bölcsességed, Uram, velem járjon, és velem munkálkodjék. Az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek. Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr hűsége örökké megmarad. Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognatok, mint a csillagoknak a mindenségben. Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem. Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem. Örökségem az élők honában. Te vagy az én menedékem, dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem. Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek.

hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.

0: Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek.
1: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek. Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk! Irgalmasság, Atya! Köszönjük, hogy Máriát anyául és példaképül adtad nekünk, közbenjárására szenteld meg szívünket. Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk! Máriát szavadra figyelő, hűséges szolgálóddá tetted, közbenjárására add meg nekünk ajándékaidat. Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk! A kereszt mellett álló Máriát erőssé tetted, fiad feltámadása által pedig örömmel töltötted el. Közbenjárására enyhítsd megpróbáltatásainkat, reményünket pedig szilárdítsd meg. Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, üdvösségünk forrása és kezdete, engedd, hogy életünkkel mindig megvalljuk dicsőségedet, és dicséretedet egykor örökre hirdethessük a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

gyötrődő édesanya imája. Uram Jézus, amikor rád tört a halálos félelem, hogy nem kerülheted el sorsodat, amikor szeretted volna megváltoztatni a megváltoztathatatlant, vérrel verítékezve imádkoztál az olajfák hegyén. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Harcod és szenvedésed órájában kereslek téged, és miközben hálával és együttérzéssel tisztellek értünk vállalt kínjaidért, csodálom erődet, amellyel elfogadtad az Atya megmásíthatatlan szent akaratát. Az én szívem igen gyenge, majd meghasad a fájdalomtól, és félek, nem tudom elfogadni és elviselni az Atya által rám mért sorsot. Azért imádkozom tehát, hogy én is szívből elfogadjam rendelését, s az engedelmességben megerősödve ne a magam fájdalma homályosítsa el minden gondolatomat, hanem meglátva az áldozat értelmét, azt elvállalva javát szolgáljam magamnak és mindenkinek. Úr Jézus, aki az olajfák hegyén tanultál engedelmességet, könyörülj rajtam. Úr Jézus, az olajfák hegyén megszenvedted önáltadásodért, könyörülj rajtam. Úr Jézus, akinek a szeretetét nem győzte le a szenvedés az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, akiben nem lett úrrá a keserűség az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, akinek türelme nem fogyatkozott meg az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki meggyötört a félelem és a szomorúság az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki mégis bátran kimondtad az olajfák hegyén, ne az történjék, amit én akarok, hanem amit te, Atyám. Könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki igen tudtál mondani az Atya akaratára az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki megerősített az angyal az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki az olajfák hegyén visszaborzattál a bűntől, de nem undorodtál meg a bűnös embertől, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki az elhagyottak között a legelhagyottabb voltál, az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki félelmedben is az Atyát kerested az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki az imádságból erőt merítettél az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Uram Jézus, amit átéltél és szenvedtél az olajfák hegyén, alakította és még inkább megerősítette szívedet. Növelje bizalmadat a mennyei Atya iránt. Kérlek, légy velem gyötrelmes óráimban, hogy engedelmes lélekkel elfogadott áldozatom meghozza gyümölcsét. Tudjak hinni a küzdelemben és a győzelemben, bízni tudjak az igazság és a szeretet végső győzelmében, s abban részem legyen szeretteimmel és mindazokkal együtt, akikért gyötrelmeimet elszenvedem. Ámen.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévnyitó szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tagle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin bíboros, a Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanévnyitó szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
1: invocando il dono dello Spirito Santo,
0: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
1: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
0: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szentatya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt vallotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
1: Conservando la fede.
0: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítmányító szentmiséjén mondott homiliáját Leó pápa.
2: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke, október 7-én szerdán délután felidézte a Szentatya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét, éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez,

0: Társadalmi valóság, mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban négyszer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
1: Tagle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének proprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentjöki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kveg Péter szentéki nagykövet megnyitó beszédében az apostoli szentség és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában

és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszéki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíbor szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címmel a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a Máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére. Alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom törhetetlen szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat, az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriával vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A 31. családkongresszus szentmiséi. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a 31. családkongresszus szentmiséi 2026. október 16-án pénteken 18 órakor és október 17-én szombaton 11 óra 15 perctől lesznek. A szentmiség helyszíne Nagyboldogasszony Székesegyház Vác, Schuster Konstantin tér 11 szám. Café Francesco. A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. E havi programok. Október 13-án kedden 19 órakor imádság és meditáció. Bán Izsák konventuális perjelt a bakonybéli Szent Mauricius monostor előjáróját hallhatjuk. Október 20-án kedden 19 órai kezdettel kávéházi katekézis. Rónaszéki János atya szól a vendégekhez. Október 27-én kedden 19 órakor spirituális veszélyek, ezotéria. Borsodi Márta ad elő. Várnak mindenkit sok szeretettel. Jótékonysági koncert a Testvérkék Ferences óvoda javára. Cím: Pasaréti Közösségi Ház, Budapest, 2. kerület, Pasaréti út 102. Az időpont 2026. október 15-e. A kezdés időpontja 18 óra. Belépés ingyenes. Regisztrálni a Pasaréti Közösségi Ház honlapján a programok fülön lehet. Fellép Kruppa Bálint hegedőművész és a Pasaréti Csibekórus. A befolyt összegből szenzoros játékokat szeretnének vásárolni az óvodások számára, a gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítésére.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. Dél-Indiától egészen a Himalája lábáig tartott Edward Barreto püspök útja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Megnyitották október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl, tájékoztatott az Ökumenikus Ifjúsági Iroda. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. A rendezvény története egészen a 2004-ben Máriacellben megrendezett közép-európai katolikus találkozóig nyúlik vissza, amikor Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Csehország és Horvátország fiataljaihoz kapcsolódva szerveződött meg az ifjúsági akció Magyarországon is. A megnyitó programját a Fráter Kórus meghívtál, hogy Vízre lépjek című éneke zárta, amelyben a jelenlévők is bekapcsolódtak. 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökével együtt misézett, Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. Leo pápa 2025. november 29-én Edward Barreto atyát Darjeeling utódlási joggal felruházott püspökévé nevezte ki. 4 évtizeden átívelő, az indiai szubkontinens egész területét felölelő papi útjának elismeréséül. Egy rendkívül szegény 8 gyermekes családból származom, a Mangalóri egyházmegyéből. Még egyetemista koromban rákos lett az édesapám, így otthon kellett segítenem, miközben édesanyám dolgozott, mesélt a püspök október elején a Fidesznek. Óriási nehézségek árán fejeztem be az iskolát. Tiszta kegyelem és elhivatottság volt az utam, semmit nem kaptam ingyen vagy kiváltságból, mondta. 1982-ben, 17 évesen, 2500 kilométerre Darjeelingban belépett a 23. János kis szemináriumba. Később a kalkuttai Morning Star regionális szemináriumában tanult. Miután filozófia mester diplomát szerzett, 1993-ban szentelték pappá Darjeelingben. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ajdani Józsefnének, a 40 nap az életért budapesti koordinátorának gondolatait hallják.
1: Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Római Levél 8.28. Ezt az igét a megtérésem után hallottam, és ebből a saját részemre azt értettem meg, hogy mindaz, ami nehézség az életem során történt, konkrétan, hogy idős szüleim betegségeit végig kellett kísérnem, és egy rossz házasságot kötöttem, ami tele volt vitával és veszekedéssel, és bár nem akartam magam miatt ennek véget szakítani, de végül a három gyerekem miatt mégis vállaltam azt, hogy az ő nyugalmuk és békességük miatt kell ennek véget vetni, mert szóbeli bántalmazó kapcsolat volt, és mindig fájdalommal tekintettem erre, sajnáltam a gyerekeimet, hogy ezeket kell kapniuk egy szerető atyai magatartás helyett. Mégis Isten megértette velem azt, hogy ez olyan, mint a katonáknak a kiképzés. Megengedi, hogy nehézségekkel menjünk át, amit lehet, hogy a saját szabad akaratunkból egy rossz döntés következményeként kell átélnünk, de hogy ő ezt is a javunkra tudja formálni, hiszen velünk van ezekben a nehézségekben, később említi, hogy még a síralom völgyében is veletek leszek, és nem lehetnék most az, aki vagyok, hogyha azokon a nehézségeken nem jutottam volna túl.
0: Hajdani Józsefnének, a 40 nap az életért budapesti koordinátorának gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A mai műsorunkat a Cister Festről sugározzuk. Műsorvezetőink
2: Duda Dorottya,
3: Csanádi Jázmin,
4: Petrovics Adél,
1: Bajai Horváth Ida. A mai adásban a Cister Fest szervezéséről lesz szó, és az itteni programokról.
5: Kezdésnek pedig hallgassuk meg a nap evangéliumát, Lukács 11. fejezetéből. Még beszélt, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott. Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. De ő ezt mondta, hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. Most pedig megkérem Halász Tibor Nivárd ciszterci szerzetest, hogy magyarázza az evangéliumot.
6: Október van, a szűzanya hónapja, és őt számos jelzővel illethetjük, ugye beszélhetünk róla, mint Isten anyjáról, Isten szülőről, azaz görögül mondva Teotokoszról, illetve tekinthetünk rá, mint Isten hordozójára. És a szűzanya, Szűz Mária valóban hordozója és befogadója volt az isteni misztériumnak, és ez az angyali üdvözletkor kimondott igen, ez nem csak egy egyszerű igen volt, hanem egy jóval szélesebb síkot nyitott meg annál, vagy távlatokat nyitott annál, mint hogy az Isten gyermeket azt fizikailag kihordta és hordozta, hiszen Máriának az igenje az magába foglalta azt is, hogy hallgatja és befogadja az isteni igét, és elfogadja azt az isteni intenciót, amivel az Isten gyermek hordozását vállalja. Tehát ezzel vállalta azt is, hogy Krisztust a kereszt mellett, a kereszt halálig is kíséri, elkíséri. És ez a Krisztus hordozás, vagy Krisztusnak ez a hordozása, mint egy élő tabernákulummá tette, talán fogalmazhatunk így Máriával kapcsolatban. És ebben a szerepben, vagy ebben a Krisztus hordozásban lehet számunkra is példakép, és megpróbálhatjuk mi is követni őt ebben, és mi is élő Krisztus hordozókká lenni. Úgyhogy a lelkünket úgy készítjük fel, olyan körülményeket alakítunk ki számára, hogy a lelkünkben otthon legyen, és azt az életünk is tükrözze ezt a fajta a szemléletmódot, és hogy ez a bensőnkben élő Krisztus az valóban egy otthonos közegben érezze magát. Persze van egy emberi töredékességünk, ami folytán ez nem megy botlások és elesések nélkül, és talán ezen nem kell túlzottan elidőznünk, hogy újra és újra elesünk, mert a keresztény remény jegyében azért ott van az az út végén az a lehetőség, hogy ez sikeres lesz. Tehát a keresztény remény az mindig valami fajta utat mutat nekünk, és ahogy egy ősi mondás is mondja, hogy nem az a szent, aki mindig tökéletes és soha nem hibázik, hanem az, aki 99-szer elesik, de századszor is képes és akar felkelni és folytatni az útját. Tehát ez a mi mindennapi életünkre is mindenképpen rá húzható, illetve ezzel rokonítható, hogyha van bátorságunk újrakezdeni, megpróbálni teljesen Krisztusra hagyatkozni, és ezáltal is az ő hordozójává, megjelenítőjévé, vagy talán még érzékletesebb az a kép, hogy a Krisztus ikonjává válni, akkor mi is lehetünk ennek az útnak a folytatói, és talán keresztény emberként ez az, amit érdemes kiemelnünk, hogy erre kell törekednünk, erre a Krisztus képűségre, és ha az életünk vezérfonalává Krisztus tesszük, akkor bízhatunk is abban, hogy ő fog minket vezetni, hiszen Krisztus az út, az élet és az igazság, és őt követve vajmi kevés esélyünk van arra, hogy eltévedjünk a mindennapi életnek az útvesztőiben, és egy ciszterci szerzetes vértanút, idézve Brenner János Anasztázt, akinek ugye az újmisés jelmondata volt, hogy az Isten szeretőknek a minden javára válik, ezzel indíthatjuk a mai napunkat is útra, és ezzel a szemlélettel indulhatunk neki a mai napnak.
5: Köszönjük Nivár testvérnek az Evangélium 20 fűzött gondolatait.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A következő interjúban Gróbe Ágostonnal, a Szent Margit Ciszterci Iskola Központ főigazgatójával fogok beszélgetni a Ciszterfestről. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást. Dicsértessék Jézus Krisztus. Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit is.
0: Milyen érzés vendégként részt venni a Ciszterfesten?
1: Nagyon különleges érzés. Nagyon jó. Igazából azt tudnám hasonlítani, amikor az ember a barátaihoz megy vendégségbe. Többen vagyunk, akik nem jártak még itt, illetve én már voltam egyszer-kétszer, de vannak kollégáim, akik még nem voltak, és ők is azt mondják, hogy olyan, mintha a barátaihoz menne. Tehát nagyon otthonos, és egy nagyon szeretete és közeg fogadott itt minket.
0: És a Pécsi Iskola hogyan tud belekapcsolódni a programokba?
1: Pécs egy nagyon különleges helyzetben van, ugyanis Pécsen két iskola is van. Van egy gimnázium, a Nagy Lőzs gimnázium, és van a Szent Margit Ciszterci Iskola Központ, ami óvodától általános iskolán keresztül zeneiskolát és kollégiumot is magába foglal. És ezáltal nálunk megvalósul a teljes közoktatásban való részesülés. Így ha azt veszük, hogy vannak 7.-8. nagynak számító gyerekek is, akik itt vannak, és vannak olyanok is, akik gimnazisták, és sokkal nagyobbak. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy aktív résztvevőként tudnak egyformán részesülni benne, hogy nem nincs az a nagy kontraszt, mint az életkorukban, ami abból következőek lehetne.
0: Elég sűrűek a programok, és mindennek van egy megadott sorrendje, viszont ön szerint mennyire fontos az, hogy ezekben a programokban a ciszterci hagyományok mellett a mai fiatalok érdeklődései és ötlete is megjelenjenek?
1: Hát egy szóval, ha kéne mondom, akkor szerintem nagyon fontos, de ez szerencsére látszik, hogy a fenntartós hasonlóan gondolja, hiszen ezért volt az, hogy diákparlamentet tartottunk tegnap, a diákok felszólalhattak, a képviselőket kiválasztották maguk közül, akik felszólaltak, és kiválaszthattuk közülük azokat, akiket a legalkalmasabbnak tartunk arra, jobban van a diákok a legalkalmasabbnak tartanak, hogy képviseljék az érdekeiket, hogy megmondhassák, hogy ők igazából mit szeretnének, és milyen irányt szeretnének. És erre van befogadó képesség és készség a fenntartó részéről is. Úgyhogy mindenki fontosnak tartja ezt.
0: És ezek mellett ön szerint milyen pluszt ad ez az alkalom a diákoknak és a tanároknak, akik részt vesznek?
1: Ahogy említettem, van olyan kollégám, aki először van itt. És azt mondta, hogy most már érti, hogy mi az, amiről eddig beszéltünk, hogy mi az, hogy ciszterci család, hogy ezek az iskolások és ezek a tanárok, akik ugyanhoz a fenntartóhoz tartoznak, mégis összekapcsolódnak. Tehát, mint egy nagy család, úgy működünk, olyan szeretet van köztünk, és ezt megérzi az ember, akkor is először van itt.
0: És ön, mint igazgató, hogyan éli ezeket meg?
1: Hát nekem ez egy nagyon jó érzés. Nagyon megnyugtató, és ad egy olyan stabilitást, az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül, hogy együtt tudunk egymásra támaszkodni, és együtt dolgozni, és mindig van, akire számíthatunk.
0: És hogyan népszerűsíteni a Ciszterfestet a diákjai körében? Mi az, amivel meggyőzni őket, hogy vegyenek részt ezen a programsorozaton?
1: Leginkább sehogy nem népszerűsíteném, ugyanis azok a diákok, akik innen hazamennek, elmesélik a többieknek, hogy ez milyen volt, mennyire jó érzés volt, és ennél jobb reklám nem kell. Utána válogatnunk kell, hogy ki az, akit el tudunk hozni, ki az, aki belefér a megadott létszámba, hiszen annyira népszerű és annyira jó, hogy önmagát reklámozza, nem kell
0: ezt
1: népszerűsítésnek.
0: Nincs
1: rá szükség egyáltalán.
0: És ön eddig hány Ciszterfesten vett részt?
1: Ez a harmadik, amin részt veszek, az első két alkalommal nem sikerült részt vennem sajnos.
0: És van ezek közül egy olyan kiemelkedő élménye, ami nagyon emlékezetes maradt?
1: Hát legkönnyebb arról beszélni, hogy a mostani alkalommal mi volt. Ami különleges volt, az a saját szervezés. Tehát az egy nagyon izgalmas helyzet volt, amikor mi szerveztük, pécsiek, a két iskola együtt, megpróbálva azt, hogy na, itt is megjelenjen a Szent Margit is, de a Nagy Lajos is, de ugye több a gimnazista, egy kicsit több hangsúlyt kapott a gimnázium. Az egy nagyon-nagyon különleges esemény volt, és az az érzés, hogy végre mi vagyunk a vendéglátók. Ez nagyon jó, és már nagyon várjuk azt, hogy újra mi legyünk. Ezek mindig különlegesek. De nagyon különleges volt például a tegnap esti áhítat is, amikor benn voltunk a templomba, nagyon az ország négy különböző pontjáról érkező fiatalok különböző színű pólóba ott érdelnek, vagy ülnek a templomba, amiben világítanak a gyertyák, és szól a zene, és éjfél van, és ők mégis ott vannak. Tehát ezek azok a pillanatok, ami mindent visz.
0: Igen, ezek csodálatosak szoktak lenni. Van még az ezen kívüli programok közül, amelyet kiemelne az idei programpontok közül?
1: Nekem még a diákparlament volt olyan, amire azt mondom, hogy ez egy nagyon különleges dolog. Tehát ez a bizalom, amit a fenntartó ad a diákjainak, azt mondja, hogy ő kíváncsi az ő véleményükre, tudni akarja, hogy ők mit gondolnak, és képviselhetik magukat. És akit most megválasztottak elnöknek, ő vele folyamatosan kapcsolatban lesz a fenntartó, folyamatosan meg fogja kérdezni a véleményét, és azok, akik a diák önkormányzatokat otthon képviselik, ők érzik azt a felhatalmazást. Tehát, hogy igenis súlya van annak, amit ők csinálnak, és nem csak egy játék az, amit tesznek, hanem igen, ez eljuthat akár országos szintre is, amit ők indítványoznak, és az máshol is megjelenik egy probléma, egy vágy a diákokba, lehet, hogy tőlük indul el, és eljut országos szintre a fenntartón keresztül.
0: Igen, ezekben nagyon nagy lehetőségek rejlenek. És végül mi az, amit szeretne, milyen élményekkel térjenek majd haza a résztvevők Egerből?
1: Amikor öreg diákokkal beszélgetünk, akkor mindig azt mondják, hogy mert hogy ő ciszterdiák volt, és hogy ennek van egy olyan nyoma, amit elvisz egész életébe. És azt szeretném, hogyha az Egerből hazatérő diákoknak ez egy olyan pont lenne, amire egész életükben emlékeznek, és azt mondják, hogy ettől még inkább ciszterdiák lettem. És biztos vagyok benne, hogy az érzés ez meg lesz nekik.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Most pedig, kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Az előző interjúban Grób Ágostonnal beszélgettem a ciszterci Szent Margit Iskola Központ főigazgatójával, és a Ciszterfestről beszélgettünk. Most pedig hallgassuk meg a Let's Go Make a Memory című számot Bailey Madison és Kevin Quinn előadásában.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Ez egy rendhagyó adás, hiszen nem máshonnan, mint az EGRI Ciszterfeszről jelentkezünk, tehát a ciszterci iskolák éves találkozójáról. És a következő percekben Eged Négelencsér Ildikóval fogok beszélgetni, az esemény szervezőjével. Üdvözlöm, Ildikó!
1: Jó reggelt kívánok, dicsértessék!
0: Mióta szervezi az EGRI Ciszterfeszteket, illetve ez hanyadik?
1: 2022-ben volt az első hivatalos Ciszterfest, és az itt volt Egerben, aminek akkor is én voltam a főszervezője, és most már visszatért hozzánk újra ez a Ciszterfest 4 év után, újra mi szervezzük a mi iskolánk, az összes ciszterci iskolának.
0: Akkor mondhatjuk, hogy most már kezd rutinossá válni ebben, mégis mennyi időbe telt, mire megszervezték az idei Ciszterfesztet?
1: Hát igen, bizonyos szempontból van egy kis rutinunk, ami azért a mostani szervezést megkönnyítette. A legelső alkalommal csak a feladatokat tudtuk, de a kivitelezésében azért nem voltunk annyira biztosak, kicsit bizonytalanok voltunk, és hát rajta volt az iskolánkon, a szervezőcsapaton az a teher, hogy elsőként lesz itt a megfelelés. De most azokból a tapasztalatokból merítettünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy fantasztikus team dolgozik együtt, annó is, 2022-ben is, és most is egy csapat dolgozott ezen. Hát a szervezése az már azt kell, hogy mondjam, hogy az előző tanévben elkezdődött, tehát tavaly tavasszal már azért ezeket végig kellett gondolni, a főbb vonalakat, hogy mit szeretnénk csinálni, és utána szeptembertől, vagy hát augusztustól igazából, akkor újra visszatértünk, és a tényleges megvalósításokon, a kivitelezéseken dolgoztunk. Azt kell mondjam, hogy van, amikor napi, heti rendszerességgel gyűltünk össze a megbeszélésekre, és hát ahogy közeledett ez az időpont, úgy egyre inkább sürgetővé váltak a feladatok. De mindenki nagyon fantasztikusan dolgozott, végezte a dolgát, és most itt vagyunk, túl vagyunk az első napon, és úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerültek a programok, és idáig felénk pozitív visszajelzések jöttek. Bízom benne, hogy ez a mai nap, és ugyanígy fog folytatódni.
0: Nagyon jó ezt hallani, hogy mindenki tényleg szívügyének tekintette az eseményt. Mégis azonban milyen kihívásokkal kellett szembenézni a szervezés folyamán?
1: Hát eredetileg mi szombatra nagyon szerettük volna, hogy az újonnan megszentelt Bélapátfalvi apátságba, ciszterapátságba szerettünk volna kimenni ma délelőtt, és ott befejezni ezt a programot, lezárni egy szentmisével. Nagyjából már minden le is volt hozzá szervezve, amikor hát technikai okok miatt bezárták az apátságot, és határozatlan időre, nem tudjuk, hogy mikor tudják megnyitni, és hát emiatt ezt a mai napot teljes egészében át kellett akkor szervezni. De hát szerencsére vannak ötleteink, és ettől függetlenül így gondolom, hogy a mai program is nagyon jó lesz, de mégsem úgy sikerült megszervezni, ahogy ezt szerettük volna.
0: És amikor jön egy ilyen nehézség, akkor hogyan tud ezzel kooperálni? Egy levegőt vesz? Vagy
1: hát körülbelül igen, egy nagy levegővétel, hogy hoppá, akkor újra tervezés, de én úgy gondolom, hogy a kollégáim és én is olyanok vagyunk, hogy mindent meg tudunk oldani, tehát úgy állunk hozzá, hogy problémák vannak, de azok azért vannak, hogy megoldjuk, és ezen dolgoztunk. De rögtön jöttek az ötletek, hogy akkor egyébként helyette mit és hogyan lehet csinálni. Itt egy kicsit a félelem, most már csak az időjárás miatt volt, mert októberben várható eső, de a mostani eső az úgy gondolom, hogy elmaradt szerencsére, és ez sem zavarta már a programot. Tehát persze első az a döbbenet mindig, hogy nem ezt képzeltük, nem ezt terveztük, de aztán gyorsan jönnek az újabb variációk, és akkor így sikerült tető alá hozni a szombati programot is.
0: És hát reméljük, hogy akkor mindenki nagyon-nagyon élvezi, ami több mint 200 gyereket jelent, ami egy elképesztően nagy szám, és mindenki különböző korosztály, különböző személyiség, hogyan tudja összeegyeztetni, hogy mindenki jól érezze magát ezen a szűk 2 napon?
1: Igen, ez valóban egy kihívás, hogy tulajdonképpen hetedikesektől a 18 éves végzősökig van itt diák, és úgy kellett szervezni a programokat, hogy azért minden korosztály megtalálja benne azt, ami neki tetszik. Ezért a mai napra több párhuzamosan zajló programot terveztünk, figyelembe véve a korosztályokat is, és hát mindenki jelentkezhetett. Tehát nem osztottuk be, hogy melyik iskola, vagy melyik csapat hova fog menni, hanem a gyerekek tegnapi nap folyamán kellett, hogy jelentkezzenek ezekre a programokra, ami számukra a legszimpatikusabb, legérdekesebb. És nagy örömmel tapasztaltuk, hogy lelkesen jelentkeztek. Itt igazából a létszám az, ami korlátot szabott, mert bizonyos helyekre azért meg volt szabva, hogy hányan mehetnek. De nagyjából igyekeztünk olyan helyszíneket választani, hogy 40-50 fő azért odaférjen, és próbáljuk megmutatni a vendégeknek a városunk legérdekesebb helyszíneit, programjait. Hát nagyon sok mindenből lehet meríteni, választani, úgyhogy ez sem volt könnyű eldönteni, de pontosan igen az, hogy a korosztálynak megfelelő érdekes legyen.
0: Nekem személy szerint, mint résztvevő, ez nekem külön nagyon tetszett, hogy egy QR kódot kellett beolvasni, tehát tényleg mondhatjuk, hogy nagyon modern volt, nem egy jelenléti lapot kellett kitölteni, úgyhogy...
1: Igen, igyekeztünk a mostani korosztálynak, a mostani generációknak megfelelően ezeket a programokat is összeszervezni, és ezeket a lehetőségeket, igen.
0: Szerintem ez sikerült, úgyhogy...
1: Köszönjük szépen! Köszönjük.
0: Mi volt az eddigi ciszterfesztek történelmében az eddigi legváratlanabb esemény, ami önnel történt? Esetleg tudná így ilyet előidézni, egy megszólalás, vagy ami teljesen máshogy történt, ahogy esetleg azt elképzeltük előre?
1: Hát most ez egy érdekes kérdés, mert hirtelen nem jut eszembe olyan nagyon váratlan dolog. Mondjuk tegnap este a diák parlament alatt nem indult el egy gép, egy számítógép, egy program. Talán ezek a legváratlanabbak, amitől talán mi tanárok és meg minden szervező tart, hogy a technika esetleg keresztbe húzza a számításainkat, de ott is volt alternatíva szerencsére, és azt is sikerült megoldani. Hát elég régóta a pályán vagyok, úgyhogy nagyon sokat tapasztaltam már. Szerencsére tényleg olyan dolog nem volt. Minden iskola, aki szervezte, nagyon ügyesen, nagyon flottul megszervezte, ők is ugyanúgy készültek a váratlan eseményekre, de sokszor nem is tudjuk a váratlan eseményeket, mert vagy csak nagyon a szervező gárda, mert vendégként észre se vettük, vagy veszik a vendégeink, mert ezeket igyekszünk áthidalni. Úgyhogy hát olyan nagyon-nagyon borzasztó élményem ezzel kapcsolatban nem volt.
0: Ugye említett a diákparlamentet, ami egy újdonság itt körünkben, viszont ezzel szemben van esetleg kedvenc hagyománya vagy programa, ami az előző években is volt? Nem feltétlenül csak az egri ciszterfeszteken, hanem a ciszterfeszteken.
1: Én azt tapasztaltam, hogy az alapforgatókönyvek nagyjából mindenhol ugyanazok. Egymásnak ebben sokat segítünk, hogy átadjuk egymásnak a tényleges forgatókönyvet, és minden helyszín, minden iskola hozzáteszi az ő sajátját, sajátosságát. Tehát valahol azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen mindenhol ugyanaz zajlik, de mégsem. Tehát a helyi sajátosságok a diákoknak, az iskoláknak, az egyénisége az nagyon-nagyon megmutatkozik. Mindig találkozunk, van egy nyitó, a végén van egy záró, itt a helyszínek változnak, de közben a programok, tehát ugyanazok, de mégis egy kicsit mások a helyi sajátosságok miatt.
0: Minden esetre elképesztően nehéz lehet egy ilyen nagy eseményt megszervezni. Mégis mik azok az értékek, ami miatt megéri, amit át szeretnének adni a diákoknak, ami miatt megéri, hogy végigmenjenek az eseményeken, illetve a találkozót megszervezzék?
1: Ezt a Ciszterfest programot mi egy nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, és mivel ez az öt iskola, az ország különböző részein van. Távol, földrajzilag nagyon távol vagyunk egymástól, de minket azért összeköt, ahogy Olgi nővér is mondta, hogy minket sok minden összeköt, ha más nem, akkor az, hogy ciszteriskolák vagyunk, és mi mindig is szerettük volna, hogyha azok valahogy össze tudjuk

Önök a Mária Rádiónap indító műsorát hallgatják. Az elmúlt percekben Egedné Gelencsér Ildikóval beszélgettem, az Egri Cister Fest szervezőjével. Most pedig hallgassuk meg Csiszér Lászlótól a Nincs más Isten című számot.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A következő percekben két diákkal fogok beszélgetni. Sziasztok, mutatkozzatok, légy szíve, és mondjátok el, melyik iskolába jártok.
1: Jó reggelt, én Horváth Málna Gréta vagyok, és a Ciszterciáni Nagy Lajos gimnáziumából jöttem, Pécsről.
2: Jó reggelt, én Gyuri Sángréti Kincső vagyok, és Székesfehérvárról jöttem, a Ciszterci Szent István gimnáziumból.
0: Hányadik alkalommal vesztek részt a Ciszterfesten?
2: Nekem ez az első alkalom, és már ötödik óta erre a pillanatra várok.
1: Számomra is ez az első alkalom, és amióta először hallottam róla, azóta el szeretnék jönni.
0: Akkor már rég vártátok. Ha három szóval kellene jellemeznetek a Ciszterfesztet, melyek lennének azok?
2: Egy szív, egy lélek, összetartás és kapcsolatteremtés.

0: Közösség, összetartás és kapcsolattartás.
1: Hogy tetszettek a programok, melyik volt a kedvencetek?
2: Én a csoportos feladatokat vártam a legjobban, amikor mind az öt iskolából csoportokba állnak a gyerekek, és vegyes csapatokat alkotva veszünk részt a vetélkedőn. Azért ezt emelném ki, mert nagyon sok barátságra tettem szert, és úgy érzem, hogy ezek a barátságok egy életre szólóak lesznek.
0: Én a programok közül a táncházat vártam ilyen legjobban, azt tetszett nagyon, mert nagyon szeretek néptáncolni, és szerintem a tánc az közel hozza az embereket egymáshoz.
1: És akkor igazából ez már hozzá is tartozik a következő kérdéshez, Mász, hogy melyik programot vártatok a legjobban akkor, és igazából, hogy neked most lehet kezdenem állna, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket?
0: Amúgy igen, beváltotta. Beváltotta.
1: És neked, Gréci, mi volt a kedvenc programod, és beváltotta ahhoz?
2: Nekem is beváltotta. Nekem a csoportos feladatok voltak, és nagyon tetszettek.
1: Ha egyetlen pillanatot kellene megőriznetek az idei Ciszterfestről, melyik lenne az?
2: Ha egyetlen pillanatot kéne megőriznem, én azt mondanám, amikor a barátnőmmel Rebekával az Ördög útja végén egymásra néztünk. Már ötödik óta arra vártunk, hogy itt lehessünk, és hogy táncolhassunk együtt a többi ciszterekkel. Mind a ketten a tánctól leizzadva, füligérő mosolyal nézünk egymásra, és megöleltük egymást. Ez egy felejthetetlen pillanat volt számomra.
0: Én most itt nem egy programot emelnék ki, hanem azt, amikor délután a lányokkal befontuk egymás haját a szobában, és közben beszélgettünk egy jót. Ez számomra nagyon jó élmény volt.
1: Említettétek, hogy az egy szív egy lélekkel jellemeznétek. Miért pont ezekkel?
2: Azért ezt emelném ki, mert nagyon sokszor elhangzott a EGRI Ciszterfest alatt, és ezen nagyon sokat gondolkodtam, és nagyon megfogott. És ez egy fontos mondat számomra, főleg az életem során, és mostantól alkalmazni fogom, és sokat fogok erre gondolni.
0: Számomra ez azt jelenti, hogy mindig támaszkodjunk a szívünkre, és gondoljunk egymásra szeretettel.
1: Milyen új kapcsolatokra tettetek szert?
0: Én például a csoportos feladatoknál, amikor a Káftalan kertben voltunk, akkor nagyon jót beszélgettem az egyik Szent Imrés lányjal, és nagyon jó volt.
2: Én is a csoportos feladatoknál ismertem meg nagyon sok mindenkit, leginkább a pécsiek közül, és úgy érzem, hogy ezek nagyon maradandó barátságok számomra.
1: És egyébként így amblok, miért tartjátok fontosnak a Ciszterfestet?
2: Én azért tartom fontosnak, mert szerintem az, hogy mind az öt iskolából jönnek diákok, és megismerkedünk, egyszerűen ez egy felemelő érzés, mert új barátaink lesznek, új dolgokat ismerhetünk meg mások által.
0: A Ciszterfest szerintem azért fontos, mert összetartja a ciszterci iskolákat, és azt fontosnak tartom, hogy ez megvalósuljon a diákok életében, legyenek abban a tudatban, hogy nincsenek egyedül, hanem van egy hatalmas nagy közösség mögöttük.
1: És esetleg volt valami olyan program, amit ti máshogy csinálnátok az iskolátokban?
2: Nekem minden nagyon tetszett, úgyhogy én nem érzem azt, hogy változtatni kéne. Nyilván vannak ötleteim, viszont nekem nagyon tetszettek, és nagyon élveztem őket.
0: Amúgy igazából nekem is nagyon tetszett, szerintem tök jól megcsinálták, és én is már nagyon várom, hogy majd mi is vendégül lássuk a testvériskolákat.
1: Miért jó, hogy sok programon nem csak a saját iskolátokban lévőkkel vagytok egy csapatban?
2: Ezt azért tartom jónak, mert, mint már mondtam, így több emberrel megismerkedünk, és több helyi kultúrát úgymond megismerünk, és minden ciszter más valamiben, és szerintem amúgy ezekről nagyon jó beszélgetni.
0: Én is a barátságok miatt tartom ezt nagyon fontosnak, mert ki tudja, lehet, hogy pont itt fogod megtalálni az életre szóló legjobb barátodat.
1: És van olyan program, amit ma így a legjobban vártok? Mai napom.
2: Én a Szent Misét az éneklés miatt már nagyon szeretek énekelni, és egy nagyon fontos dolog számomra az életemben.
0: Én is szerintem azt várom legjobban, mert számomra is nagyon fontos az életemben, és nagyon nagy szerepet játszik benne.
1: És picit visszakapcsolva előző kérdésekhez, hogy van olyan program vagy bármilyen tevékenység, amit így tovább szeretnétek vinni, hogyha nálatok lesz majd egyszer Sisterfest?
2: Én a csoportos feladatokat feltétlenül, mert szerintem kihagyhatatlan és tényleg életre szóló barátságokat lehet kötni.
0: Én a zenét mondanám, és ezt legfőképpen azért mondom, mert úgy érzem, hogy amikor ránk között a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumára kerül a sor, akkor ezt nagyon jól meg tudnánk csinálni.
1: Miért tartjátok fontosnak, hogy közösen is ápoljuk a hitünket?
0: Én azért tartom fontosnak, mert tapasztalatból azt érzem, hogy közösségben a legjobb fejlődni a hitünkben, mert akkor nem egyedül vagy, hanem mások is támogatnak téged, megosztjátok gondolataitokat, és csak szimplán együtt vagytok, és együtt dicsérhetitek Istent.
2: Én azért tartom fontosnak, mert mindenkinek más a véleménye a hitről, és ezeket közösen megbeszélni egy számomra jó dolog, és úgy érzem, hogy mások is mellettem állnak az én gondolataimban.
1: Mit üzennétek azoknak, akik még hezitálnak, hogy jövőre jöjjenek a Sisterfestre?
2: Mindenkinek üzenem, hogy ez egy kihagyhatatlan élmény és egy életre szóló emlék.
0: Én is igazából ezt tudom üzenni, meg még akkor is, hogy a kételkedsz, azért megér egy esélyt és nagyon jó élmény.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm, lányok, hogy itt voltatok.

0: hírek.
1: Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. St. John Henry Newman emléknapját ülte pénteken egyházunk. Böcskei László a vatikáni magyar kápolnában köszöntötte a szűzanyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya a mi számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagy királyunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szentpéter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat gondolatiságára. 16. Benedek angliai útja alkalmával 2010-ben boldoggá, 2019-ben pedig Ferenc pápa szentté avatta. 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke és Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Borja Szent Ferenc, jezsuita generális. 1510. október 28-án született, Rómában halt meg 1572. október 1-én. 62 évet élt. Borja Szent Ferenc a szó legigazibb értelmében királyi vérből eredt. Apja a spanyol Roderigo de Borgia, Gandia hercege, édesanyja aragóniai Janka, Ferdinánd király unokája volt. Szüleinek elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot. Édesanyja Asszisi Szent Ferenc iránti tiszteletből a keresztségben a Ferenc nevet adta neki. 10 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Egy lázadás miatt nevelője menti meg, és a zaragozai érsek nagybácsi udvarában nevelkedett. 18 éves korában 5. Károly spanyol király udvarába került, s a király barátja lett. 1529-ben feleségül vette Eleonora Castro udvarhölgyet, és 10 év alatt házasságukban 8 gyermekük született. Amikor 1539 nyarán váratlanul meghalt Isabella császárné, ő kísérte el koporsóját Toledóból Granadába. Ő azonosította a temetés előtt a halottat. Ez annyira megrendítette, hogy elfordult korábbi életétől. 1539-1543 között Katalónia alkirálya volt. Alig vette át apjától Gandia hercegségét, amikor 1546 tavaszán meghalt a felesége. Így már kérhette felvételét a pár évvel korábban megalakult Jézus társaságába, a jezsuita rendbe. Loyolai Szent Ignác 1546. október 9-én örömmel vette fel, és ezt írta a rend történetébe. Belépéséből az isteni gondviselés, mint reméljük, gazdag termést és lelki áldást fakaszt majd. Ám a hercegnek előbb gondoskodnia kellett valamennyi gyermekéről, és el kellett végeznie a teológiát. Szent Ignác szavai szerint mindezt egyelőre titokban, mert ilyen hatalmas csattanást nem bír el a világ füle, mondotta maga Szent Ignác. Elhatározása 5 évig titokban maradt. Szigorú életet élt, s nyíltan védte a rendet a támadások tüzében. Az 1550-es jubileumi szent évben feltűnés nélkül Rómába utazott. Akkor bejelentette, hogy a rendbe lépett. Legnagyobb fia vette át a hercegség kormányzását, és gondoskodott valamennyi gyermekről, testvéréről. Útja Spanyolországtól Rómáig diadalút volt. 3. Gyula pápa így szólt róla. Volnának csak ilyen fejdelmeink, jobban állna a kereszténység ügye. Rómából értesíti 5. Károly császárt jövőbeli szándékáról. Útban hazafelé, Baszkföldön kapta meg a császár Augsburgból küldött beleegyező írását. Ferenc lemondott minden hivataláról, s néhány nap múlva pappá szentelték. Ez akkora hatást váltott ki, hogy a hír túlszárnyalta a spanyol föld határait, az akkor még alig 10 éves rendnek óriási vonzóerőt kölcsönözve. 42 éves korában néhány társával egy szegény kolostort alapított, és itt a legteljesebb szegénységben és szigorú önmegtagadásban élt. Mezítláb és zsákkal a hátán ment végig azokon az utcákon, melyeken korábban, mint alkirályt látták. Alázata és igénytelensége nem ismert határt. A nép Szent Hercegnek nevezte el. Amerre csak megfordult, a nép letérdelt előtte, hogy áldását kérje. Sok nagy bűnöst megtérített, és rangos személyeket hozott a jezsuita rendbe. Egyik alkalommal, Evorában, neki kellett volna a bőtről prédikálnia, ám kénytelen volt az érseknek jelenteni, hogy annyira ki van merülve, hogy nem tud prédikálni. Az érsek ezt üzente vissza. Nem is kell prédikálnia, csak menjen fel a szószékre, hogy híveim láthassák azt, aki mindent el tudott hagyni az Isten nagy szeretetéért. A rend vezetősége 1554-ben kinevezte az ibériai félsziget valamennyi jezsuita alapításának általános felügyelőjévé. Sok megaláztatásban volt része, részben a családja hibái miatt, részben az inkvizíciótól, a királyi udvar bizalmatlansága miatt is. Így Portugáliában húzódott meg, majd 4. Pius pápa meghívására Rómába ment, és a tridenti zsinatra. Lajnez generális helyett vezette a rendet. Annak halála után pedig 1565. júliusában Ferencet választották meg a rend főnökének. Szívügye volt a misszió, főleg az Alpoktól északra fekvő országokban, különösen Németországban, de ugyanakkor Mexikóban, Floridában, Peruban, Brazíliában, Afrikában és a Kabári-szigeteken is hatalmas területeket nyitott meg a missziós munka számára, nem hanyagolva el a buzgó imát magában a rendben sem. Keményen sanyargatta magát, és felebaráti szeretete nem ismert határt. Egyszer megtörtént vele, hogy beszélnie kellett volna társainak. Így felelt. Jobb a tett a szónál. Azzal végigcsókolta valamennyiük lábát. Nagy szerepe volt a törökök feletti 1571. évi lepantói győzelemben is, mivel 5. Piusz pápa kérésére részt vett a keresztény csapatok megszervezésében. Franciaországban igen hűvösen fogadták. Már betegen indult vissza az örök városba, ahol október 1-én meghalt. Halála után 100 évvel, 1671-ben szentté avatták. Teste Rómában, az Il Gesù templomban volt jó ideig, de 1617-ben rokonsága a madridi jezsuita templomba hozatta át. Sajnos az 1931-es forradalomban az egyházellenes falka feldúlta azt, és földi maradványai a többi nagy szenttel együtt annak áldozata lett, megsemmisült. Borja Szent Ferenc kiváló férj, gondos családapa volt, és amikor Isten a jezsuita rendbe hívta, ott is az életszentség útját járta, és a szentek közé jutott. Kérjük közbenjárását a családapákért és a szerzetesekért egyaránt.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Egy igazán különleges eseménynek ad otthont ezekben a napokban a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, ugyanis itt rendezik meg a 2026-os Ciszterfestet. Az elkövetkezendő percekben erről fogok beszélgetni az Egri Ciszter egyik volt pedagógusával, aki nem csak volt pedagógusként, hanem az egyik házigazdaként, rendezvény szervezőnként is jelen van. A mai reggel. Jó reggelt kívánok, és köszönöm, hogy elfogadtál meghívásomat.
4: Jó reggelt kívánok!
3: Ahogy mondtam, ez egy igazán különleges reggel, egy picit más, mint a többi, és milyen érzés úgy megérkezni ma az iskolába, hogy itt zajlik az idei Ciszterfestnek a második, egyben záró napja.
4: A mai reggel kicsit könnyebb volt megérkezni, én úgy gondolom, mint tegnap reggel. Tegnap még előttünk állt az egész rendezvény, és nagyon nagy izgalomba voltunk, izgatottan vártuk a vendégeket, és izgultunk a programok lebonyolításával kapcsolatban. Ma már túl vagyunk ezeken az izgalmakon, egy kis megnyugvással érkeztünk, hogy úgy gondoljuk, hogy az előző nap nagyon jól sikerült, de természetesen még a mai napért van mit izgulnunk.
3: Tehát akkor biztosan sok élmény van már mögött, és van egy olyan pillanat az elmúlt napban, amire különös nagy szeretettel emlékszik vissza?
4: A megérkezések mindig fantasztikusak, csodálatosak, találkozni azokkal a diákokkal, akik már nem először járnak nálunk, vagy másik iskolákban találkoztunk velük, és most itt vendégül láthatjuk őket, illetve a kollégákkal, akik már régóta részt vesznek ezeken a programokon.
3: Ha pedig talán érdemes egy kicsit kívülről is ránézni erre a rendezvényre, mi is ez a Ciszterfest, és mit jelent ez az iskolánk közösségének?
4: A Ciszterfest ugye nevében hordozza az, hogy a ciszterfenntartású intézményeknek a találkozója. 5 ilyen intézmény van ország szinten, az országban, és hát ez azt jelenti, hogy mi együvé tartozunk, és lehetőségünk van évente összejönni, megbeszélni dolgokat, az életünkről beszélni, tapasztalatokat gyűjteni, átadni egymásnak.
3: Tehát tulajdonképpen ez nem egy egyszerű rendezvény, hanem egy igazi találkozás.
4: Pontosan, pontosan. Sokkal mélyebb tartalommal rendelkezik, mint amit a neve mond.
3: És mit jelent önöknek, mint házigazdának, az Egri Ciszternek, hogy idén önök adnak otthont ennek az eseménynek?
4: Hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy újra ránk került a sor, és én annak nagyon örülök, hogy ez a program, ez a fesztivál, a Ciszterfest, ez folyamatos. És reméljük, hogy még nagyon sok ilyen lehetőség lesz más iskoláknak is, és lesz újra nálunk a Ciszterfest.
3: Azt tudom, vagy azt jól tudom szerintem, hogy ez már a második alkalom, hogy önök szervezik ezt a rendezvényt, és van esetleg valami különbség az első, illetve most az idei Ciszterfest között így a szervezés szempontjából?
4: Igen, másodszor szervezzük meg mi, 2022-ben volt az első, most a második. Némi hasonlóság van csak benne, talán az, hogy egy kicsivel nagyobb rutinnal tudtunk hozzáfogni a szervezéshez. Már voltak tapasztalataink, és pozitív tapasztalataink voltak, és bíztunk benne, hogy most is nagyon jól fog sikerülni. Tehát az ismétlődés, az kicsikét megerősít minket.
3: Hát ismétlés a tudás anyja. Egy ilyen rendezvény természetesen nem működhet a diákok nélkül, és ők mennyire vannak ezekbe a szervezési folyamatokba bevonva önöknél?
4: Igen, hát tulajdonképpen a diákokról szól elsősorban ez az egész program, és ők nagyon lelkesek. Akik már voltak, nagy örömmel számoltak be az előző helyszínekről, akár Székesfehérváron voltunk, akár Pécset, akár Budán, és ők is lelkesen várták a mostani programot, és nagyon sokan jelentkeztek olyanok, akik még nem voltak, de hallottak erről a programról, és mondták, hogy mindegy, hogy miben segítenek, csak hadd jöjjenek, és mondjuk, hogy mit kell csinálni. Tegnap is, amikor megérkeztek a csoportok, ezek a fiatal diákok jöttek, hogy én még nem csináltam semmit, és hogy mondjunk valamit, hogy most mi az ő feladata. Tehát ez nagyon nagy örömmel tölt el minket, hogy lelkesek. Lelkesek, és bízunk benne, hogy a következőre már menni fognak a következő helyszínre.
3: Ezt egyébként én is tapasztaltam, mert így sétálunk a folyosón, és tényleg annyira átjön, hogy nem csak a felügyelő tanárok, a pedagógusok, hanem maguk az itt lévő EGRI diákok is nagyon nagy figyelemmel fordulnak felénk, és így sokszor segítettek, hogy mi mára van, vagy hogy hogy érezzük magunkat, hogy ez egy nagyon pozitív tapasztalat a részemről is. És milyen változások, illetve újítások vannak egyébként az idei programban, például a tavalyi Ciszterfesthez képest?
4: A tavalyi Ciszterfesthez képest és az összeshez képest én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb változás, ez a diákparlament, a diákok hangja, aminek most itt adtunk először helyszínt. Ez is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt, hogy szerettünk volna ennek megfelelni. Nem nagyon tudtuk, hogy hogyan induljunk ki, de itt is azért a közös összefogás, a tapasztalatcsere, vagy hát a beszélgetések alapján én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez a program, és sikerült megválasztani azt az elnököt, aki az öt iskolát fogja majd képviselni. Ez mindenképpen egy új dolog volt, de ez is nagyon fontos, hogy a diákokat valaki képviselje tulajdonképpen az élet minden területén.
3: És mit gondol, ez egy olyan program lesz majd ez a diákparlament, ami innentől minden egyes Ciszterfestnek egy szerves része lesz?
4: Elképzelhető, hogy valamilyen formában meg fog jelenni ez a dolog, de lehet, hogy már utána inkább csak ilyen beszámolók, hogy mi zajlott, mi történt az alatt az egy év alatt, mire újra találkoztunk, és hogy ez a parlament hogyan működött ez idő alatt. Erről én úgy gondolom, hogy mindig be fognak számolni erről, és a tisztségviselőket, vagy hát az újabb elnököt, hogyha szükséges, mert már leérettségizik, akkor gondolom újra, majd az adott helyszínen, ahol éppen ez zajlik, ez a program, újra fogják választani.
3: És mit tudnak egy ilyen alkalommal adni egymásnak ezek a ciszteres iskolák? Például önök mit gondolnak most, milyen üzenetet tudnak majd átadni, például nekünk székesfehérváriaknak?
4: Hát én úgy gondolom, hogy a legelső az öröm, hogy együtt lehetünk, és biztosítva látjuk azt, hogy ez a következő évben is úgy lesz, sőt azután is úgy lesz, az, hogy összetartozunk, hogy egy szív, egy lélek vagyunk, testvérek vagyunk, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és hogy számíthatunk egymásra. A gyerekek is, ahogy tartják, a diákok is, ahogy tartják a kapcsolatot egymással, nem csak ezeken a programokon, hanem azokon a programokon is túl. Ugyanígy a kollégáknál is tapasztalom, hogy nem csak itt beszélgetnek, hanem a magánéletben is találkoznak, barátságot kötöttek, ellátogatnak egymáshoz, meghívják őket egy másfajta rendezvényre, programra. Én úgy gondolom, hogy ez az érzés, hogy mi egy szív, egy lélek vagyunk, egy család vagyunk, ez nagyon-nagyon fontos a mai világban.
3: És mit remél, mi marad meg a diákokban akkor, amikor ma délután hazaindulnak és véget ér ez a rendezvény?
4: Lehet, hogy ez most érdekes lesz, de azt gondolom, hogy én bízom benne, egy kicsit szomorúan fognak elmenni. Részben örömmel, hogy itt lehettek, de az, hogy el kell menni, és most újra hát egy évet kell várni arra, hogy találkozzunk, ez bizonyára egy kis szomorúsággal fogja eltölteni őket. Én most ennek egy picit örülnék, hogyha ez így lenne.
3: Ha pedig most végezetül egy részvevő diák hallgat esetleg minket a Mária Rádióban, mit üzenne, vagy kíván ennek erre a napra, hogyan élje meg ezt a zárónapot?
4: Teljes szívvel és lélekkel vegyen részt a programokon, és bármikor szeretettel várjuk itt az iskolánkba, Ciszterfeszten kívül is.
3: Nagyon szépen köszönöm, Ildikó, hogy ezen a különleges reggelen beszélgethetünk a Ciszterfeszten, és kívánom, hogy ez az utolsó nap is nagyon sok örömet és találkozást hozzon ennek, úgyhogy köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.
3: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatták. Az imént Egedné Gerencsi Ildikóval beszélgettem a Ciszterfeszről, mindegy házigazda szemszögéből. Most pedig hallgassuk meg Forrest Franktől a Celebration című dalt, ami az ünneplésre szól.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották. A mai műsort készítette
1: Duda Dorottya,
2: Csanádi Jászmin,
3: Petrovics Adél
0: és Vajai Horváth Ida. A technikai oldalról Varga Dánia, Belányi Levente. A következő napindítónkat Székesfehérvárról október 14-én hallhatják. Most hallgassuk meg Bill Witherstaptól a Lovely Day zenéjét, ami arról szól, hogy jól kezdjük a napot.

0: Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok, a Szombathelyi Mária Rádió riportere. Mai adásunkban arról kérdezem püspökatyát, hogy a kereszténység milyen tanításokat közvetít számunkra a szenvedésről. Mindennapos életünk része a szenvedés, hiszen akár kisebb közösségeinkben, családunkban, munkahelyen és a nagyvilágból érkező hírekből is értesülve rendszeresen halljuk, éljük és persze értelmezni próbáljuk a jelenlétét. Nagy figyelmet szentelünk neki, hiszen igen mély érzelmeket kelt, sebeket ró ránk, és bizony gyakran merülhet fel bárkiben a kérdés, van-e értelme, szükséges-e minden esetben. Az is foglalkoztat minket, hogyan küzdjünk meg vele, milyen kapaszkodókat találunk a feldolgozásához. Itt és most keresztény szemmel keressük a válaszokat, tartsanak velünk. A világunkban tehát számos helyen találkozunk a szenvedéssel. Ezek lehetnek természeti jellegű katasztrófák következményei, háborúk okozta tömeges szenvedés, de életünk kisebb-nagyobb közösségeiben, a családban, munkahelyen, baráti társaságokban is számos példa adódik arra, hogyan szenvedünk saját vagy mások okozta sebektől. Püspök atya, a keresztény tanítás szerint mi szenvedéseink alapvető forrása?
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hogy honnan van a rossz, honnan van a szenvedés? Ez az egyik leghatalmasabb kérdés. Amióta ember él a Földön, kiállt az Istenhez, hogy miért? Miért kell kicsiny gyermekeknek igen gyakor rettenetes, gyógyíthatatlan betegségekben szenvednie, meghalnia? Miért van annyi rossz a világban? Rettenetes háborúk, boldogtalanság, betegségek, cunamik, vulkánkitörések, természeti katasztrófák, a halál. Honnan van a rossz? Az embernek ez egyik leghatalmasabb kérdése. A kereszténység válasza a rossz problémájára nem egy egyszerű válasz. És egyébként, hogyha egy beteg ember mellett, mondjuk a beteg ágya mellett ülünk, vagy valaki mellett vagyunk ott, aki éppen akkor veszíti el az egyik szerettét, és szinte a szíve megszakad, akkor nem szabad elméleti válaszokba bonyolódnunk, hanem oda kell ülnünk mellé, meg kell fognunk a kezét, együtt kell vele érezni, segíteni kell neki. A kereszténység legalapvetőbb válasza a szenvedés kérdésére Jézus keresztje, ami azt üzeni, hogy Isten nem valahol távol ül a trónszékén, egykedvű mosollyal nézve az emberiség töménytelen szenvedését, hanem magára vette a terheinket, a sebeinket. Istennek minden tette örök. A kereszt is örök. Istenben nincs idő. A kereszt azt üzeni, hogy a történelem végtelen keresztútján Isten magára veszi a fájdalmainkat. Egy velünk. Talán soha nem vagyunk hozzá közelebb, mint akkor, amikor keresztet hordozunk. Isten magára veszi, és hordozza az ember fájdalmát. De próbáljuk meg elméletileg is, értelmünkkel is megközelíteni a szenvedés titkát. Hadd induljak el onnan, hogy egyáltalán miért ez a kiáltó, sikoltó kérdés az ember lelkében, hogy honnan van a rossz, honnan van a szenvedés. Ha az ember azt föltételezné, hogy Isten nincs, teremtő nincs, akkor az, hogy van szenvedés a világon, ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Másra nem is számíthatnánk. Nem számíthatnánk arra, hogy egy emberbarát univerzumban élünk. A szenvedés azért kérdés az embernek, mert föltételezi, hogy létezik egy jó és mindenható teremtő, és nem tudja összeegyeztetni Isten jóságát azzal, hogy a világban annyi a rossz. Ezért kérdés. Tulajdonképpen az, hogy föltesszük ezt a kérdést, az egy nagyon erős jele annak, hogy az ember sejti, tudja azt, hogy teremtő létezik. Hozzá kiáltunk, őt kérdezzük, hogy ha van jó és mindenható Isten, akkor honnan van a világban a rossz? A rossznak két fajtája van, és nagyon fontos ezt a kettőt világosan megkülönböztetni. Az egyik a fizikai rossz. Ilyen például a vulkánok kitörése, természeti katasztrófák, cunamik. Ilyen a betegség, és ilyen a fizikai halál is. De van egy másik fajtája a rossznak, az erkölcsi rossz, ami az embernek a gonosz tetteiből, a bűnből származik. Mint a háborúk, a boldogtalan házasságok, a veszekedés, a társadalomban levő, néha óriási feszültségek, küzdelmek, az embertelenség, a rágalom, a magányosság, amire egyes embereket ítélnek, a világban levő számtalan szívtelenség. Ez az, amitől az ember leginkább szenved. Az erkölcsi rossznak a mértéke sokkal nagyobb, mint amit elsőre gondolunk. Sok olyasmi is beletartozik, amit elsőre valahogyan úgy gondolunk, mintha szinte természeti csapás lenne. Például Afrika nyomora. Nem valami természeti csapás következménye, hanem rengeteg emberi bűnnek az eredménye. Afrikát a fehér ember gyarmatosította. Ami értékes volt Afrikából, mind a mai napig a fehér ember a maga önző szándékaira elrabolja, nagyon nagy mértékben ő használja föl. Rabszolgák százezreit, millióit hurcolták el onnan. Olyan országhatárokat húztak, amelyek teljesen élhetetlenek. Nem valami természeti csapás eredménye, hanem sok-sok emberi gonoszságé. Működésképtelen kormányok, korrupció, erőszak, háború, az, ami sújtja ezt a kontinenst. De éppen így testi betegségeknek nagyon gyakran lelki oka van. Cukorbetegség, vérnyomás, magas vérnyomás, gyomorpanaszok, szívpanaszok, a ráknak egyes fajtái. Az emberi léleknek a megbillenéséből, szenvedéséből, fájdalmából tudnak fakadni. Ezek tehát az erkölcsi rosszak, ami az ember bűnéből fakad. A legfőbb boldogtalanságunkat ez okozza. Nem azt kellene kérdeznünk, hogy Isten miért engedi. Miért ilyen a világ? Hanem azt, hogy az ember hogy tud ennyire gonosz, ennyire embertelen lenni? Miért teszi tönkre ezt a gyönyörű bolygót és a fele barátja életét? Egy iskolában egy kisgyerek bevitte az édesapja pisztolyát, és lelőtte az egyik osztálytársát. Nem sokkal később a fali újságon megjelent egy levél, ami így hangzott: kedves Isten, ebben az iskolában egy 12 éves gyereket lelőttek. Te hol voltál? Aláírás Peti. Nem sokkal később megjelent egy másik felirat az újságban, a fali újságon. Ezzel a szöveggel: kedves Peti, engem ebből az iskolából több mint 20 éve kitiltottak. Aláírás Isten. Nem azt kellene kérdeznünk, hogy Isten miért engedi, hanem hogy az ember miért ilyen gonosz. Kitiltjuk a világunkból, iskolákból, parlamentekből, művészetekből, tudományból, családjainkból Istent, és csodálkozunk, hogy a világ szétesik. Néha azon gondolkodik az ember, hogy alkothatott-e volna Isten olyan világot, ahol az ember nem tud vétkezni, nincs gonoszság. Elképzelhetnénk elméletileg egy ilyen világot, ahol az ember csak jót tehet, olajozott gépként mindig tökéletesen működik, nincsenek csúnya szavak, nem is tud ilyet kiejteni, nincs gyűlölet, nincs gyilkosság, nincs háború. Az emberek tökéletes gépekként működnének, beprogramozott tökéletes szerkezetekként. Ebben a világban nem lenne semmi rossz, de nem lenne benne egy szikrányi jó sem. Egy csöpnyi öröm, szeretet, boldogság, játék, művészet. Az ember csak attól tud igazán boldog lenni, hogy átéli, hogy a másik ember szeret engem, elfogad. Nem azért, mert mást sem tudna tenni, mert így van beprogramozva, hanem önként, szeretetből. Akkor is, ha ez nehéz. És én is tudom őt ugyanígy, önként, szívből, szabadon, szeretetből megajándékozni. Az ember csak a szeretet által lehet boldog, és a szeretethez szabadság kell. Isten lényege szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. Minket is erre teremt, ez az ő legfőbb célja, és ezért szabadnak teremt, személynek teremt, aki képes az önátadásra. A nagyobb kérdés azonban a fizikai rossz. A vulkánok kitörése, természeti csapások, betegségek és a fizikai halál. Miért ilyennek teremti Isten a világot? Miért van jelen a világban a végesség, a rossz, a fájdalom? Ennek az egészen egyszerű oka az, hogy az anyag romlandó. Ezeknek az oka nem az emberi bűn.

Véges. Egy elektron sem tört örökké. Az anyagvilágnak van kezdete, és van vége is. Ez a földi élet nem végállapot. Ez csak egy út. A földi életünknek a célja az, hogy megtanuljunk szeretni. És aztán a halál kapuján át Isten örök szeretetének hatalmas országába beléphessünk. Az anyagvilágban van esetlegesség. Az emberi szabadságnak, mintha egy kicsi csírája, ott lenne már az anyagvilágban. Ezért tudott egyáltalán az emberi szabadság megjelenni. A világban nincsenek törések. Egy híres tudó, Heisenberg, rácsodálkozott arra a kísérletre, ahol egy kötkamrába különböző sugarakat engedtek be, kiszámították, hogy az interferencia pontok hol lesznek. És általában tényleg ott voltak, ahol matematikailag lenniük kellett volna. De néha nem. A tudósok ezen megdöbbentek. És arra jöttek rá, hogy az anyag bizonyos értelemben szabad, esetleges. Nincs teljesen beprogramozva. Azt sem lehet egész pontosan megmondani, hogy egy elektron igazából hol van. Csak százalékos pontossággal. Az emberi szabadság egy kicsi csírája már ott van az anyagvilágban. Isten egy fejlődő világot alkotott. Nem késznek alkotta a világot. Mert ha teljesen kész lenne, tökéletes lenne, akkor az emberi szabadságnak nem is lenne benne tere. Bármit megváltoztatnánk, azt csak elronthatjuk. Minket se késznek alkotott, hanem azt akarta, hogy a tetteinkkel, az élet történetünkkel alkossuk meg önmagunkat. Igazi, önálló, független társai legyünk a Teremtőnek. Vagyis a szabadsághoz kell az anyagvilágnak ez a végessége, esetlegessége. A fizikai halál önmagában nem lett volna tragédia a bűntelen ember számára. A halált a bűn megsebezte. Az ember pontosan azért, mert nincs teljes bizalma az örök életben. Azért görcsösen ragaszkodik a földi élethez. Vagy szembesül az élete végén azzal, hogy nem jól éltem, és most már késő ezt helyrehozni. Vagy nem tud igazán kibékülni. Ettől válik a haldoklás egy ilyen nagyon fájdalmas, görcsös haláltusává. De önmagában a fizikai halál egy bűntelen ember számára egy fájdalmas, de békés átmenet lett volna az örök életbe. Szent életű embereknek a halála most is ilyen. Egyszer tanulja lehettem egy idős szalézi testvér halálának Betlehemben. Gyönyörű volt, ahogyan elbúcsúzott az egész kolostortól. És ahogy néhány nap múlva az idős ferences testvér, idős szalézi testvér meghalt, azt éreztem, hogy végtelen békesség száll a kolostorra. Az ég és a föld szinte összeért. A halál, ahogy Szent Ferenc mondja, nővérünk, aki hazavezet. Vagyis önmagában a fizikai rossz nem egy negatív dolog. A fájdalmak jelzik, hogy valami baj van a szervezetben. Ha nem lenne fájdalom, az egy óriási probléma lenne. A fizikai végesség szembesít a létünk igazságával, azzal, hogy mi csak teremtmények vagyunk. A Teremtő az, aki adta a létünket, az ő tenyerén vagyunk. Ő az, aki hazavár. A fizikai rossznak tehát az egyszerű oka az, hogy az anyag romlandó. Ez a földi élet csak út, átmenet, megtanulása a szeretet művészetének, út az örök élet, a végtelen szeretet országa felé. A szenvedésből az ember tanul is, az Úristen ezt akarja, nevelni és formálni akar. Talán ismerős az a történet, hogy egy kisfiú szívében egy gyönyörű dallam szólal meg. Olyan szép, mint az első gyönyörű tavaszi kék égbolt, mint a hegyi patakok csobogása. A kisfiú azt mondja, annyira gyönyörű, odaadom az Istennek, elviszem hozzá. Az Úristen nagy örömmel hallgatta a dallamot, de azt mondta, ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen. És megajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel. A gyermek növekedett,

0: Valam is változott a szívében, érzelmekkel, mélységgel telt meg. Azt gondolta, hogy készen van, megint elvitte az Úristenhez, aki nagy örömmel fogadta, de azt mondta, valami még hiányzik belőle, és megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küszködött és lázadt. Úgy érezte, belepusztul. Úgy érezte, a hitét elveszíti. De lassan föléje kerekedett a szenvedésnek. Legyőzte azt. És közben a dallam is változott a szívében. Egy szomorú mély alaphang is belekerült. De ettől csak még zengőbb lett. Még diadalmasabb. Ahogyan meghallotta, elvitte az Úristenhez, azt mondta, mindenemet, amim csak volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék. Fogadd el. Az Úristen azonban azt mondta, van a számodra még egy ajándékom. És megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek. És ahogyan ő átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében, egyre szellemibb lett, egyre áttetszőbb. Amikor az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta. A szeretet dallamát tanuljuk egy életen át. Az élet néha nehéz iskolájában. És ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre léphessünk, ahhoz néha nagyon fájdalmas utakon kell végigmennünk. A szenvedés alakít, alázatosabbá tesz, együttérzőbbé. Néha a szívünkön páncél van, és Isten csak úgy tudja az ő fényét, kegyelmét az életünkbe, a lelkünkbe beárasztani, hogy ezt a páncélt széttöri, megsebez minket a szenvedés vésőivel, amelyekről gyönyörűen ír Tóth Árpád az egyik versében. Azt mondja, pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, s nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hium elverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom. Egy híres gondolkodó C.S. Lewis mondta, hogy örömeinkben Isten suttog. A lelkiismeretünk hangjában érthetően beszél, de a szenvedéseinkben hangosan kiált. Néha csak ezt halljuk meg. Egy másik híres tanúja a hitnek, Dietrich Bonhoeffer, a vértanúvá váló evangélikus lelkész mondja, a szenvedés szent angyal. Több jót adott az emberiségnek, mint bármifajta élvezet vagy gyönyör. Isten alakít és formál, néha nehéz utakon szólaltatja meg a szívünkben a szeretet dallamát.
1: Kedves hallgatóink, az adás végéhez értünk. Szeretném megköszönni Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. Búcsúzik a riporter Kerényi Kata. A továbbiakban is maradjanak velünk, és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Hírek.
1: Szent John Henry Newman emléknapját ünnepelte pénteken egyházunk. Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. Szervezetten nőtték ki magát Írországban a Koletniki nővér által elvetett kis mag. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat gondolatiságára. 16. Benedek angliai útja alkalmával 2010-ben boldoggá, 2019-ben pedig Ferenc pápa szentté avatta. Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagy királyunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Több mint 5 évtizede, 1972-ben hozta létre Írországban Colette Hickey nővér a Corky Edelhaust, az általa csak kismagként emlegetett menedékhelyet, amely nehéz sorsú nőknek és gyermekeknek nyújtott oltalmat. A jópásztor szerzetes nővért idén, nyáron, 108 éves korában szólította magához az úr. Emlékezik meg Írország néhai legidősebb lakosáról az alateia.org. Colette nővér tiszteletre méltóan hosszú élete alatt rendkívüli változásokon ment keresztül a világ. Az apáca átélte a két világháborút, a spanyol nátha járványt, tanúja volt a televízió és az internet megjelenésének, túlélte a Covidot is, és megtapasztalhatta Írország hihetetlen átalakulását. Azonban akik ismerték, elsősorban nem kivételes életkora, hanem a rászoruló családoknak nyújtott menedék, és a megmentett életek miatt tisztelték és szerették. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézise következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves testvérek, a katekizmus negyedik utolsó részével foglalkozunk, az imádság a keresztény életben, ez az egész fejezetnek a címe, amelyben már volt általában az imádságról szó, az Ószövetség imáiról, aztán Jézus imádságairól, ahogy ő imádkozott, hát múlt alkalommal volt egy kis kitérő Szent Ferenc miatt, de hát ő már az egyház imáját mutatta be, hiszen ebben a negyedik fejezetben, miután a Jézus imádságát taglalja a mi atyánkot, akkor szól arról, hogy különböző ima módok kialakultak a történelemben, a szemlélődés, elmékedés és hasonlók az egyház életében. Most arról lenne szó, hogy Jézus imádkozni tanította tanítványait és a híveit. Két helyen többször is szól róla, Máté evangéliumában, illetve Lukács evangéliumában, Jánosnál pedig hát arról, hogy az ő nevében imádkozzunk és szólítsuk meg a mennyei atyát. Lukácsnál, hogy ilyen bevezetés is megelőzi, hogy kérik a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni. Máté evangélistánál a hegyi beszéden belül az Ószövetségnek az egyes erkölcsi tanítását, a böjtöt, az alamizsnálkodást, a házasságot, ezt szembeállítja olykor az új szövetséggel, és akkor utána jön az imádságról szóló tanítása, amiben azért van szembenállás egy kicsike az Ószövetség, legalábbis Jézus korának a szokásaival. Ugyanis a zsidó társadalomban az imádság az egy mindennapi dolog volt, sokszorosan végeztek imákat, nem csak a zsoltárokat, hanem másféle imádságokat is, majd ha lesz idő, hogy szót is ejtek róla, és volt egy vallási réteg, különösen a farizeusok, akik hivalkodtak azzal, hogy ők imádkoznak, szerettek a nagy közönség előtt az utcasarkokon imádkozni. Érdekes módon az imádság az egy olyasfajta tevékenység, hogy vannak korok, amikor hivalkodnak az emberek vele, vannak korok, amikor meg azt is letagadják, hogy tudnak-e imádkozni. Emlékszem rá, katonaságnál volt egy nagyon ilyen primitív gyerek, és akkor hát le is szerelték. A tiszt azt kérdezte tőle, hogy tudja-e a mi atyánkot? Azt mondja, már hogy tudnám, mondta ő. És akkor hát mindenféle rossz válaszokat adott a honvédségiben pontos kérdésekre. Utána oda jön hozzám, azt mondja, hát persze, hogy tudom a mi atyánkot. De azt mondja nekem, hogy a mi atyánkot tudja, azt meg nem tudja, hogy a harckocsinak milyen részei vannak. Mondta, annyi az, mi atyánkot meg tudja. Tehát voltak korok, amikor azt is letagadták az emberek, hogy tudják, nem az, hogy imádkozni szoktak, hanem hogy tudják az imádságokat. Na most hát erre mondja Jézus azt, hogy amikor imádkozzatok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek láttára szeretnek imádkozni, ezek már meg is kapták a jutalmukat. Maga Jézus is imádkozott nyilvánosan, hát elment a zsinagógába, hangosan felújongott a Szentlélekbe. Az apostolokkal zsoltárt énekelt, de őnál ez nem volt hivalkodás. Ugyanakkor nagyon sokszor az éjszakát Isten imádásában töltötte. Az ószövetségi emberek is tudták azt, hogy a mély imádságnak, a rejtekben mondott imádságnak is megvan az értelme, hát olvassuk, hogy Elizeus, aztán Izaiás is tanácsolt, hogy
bekke vonulnia szobánkba, és ott csendesen kell imádkoznunk. Tehát már az Ószövetségben is volt erre példa, és maga Jézus is mondja, hogy amikor imádkozol a mennyei atyához, akkor menj be a szobádba. Tehát ez nincs ellentétben azzal, hogy közösségben imádkozunk, és mások is látják, hogy ezt végezzük. Hát emlékszem rá, volt olyan államelnökünk, aki eljött a mindszenti ünnepségre Esztergomba, de hát ő annyira tartotta magát a hivatali beosztásához, hogy aki egyébként úgy tudtuk róla, hogy eljár a templomba, de ott úgy állt, hogy még véletlenül se látszódjék rajta, hogy imádkozik. Másik államelnökről meg hát láttuk, hogy keresztet vetett és imádkozott. Tehát itt meg kell találni a helyes arányt. És aztán az Úr Jézus még Lukács evangéliumában is ad különböző intelmeket arra, hogy hogyan imádkozzunk. Beszél arról, hogy ne adjuk fel az imádságot. Tehát az nem egy olyan automata, mint a gépek világában, hogy az ember bedobja a pénzt, és abban a pillanatban ő már meg is kapja a kívánt terméket. Ha ez így volna, hogy minden kívánságunk azonnal teljesülne, akkor az Isten túl hasznos lenne ahhoz, hogy Isten legyen. Egy remetét kérdeztek még, egy ilyen korumbéli remetét, ilyen csendben lévő, elhúzódó embert, hogy mit tudna mondani arra, hogy hogy kell imádkozni. Mindjárt nem is adott választ. Pár nap múlva megint kérdezték tőle, hogy hát hogy kell imádkozni. És azt mondja, türelemmel várjuk meg, hogy Isten majd valamilyen formában válaszolni fog. Ezért mondja az Úr Jézus azokat a példázatokat, hogy van az idős asszony, aki igazságot akar szolgáltatni magának, elmegy a bíróhoz. És a bíró attól fél már, hogy ez annyit a nyakamra jár, még a végén valamit hozzám vág, vagy megver, így mondja, hát igazságot szolgáltatok neki. És akkor mondja az Úr Jézus, hát így van, az Isten is igazságot szolgáltat. Tehát az a bíró már egy hosszú idő után, amikor próbára tette az idős asszonyt, igazságot szolgáltatott, hogy az Isten is sokszor vár a mi kéréseink megvalósításával. Aztán mondja az Úr Jézus azt a másik példázatát, hogy bemegy valaki a barátjához ének idején, hogy hát vendégeim jöttek, nincsen kenyerem, hát adjál már, segítsék ki egy kis élelemmel. És akkor mondja, hogy ne zaklass, hát már lefeküdtem. Tudni kell azt, hogy a korabeli házakban nem különböző szobákban aludtak az emberek, hanem úgy, mint a heringek egymás mellett. És akkor hát most azokon átmenni, meg minden, és azt mondja, de miután annyira kitartóan zörget, hát kinyitja az ajtót, és ad neki kenyeret. És akkor oda teszi hozzá az Úr Jézus, hogy mennyivel inkább adja nektek a Szent Lelket a mennyei atyátok, aki, amikor kértek tőle. Ez a kérő imánál nagyon megszívlelendő mondása Jézusnak, mert úgy gondolná sokszor az ember, hogy hát ha nekem szükségem van valamire, mondjuk egészen jó dologra, hogy gyógyuljak meg, mert beteg vagyok. És nem azonnal gyógyulok meg, és akkor mennyivel inkább adja a Szent Lelket? Igen ám, de tudjuk, hogy a Szent Lélek az az embernek nagyon sok lelki képességére hat. Nem csak az értelem, bölcsesség, meg az igazságos okosság, hanem a türelem lelkét adja, a mások iránti megbocsájtás lelkületét adja, és a
nagy dolgok elviseléséhez lélekre van szükség. Szóval lehet látni, pont egy ilyen betegség alkalom arra, hogy meglássa az ember, hogy mennyire lelki erő kérdése a betegség elviselése. Hogy akinek van lelki ereje, a súlyos betegséget is egész jól elviseli ahhoz képest, mindenkinek kisebb baja van. Tehát a Szentlélek arra is képesít, amire saját erőnkből nem telne. Jártam első péntek és útjaimon nagyon nagy betegekhez. Olyanokhoz, akik évek óta ágyban voltak, és mindig úgy jöttem el, mikor onnét, hogy hát én ne szóljak semmit, hát ez az ember milyen türelemmel viseli a évek óta lévő nagy baját, hogy van lelki ereje hozzá, hogy azt el tudja viselni. Más meg nem tudja elviselni, és itt lehet látni, hogy mikor a Szent Lelket adja, akkor az a legnagyobb ajándéka az Istennek, mert az ő lelkének lelke, amivel másként látjuk a világ dolgait. Én a temetéseken is azt szoktam mondani, amikor temettem, hogy a Jóisten adjon vigasztalást, a Szentlélek adjon vigasztalást az embernek, hogy fölkeltse benne az örök élet reményét, hitét, hogy van örök élet, van föltámadás, és akkor a legsúlyosabb gyász is már más formát ölt, mint hogyha nem hisz az ember. Na tehát erre is utal az Úr Jézus itt a Szentlelkének az adásával. Aztán kicsit összevág az előzőekkel, amikor a farizeus és vámos imáját mondja, hogy két ember fölmegy a templomba. A vámos az ottan dicsekszik, hogy ő milyen jó. A szegény vagy a farizeus, hogy ő milyen jó. A vámos meg be sem mer menni, csak hátul áll meg, és szemét lesütve mondja el a kéréseit, illetve a fohászait. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ez megigazultan ment haza. Mert ugye vannak emberek, akik még az imádságukba is beleveszik a dicsekvést, hogy ők mit tettek. Szerb Antal írja szellemesen, árva Betlen Katáról, ugye a naplóit olvasván, ez egy ilyen 17. századi úrnő volt, Betlen Kata, mondja, erénye volt az a sokros cselekedet, amit megtehetett volna, de nem tett meg. Azt hiszem értjük. Tehát oda ment, azt mondta, hogy én nem lopok, én nem hazudok, én nem paráználkodok, nem káromkodok, mindig ez, hogy és ez volt az erénye, a sokros cselekedet, amit megtehetett volna, de nem tett meg. Nem az volt benne, hogy adakozok, ugye, meg jó téteményeket teszek, hanem az ellenkezője. Na most, hát itt is az van, hogy a farizeus és vámos szembenállítása, hogy az ember legyen az imádságában alázatos és szerény. Egyébként a mi atyánknak az a kérése, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek, ez pontosan erre akar utalni, hogy hát az ember belegondol abba, hogy ő is elkövetett bűnöket, hibákat, akkor sokkal inkább készséges a megbocsátásra is, és alázatossá teszi az embert, ha ilyesfajta önismeret van benne. És aztán utána rátér a mindkét evangélista rátér a Jézustól tanult imádságra, amit mi így hívunk, hogy mi atyánk. Lukásnál rövidebb, Máténál hosszabb. Máténál 7 kérés van,
Lukásnál 5 kérés van benne, és hát ez a imádság, lehetne azt mondani, hogy az evangélium foglalata. Már az egyházatyák is, Tertullián is mondta, hogy ha semmi más nem maradna meg az evangéliumokból, csak a mi atyánk maradt volna meg, akkor is tudnánk, hogy milyen volt Jézus lelkülete, és mit akart nekünk mondani. Röviden benne volt, tehát egy mini evangélium a mi atyánk. Szokták azt mondani, hogy hát igen, Jézusnak ott volt egy minta, a zsidók 18-as imádsága. Mi ez a 18-as imádság? Ugye a babiloni fogság után a zsidók egy imádságot kezdtek el mondani, amiben hát végül is 18-19 kérés van. Előtte van az Istennek a dicsőítése. Ezt napjában a buzgó zsidók elimádkozzák háromszor. És attól függ, hogy mennyire részleteiben mondják el a kéréseket, attól függ, hogy milyen hosszú. Én csak a bevezetőit akarom először elmondani. Ez a Simon Eszré imádság, ez a 18-as imádság. Így kezdődik, hogy áldott vagy te, örök Istenünk, őseink Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene, nagy erős és félelmetes Isten, magasságos Isten, aki jóval jutalmazza az igazakat, mindenek teremtője, aki emlékezetben tartja őseink igaz voltát, és szeretetében megváltást hoz utódaikra neve kedvéért, segítő, megmentő és oltalmazó, uralkodó. Áldott vagy, te örökké való Ábrahám Istene. És akkor utána jönnek a kérések, de csak így téma szerint így megemlítem, ők azt attól függ, hogy milyen hosszan fejtegették, volt az imádság hosszúsága. Az ősatyákról való megemlékezés benne volt, Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, Isten hatalmáról. Abban már az is benne volt a Jézus korabeli időkben, hogy a halottak föltámadása és föltámasztása. Ez viszonylag későn lett hittétellé az Ószövetségbe. Az Isten szentsége, hogy a dicsérték, bölcsessége, megértése, tudása. Aztán kérték azt, hogy térjenek vissza Istenhez. Kérték bűneiknek a bocsánatát, a megváltást a csapásoktól, háborúktól való szabadulásra, a gyógyulást a betegek felépülésére, a gazdaság megáldása, kérés a jó termésre és megélhetésre, a száműzöttek egybegyűjtése, a diaszpórában élő zsidók hazatérése, az igazság helyreállítása, hogy legyenek igazságos bírák. 12-es a eretnekek elleni ima, ezt a első században már a keresztények elleni imádsággal fogalmazták át, mert akkor mi voltunk már az eretnekek. Most nem tudom, nem hinném, hogy benne van, bár lehet, hogy az ortodox rabbik imádkozzák. Az igazakra, kegyesekre áldáskérés. A jeruzsálemi szentély újraépítése. Ez nyilván, amikor már lerombolták a szentélyt. Dávid sarjának, a messiásnak az eljövetelére, hogy hallgattassék meg az imájuk. Aztán legyen a jeruzsálemi szentélyben újra áldozat, mert megszűnt az áldozat. Aztán a
közéletért, a békéért imádkoztak. Tehát ez a 18-as imádság, ez rettentő terjedelmes. Amíg, ugye hát a mi atyánk az mutatni, hogy egy igen rövid imádság. A Mátéféle változat a 7 kéréssel se hosszú, nem beszélve a Lukácsféle változatról. És hát itt a stílus számít. Mikor azt mondja az Úr Jézus, amikor a mi atyánkot tanítja, hogy ti így imádkoztok ebben a stílusban. Nem azt mondja, hogy csak ezt imádkozhatjátok, hanem megadja az alaphangot az Úr Jézus a mi atyánkkal. És hát még előtte arról is szól, hogy ne sok szószaporító imádságot mondjatok, ez nem a hosszú imádság ellen van, meg hogy valamit többször megismétlünk, hát azt is olvassuk a Jézus szenvedés történetében, hogy háromszor is visszamegy a olajfák kertjébe, és újra kéri a mennyei atyát, hanem amikor azt mondja, hogy amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Itt egy olyan szót használ az eredeti görög szentírás, amire azt mondják, hogy hapax legomenon, vagyis egyszeri szó. Egyszeri szó nincs benne a szentírásba, és ugye a klasszikus latinban sincs úgy meg, tehát valahogy a szó összefüggésekből ki kell hámozni, hogy mit akar ezzel mondani. Battalo, így van, hogy battalogeo, hogy ez valami szószátyárságot jelent. Amikor úgy imádkozik valaki, hogy a pogányoknak volt 50-nél is több neve az Istennek, valahogy úgy képzelték, hogyha kifárasztják az Isteneket, akkor könnyebben teljesítik a kéréseket. A muszlim világban van ugye 100 neve az Istennek. Ugye? És hogy ti ne így imádkozzatok. És akkor azt a szót mondja, ami az egésznek megadja az alaphangját, hogy mi atyánk. Mondták már zsidók is korábban az Istenről, hogy olyan, mint egy atya. De így, ilyen formán, így megszólítani nem merték volna. Így, hogy atyánk. Azt mondták, hogy Isten jóságos, olyan, mint egy atya, mint egy anya, de így ezzel a szóval nem merték volna illetni. És ez az abba szó, ez nekünk már ilyen patinás szó, vagy ilyen atyánk, ugye? Tehát főként így a régi irodalomban van benne, hogy az atyai ház egy ilyen maga komolyságával van, de a héberben egy kedves szó. Nem ilyen gyerekes beszédés, de van benne egy ilyen bensőségesség ebbe az abba szóba, amit Jézus szánkra adott. És ugye ez az imádság is mutatja, hogy ezt nekünk szánt ezt az imát. Nem csak abból tudjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk, mert Jézus magáról mondta, hogy kivádolhat engem bűnről. És hát ha erről szól, hogy bocsássa meg az Isten a bűneinket, akkor az csak az embereknek tanított imádság,
hanem azt mondja, az én atyám és a ti atyátok. Hogy ő neki azért egy egészen különleges kapcsolata volt a mennyei atyával, mint fiúnak. Mi fogadott fiak vagyunk, és hogy nem vagyunk egyedül. Te nem ilyen egyes gyerekek vagyunk, hanem egy közösséget alkotunk, ezért mondjuk, hogy mi atyánk. Hogy a közösség nevében szólítjuk meg az Istent. Ilyen atya szóval. Az ősegyház, akiknek még sok tagja zsidó volt, mikor ezt imádkozta, hát nem azt mondom, hogy megrettent, de elfogta egy üdvös félelem. És ezért volt az, hogy a miséken, amikor bevezették az imádságot, hogy, mert mi így szoktuk mondani, hogy üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Vagy vannak egész más formulák is, majd Isten szeretete kiárad szívünkbe, ezért így imádkozunk. Az ősegyház liturgiájában így volt benne, hogy így merünk imádkozni. Tehát belevették azt a felhatalmazást, hogy Jézus bennünket felhatalmazott arra, hogy az Istent atyának szólítassuk. És ez lett az új szövetségben Isten igazi neve. Amíg az új szövetségben a Jahve, ugye, amit ki sem mertek nagyon ejteni, csak a engesztelési napon, addig nekünk keresztényeknek az Isten neve az Atya. És hogy a Atyának a légkörében éljünk. Szokták mondani, hogy főként ezek a feminista mozgalmak újabban, hogy az mégsem helyén való, hogy mi az Istent ilyen hímnemű alakban szólítjuk meg. Tudni kell azt, hogy Istennek nincs neme. Ő fölött áll a nemeknek. Tehát azt is mondhatta volna Jézus, ha nem apajogú társadalomban él, hogy mi anyánk. De miután egy patriarkális társadalomban élt, ott élt az atyáknak az emlékezete. Láthattuk itt a zsidóknál is Ábrahám, Izsák, Jákob az ősatyáknak, mert nagyon nagy tisztelettel voltak az atyák iránt. És hát ez okozza a mostani időkben ennek az imádságnak a nehézségét, hogy milyen apaképünk van, hogy imádkozunk. Még annak idején Kierkegaard, ez a dán filozófus, egy lelkész fia volt, azt mondta, hogy ő neki ez a szó, hogy mi atyánk, azért nagyon bensőséges, mert ő egészen jó kapcsolatban volt az apjával. És ő neki az apa az automatikusan valahogy az Isten jóságát hozta az emlékezetébe. Ugye, hittanórákon már nem merünk ezzel eljönni. Amikor még az első reformja volt a hittankönyveknek, a hamvasféle hittankönyveknek, akkor a mi atyánk, hogy Isten atyasága. Most már az újabb hittankönyvek nem ezzel kezdik a gyerekeknél, hogy széthull a családokba vagyunk, hogy mert nem mond neki semmit. És ez az atyánknak a szava, ez ezt adja, hogy képzeljük el, hogy egy kisgyerek, aki az apja társaságában van, tudja azt, hogy védve van, szereti őt, hát ugyan ez az érzület legyen bennünk az abba atyának a
ki ejtésekor. És amikor azt mondja, hogy ki vagy a mennyekben, ki a mennyekben vagy. Ugye a legtöbb embernek, mind a mai napig hiába tanul, mit tudom én, földrajzot, meg csillagászatot, még sokszor mondják, hogy felülről néznek bennünket, mondják apám onnét felülről, meg anyám, hogy az a képzetünk, hogy valahol fönt van a menny. Itt meg lent vagy lejjebb meg a kárhozat világa. Tehát, ugye ez helyhez köt valamit. A menny, az az Isten önmagába való léte. Az a lét, ami természet fölötti, amit szeretnénk elérni. Amikor azt mondjuk, hogy az üdvösségre várunk, akkor az Isten természet fölötti világának akarunk majd a részesei lenni. Csak hogy ez nem olyan valóság, hogy itt eltöltjük azt a ki tudja mennyi évünket, el volt a földi lét, az utána jön a mennyei lét. Valamiképpen a mostani életünknek is tapasztalata kell legyen a mennyről, az üdvösségről, a más világról, az Isten valóságáról és szentségéről. Tehát, ugye, amikor ezt a imádságot mondjuk, hogy ott vagy a mennyben, akkor ez azt jelenti, hogy abban a természet fölötti világban van, ami ebben a világban is elérhető már, szerezhető róla tapasztalat. A pápánk 14. Leó most valami tanításában mondta, hogy a kereszténynek a földi országot is kell építenie. Nem csak azt mondja, hogy a mennyországra vágyódik, hanem a földi létet is, hát ez a kifutó pályája, ami üdvösségünknek. Tehát ez szervesen összefügg, ez az Isten természet fölötti léte, és a mi világunk, ami néha-néha bepillantást enged ebbe a létbe. És utána mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Van a második parancsolata a 10 parancsolatnak, nekünk, katolikusoknak, mint tudjuk, a protestánsok miután a faragott képet ne imádjat is egy önálló parancsolatnak veszik, ők a harmadik parancsolatba helyezik el ezt, hogy szenteltessék meg a te neved. És ezt a parancsolatot hát általában a szóval megfogalmazott teljesítésre szoktuk alkalmazni, hogy ne káromkodjunk, vigyázzunk szavainkra, tisztelettel említsük az Isten nevét, és így tovább, hogy ez is benne van. Csak hogy az Isten szentségét, azt nem csak ilyen formán kell valóra váltanunk, vagy annak eleget tenni, hogy megszenteljük az Isten szentségét, és ehhez már az életünkre van szükség. És ezért mondták az egyházatyák is, hogy a prédikációt azt viszonylag szűk kör szokta hallgatni a templomokba. Hát akik oda elmennek, ott hallanak az Istenről, tanításokat hallanak, de az, hogy a világ milyen tapasztalatot szerez az Istenről, a keresztények Istenéről, mondták, hogy az rajtatok múlik, keresztények, hogy hogyan éltek.
És itt már ez egy egész programot jelent, egy életprogramot, hogy az életünk szentelje meg az Istent, hogy úgy viselkedjünk, hogy lássák a pogányok, mondja, a ti jó tetteiteket, és magasztalják érte mennyei atyátokat. De ez nem jelenti azt, hogy a farizeusi módon tett jó tetteket, hanem azokat, amiket mindig teszünk, esetleg alázatosan, önzetlenül, egy életforma, ami tanúságot tesz az Istenbe vetett hitünkről, hogy megszentelődik általa az Isten, mert dicsérik a mennyei atyát miattatok. Hát a fordítottja is igaz lehet, ami viszont már nagyon nagy bajt is okozhat, hogyha az életünk lerombolja a Istenbe vetett hitet, és éppen a keresztények élete az, ami eltántorít másokat attól, hogy hívő emberek legyenek. Ugye Gandhi szokták idézni, hogy ő nagyon, nagyon tisztelte Jézus. Nagyon. Az ő erőszakmentességi politikája az nem csak egy hindu szokásból, vagy illetve hát egy ilyen távol-keleti vallási meggyőződésből ered, hanem olvasta a hegyi beszédet, és azt mondta, hogy igen, ezt kell megvalósítanom, amit Jézus mond. És nagyon tisztelte Jézust. És azt mondják, hogy azért nem lépte meg ezt a küszöböt, pedig nagyon jó lett volna, mert akkor az India népe javarészt könnyebben keresztényé lett volna, hogy azt mondja, hogy vasárnapi keresztényeket látott, és hétköznapi pogányokat. Hogy elmentek vasárnap templomba, azt látta, de hétköznap semmiben sem különböztek a többi embertől, legalábbis ez volt Gandhinak a tapasztalata. Kár, hogy nem találkozott Teréz anyával, hiszen ő akkor kezdte el a működését, amikor Gandhi már befejezte az életét. Tehát az élet, a keresztény élet meg tudja szentelni az Istent. Így kell erre gondolni, hogy az ő nevét. Na most a neve az nyilván, hogy az Isten egész voltára vonatkozik. Mint ahogy, amikor azt mondjuk, hogy a káromlás az nem egy hangsornak a kiejtése, hogy mondok valamit, mert az Istennek ez a neve, ugye, hogy ugye, Isten, és akkor én azt hívom azt a nevet, hanem a név az azonos Istennel, hogy az Isten lényegét, létét ne kárhoztassam. Itt is erre vonatkozik ebben a felszólításban, hogy így szenteljük meg az Istennek a nevét. Hát úgy gondolom, hogy most ha eddig elmegyünk, mert nem kapcsolok rá a többi részre, érdemes átgondolni a mi ima életünket, és akár csak a mi atyánknak az átelmékedését is meg kell tennünk. Mert van egy ilyen latin közmondás, hogy quotidiana vilescunt. A mindennapok kiüresítenek a gyakori cselekedetek. Ez lehet az imádsággal is, hogy annyiszor mondjuk már, hogy nem is rendülünk meg, nem is figyelünk oda. De éppen egy ilyen imádságról való elmékedés, hogy miként imádkozzunk, türelemmel, odafigyelve, összeszedett lélekkel,
ez segít abban, hogy ezt az imádságot újra mély tartalommal tudjuk megtölteni. Talán így lehetne jól érzékeltetni, hogy van egy elhadart mi atyánk imádság, és van egy olyan, amikor az élet határhelyzetébe valaki, teszem azt, halála előtt, vagy egy súlyos háborús helyzetbe imádkozz el a mi atyánkot, mennyire más lelkülettel tudja mondani, mint amikor csak hát úgy elmondja. És ugye ezt kell mindig újra meg újra lélekkel megtölteni, hogy ezt az imádságot így tudjuk mondani, amit Jézustól tanultunk. És hát ugye ezt a stílust fölvenni, amiben Jézus ezzel az imádsággal előttünk járt. Most a

0: enciklikák.
1: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról, Róma 1968. Második rész, 11. pont. A mesterséges születés szabályozás súlyos következményei. A becsületes emberek még jobban meggyőződhetnek az egyház e tárgyról adott tanításának igazságáról, ha számításba veszik a mesterséges születés szabályozás módszereinek következményeit. Először is azt gondolják meg, hogy ilyen eljárással milyen könnyű út nyílik akár a házastársak hűtlenségéhez, akár az erkölcsi fegyelem széleskörű meggyengüléséhez. Nincs szükség hosszú tapasztalatra ahhoz, hogy valaki megismerje az emberi gyengeséget és megértse, hogy az embereknek, különösen az érzéki vágyaknak annyira kitett fiataloknak ösztönzésre van szükségük ahhoz, hogy megtartsák az erkölcsi törvényt, és nem szabad könnyű utat engedni a törvény megszegésére. Attól is tartani kell, hogy azok a férfiak, akik hozzászoktak a fogamzásgátló eszközök használatához, megfeledkeznek a nők tiszteletére, s nem törődve a nők testi-lelki egyensúlyával, saját vágyaikat kiszolgáló eszközzé teszik őket. Az ilyeneknek a nő többé nem sorstárs, akifelé tisztelettel és szeretettel kell közelíteni. Komolyan megfontolandó, hogy a mesterséges fogamzásgátlással milyen veszedelmes hatalom kerül azoknak a kormányoknak a kezébe, amelyek semmit sem törődnek az erkölcsi törvénnyel. Ki tehetne szemrehányást egy kormánynak amiatt, hogy olyan eszközöket használ egy egész nemzet problémáinak megoldására, amelyek családon belül bizonyos kérdések megoldására vannak megengedve? Ki tilthatná meg a kormányoknak, hogy olyan fogamzásgátló eszközöket részesítsenek előnyben, amelyeket hatásosabbnak látnak, sőt, hogy ezek használatára mindenkit ne kötelezzenek, valahányszor ez szükségesnek látják? Ezáltal az emberek azért, hogy az isteni törvény megtartásából adódó egyéni, családi, illetve közösségi nehézségeiket elkerüljék,

0: olyan lehetőséget adnának a közhatalom kezébe, melyekkel az a házastársak legbensőbb és legsajátosabb feladatába avatkozna be. Ezért, ha csak nem akarjuk azt, hogy az élet fakasztásának feladata az emberek kényére, kedvére legyen hagyva, el kell ismernünk az embernek saját teste és testének funkciói feletti hatalmának bizonyos határait, melyeket senkinek sem szabad áthágnia. E határokat csak annak a tiszteletnek kedvéért vonjuk meg, amely az egész emberi testet és természetes feladatait megilleti, illetve a helyesen értelmezett totalitás elve kedvéért, amit elődünk 12. Pius pápa világított meg. 12. pont. Az egyház a hiteles emberi értékek őre. Előre látható, hogy nem mindenki fogja könnyen elfogadni ezt az állítást, mivel nagyon sok a modern hírközlő eszközöktől felerősített hangot lehet hallani, melyek eltérnek az egyház szavától. Az egyház azonban nem csodálkozik azon, hogy isteni alapítójához hasonlóan jellet, amelynek ellene mondanak, s ezért nem mulasztja el feladatát, hogy az egész erkölcsi törvény, mind a természetes, mind az evangéliumi törvény alázatos álhatatossága hirdesse. Mivel az egyház nem alkotója egyik törvénynek sem, ezért nem is bíráljuk, hanem csak őrzőjük és érlelmezőjük lehet, és sohasem teheti meg azt, hogy megengedetnek hirdessen valamit, ami valójában tilos, mert természete szerint mindig ellentmond az ember igazi javának. Az egyház biztosan tudja, hogy a házasság erkölcsi törvényének megőrzésével segíti és ösztönzi az embereket arra, hogy igazán kultúrált kapcsolatokat alakítsanak ki, és technikai eszközök alkalmazásával ne bújjanak ki a felelősség alól, és ezzel biztosítja a házas emberek méltóságát. Így az egyház az isteni megváltó példájához és tanításához híven megmutatja, hogy őszinte és nagy lelkű szeretettel törődik az emberekkel, kiket segíteni akar abban, hogy már földi életük zarándok útján részt vegyenek, mint fiak, az élő Isten, minden ember atyának életében.
1: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Október 6-a. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Amikor a jegyzet elhangzik a Mária Rádióban, akkor már mögöttünk van október 6-a, a Nemzeti Gyásznap. A magyar nemzet tisztelettel hajt fejet mindazok előtt, akik 1849. október 6-án az aradi várban, illetve Pesten az új épület előtt golyó és por által veszítették el életüket, vagy bitófán fejezték be földi pályafutásukat. Egy dolog kötötte őket össze. Az önálló polgári Magyarországért harcoltak, szóval és fegyverrel. Volt köztük magyar, német, osztrák, szerb, horvát származású. A magyar nyelvet sem bírta mindenki közülük tökéletesen, de elkötelezettségük a magyarság Magyarország mellett példaadó volt. Haláluk a magyar nemzet egész a számára jelentett tragédiát, de egyben példát is adott. Hazaszeretet, hűség, bajtársiasság. Szavak, amelyek tartalommal bírtak, és kellene, hogy ma is azzal bírjanak. Nem kell feláldoznia senkinek ezért az életét, hogy az említett szavak értelmet nyerjenek. Egy nemzetet, egy hazát, egy közösséget lehet úgy is szolgálni, hogy a szolgáló köztünk legyen és példát adjon. Példát, amely napjainkban is oly fontos lenne. Az egykoron kivégzettek példaképekké váltak. Neveiket a történelem napjainkig megőrizte, hogy azokét is, akik az Aradon kivégzetteket követték, illetve megelőzték. 1849. október 6-án a Magyar Szabadságharc katonai vezetői közül Aulich Lajos vezérőrnagy, Damjanich János vezérőrnagy, Csernek és Tarkői Dezsőfi Arisztid vezérőrnagy, Elemér és Ittebei Kisernyő altábornagy, Knézis Károly vezérőrnagy, Láner György vezérőrnagy, Szkárosi Lázár Vilmos ezredes, Altleinenningeni Gróf Leiningen Westerburg Károly vezérőrnagy, Nagy Sándor József vezérőrnagy, Lovak Pöltenbergi Pölternő vezérőrnagy, Schweidl József vezérőrnagy, Nemscsói Török Ignác vezérőrnagy, Hernád Vécsei és Hajnácskői Gróf Vécsei Károly fejezte be földi életét. Ugyanezen alapon Pesten végezték ki németújvári gróf Batthyány Lajost, a magyar királyság első miniszterelnökét. Az ő sorsukban osztozott még korábban és későbben Aradon Aranyosi Ormai Norbert ezredes, Kazinci és Alsóregmeci Kazinci Lajos ezredes, Zádorfalvi és Lenkei Lenkei János vezérőrnagy és Ludwig Haukal ezredes. Neveik és tetteik maradjanak meg örökké a magyarság emlékezetében.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Dr. Balázs Pál atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Szent lelket kérjük, hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelm lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, és az Isten félelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a jó Isten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek. Mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szerzetesi nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
0: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Hírpercek.
3: Megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. Dél-Indiától egészen a Himalája lábáig tartott Edward Barreto püspök útja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Megnyitották október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl, tájékoztatott az Ökumenikus Ifjúsági Iroda. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. A rendezvény története egészen a 2004-ben Máriacellben megrendezett közép-európai katolikus találkozóig nyúlik vissza, amikor Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Csehország és Horvátország fiataljaihoz kapcsolódva szerveződött meg az ifjúsági akció Magyarországon is. A megnyitó programját a Fráter Kórus meghívtál, hogy Vízre lépjek című éneke zárta, amelyben a jelenlévők is bekapcsolódtak. 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökével együtt misézett Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. Leo pápa 2025. november 29-én Edward Barreto atyát Darjeeling utódlási joggal felruházott püspökévé nevezte ki. 4 évtizeden átívelő, az indiai szubkontinens egész területét felölelő papi útjának elismeréséül. Egy rendkívül szegény 8 gyermekes családból származom, a Mangalóri egyházmegyéből. Még egyetemista koromban rákos lett az édesapám, így otthon kellett segítenem, miközben édesanyám dolgozott, mesélt a püspök október elején a Fidesznek. Óriási nehézségek árán fejeztem be az iskolát. Tiszta kegyelem és elhivatottság volt az utam, semmit nem kaptam ingyen vagy kiváltságból, mondta. 1982-ben 17 évesen 2500 kilométerre Darjeelingban belépett a 23. János kis szemináriumba. Később a kalkuttai Morning Star regionális szemináriumában tanult. Miután filozófia mesterdiplomát szerzett, 1993-ban szentelték pappá Darjeelingben. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Lépes Lóránt atyával.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Kedves testvérek, hittanóránkban eljutottunk Máté evangéliumának 24. fejezetéhez. Most felolvasom az elsőtől a 14. versig. Jézus kijött a templomból és elindult. Tanítványi odafordultak hozzá, és mutogatták neki a templom köveit. Erre megjegyezte: látjátok ezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le nem rombolnának. Amikor az olajfák hegyén leült, egyedül tanítványai járultak hozzá, és kérdezték: mondd meg nekünk, mikor következik ez be, és mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége előtt? Jézus így válaszolt: vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokan jönnek majd a nevemben, és azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem. Ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. És ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltátolodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Kedves testvérek, képzeljük magunk elé a jelenetet. Jézus kilép a jeruzsálemi templomból és elindul. A tanítványok azonban még visszanéznek, megállítja őket a látvány, a templom hatalmas kövei, ünnepélyes épületei, mindaz, ami emberi szemmel szilárdnak, maradandónak és megdönthetetlennek látszik. Mintha azt mondanák: mester, nézd, milyen nagyszerű, nézd, milyen biztos alapokon áll. Jézus válasza megrendítő: nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Ezzel kezdődik Máté evangéliumának nagy eszkatológikus beszéde. Az eszkatológia a végső dolgokról szóló tanítás. Az ember és az egész teremtett világ beteljesedéséről, Krisztus dicsőséges eljöveteléről, a feltámadásról és az ítéletről. De Jézus szavait hallgatva rögtön fontos tisztáznunk valamit. Ő nem azért beszél a végről, hogy kíváncsiságunkat kielégítse, titkos menetrendet adjon, vagy félelmet keltsen bennünk. Azért beszél, hogy megtanítson hívőként élni a bizonytalanságban. Nem a dátumot árulja el, hanem iránytűt ad. Nem a jövő térképét rajzolja meg minden részletével, hanem a jelenben követendő utat mutatja meg. A mai katekézisben ezért ne azt kérdezzük elsősorban, mikor lesz mindez, inkább azt, hogyan akarja Krisztus, hogy ma éljek. Hogyan őrizhetem meg a hitemet, amikor körülöttem megrendülnek a biztosnak hitt dolgok? Hogyan maradhat élő a szeretetem, amikor a gonoszság sokasodik? És hogyan lehet az evangélium tanúja egy félelmekkel teli világban? A jeruzsálemi templom Izrael vallási életének középpontja volt. Nem csupán szép épület, hanem az Istennel való találkozás, az áldozat és az imádság kitüntetett helye. Herodes nagyszabású építkezése nyomán a templom együttes lenyűgöző látványt nyújtott. Érthető, hogy a tanítványok büszkeséggel és csodálattal tekintettek rá. Jézus mégis kijelenti, hogy a látható építmény elpusztul. Ez történelmileg is bekövetkezett, Krisztus után 70-ben a római hadsereg lerombolta Jeruzsálemet és a templomot. Jézus nem azt tanítja, hogy a templom értéktelen, hanem azt, hogy egyetlen földi valóságot sem szabad Isten helyére állítani. Nekünk is vannak templomköveink, egészségünk, anyagi biztonságunk, munkánk, családunk megszokott rendje, vagy saját tekintélyünk. Mind érték, de nem azonos Istennel. Ha megrendülnek, az evangélium arra hív, hogy ne tőlük várjuk a végső biztonságot. Krisztus maga az igazi templom. Ő az a hely, ahol Isten és ember véglegesen találkozik. Húsvét fényében értjük meg, hogy amikor a látható templom kövei lehullanak, Isten nem hagyja el népét. A megfeszített és feltámadt Jézusban új és elpusztíthatatlan szövetséget köt velünk. Ezért a keresztény remény nem arra épül, hogy minden földi rend változatlan marad, hanem arra, hogy Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Talán éppen ez a szakasz első kérdése hozzánk, mibe kapaszkodom. Ha elveszíteném azt, amit most a legbiztosabbnak gondolok, maradná-e kapcsolatom az Úrral? Tudnám-e azt mondani, Uram, nem értem, mi történik, fáj is, de te nem tűntél el. A hit nem érzéketlenség a veszteséggel szemben. A hívő ember is sír a romok között. De a romok között is tudja, hogy Isten hűsége nem omlott össze. Az olajfák hegyén a tanítványok külön megkérdezik Jézust, mikor következik ez be, és mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége előtt. A kérdés nagyon emberi. Ha veszély közeledik, tudni akarjuk, mikor és milyen jelekből ismerhetjük fel. A bizonytalanságot nehezen viseljük. Ha volna pontos naptárunk, úgy éreznénk, kézben tartjuk a helyzetet. Jézus válasza azonban nem dátummal kezdődik, hanem figyelmeztetéssel. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Ez döntő mondat. A végidőkről szóló keresztény tanítás első gyakorlati következménye nem a számolgatás, hanem a lelki megkülönböztetés. A hívőnek nem az a dolga, hogy minden válságból azonnal világvége elméletet készítsen, hanem hogy Krisztus szavához mérje a hallottakat. A történelem során újra és újra felléptek emberek, akik magukat megváltónak állították be. Biztos dátumokat hirdettek, vagy azt ígérték, aki őket követi, annak egyszerű és gyors megoldást ad minden bajára. Jézus előre figyelmeztet. Sokan jönnek majd a nevemben. Nem minden valláshoz szó származik a Szentlélektől, és nem minden határozott hang mond igazat. A hamis próféta sokszor éppen azért vonzó, mert leveszi rólunk a felelősséget. Készen ad ellenségképet, egyszerű magyarázatot, különleges tudás érzését, és közben saját személyéhez vagy csoportjához köt. Hogyan különböztethetjük meg? Először is, az igazi tanítás összhangban áll az evangéliummal és az egyház hitével. Másodszor, nem szakít el Krisztus testétől az egyháztól, hanem közösségre vezet. Harmadszor, gyümölcse nem a gőg, a gyűlölet és a pánik, hanem a megtérés, az alázat, a béke és a tevéken szeretet. Negyedszer, az igazi tanú nem önmagát teszi meg megváltónak. Keresztelő Jánossal együtt Krisztusra mutat. Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. A katolikus egyház katekizmusa világosan tanítja, hogy Krisztus dicsőséges eljövetele biztos idejét azonban nem ismerjük. Az egyház várakozása nem ideges találgatás, hanem szeretetteljes éberség. A mennyasszony nem retteg a vőlegénytől, hanem vágyik a találkozásra. Jézus háborúkról és a háborús hírekről, éhínségről, járványokról és földrengésekről beszél. Ezek a szavak mindenkorban közvetlenül érintették a hallgatókat. A mi korunk embere és naponta találkozik háborúk, természeti katasztrófák, betegségek, üldöztetések és társadalmi feszültségek híreivel. A képernyő a világ szinte minden szenvedését belépőjed nélkül behozza az otthonunkba. Könnyű úgy érezni, hogy minden szétesik. Jézus nem tagadja a bajt, nem azt mondja, hogy a hívőnek nem szabad félnie. A félelem természetes emberi érzés. Azt mondja, ne kerítsen hatalmába benneteket. Más szóval, ne engedjétek, hogy a félelem legyen a gazdátok, a döntéseitek ura, a világról alkotott képetek egyetlen forrása. A veszélyt komolyan kell venni, de nem szabad isteníteni. Különös józanság van Jézus mondatában, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nem minden megrázkódtatás a vég közvetlen jele. A háború borzalmas, de önmagában nem jogosít fel végidő dátum meghatározására. A földrengés rettenetes, de nem kódolt üzenet, amelyből kiszámíthatjuk Krisztus visszatérését. A járvány súlyos próba, de nem ad engedélyt arra, hogy bűnbakot keressünk. Jézus elsősorban hűségre készít fel. Az apokaliptikus beszédképei nem szenzációhajhász riportként működnek. A Szentírás emberi szavakban, különböző irodalmi műfajokban közdi Isten üzenetét. A második vatikáni zsinat Dei Verbum kezdetű konstitúciója arra tanít, hogy a helyes értelmezéshez figyelembe kell vennünk a Szent Szerző szándékát, korának kifejezés módját és az irodalmi formákat. Az apokaliptikus nyelv erős képekkel leplezi le a látható történelem mögötti valóságot. A gonoszság nem örök, Isten uralma biztos, és a történelem végső szava Krisztusé. Ezért a keresztény ember egyszerre realista és reménykedő. Nem hunja be szemét a szenvedés előtt, segít a háború áldozatain, ápolja betegeket, kenyeret ad az éhezőnek, vigasztalja a gyászolót, és felelősen gondoskodik a teremtett világról. De nem engedi, hogy a rossz hírek kioltsák benne az örömhírt. A világ nincs kicsúszva Isten kezéből, még akkor sem, ha sok minden kicsúszik a mi kezünkből. Amikor szorongunk, tegyük fel magunknak a kérdést, most mit kér tőlem a szeretet? Talán azt, hogy kevesebb hírt fogyasszak, de figyelmesebben imádkozzam. Talán azt, hogy felhívjak valakit, aki egyedül van. Talán azt, hogy ne adjak tovább ellenőrizetlen, félelmet keltő hírt. Talán azt, hogy segítsek egy rászorulón. A félelem beszűkít és megbénít. A hit nem mindig szünteti meg az érzést, de szabaddá tesz a szeretetre. Jézus azt mondja a megrázkódtatásokról, ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Az eredeti kép a születési fájdalmakra utal. Ez nagyon fontos. A vajódás fájdalmas, de nem értelmetlen pusztulás. Új élet születik belőle. A keresztény eszkatológia nem egyszerűen a világ megsemmisüléséről, hanem a teremtés beteljesedéséről beszél. Isten nem azért teremtett, hogy végül megutálja és félredobja művét. Megtisztítja, átalakítja és céljához vezeti. A katekizmus szerint a mindenség Krisztusban nyeri el végső helyreállítását. A történelem nem körbe-körbejáró értelmetlenség, és nem is a vak erők játéka. Van kezdete Isten teremtő szeretetében, van közepe Krisztus megváltó művében, és van célja az új ég és új föld ígéretében. Nem ismerjük ennek módját és idejét, de ismerjük azt, aki az alfa és az omega. Jézus nem ígér kényelmes tanítvánságot. Szorongattatásban lesz részetek. A nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Ezek a szavak az első keresztény közösségek tapasztalatában hamar világossá tették, hogy ma is sok testvérünk szenved Krisztus nevéért. Van, ahol nyílt erőszak, börtön vagy halál fenyegeti a keresztényt. Másod gúny, hátrányos megkülönböztetés, családi ellenállás vagy a közöny fala nehezíti a hit megvallását. Mégsem szabad minden kritikát üldöztetésnek neveznünk. A saját keménységünk, szeretetlenségünk vagy következetlenségünk vált ki jogos bírálatot, abból meg kell térnünk. A boldogságmondás nem azt ígéri boldognak, akit bármilyen okból elutasítanak, hanem azt, aki Krisztusért és az igazságért üldöznek. A tanúságtételhez ezért egyszerre kell bátorság és alázat. A mártír szó tanút jelent. A keresztény tanú nem feltétlenül hangos, de hűséges. Nem akarja legyőzni az embert, akivel beszél, hanem Krisztus szeretné megmutatni neki. Az ellenséges környezetben sem veszi át az ellenség módszereit. Nem hazudik az igazság védelmében, nem gyűlöl a szeretet nevében, és nem aláz meg senkit azért, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Tudja, hogy a kereszt győzelme nem a másik megsemmisítése, hanem az önmagát ajándékozó szeretet. Talán a mi vértanúságunk többnyire hétköznapi hűség. Becsületesnek maradni ott, ahol a csalás megszokott. Tisztán beszélni ott, ahol mindenkit kibeszélnek. Megvédeni a gyengét akkor is, ha emiatt népszerűtlenné válunk. Hűségesnek válni a házasságban, időt adni az imának, amikor ezer más dolog sürget. Vasárnap az Úr köré gyűlni, megbocsátani, amikor a sértettségünk igazolhatónak tűnik. Ezekben a kis döntésekben készül a szív a nagyobb próbákra.

0: Jézus nem csak külső üldözésről beszél, fájdalmasabb veszélyt is megnevez. Sokan eltátorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. A próba nem automatikusan tesz jobbá. Ugyanaz a szenvedés az egyik embertől együttérzést, a másikból keserűséget válthat ki. Nyomás alatt láthatóvá válik, mire épült a kapcsolatunk Istennel is egymással. Különösen időszerű itt megvizsgálni beszédünket. Mit teszek hozzá a közösség légköréhez? Továbbadom-e a pletykát? Olyan szándékot tulajdonítok-e a másiknak, amelyet nem ismerek? Egy véleménykülönbség miatt megkérdőjelezem-e testvérem egész hitét és jóhiszeműségét? A közösségi média könnyen jutalmazza a gyors ítéletet és a felháborodást. Az evangélium viszont lassúságot kér. Légy gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Az egység nem azt jelenti, hogy mindenben ugyanazt gondoljuk. Azt jelenti, hogy a különbségeknél mélyebben összetartozunk Krisztusban. Az igazságról lehet és kell beszélni, de a másik ember sohasem válhat puszta címkévé. Krisztus azért is meghalt, akivel én nem értek egyet. Ha ezt elfelejtem, lehet, hogy egy vitát megnyerek, miközben a szeretetet elveszítem. Jézus figyelmeztet. Számos hamis proféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. Ferenc pápa a 2018-as nagybőti üzenetében éppen ezt a szakaszt magyarázta. Hamis profétákat olyanokhoz hasonlította, akik manipulálják az ember érzéseit, gyors boldogságot és könnyű megoldást kínálnak, de végül elveszik a szabadságot és a szeretet képességét. Ez a figyelmeztetés nem csak vallási szektákra vonatkozik. Hamis proféta lehet minden hang, amely azt ígéri, hogy pénz, siker, élvezet, technika, politikai hatalom, vagy kizárólag önmagunk elegendőek vagyunk az üdvösséghez. A hamis proféta gyakran valós félelemre épít, majd hamis megváltást kínál. Előbb meggyőz arról, hogy mindenki ellened van, azután azt mondja, csak nálam vagy biztonságban. Előbb felszítja a haragot, azután engedelmességet kér. Krisztus másként cselekszik. Nevén nevezi a bűnt, de nem alázza meg a bűnöst. Megtérésre hív, de szabadságunkat tiszteli. Keresztet ad, nem olcsó ígéretet, ugyanakkor önmagát adja útitársul. Érdemes egyszerű kérdéseket feltenni. Közelebb visz-e ez az üzenet Jézushoz? Növeli-e bennem a hitet, reményt és szeretetet? Felelősebbé tesz-e a családom, közösségem és a szegények iránt? Vagy inkább gőgössé, elszigetelté, rettegővé és ellenségessé válok tőle? Az Úr útja lehet követelő, de gyümölcse végül szabadság és élet. Sokakban kihűlt a szeretet. Talán ez a szakasz legmegrázóbb mondata. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet. Nem azt mondja, hogy megszűnik a vallásos érdeklődés, hanem hogy kihűl a szeretet. Az evangélium szíve kerül veszélybe. A szeretet kihűlése ritkán történik egyik pillanatról a másikra. Először talán csak elfáradunk. Azután megszokjuk mások szenvedését. Már nem szemét látunk, hanem terhet, statisztikát, ellenfelet vagy zavaró tényezőt. Az ima kötelességé szűkül. A szentségek megszokássá válnak. A másik hibáját azonnal észrevesszük, saját keménységünket azonban józanságnak nevezzük. Végül úgy védjük magunkat a világ fájdalmától, hogy bezárjuk a szívünket. Ferenc pápa említett üzenete rámutatott, a pénz mohó szeretete, Isten vigaszának elutasítása, a közöny a teremtett világ semmibevétele és a közösség belüli önzés mind a kihűlés jele lehet. A pápa ugyanakkor gyógyszert is nevezett, az imádságot, az alamizsnát és a bőtöt. Ezek nem csupán nagybőti gyakorlatok, az egész keresztény életiskolái. Az imádság visszavisz ahhoz a tűzhöz, amely nem alszik ki, Isten szeretetéhez. Nem mi termeljük a kegyelmet, befogadjuk. Az alamizsna feltöri az önzés páncélját, és emlékeztet, hogy a másik testvérem. A bőt szabaddá tesz a birtoklás és az azonnal kielégülés kényszerétől. A kiengesztelődés szentségében Krisztus újra lángra lobbantja azt, amit a bűn hamuja betemetett. Az eukarisztiában pedig önmagát odaadó szeretetből részesedünk. Ha azt vesszük észre, hogy kihűlt bennünk valami, ne essünk kétségbe. Az Úr nem szégyenít meg. A parázsa lehel. Talán most csak egy kicsin lépést kér. 5 perc őszinte imát, egy rég halogatott bocsánatkérést, látogatást egy magányos embernél, egy adományt, amely valódi lemondással jár, visszatérést a Szent Jónáshoz, figyelmes részvételt a Szent Misén. A szeretet tüze Isten ajándéka, de nekünk is őriznünk kell. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mit jelent kitartani? Nem puszta fogcsikorgató túlélést. A bibliai álhatatosság reményteli hűség. Nem azt jelenti, hogy soha nem fáradunk el. Nem félünk, nem botlunk meg. Péter is elbukott, mégis visszatért az Úrhoz. Kitartani azt jelenti, újra és újra Krisztus felé fordulni. Ha elesünk, engedni, hogy fölemeljen. Ha sötét van, megtartani a következő hűséges lépést. A katekizmus a hit álhatatosságáról tanítva emlékeztet, a hitet táplálnunk kell Isten igéjével, kérnünk kell az Úrtól növekedését, szeretetben kell cselekednie, reménynek kell hordoznia, és az egyház hitében kell gyökereznie. A kitartás tehát kegyelem és feladat egyszerre. Isten hűsége megelőz bennünket, de válaszunkat nem adja meg helyettünk. Sokat segít, ha nem az egész életterhét akarjuk egyszerre hordozni. A mindvégig a mai nap hűségével kezdődik. Ma imádkozom. Ma nem adom tovább a sértő szót. Ma becsületesen végzem a munkámat. Ma elviselem szeretettel azt, ami nem tudok változtatni. Ma kérek segítséget, ha egyedül kevés vagyok. A szentek nagy hűsége sok apró igenből épült fel. Jézus beszédének első szakasza nem pusztulással zárul, hanem küldetéssel. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Miközben háborúk, megtévesztések, üldözések és meghasonlások vannak, az evangélium útja nem áll meg. Ez a remény egyik legerősebb jele. Az evangélium jó hírt jelent. Nem azt hirdetjük, hogy mi jobbak vagyunk másoknál, hanem azt, hogy Isten Krisztusban közel jött a bűnös emberhez. Jézus meghalt értünk és feltámadt. A bűn és a halál nem az utolsó szó. Megtérés is az új élet lehetséges. Isten országa már jelen van, ahol Krisztust hittel befogadják, és majd teljessé válik az ő eljövetelekor. Az egyház missziója ezért eszkatologikus küldetés. A végvárása nem bezárkózás, hanem elindulás. Aki valóban várja Krisztust, annak fontos lesz, hogy mások is megismerjék szeretetét. A misszió nem csak távoli országokban történik. Kezdődhet a konyhaasztalnál, a munkahelyen, a betegágy mellett, a telefonbeszélgetésben. Nem mindenki kap meghívást nyilvános igehirdetésre, de minden megkeresztelt ember tanú lehet. Tanúságunk akkor hiteles, ha szó és élet összetartozik. Beszélünk Isten irgalmáról, és irgalmasan bánunk az emberekkel. Hirdetjük az ember méltóságát, és tisztelettel fordulunk a kicsinyekhez, az idősekhez, a betegekhez, a szegényekhez, és azokhoz is, akik másként gondolkodnak. Valljuk a feltámadást, és nem élünk úgy, mintha a reménytelenség volna az egyetlen józan magatartás. A Mária Rádió szolgálata is ebbe a küldetésbe illeszkedik. A kimondott szó eljut olyanokhoz, akik talán egyedül vannak, betegek, úton járnak, vagy éppen hosszú idő után először nyitják meg szívüket Isten felé. De minden hallgató maga is továbbadhatja az örömhírt, egy bátorító mondattal, imával, türelmes jelenléttel. Nem tudhatjuk, melyik kicsin gesztus tesz valaki számára rés az ég felé. A világ vége kifejezés sokakban rettegést kelt. A keresztény hit középpontjában azonban nem egy katasztrófa, hanem egy személy áll, Jézus Krisztus. A parúzia az ő dicsőséges eljövetele. Aki eljön, ugyanaz, aki Betlehemben gyermekként közénk született, aki megérintette a leprást, aki megbocsátotta a bűnösnek, aki sírt Lázár sírjánál, aki életét adta ellenségeiért, és akit az Atya feltámasztott a halálból. Ő bíróként jött, ezért az életünk komoly. A szeretet döntései örök súlyt kapnak. Az ítélet azt jelenti, hogy a jó és a rossz nem mosódik össze végleg. Az áldozatok könnye nem marad észrevétlen. Az igazság napvilágra kerül. Ugyanakkor a bíró a megváltó. Az, aki előbb hordozta a bűneink ítéletét a kereszten, és ma is irgalommal hív megtérésre. A katekizmus szerint Krisztus eljövetele előtt az egyháznak végső próbatételen kell átmennie, és vallási megtévesztés is fenyegeti majd. Az egyház azonban nem földi diadalmenet által jut el a beteljesedéshez, hanem urát követve a húsvéti misztériumon, kereszten és feltámadáson át. Ez megóv bennünket minden olyan elképzeléstől, amely egy politikai rendszerben, ideológiában vagy emberi vezetőben keresi Isten országának tökéletes földi megvalósítását. Nem tudjuk, mikor jön el az Úr, de azt tudjuk, hogy minden ember földi élete véget ér, és találkozunk vele. A keresztény kényszerlét ezért nem rendkívüli izgalmi állapot, hanem rendezett élet, kiengesztelődés Istennel és az emberekkel, hűség a hivatásunkhoz, irgalmasság a rászorulók iránt. Ha ma szeretetben élünk, nem kell félnünk attól, hogy az Úr rosszkor érkezik. Az egyház ősi imája, Maranatha, jöjj el, Urunk, ez csak azt tudja őszintén kimondani, aki nem pusztán a világ végét várja, hanem Jézust. Az advent minden évben erre nevel. Emlékezzünk első eljövetelére, és várjuk dicsőséges visszatérését. Ugyanezt valljuk minden szent misén. Az eukarisztia a jövendő lakoma elővételezése, útra való a történelemben, és annak ígérete, hogy Isten lesz minden mindenben. Kedves testvérek, Jézus a jeruzsálemi templom köveitől a történelem beteljesedéséig emeli tekintetünket. Közben azonban újra meg újra visszavezet a jelenhez. Vigyázzatok! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Ne engedjétek, hogy a félelem uralkodjék rajtatok. Ne hagyjátok kihűlni a szeretetet. Tartsatok ki! Hirdessétek az evangéliumot! Ez a szakasz tehát nem a rémület evangéliuma, hanem az álhatatosságé. Nem azt ígéri, hogy minden földi kő a helyén marad, hanem azt, hogy Krisztus hűsége megmarad. Nem tagadja a történelem sötétségét, de megmutatja benne a küldetés útját. Nem engedi, hogy könnyelműen biztosak legyünk önmagunkban, de bátorít, hogy teljesen rábízzuk magunkat az Úrra. Amikor körülöttünk megrendülnek a dolgok, nézzünk arra, akit nem lehet megrendíteni. Amikor sokasodik a gonoszság, ne engedjük, hogy az határozza meg a szívünk hőmérsékletét. Amikor hamis hangok versengenek figyelmünkért, térjünk vissza a jó pásztor hangjához. amikor elfáradunk, kérjük a kitartás kegyelmét. És amikor a világ végéről hallunk, ne feledjük, számunkra a vég nem a semmi, hanem találkozás azzal, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a történelem ura és életünk beteljesítője. Amikor biztosak hit dolgaink megrendülnek, erősíts hitünket. Amikor háborúkról, szenvedésről és csapásokról hallunk, őrizd meg a bénító félelemtől, és tégy a béke eszközévé. Adj világosságot, hogy felismerjük a hamis profétákat, és alázatot, hogy mindig a Te igédhez és egyházad hitéhez igazodjunk. Ne engedd kihűlni bennünk a szeretetet, lobbantsd lángra szívünket imádságban, az eukarisztiában, a kiengesztelődésben és a szegények szolgálatában. Erősítsd üldözött testvéreinket, vigasztald a szenvedőket, térítsd meg a gyűlölködőket, és gyűjts egybe szétszórodott népedet. Add meg nekünk a mindennapi hűség és a mindvégig való kitartás kegyelmét. Tégy bennünket országod örömhírének hiteles tanúivá, hogy szavaink és tetteink által mások is megismerjék reményedet. Taníts úgy várni dicsőséges eljöveteledet, hogy közben hűségesen teljesítsük mai feladatunkat. És amikor elérkezik találkozásunk órája, engedd, hogy bizalommal mondhassuk, jöjj el, Urunk Jézus! Amen. Lépes Loránd atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. St. John Henry Newman emléknapját ülte pénteken egyházunk. Böcskei László a vatikáni magyar kápolnában köszöntötte a szűzanyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára, magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagy királyunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestáns

0: és püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke és Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében. Ott van minden elimádkozott rózsafüzérben. Ott van minden vigasztaló tanúságtételben. Ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik. Reményé válik. Misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Szent lelket kérjük, és küldje rájuk a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a jó Isten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek, mint ahogy a világi ember számára is, a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szeretési nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy.

0: ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
1: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a gyógyító jelenlét elmélkedés hallgatóit a Mária Rádióban. Isten jelenléte mindig gyógyító. Isten mindig küld hozzánk embereket, szenteket, akik az Isten jóságát, gyógyító valóságát testesítik meg, hozzák el az életünkben. Minden ember Istentől beleoltott vágya a boldogság utáni vágy. Ez az egyetemes vágy. Ez minden emberben benne van, függetlenül attól, hogy hová tartozik, hívőnek vagy hitetlennek vallja önmagát. Boldogság utáni vágy, az az Isten utáni vágynak az íze bennünk. És amikor boldogságra vágyunk, akkor szeretnénk problémamentes életet, fájdalommentes életet, szomorúságmentes életet. Azt gondoljuk, hogy az a boldogság, ha mindenünk megvan. Vagy az a boldogság, ha nincsenek gondjaink. Vagy az a boldogság, hogyha van elég pénzünk. Abból sosem elég. Öröm hajhászása, vagy valamilyen hiánypótlás, az sosem vezet boldogságra. Ha a boldogságot meg szeretnénk tanulni, akkor itt van októberben a boldogságunk példaképe, égi édesanyánk Mária. A Sirák fiának könyvében olvashatjuk a bölcsesség dicséretét, ahol így szól, jó illatot árasztok, mint a szőlőtő, és virágomból pompás dúsgyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Sirák fia könyvéből ezt a gondolatot az Anya Szent Egyház, az Új Szövetség Máriára vonatkoztatja. Mária, mint Isten anyára, Isten szülőre. Jó illatot árasztok, mint a szőlőtű virágomból pompás dúsgyümölcs terem. Az a fajta boldogság, amikor az életünk az Isten dicsérete függetlenül állapotunktól. Az Isten dicsérete a természet, a teremtmény, amely dicsőíti az Isten nagyságát, jóságát, a gyümölcsök, a virágok, jó illatot árasztok. Ha valaki nem felejt el örülni, hálát adni a teremtés gyümölcseiért, vagy a teremtés csodáiért, hogyha valaki örülni tud egy virág illatának, amely betölti a szobát, akkor az minden szenvedés ellenére valamilyen derűt hoz az ember életében. A keresztény ember, a hívő embernek pontosan ez a nagyszerűsége, mint hogyha egy érzékkel több lenne. A hit érzéke az nyitottá teszi az embert a szép iránt. A szép iránti érzékenység. Ez is hozzánk tartozik. És ezt Máriától megtanulhatjuk, anyja vagyok én a szép szeretetnek. A szép szeretet. A szeretet az nem csak jó, hanem szép, mint Isten szép, jó és mindenható. A szeretet az szép is. Az ember lelkét betölti. Ha valaki jól szeret, ha valakit jól szeretnek, akkor az gyönyörű. Annak van egy szépsége, annak van egy csodája. Ha rá tudunk csodálkozni az Isten szeretetére mások életében, ha rá tudunk csodálkozni az Isten szeretetére önmagunk életében, akkor megszületik lelkünk mélyén a hála. És a hálás ember az boldog ember. Mária hálás lelkületű volt. Mária kiválasztott anyaságában anyja a szép szeretetnek, az Isten félelemnek. Isten félelemnek, mert egy közülünk. Féli az Istent abban az értelemben, hogy tudja, hogy hol a helye. Tudja, hogy teremtmény nem akarja magát a többi ember fölé helyezni, hanem egyszerűen anyaságában, a gyümölcsében válik gyönyörűvé, szépé, mint minden édesanya, mint minden áldott állapotban lévő nő, a szép szeretet anyja. Hogy aztán mivé válik az ember, amikor nincs amiben kapaszkodnia, amikor elfelejti az Istenét, akkor csak a szenvedést látja. De Isten az ígéretét, amelyet megadta, Máriának megadja nekünk is. Hogyha viseljük magunkban, ha visszük magunkban az Isten igét, azt mondja, nálam van az út, az igazság, minden kegyelme. Jézus azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. És Mária Isten anyaságában az ember boldogság után vágyát teljesíti be, hiszen miért van hiányérzete az embernek? Azért, mert az istenség nem teljes benne. Úgy, ahogy Mária Isten anyaságában megfogadja a Szentlélektől az isteni igét, beteljesül az istenség benne. Ezért hívjuk őt boldogságos Szűzmáriának. Nem sérti meg emberségét az Isten, és betölti őt. Így az ember ős hivatásának a beteljesedése Máriában valósul meg elsősorban, Jézus Krisztus kegyelméből, és nála van az út, az igazság és az élet. Az út, az igazság és az élet teljessége Jézus Krisztus. És így lesz Mária életének minden pillanata a boldogság pillanata, ami nem azt jelenti, hogy nem aggódik, nem sír, nem kétkedik, nincsen benne féltés, mint minden édesanyában. De mi hajlamosak vagyunk külön választani. Hogyha szomorúak vagyunk, akkor nem lehetünk boldogok. Ha fájdalmunk van, akkor nem lehetünk boldogok. Ha aggódunk, akkor nem lehetünk boldogok. De a boldogok vagytok ti, a Szentírás boldogsága, az nem egy érzés, hogy most boldognak érzem magam, mert kaptam egy ajándékot, mert éppen valami hirtelen örömet szerzett nekem. A boldogság, a Szentírásban lévő boldogság az az Isten emberének a boldogság. A boldogságos Szűzmária, aki anyaságában teljesedik benne boldogságába. Tehát a boldogság, az anyaság, az életadás öröme, a tiszta szeretetnek, a szép szeretetnek a gyönyörűsége, ami nem csak őt magát teszi boldoga, hanem másokat is. Látjuk, hogy az Istenben elrejtett élet boldogsága, az más embereknek is az erőforrásává válhat. És igen, nekünk, különösen hívő keresztény embereknek, szenvedő embereknek, talán azok, akik ágyhoz vagyunk kötve is, nem történik nagy dolog az életünkben, nem beszélnek rólunk a médiában, nem vagyunk híres emberek, nem is tudja senki rólunk, hogy szenvedünk, sőt, el sem hiszik, hogy szenvedünk, vagy annyira fáj nekünk. Egyesíteni szenvedésünket Mária anyai szívének szenvedésével, egyesíteni könnyeinket Mária anyai könnyeivel, alakulunk át a szép szeretet szolgálatában azzá, ami Mária az egyház számára. Úgy, ahogy azt mondja Szent Pál, hogy kiegészítem testemben mindazt, ami hiányzik még Krisztus misztikus testében az egyháznak. Az egyház javára egészítem ki. Úgy a boldogságos Szűzmária anyasságának a boldogságát, az öröm könnyeit, az anyaságban rejlő titokzatos élet adó boldogságot egészítjük ki mi az Istennek ajánlott fájdalmainkkal, szenvedésünkkel. Az Istennek ajánlott szenvedés, amit nem tudunk megváltoztatni, az megtermi gyümölcsét a magunk életében is, és a mások életében is. Ami nem azt jelenti, hogy a fizikai fájdalom vagy lelki fájdalom hiány leszünk. De van valami, ami azon túlmutat, mint az édesanyának a vajudás és a szülés utáni boldogsága. Az erősebb impulzus, az erősebb öröm, az élet megtapasztalása elfeledteti azt a fájdalmat, ami megelőzi mindezt. Valahogy az örök életre való születésnek a vajudásában az emberiség része vagyunk mi mindannyian. Bárki, akinek szenvednie kell, bárki, akinek fájdalma van. Ha egyesíteni tudja Mária fájdalmával, Mária szép anyai szeretetével mindazt, amiben része van az életében, akkor részesévé válunk ennek az emberiség boldogságát kiegészítő jelenlétnek a világban. Persze szoktak bennünket azzal vádolni, hogy ilyen dolorisztikusak vagyunk, és hogy mi szeretjük a fájdalmat, meg a szenvedést. Nem a fájdalmat kell keresni, és a szenvedést, hanem a szeretetből fakadó szenvedésnek a gyümölcsében hinni. Elfogadni az, hogy részesei vagyunk az Isten megváltó szeretetének a folyamában. Úgy, ahogy részese Mária, mi mindannyian részesei tudunk lenni, hogyha Máriára tekintünk, hogyha belekapaszkodunk az ő anyai oltalmába, az anyai kezébe, anyai óvóvédő tekintetébe, akkor jelen tudunk lenni a világban, mint egy-egy szomjatoltó csepp, mint a beteg ajkán, aki nem tudja lenyelni a vizet, és csak a szájprémét nedvesítik meg, ugyanígy tud jelen lenni a szenvedő emberiség életében a boldogságos Szűz Mária anyai szeretete, és hogyha mi azonosulunk, ha mi összekapcsoljuk a mi szeretetünket, a mi küzdelmeinket Mária anyai szeretetével, akkor lehetünk egy enyhet oldó jelenlét, mint egy cseppnyi víz a kiszáradt ajkakon. Természetesen, hogy emberként, szenvedő emberként megpróbáljuk megoldani a szenvedést, és hogy a modern orvostudomány vívmányaival is enyhíteni mindazt. Nem keressük a fájdalmat, keressük a szeretetet. Keressük a szolgálatot, az anyai jelenlétet. A boldogságos Szűz Mária, mint Isten temploma, mint Isten élő tabernákuluma, hordozza önmagában az isteni létet, a megtestesült igét, világra hozza végig, kíséri földi életét, misszióját, szenvedését, halálát és föltámadását. És itt van Mária boldogságának a titka. Nem a szenvedésben önmagában, hanem az Istennel való szeretet kapcsolatban. Gyökerezik Mária, de nem csak Mária égi édesanyánk, hanem a mi magunk boldogsága is, sőt, az én Isten kapcsolatomtól függ a mellettem lévő embertársam boldogsága. Tehát közösségi jellegű, közösségre kiáradó, kegyelmi hatás az, amikor én a Mária tiszteletemmel, az Isten szeretetemmel, a küzdelmemmel kiegészítem az egyházban azt az anyai szeretetet, azt a szép szeretet anyját, azt a Jézust hordozó tabernákulumi létet. Én vagyok a világban a szentségház, mint Mária méhe. Hogyha valaki találkozni szeretne az Istennel, aki közel akar kerülni az emberhez, Mária példájára tudok én is egy kiskapu lenni. Egy kicsinyi rés, ahol áttetszik, átsugárzik Isten gyógyító, megbocsátó szeretete. Természetesen mindannyian vágyunk a gyógyulásra. Nagyon fontos nem csak a külső, hanem a belső lelki gyógyulás is. Fontos a lelki embernek a lelki gyógyulása. Mik az elképzeléseink, elvárásaink? Lehet az, hogy van egy szenvedés bennem, egy küzdelem, egy megküzdött, egy megtört szív, és mégis megtört szívemen keresztül tud átsugározni az Isten gyógyító fénye. Olyanok vagyunk, megtört szívű emberek, mint egy cserépedény. Ha a cserépedény megreped, és beleteszünk egy fényforrást, egy gyertyát mondjuk, akkor annak a lángjának a fénye az a repedéseken keresztül áttetszik, kisugárzik a világba, és a töredezett, láncolag haszontalan cselépedényből, amiben már nem lehet vizet tartani, vagy nem lehet ételt tartani, a belehelyezett fényforrás által lámpássá válik. De szükséges a cserépedény repedezettsége, hogy át tudja engedni a fényt. Szükséges szívünk megtörtsége, a hétfájdalmú szűzanya megtört szíve, hogy a megtört szív repedésein keresztül áttessen az isteni ragyogás. Senki nem mondta azt, hogy megtörni nem fáj. A megtörtség fájdalommal jár. De Isten nem a fájdalmat akarja tőlünk. De meg kell nyílnunk ahhoz, hogy át tudjuk ereszteni, engedni magunkon a ragyogást. Ami tudjuk, hogy nem a mi ragyogásunk, nem a mi fényességünk. Mária szép szeretet anyja, Jézus Krisztus anyja. Az út, az igazság és az élet, az benne maga Jézus. Nem a tökéletesség, nem a hibátlanság a boldogság záloga, hanem annál inkább az Istenben elrejtett megtörtség. Lehet a boldogság forrása. Lehet a szomorúság, az elkeseredettség forrása is. Ahová nem engedjük be a fényt, ott csak nyírkos lesz és hűvös. És a repedezettségen keresztül csak a hűvösség, a nyírkosság jön át. De ha beengedjük az Isten szeretetének a fényét minden megtörtségünkbe, akkor úgy válunk világító lámpássá, mint a tabernákulum fölött lévő örök mécses. Minden sebzettségünk, minden megtörtségünk, testvérek, a örök mécsesként világít a világ számára, hogy itt valahol nem messze, a megtörtségen túl, ott rejtőzik, ott rejlik az Isten, titokzatos színekben, a megtört test színében. Itt van nem messze ennek a megtört, megrepett életnek a fénye mögül valahol ott van az Isten örök titka. Az a fajta részesedés Mária anyaságából, amikor részévé tudunk válni a Krisztus hordozásnak, amikor Isten házává, tabernákulummá válik a megtörtségünk. És nem azért, hogy valakivé váljunk, nem azért, hogy híresek legyünk, hanem hogy a magány csendjében, a megtörtség fájdalmában tudatosítsuk magunkban, hogy egy pislákoló fény, egy örökmécses jellegű minden fájdalom, és valahol a te életedben is, a te kapcsolataid megtörtségében is, ott, ahol a legnehezebb elfogadni mindezt, ott van a megtört Isten, hogy a boldogságunkat szolgálja. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. az az ember, aki hinni tud Isten ígéretében, aki észre tudja venni hívő emberként, hogy hogyan teljesedett be Mária életében, a kiválasztottságában, az anyaságában a Mária magnifikátja, hogy egész élete Isten magasztalás, az az ember lassan megtanulhatja, hogy hogyan válik az ő életében boldogság forrásává az a magasztaló, Isten dicsőítő, hálaadó magatartás, amikor rádöbbenek nem csak a szentek életében, nem csak Mária életében, hanem az önmagam életében is az Isten mindennapos csodáinak a ragyogására, a fényére, a mosolyára, a boldogságára. Akkor, amikor bemegyünk a kórházba is biztonsági okokból, vagy hát ugye a egészség, a beteg védelmében, a beteg egészségének a védelmében maszkot teszünk a szánkra, akkor a beteg csak a szemünket látja, és a szemünk nem hazudik. Az Istenben elrejtett élet boldogságának a ragyogására van szüksége a szenvedő embernek, ahol még az arcnak a mimikája is eltakarva van, csupán egy együttérző, jelenlévő szempár tud ott lenni, kinek a tekintetéből áttetszik, megtörtségében áttetszik az Isten fényessége. És ez egy másik boldogság. Nem egy azonnal érzékelhető, valahol a lélek mélyén, csendben maradó, mint a tó tükre, amely tiszta és szép visszatükrözi a napfényét, vagy az ég kékjét, ugyanúgy az Istenben elrejtett lélek tengerszemnyi tisztasága, nyugodtsága az, amely visszatükröződik a tekintetekben. Amikor imádkozom, szeretem a különböző Mária ábrázolásokat, Mária betegek gyógyítója kegyképét, és olyan jó Mária szemébe nézni. Boldog vagy Szűz Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Jó, boldog, mennyei édesanyánk szemébe nézni, és megvárni, hogy visszhangozzék ez a tekintetnek a csendje a lelkünk mélyén. Jó, boldog ember szemébe nézni, jó, hálás ember szemébe nézni. Keressük meg a boldog emberek tekintetét. Gyógyuljunk és gyógyítsunk tekintetünk által. Mielőtt tiszta tekintetünket másra szegeznénk, fordítanánk, fürdessük meg lelkünket, szívünket, tekintetünket Isten szeretetében, Mária anyai, gondoskodó, aggódó, szerető tekintetében. És hogyha elcsendesedünk, hogyha hagyjuk, hogy gyógyítsa sebeinket egy elfogadó, befogadó, megértő, együttérző szeretet, akkor mi magunk is megtapasztalhatjuk a szeretetet befogadó, és a szeretetet továbbadó, megtört, sebzett, de boldog ember tekintetének áldását és örömét. A boldogságos Szűz Mária anyai szeretete, az Úr Jézus Krisztus megváltói szeretete segítsen bennünket, hogy ezt a küldetést be tudjuk tölteni mindannyian, ki a maga helyén, legyen a boldog, gyógyító, megértő, szerető tekintet, misszionáriusa, akár beteg ágyon, akár beteg ágy mellett, családban, templomban, munkahelyen, iskolában, bárhol. Kapaszkodjunk bele Mária anyai szeretetének kötényébe, egészítsük ki, vigyük a világba mindazt a szeretetet, anyai szeretetet, ami még nem tapasztalható, amit még nem vettek észre az emberek, akik a boldogságra vágynak. Boldogságos Szűzmária betegek gyógyítója, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
0: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

0: Mária Rádió. Bátor Botond pálos szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az 5 kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanulsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokasága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagylelkűségedet.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Örök dicsőség Istenem, hívőkre küldöd lelkedet, ki által hét kegyelmet adsz, ma mindnyájunkra küldj vigasz. Üzd el tőlünk a testi bajt, s a fertőző botrányokat. Gyomláld a bűhajtásait, s a szív gyötrő fájdalmait. Elménkben tiszta fény deríts, tisztes munkánkban megsegíts, kérő imánkra légy kegyes, és egykor mennybe felvezess. A hét nap és hét éjszaka, világidő hét korszaka, ám nyolcadiknak végidő, világítélet napja jő. Akkor megváltó Istenünk, ne vádolj, irgalmazz nekünk, baloddal el ne távolíts, jobboddal adj és üdvözíts. Kérünk, kegyelmes Istenünk, népet hallgasd meg, légy velünk, hogy zengjük mindörökkön át a Szent Háromság himnuszát. Amen.
2: Adjatok az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáiért. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Így szóljanak azok, akiket megváltott az Úr, akiket megmentett az ellenség kezéből, és akiket minden tájról összegyűjtött, napkeletről és napnyugatról, északról és délről. Bolyongtak a pusztában, a sivatagban, akott város felé utat nem találtak. Az éhségtől és a szomjúságtól szinte elepett a lelkük. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Egyenes úton vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak hálát az Úrnak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáiért, mert bő vizet adott a szomjazóknak, és az éhezőket jól lakatta. Sötétben, a halál árnyékában ültek, nyomorultan, vasra verve, mert ellenszegültek Isten szavának, a magasságbeli döntését megvetették. Ezért alázta meg szívüket szenvedéssel, elestek, és nem volt, aki fölsegítse őket. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Kivezette őket a sötétből, a halál árnyékából, és bilincseiket összetörte. Adjanak az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáért. Mert az érckapukat összetörte, és a vaszárakat összezúzta. Köszönöm. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjatok az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáiért. Láthatták az Úr nagy tetteit és csodáit. A gonoszság útján balgaságba estek, és bűneik miatt nyomorba jutottak. Megutáltak minden eledelt, és már a halál kapujához értek. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Elküldte igéjét és meggyógyította őket. Életüket kimentette a pusztulásból, hogy az Úrnak hálát adjanak jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáiért, hogy a dicséret áldozatát bemutassák, és újongással hirdessék tetteit. Akik hajóikon mély tengerre szálltak, és a nagy vizek hátán végezték munkájukat, azok láthatták az Úr nagy tetteit, és csodáit a mély tengeren. Szavára szélvihar támadt, és hullámok tornyosultak. Felemelkedtek az égig, majd lezuhantak a mélységekig, s nagy veszedelmükben már kétségbe estek. Meginogtak, tántorogtak, mint a részeg, és odaveszett minden bölcsességük. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Szellővé csendesítette a vihart, a hullámok elcsitultak. Örültek is a nagy csendességnek. Így vezette őket az óhajtott kikötőbe. Hogy az Úrnak hálát adjanak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáért. És hogy magasztalják őt a nép gyülekezetében, és a vének tanácsában is dicsőítsék. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Láthatták az Úr nagy tetteit és csodáit. Látják ezt az igazak és örvendeznek, és megértik az Úr szeretetét. A folyókat sivataggá tette, és a forrásokat szomjas földé. A termőföldet pedig szikessé, az ott lakók bűnei miatt. Azután a pusztát tóvá változtatta, a kiszáradt földet vizek forrásává. Ott telepítette le az éhezőket, hogy lakóvárost alapítsanak. Bevetették földjüket, telepítettek szőlőt, és az bőséges termést hozott nekik. Megáldotta őket, és megsokasodtak, és jószágaik számát nem engedte fogyni. Majd ismét megfogyatkoztak, nyomorba jutottak, és gyötrődtek bajtól, szenvedéstől. De aki a fejedelmeket is megvetéssel sújtja, és uttalan pusztán hagyja bolyongani, az felemelte nyomorából a szegényt, és nemzetségüket, mint nyájat megsokasította. Látják ezt az igazak, és örvendeznek, ám bezárul minden gonosz ajka. Ki olyan bölcs, hogy felfogja ezt, és megértse az Úr szeretetét? Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Látják ezt az igazak, és örvendeznek, és megértik az Úr szeretetét. Uram, a fellegek ígér a te hűséged, ítéleteid oly mélyek, mint a tenger.
3: Olvasmány Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam, te, Isten embere, törekedjél igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást. Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, Teljesítsd meg bizatásodat büntelenül és fedhetetlenül, Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja a boldog és egyedüli uralkodó, a királyok királya és urak ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, s nem is láthat. Övé a dicsőség és az örök hatalom. Ámen. Az e világ gazdagjait figyelmeztesd, hogy ne legyenek gőgösek, és reményüket ne bizonytalan vagyonba vessék, hanem az Istenbe, aki bőven megad nekünk mindent megélhetésünkhöz. Tegyenek jót, gazdagodjanak jó tettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak, így biztos alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerik az igazi életet. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Kerüld a világias, üres fecsegést, az áltudomány ellenvetéseit, amelyeket némelyek átvettek és el is tévejedtek a hittől. Kegyelem veletek, ámen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Mivel elismertétek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek is benne, verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok. És hálátok ne ismerjen határt. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, a mennyben gyűjtsetek kincset, és hálátok ne ismerjen határt.
4: Olvasmány Nagy Szent Gergely pápának az evangéliumokról mondott szent beszédeiből. Hallgassuk meg, hogy mit mondott az Úr akkor, amikor igéjének hirdetőit útnak indította. Az aratnivaló ugyan sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. A sok aratnivalóhoz képest kevés a munkás, és ezt csak szomorúan állapíthatjuk meg. Vannak még ugyanis, akik meghallgatnák a jó hírt, de nincsenek, akik hirdessék. Pedig tele van a világ papokkal. Az Úr aratásában mégis nagyon kevés munkást találunk, mert a papi szolgálatot elvállaltuk ugyan, de a szolgálatunkkal járó kötelességünket már nem teljesítjük. Fontoljátok meg azonban, kedves testvéreim, fontoljátok meg, amit mondott az Úr. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Ti nektek kell tehát értünk imádkoznotok, hogy mi meg tudjuk tenni, ami kijár nektek, nehogy lusta legyen a nyelvünk a buzdításra, és ha már az iga hirdetői állást elfoglaltuk, nehogy e némasságunk vádoljon minket az igazságos bíró előtt. Gyakran megtörténik, hogy a saját bűneik miatt van megkötve az ige hirdetők nyelve. Gyakran pedig a hallgatóság bűnös lelkülete akadályozza meg vezetőit abban, hogy eredményesen tölthessék be ige hirdetői szolgálatukat. A Zsoltáros arról az esetről beszél, amikor az ige hirdető a maga bűnössége miatt nem tud gyümölcsözően beszélni. A gonoszhoz így beszél Isten. Törvényeimet mit emlegeted? Ezekkel viszont arra céloz az Úr, hogy a hallgatóság bűne miatt némul el az ige hirdetők ajka. A nyelvedet szájpadlásodhoz tapasztom, úgyhogy néma leszel, és nem leszel olyan, mint a korholó férfiú, mert ellenszegülő nemzedék ez. Mintha csak nyíltan azt mondaná, hogy azért veszem el tőled az ige hirdetés szavait, mert az a nép, amelyik cselekedetei által megvet engem, nem méltó arra, hogy az ige hirdetés által az igazság birtokába jusson. Nem lehet tehát egykönnyen felismerni, hogy kinek a bűne miatt gyengül az ige hirdetés ereje. Azt azonban teljes bizonysággal tudjuk, hogy a lelkipásztorok némasága olykor a saját romlásukat is okozza, de mindig kárára van a híveknek. Van azonban más is, szeretett testvéreim, ami a lelkipásztorok életmódjával kapcsolatban nagyon lesújt. Magamat is épp úgy vádolom, nehogy valaki esetleg igazságtalannak érezze azt, amit megállapítok. Igaz ugyan, hogy a mostani zavaros közállapotok okozta helyzetemet akaratom ellenére kell eltűrnöm. Nagyon belemerültünk ugyanis a közügyekbe, és amit megtiszteltetésből el kellett vállalnunk, az elvon attól, ami köteles munkaként vár ránk. Az ige hirdetés szolgálatát elhanyagoljuk, és úgy vélem, csak kárhozatunkra hívnak minket püspöknek, hiszen tisztségünknek csupán a nevét, de nem a kötelezettségét vállaljuk. Mert azok, akik ránk vannak bízva, hátat fordítanak Istennek, és mi hallgatunk. Bűnökben vergődnek, és mi kezünket sem mozdítjuk, hogy a bajukon segítsünk. De hát mikor is tudnánk mások életét megjavítani, ha egyszer a magunk életmódjával sem törődünk? Világi gondokban merülünk, és bensőségünkben annál érzéketlenebbek leszünk, minél feltűnőbben adjuk magunkat a világi ügyekre. Az Anya Szent Egyház találóan adja ezeket a szavakat elanyhult előjárói ajkára. Elküldték szőlőt őrizni, s a magam szőlőjére sem vigyázhattam. Igen, őrök lettünk a szőlőkben, ezért a magunk szőlőjére már végképp nem vigyáztunk. Számunkra idegen tevékenységbe gabajodtunk, a magunk szolgálatának a tennivalóit meg elhanyagoljuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásra. Népen mindenkor benne remélj, előtte önts ki szívedet, hogy küldjön munkásokat az aratásra.
1: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áll. Szívünket békéd járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen úr örök király. Amen.
2: Pártfogolt szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Pontosan teljesítem, ami jogos és igazságos. Ne szolgáltass ki rágalmazóimnak engem. Pártfogolt szolgádat, és vezess a jóra. A sok gőgös ne gyalázzon engem. Pilláim elernyednek, míg segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél. Pártfogolt szolgádat irgalmat szerint, rendelkezéseidre taníts meg. Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet. Példást tettre, itt van az idő, Uram, törvényedet meggyalázták. Parancsaidat én nagyon szeretem, aranynál, a színaranynál jobban. Pusztán már ezért is parancsaidhoz igazodom, gyűlölöm a hazugság minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: szégyen. Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította. Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, semmiben sem nélkülöz az istenfélő. Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket. Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni? Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján. Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat. Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről. Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket. Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze. Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűhődnek érte. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűhődik senki, aki ő benne reménykedik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve hiú dicsőség után. Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét.
1: Íme, milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek, mert ott ad áldást az Úr.
0: Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, mindennapok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért szenteld meg azt, adj nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
0: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: St. John Henry Newman emléknapját ünnepelte pénteken egyházunk. Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. Szervezetten nőtte ki magát Írországban a Koletniki nővér által elvetett kis mag. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként, anyai ágon francia, kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat gondolatiságára. 16. Benedek angliai útja alkalmával 2010-ben boldoggá, 2019-ben pedig Ferenc pápa szentté avatta. Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagy királyunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Több mint 5 évtizede, 1972-ben hozta létre Írországban Colette Hickey nővér a Corky Edelhaust, az általa csak kismagként emlegetett menedékhelyet, amely nehéz sorsú nőknek és gyermekeknek nyújtott oltalmat. A jópásztor szerzetes nővért idén, nyáron, 108 éves korában szólította magához az úr. Emlékezik meg Írország néhai legidősebb lakosáról az alateia.org. Colette nővér tiszteletre méltóan hosszú élete alatt rendkívüli változásokon ment keresztül a világ. Az apáca átélte a két világháborút, a spanyol nátha-járványt, tanúja volt a televízió és az internet megjelenésének, túlélte a Covidot is, és megtapasztalhatta Írország hihetetlen átalakulását. Azonban akik ismerték, elsősorban nem kivételes életkora, hanem a rászoruló családoknak nyújtott menedék, és a megmentett életek miatt tisztelték és szerették. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mári Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béka a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12-ről 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ről 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiség irodalom 13-ra 15 perckor. Inter Arma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 13-ra 25 perckor. Perikópa, Kocsi György atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiségi irodalom 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Körkép, regionális magazin 16 óra 50-kor. Földi Kovács Andrea tanúságtétele 17 órától. Mégis szeretni. Gyökös Endre tanítása 17 óra 35 perckor. Szentmisét közvetítünk Budapest Felső Krisztusvárosi Keresztelő Szent János templomból 18 órától. A Zsolos Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Ilyeneki a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercék és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Centenárium év megnyitója, Berhidai Pius atya tanítása a zalaegerszegi Olad templomból 20 óra 16 perckor. Szentségimádás, Ercsényi Lajos elmékedése 20 óra 44 perckor. Pál Ferenc atya homiliája 21 óra 5 perckor. Katolikus társadalmi tanítás, Horváth Pál műsora 21 óra 40-kor. Talentum, beszélgetés életörés értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órakor. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs atya emlékedése 23-ra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imórát imádkozzuk 23-ra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23-ra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
2: Bóka László, békesség néktek! Egyik parton a keresztények, a másikon a zsidók. Így fognak állni Isten partján a rosszak és a jók. Ott nem fog számítani majd se keresztvíz, se vér. Jobbra kerül, kit ő jónak tart, s balra, kit elítél. Isten partján, igazság pártján ott állnak majd a jók, és lesznek köztük tetűhintás vén fütyülő zsidók. Közéjük lép Mirjám fia, és a dics földerül. Békesség néktek, szól szelíd szép szava, héberül. Bóka László, békesség néktek.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A 31. családkongresszus szentmiséi. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a 31. családkongresszus szentmiséi 2026. október 16-án pénteken 18 órakor és október 17-én szombaton 11 óra 15 perctől lesznek. A szentmiség helyszíne Nagy Boldogasszony Székes Egyház Vác, Schuster Konstantin tér 11 szám. Café Francesco. A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. E-havi programok. Október 13-án kedden 19 órakor imádság és meditáció. Bán Izsák konventuális perjelt a bakonybéli Szent Mauricius monostor előjáróját hallhatjuk. Október 20-án kedden 19 órai kezdettel kávéházi katekézis. Rónaszéki János atya szól a vendégekhez. Október 27-én kedden 19 órakor spirituális veszélyek, ezotéria. Borsodi Márta ad elő. Várnak mindenkit sok szeretettel. Jótékonysági koncert a Testvérkék Ferences óvoda javára. Cím: Pasaréti Közösségi Ház, Budapest, 2. kerület, Pasaréti út 102. Az időpont 2026. október 15-e. A kezdés időpontja 18 óra. Belépés ingyenes. Regisztrálni a Pasaréti Közösségi Ház honlapján a programok fülön lehet. Fellép Kruppa Bálint hegedőművész és a Pasaréti Csibekórus. A befolyt összegből szenzoros játékokat szeretnének vásárolni az óvodások számára, a gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítésére.
3: Programajánlót hallottak.
5: Nagy Károly atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép. Azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébressz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne féljenek a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek neki vágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tetted te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne ennyit jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
5: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját imaszándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak imaszándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön hozzám? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikém

0: szenteket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Az

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mind éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
8: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: 20 éves Mária Rádió hálaadó szentmiséjén elhangzott Erdő Péter bíboros homíliáját hallhatják.
1: Főtisztelendő püspökatyák, kedves paptestvérek, Krisztusban kedves testvéreim! A mai evangéliumban keresztelő János tanúságát halljuk Jézusról. Szó van erről a szinoptikus evangéliumokban is, de Jánosnál különösen részletes és mély értelmű tanítást olvashatunk róla. Ugyanakkor éppen a János evangélium számol be arról, hogy a keresztelő két tanítványa, János és András, ennek a tanúságtételnek a hatására indul el Jézus után, hogy a tanítványai legyenek. Ezzel az evangélista a Jézusról való tanúságtétel hatását is megmutatja. Ez a tanúságtétel a küldetése kezdettől fogva a Mária Rádiónak is, amelynek magyarországi működése 20 évvel ezelőtt kezdődött. Mielőtt Magyarországon a Mária Rádió megindult, tájékozottunk ennek a rádiónak a nemzetközi működéséről. Milyen a szervezete? Milyen a megítélése más országokban? Mit mondanak róla a püspöki karok? Mi a véleménye adásairól a hívő és a nem hívő embereknek? Érdekes eredményre jutottunk. Kitűnt, hogy olyan katolikus

szellemű magánrádióról van szó, amely országonként eltérő hangvételű, a helyi szerkesztőség más és más profilokat alakíthat ki. Van olyan európai ország, ahol nem is Mária Rádió a neve, hanem például Rádió Horeb. Többnyire a vallási programok, imák és liturgikus közvetítések erőteljes jelenléte jellemzi. Ennyiben eltér a püspöki konferencia által fenntartott magyar katolikus rádió stílusától is, amely katolikus szellemben működik, de jelentős mértékben általános kulturális programokat közvetít. Volt olyan ország, ahol a Mária Rádió határozott politikai irányvonalat kezdett el vinni, általában markáns politikai jelleggel. Egy ilyen országban megkérdeztem a püspöki kar tagjait, hogy mi a véleményük. Elcsitult-e az a feszültség, amely a püspöki kar és a Mária Rádió között egy időben kialakult? Sokan azt válaszolták, hogy igen, kezdetben voltak problémák, de ez már megoldódott. Mások azt mondták, hogy komoly gondok már nincsenek, de azért egy-két nehézség még felmerül. Végül voltak olyanok is, akik azt kérdezték, hát volt ezzel bármikor is valami probléma? Már ebből is látszott a válaszadók különböző elhelyezkedése a politikai palettán. Magyarországon ezért az előzetes konzultációk során is hangsúlyt kapott, hogy a Mária Rádió ne engedjen a politikai propaganda kísértésének, hanem valóban a hitéletet helyezze előtérbe. Az elmúlt évtizedek igazolják, hogy ez a döntés helyes volt. Kórházban, otthonokban, idősebb és fiatalabb embereknél találkoztam azzal a jelenséggel, hogy nem csak hallgatják a Mária Rádiót, hanem együtt is imádkoznak vele. Jó magam, többször is adtam vallási témáról interjút, vállaltam beszélgetés sorozatot. Hálát adok érte, hogy felkértek, inspiráló kérdéseket tettek fel. A Mária Rádió hangja olyan területekre is eljutott, ahol a Magyar Katolikus Rádiót nem lehetett hallani határainkon innen és határainkon túl. Örömmel tapasztalom, hogy a nagy egyházi programokról is nívós közvetítést sugároznak. Hálát adunk Istennek a Mária Rádió két évtizedes értékes munkájáért, és további áldott működést kívánunk minden munkatársának. Amen. Hálát adtunk Istennek a Mária Rádió magyarországi szolgálatáért. Kérjük minden munkatársnak és minden hallgatónak Isten bőséges áldását a további évtizedekre.

0: Hírpercek.
1: Megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. Dél-Indiától egészen a Himalája lábáig tartott Edward Barreto püspök útja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Megnyitották október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl, tájékoztatott az Ökumenikus Ifjúsági Iroda. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. A rendezvény története egészen a 2004-ben Máriacellben megrendezett közép-európai katolikus találkozóig nyúlik vissza, amikor Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Csehország és Horvátország fiataljaihoz kapcsolódva szerveződött meg az ifjúsági akció Magyarországon is. A megnyitó programját a Fráter Kórus meghívtál, hogy Vízre lépjek című éneke zárta, amelyben a jelenlévők is bekapcsolódtak. 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökével együtt misézett, Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. Leo pápa 2025. november 29-én Edward Barreto atyát Darjeeling utódlási joggal felruházott püspökévé nevezte ki. 4 évtizeden átívelő, az indiai szubkontinens egész területét felölelő papi útjának elismeréséül. Egy rendkívül szegény 8 gyermekes családból származom, a Mangalóri egyházmegyéből. Még egyetemista koromban rákos lett az édesapám, így otthon kellett segítenem, miközben édesanyám dolgozott, mesélt a püspök október elején a Fidesznek. Óriási nehézségek árán fejeztem be az iskolát. Tiszta kegyelem és elhivatottság volt az utam, semmit nem kaptam ingyen vagy kiváltságból, mondta. 1982-ben, 17 évesen, 2500 kilométerre Darjeelingban belépett a 23. János kis szemináriumba. Később a kalkuttai Morningstar regionális szemináriumában tanult. Miután filozófia mester diplomát szerzett, 1993-ban szentelték pappá Darjeelingben. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Tanúskodik mellettem lelkiismerettem a Szentlélekben. Nagy a szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Övék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övék az atyák, és tesz szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen. Arról szó sem lehet, hogy Isten szava megdőlt, hiszen nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származik, s nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő leszármazottai. Csupán Izsák leszármazottjait hívják utódoknak. Más szóval, nem a testi származás szerinti utódok Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekeit nevezik utódnak. Az ígéret ugyanis így hangzott: a maga idején eljövök, és Sárának fia lesz. Ugyanígy volt ez Rebeka esetében is, aki egytől, Izsák atyánktól foganta fiait. Mielőtt még megszülettek, és jót vagy rosszat tettek volna, hogy Isten szabad választása, amely nem a tettektől, hanem a meghívó akaratától függ, érvényesüljön, Rebeka ezt a kinyilatkoztatást kapta: az idősebb szolgál majd a fiatalabbnak. Az írás is ezt mondja: Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Mit szóljunk ehhez? Nem igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen megmondta Mózesnek: azon könyörülök, aki könyörülök, annak irgalmazok, akinek irgalmazok. Eszerint nem azon fordul a dolog, aki erőlködik vagy törekszik, hanem a könyörülő Istenen. Az írás is ezt mondja a fáraónak: azért támasztottalak, hogy megmutassam rajtad hatalmasságomat, és nevem híre elterjedjen szerte a világban. Tehát azon könyörül, akin akar, és azt teszi megáltalkodottá, akit akar. Azt kérdezheted erre: miért von mégis felelősségre? Hiszen kiállhat ellen akaratának. Ember, ki vagy te, hogy vitába szállsz az Istennel? Vajon megkérdi-e az anyag megmunkálóját, miért csináltál ilyennek? Vagy nincs-e hatalma a fazekasnak, hogy ugyanabból az anyagból az egyik edényt díszesre, a másikat közönségesre formálja? S ha Isten meg akarja mutatni haragját és hatalmát, s mégis elviseli nagy türelemmel a haragedényeit, amelyek megértek a pusztulásra, s viszont ha az irgalom edényein, melyeket dicsőségre készített, dicsőségének gazdagságát akarja megmutatni, ilyennek hívott meg bennünket nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, amint Ózeásnál mondja: népemnek hívom azt, amely nem népem, s kedveltnek azt, amely nem kedves nekem. És ahol azt mondják nekik, nem vagytok az én népem, az élő Isten fiainak hívják majd őket. Izaiás is fennszóval hirdeti Izraelről, ha annyi az Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye, csak a maradék üdvözül. Az Úr beteljesíti, és lerövidíti szavát a földön. Ahogy előre megmondta Izaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna nekünk utódot, olyanok lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorrához hasonlóan jártunk volna. Mit szóljunk ehhez? A pogányok, akik nem törekedtek a megigazulásra, megigazultak, mégpedig a hitből igazultak meg. A zsidó nép viszont, amely törekedett a törvényből eredő megigazulásra, nem jutott el a törvény teljesítésére. Vajon miért? Mert nem hittel, hanem tettekkel igyekezett teljesíteni. Megbotlottak a botlás kövében. Amint írva van, a botlás kövét és a botrány szikláját teszem le Sionban, s nem val szégyent, aki hisz benne.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Október 10-e. Volt ott egy ember. Szent János evangéliumában olvassuk ezt a néhány szót, az 5. fejezet, 5. versében. Volt ott egy ember. Tudjuk, hogy sokan vannak, akik szenvednek. Nem felejthetjük el, hogy egyszer mi is ehhez a táborhoz fogunk tartozni. És ne feledd, hogy egyszer te is ehhez a táborhoz fogsz tartozni, mert sokan vannak, akik szenvednek. Ha egyáltalán nem lennél közöttük már. Imádkozz a szenvedőkért, és közben légy irgalmas egészségesen az egészségesekhez is. A 38 éve tartó betegséget nem részletezem, mert ki tudja melyikünk, miben, mióta szenved. 5 perc kín is sok a jelenben, mégis merjük hinni, terhek alatt is lehet csendben tűrni, lehet nem csak mindig a bajra tekinteni, hanem fel lehet tekinteni az Úrra is, aki egyben a megtartunk. Hát tudom, persze, nincs ennél nehezebb lecke. Jézus Krisztus az ünnepre jött, és a betegek között találjuk meg őt. Nincs zavartalan ünnep addig, amíg olyan betegek tömegei vesznek körül bennünket, akiket az emberi önzés tett beteggé. Ne csüggedj, van embered, nem vagy egyedül. Az élő Isten az embered, aki Jézus Krisztusban emberré lett. Igazából csak ő rá számíthatsz. De ő mindig küld emberi követeket is, akik így angyalokká lehetnek az életedben. A sok ember közül Jézus Krisztus észreveszi azt az egy embert, akinek most a legnagyobb szüksége van ő rá. Ő észreveszi az egyes embert, és téged is számon tart. Ő előtte merhetsz emberré lenni, minden bajoddal együtt merhetsz emberré lenni. 2 döbbenetes jelenet szól szemet ebben a történetben. Az egyik az, hogy mi mindent elkövetünk a testi gyógyulásért. Mi mindent kipróbálunk, közben milyen önzővé lehetnek az emberek. A másik pedig az, hogy az Istent emlegetők mennyire nem tudnak örülni a másik gyógyulásának. Ugye ezt a 10. és 15. vers között láthatjuk. Az Istent emlegetők mennyire nem tudnak örülni a mások gyógyulásának. Ne csodát várj, hanem az Urat várd. A gyógyulás több, mint járni, menni, cipelni, sürgölődni. Sokkal több. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Boldognak lenni. Az evangélium jó hallgatójaként és Krisztus szenvedés tanítványaként, a tökéletes örömről szóló történetével Szent Ferenc azt akarta mondani, hogy a boldogság nem csupán egy kellemes érzés, hanem a dolgok felfogásának olyan formája, amelyet csak a lélek erejével lehet elérni. Mert azt mondta, mondom neked, hogyha van türelmem és nem indulok fel, akkor ebben van az igazi öröm, az igazi erény és a lélek üdvössége. Ahogy nem reagálunk rosszal, amikor rossz körülmények közé kerülünk, azt igazolja, hogy imánk meggyőzte a szívünket arról, hogy többé nem válaszolhatunk rosszra, másik rosszal. Türelmesnek lenni, tudni, megőrizni a békét, hogy megpróbáltatások közepette is a legszabadabb és a legnagyobb életforma, amelyet követhetünk. Türelmesnek lenni, tudni megőrizni a békét, ez a legszabadabb és legnagyobb életforma, amelyet követhetünk. És azt hiszi Szent Ferenc érzékenysége tökéletes összhangban van azzal, amit az Úr Jézus nyilvános működésének kezdetén hirdetett. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak emiatt, örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is. A boldog mondásokban imádság és élet egységben vannak, összetartoznak, mert Jézusnak ezekben a mondásaiban az fogalmazódik meg, hogy az igazi öröm nem a valóságon kívül, hanem a valóság határain belül keresendő. A boldog mondások biztosítanak bennünket, nem igaz, hogy mindannyian boldogságra rendeltettünk, hanem épp ellenkezőleg. A boldogság van hozzánk rendelve. Isten, ami atyánk rendelte nekünk öröktől fogva. Az igazi öröm kulcsa nem frusztrált vágyaink csúcspontján található, hanem azon képességünk mélyén, hogy elismerjük és elfogadjuk, amik vagyunk. A boldog mondások arra biztatnak, hogy hálásan fogadjuk el a valóságot, akkor is, ha az nem tűnik sem könnyűnek, sem kellemesnek. A boldog mondások annak az illúziónak az elutasítását javasolják, hogy az élet csak akkor válhat jobbá, ha valami kívülről érkezik, amit igazabbnak, szemnek és fontosabbnak tartunk annál, mint amik vagyunk és amilyen lehetőségeink vannak. A valóság úgy, ahogy van, a maga fény és árny oldalaival, mindig a boldogság helyévé és megélési módjává válhat. Amikor szívünk meg van győződve arról, hogy a dolgok pontosan így állnak, jobban, mint ezer másféle elképzelés szerint, akkor az ima bennünk végérvényesen beteljesedett. A léleknek sikerült új teremtményt teremtenie bennünk, Isten által szeretett, szégyentől, szenvedés és halálfélelemtől mentes teremtményt. Akkor hát élhetünk tovább, és sose hagyjunk fel a szeretettel. Végre élők vagyunk. Sose hagyjunk fel a szeretettel.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 632. adásának valamennyi hallgatóját, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Először műsorunk tartalmáról.
1: A 20. század elejéről, vagy a 19-ből ide csöppenne valaki, én szerintem egy hatalmasat nézne, hogy itt mi is történik. Nem is tudom, hol olvastam, hogyha egy Jézus Krisztus korabeli ácsot időutazással áttettünk volna a 18. századba, tehát otthon érezte volna magát, tehát nem volt akkora különbség. De hogyha ezt az ácsot áttennénk a mostani 21. században, hát ő a században nagyon csodálkozna, hogy itt mi történik, tehát az ő szakmájában.
2: Amikor a műtőasztalon feküdt, már mondtam neki, hogy legyen nyugodt, amíg én altatom, állandóan imádkozom érte. Azt felelte, mit érez nekem? Megkérdeztem, milyen vallású. Persze nem katolikus. Míg mások sokszor könnyekig elérzékenyednek ilyen állapotban, ez szinte durván elutasít minden vigaszt. Hát ilyen is van. Míg aludt, imádkoztam érte.

0: a katolikus tábori püspökség híreiből. Ünnepi szentmisét tartottak Budapesten a 8. kerületben, a magyarok nagyasszonya plébánia templomban, a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét, amint ez a katolikus tábori püspökség honlapján olvasható Berta Tibor homiliájában az itáliai barokk festőművész Caravaggio Szent Máté elhivatása című festményén keresztül idézte fel az evangéliumi történetet. A katolikus tábori püspök szerint a jelenet az Isten és ember közötti örök párbeszédről, valamint az élet irányának megválasztásáról szól. Berta Tibor rámutatott arra, Máté esete azért is hordoz különleges üzenetet, mert vámszedőként és pénzváltóként a korabeli zsidó társadalom megvetett, bűnösnek ítélt tagja volt, Jézus mégis őt választotta. A tábori püspökség honlapja idézi Berta Tibort: a hívás minden időben felhangzik, minden embernek szól, lehetnek és vannak is olyanok, akik sajátságos módon részesülnek benne, mint például Máté. De mindenkinek megadatik a világosság, fogalmazott a tábori püspök. Caravaggio alkotása nem Máté válaszát, hanem azt a pillanatot mutatja, amikor a vámszedő még döntés előtt áll. Idézi a honlap Berta Tibort: Jézus és Máté egymás szemébe néznek. A kép Máté kérdését mutatja: ki vagyok én? Hát kicsoda vagyok én, hogy éppen engem hívsz? Ahogy az evangélium is tanúsítja, Máté végül hátrahagyta a szakmáját, hogy kövesse az Urat. A szolgálatra való feltétel nélküli elköteleződés minden hívő ember, így a hazájukat szolgáló katonák számára is példaértékű, fogalmazott szentbeszédében Berta Tibor katolikus tábori püspök, amint azt olvasom a püspökség honlapján Navarai Mészáros Márton tudósításából. További püspökségi híreket olvashatnak itt, a honlap elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe. És ha már Berta Tibor katolikus tábori püspököt idéztem az imént a püspökség honlapjáról, most őt hallják a hitéletről, az egyház szerepéről.
1: Nekünk az egyház tagjainak, legyenek klerikusok vagy világiak, szóba kell állnunk azokkal, akik nem tagjai az egyháznak, akik egy hatalmas nagy keresésben vannak, akik nem nagyon tudják, hogy illetve nagyon szeretnének tudni bizonyos dolgokat az életükben, a kérdéseikre választ, de nem találják, és lehet, hogy nekünk vannak válaszaink. Valójában nem elég a meghallgatás, mert azért ezt a világot valahogy nagyon tisztán kellene látnunk. Azt is gondolom, hogy az egyház rengeteg sebet hordoz és sebezhető, mint ahogy mi magunk is, és mi is hordozunk sebeket, és lehet, hogy azt a sebesülést is kell hordoznunk, hogy nem hallgatnak meg bennünket, vagy nem hallgatnak ránk, vagy azt mondják, hogy amit Pálnak mondtak Aténban, hogy erről még máskor is meghallgatunk téged. De talán azzal a bátorsággal kell elmennünk az emberek közé, ahogy Pál apostol elment Aténba, vagy elment Korintusba, vagy elment Efezusba, amik hát azért nem... Hát mondhatnánk, hogy az akkori világnak a nagy városai voltak, ahol hát különösebb nagy érzékenység azért nem volt a kereszténységre. Ugyanakkor szerintem az emberek akkor is válaszokat vártak. Válaszokat vártak az értelmi, az életüknek a kérdéseire. Én tudom, hogy az embereknek, mint ahogy nekünk is, hát elmegyünk a boltba és szembesülünk azzal, hogy milyen árak vannak. Arra is kell, hogy válaszoljunk, hogy mitől lettünk, tehát mitől változott meg ennyire a világunk. Biztos, hogy csak ettől a nagy technológiai megújulástól, amiben biztos van szerepe. Tehát hogy az, hogy itt van mobiltelefon, van internet, ezek a különböző média platformok, tehát ezek azért nagyon megváltoztatták a mi életünket. De én azt gondolom, hogy a 20. század elejéről, vagy a 19-ből ide csöppenne valaki, én szerintem egy hatalmasat nézne, hogy itt mi is történik. Nem is tudom, hol olvastam, hogyha egy Jézus Krisztus korabeli ácsot időutazással áttettünk volna a 18. századba, tehát otthon érezte volna magát, tehát nem volt akkora különbség. De hogyha ezt az ácsot áttennénk a mostani 21. században, hát ő a században nagyon csodálkozna, hogy itt mi történik, tehát az ő szakmájában. Tehát, hogy Jézus korától a 17-18. Századig azért olyan nagyot nem fejlődött az ács szakma. De hogyha most nézzük az utolsó két évszázadot, hát itt valami hatalmas nagy fejlődés. És ez történt valójában nagyon sok mindenben, különösen a híradásban, a médiában. Régen elküldték a postagalambot, és rendben van, hát majd odaért, vagy a hírnököt, vitte a levelet, vagy a futárt. Most 2 másodperc alatt tudjuk azt, hogy mi történik a világ másik végén. És hozzá is szólhatunk. Ami azért nem volt divat. Tehát én azt gondolom, hogy itt óriási nagy változások vannak, és minden bizonnyal lesznek is. Tehát valójában az lenne a fontos nekünk, hogy megmutassuk a mi meggyőződéses hitünket ebben a változékonyságban, ebben a nagy-nagy bizonytalanságban, amiben vagyunk, meg hát ebben, amit 16. Benedek pápa is mondott, meg Ferenc pápa is mond, hogy hát ebben a nagy-nagy relativizmusban, amikor minden szinte megkérdőjelezhető, és meg is kérdőjeleznek mindent. Nincs tekintély valójában. Tehát nincsenek nem lennének tekintély források. Nincsenek tekintélyes emberek. Nincsenek olyanok, akikre hallgatnak. Mindig vannak vezérszónokok, meg vezérsztárok, meg nem tudom kicsodák, de hát egy-két nap és tova tűntek, ha megnézi valaki a világhálót, hát ott a hír az nem, már azt lehetne mondani, hogy 3 napi hír, lehet, hogy csak 3 óráig, és annak jön egy következő. Tehát, hogy itt bármiből újra és újra termelődik valami. Nem tudom, hogy ennek gátot kell leszapni, de saját magunkban biztos, hogy kéne, hogy legyen valami egy ilyen szűrő, vagy háló, vagy nem is tudom micsoda, hogy lehetne.
0: Önfékező valami?
1: Igen, ami azt mondatja velem, hogy én nem állok neki a világhálón böngészni, mert akkor ott fogom tölteni a 24 órából 22-t. Vagy nem fogok állandóan mindig. Tehát, hogy valamiképpen saját magamat korlátozom abban, hogy egy olyan világba éljek, ami valójában nem is az én világom, vagy nem a valóságom.
0: De a tömeg, az belekényszerít ebbe. És amikor azt mondod, hogy én nem a világhálóba temetkezem, akkor erre azt mondom, hogy jó, de a következő pillanatban találkozol barátokkal, ismerősökkel, akik pont a világhálóból táplálkozva dobnak föl témát, véleményeket, indokolnak, magyaráznak, és akkor hozzá tudsz-e szólni, vagy nem. Amire nyilván azt mondod, hogy miért kellene feltétlenül hozzászólni, csak erre azt mondom, hogy mit keres az egyszem só a cukros vízben. Nagyon nehéz lesz azt a vizet sósá változtatni a sok cukorszem mellett.
1: Nézd, biztos, hogy tájékozottnak kell lennie egy keresztény embernek. Biztos, hogy egy keresztény embernek igenis kell rendelkeznie egyfajta tudással, kell rendelkeznie egyfajta okossággal, ugyanakkor kell rendelkeznie egyfajta bölcsességgel.
0: Védelmi és biztonsági gyakorlatot rendeztek a Nemzeti Múzeumban, ahol nem csak az életmentés, hanem a Nemzeti Múzeum tárgyainak a kimenekítése is cél volt. A gyakorlatot azt tette érdekessé, hogy alájátszók valóságos helyzeteket próbáltak megjeleníteni, amelyben a katonák bemutatták, hogyan és miképpen történik a kimenekítés, a védelem. Az Rényi Katonai Filmstúdió felvételén megszólal majd Borsos József ezredes, a Budapest Főváros Védelmi Bizottságának titkára, és Váci Lujza, a Nemzeti Múzeum főosztályvezetője.
2: Ez a Heritage Defense 26 gyakorlat a Budapest Főváros Védelmi Bizottság szervezésében és koordinálásában, kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatokban működik együtt a Magyar Honvédség területvédelmi ezrede a Nemzeti Múzeummal, illetve a Vöröskereszttel, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, támogat minket még a rendőrség, a 8. kerületi polgármester, a 8. kerületi helyi védelmi bizottság, az 5. kerületi polgármester és az 5. kerületi helyi védelmi bizottság. A feladat során azt gyakorolják be a katonák, hogy hogy és miképp kell biztosítani a Nemzeti Múzeumot, amennyiben valamilyen olyan rendkívüli esemény történik, ami miatt ki kell üríteni a kulturális örökség szempontjából nagyon fontos tárgyakat, el kell menekíteni. A Nemzeti Múzeum most már 3 éve készül arra, hogy a megfelelő dokumentációval, megfelelő listával rendelkezzen, felmérje a nemzeti örökség, illetve a nemzetközi örökség kategóriába tartozó tárgyait. Ebben az évben kezdtük el szervezni ezt a gyakorlatot, amikor is felkértük a területvédelmi ezredet, akinek ugyanígy vannak őrzésvédelmi, ellenőrző áteresztő pont működtetési feladatai, mint ahogy most ezt a gyakorlaton látni fogjuk.
3: Évek óta működünk együtt a Budapesti Védelmi Bizottsággal, itt a múzeum evakuációját próbáljuk el, ez is benne a szerepünk, a ládákat adjuk, illetve a restaurátor kapacitást, és azt szeretnénk, hogy ennek a tanulságait be tudjuk építeni a tényleges feladatellátásunkba.
0: Az Rényi Katonai Filmstúdió felvételeiből válogattam. További honvédségi híreket olvashatnak a honvédelem.hu oldalon, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe. Nádasi Alfonz egykori tábori lelkész naplóját hétről hétre olvassuk itt a Mária Rádióban. Sokan kedvelik, éppen ezért kezdtük újra év elején a sorozatot, hiszen végéhez értünk ez alatt a 15 év alatt. Sorozatunkat folytatva ismét Bőzsöny Ferencet hallják, aki tolmácsolja Nádasi Alfonz hadinaplóját.
4: Március 18-a. Különös nap volt. Tegnap nagyon sok postát kaptam. A bennük kért ügyeket kell elintéznem. Egész délelőtt a sebesültekkel voltam. Ismét van egy szörnyű amputáltunk. Alig lehet vele vélni, senkit és semmit nem tűr el. Semmi fegyelmezettség nincs benne. Amikor a műtőasztalon feküdt, már mondtam neki, hogy legyen nyugodt, amíg én altatom. Állandóan imádkozom érte. Azt felelte, mit érez nekem? Megkérdeztem, milyen vallású. Persze nem katolikus. Míg mások sokszor könnyekig elérzékenyednek ilyen állapotban, ez szinte durván elutasít minden vigaszt. Hát ilyen is van. Még aludt, imádkoztam érte. Délután nagy nehezen tudtam csak elmondani a breviáriumot, annyi munkám volt a műtéteknél és a sebesültekkel. Átmentem a 106-osok lelkészéhez. Az esteig tudja, hogyan, de egy-kettőre olyan hangulat keletkezett, amilyet még nem láttam ittkin. Elkezdtek inni. 10-kor azt ajánlottam, menjünk a szobánkba. Azt reméltem, hogy hallgatnak rám, de tévedtem. Próbáltak engem is bevonni, de hiába, egyáltalán nem ittam. A főnöknél gépeltem 1 vagy 2 óra hosszáig. Ott megkínált valami vacak tojáslikőrrel, húj, de rossz volt valami kotyvalék. Abba kellett hagynom a munkát, mert mindenki bejött. Azt mondták, hogy nélkülem nem fognak mulatni. Nagyon kedves tőlük, de a spicces hangulat mondatta ezt velük, nem pedig az irántam érzett szeretet. Aztán még más is kiderült, hogy miért jöttek. Énekeltek, beszéltek, de mennyi ostobaságot. Aztán berugott a patikusunk is. Rögtön észrevettem, hogy itt a nővérek körül van a baj. Boróka eddigi szerény magatartását teljesen elfeledtetve, úgy látszik hatott benne az ital, nagyon öntudatosan kimutatta, hogy élvezi a helyzetet. A helyzet pedig az volt, hogy a sebészet is, meg a belgyógyászat is belehabarodott. Persze az ostoba férfi beugrik, és a két jó barát összekap. Békítettem őket, aztán a hátuk mögött intettem a hölgyeknek, hogy menjenek, ha nem is a fészkes fenébe, de legalább a szobájukba. Végre lecsitítottam Kálmánt és Kornélt. Akkor meg a közben teljesen elázott főnök erőszakkal ott tartott bennünket. Éjfél után kettőig kellett egy berugott és két spicces emberrel vitáznom. Mert ha nem szóltam, megsértődtek. De ugyanígy megsértődtek, ha megmondtam a véleményemet. A gyónástól kezdve a családi állapotukig és Tóni furaságaig mindenről kérdeztek. Közben nagyon untam, de nem lehetett lefeküdni. Az utolsó elmélkedést a holnapi beszédhez most este akartam elvégezni, de a nagy összevisszaságban bizony alig tudtam átgondolni az evangéliumot. Hogyan tudok reggel fölkelni?

0: Köszönöm a figyelmüket az Inter Alma Caritas Fegyverek között a szeretet következő adásával. Szerdán jelentkezünk majd. Műsorunk ismétlésben hallható szombaton délután és hétfőn éjszaka. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiünknek, a püspök és a tábori lelkészség valamennyi munkatársa lelkésze nevében. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium a magyar

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A Szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk méltón viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézus

0: Krisztushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária rádió királynője, könyörög érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.
1: Dr. Dobszaj Benedek Ferenc szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső, legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, mindennapok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, adj nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
1: Dr. Dobszaj Benedek Ferenc szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek.
1: Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. St. John Henry Newman emléknapját ülte pénteken egyházunk. Böcskei László a vatikáni magyar kápolnában köszöntötte a szűzanyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára, magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagy királyunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat gondolatiságára. 16. Benedek angliai útja alkalmával 2010-ben boldoggá, 2019-ben pedig Ferenc pápa szentté avatta. 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett, Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke, és Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa című műsorunkban, amelyben mindig a vasárnapi olvasmányt és az evangéliumot magyarázom. A mai Izaiás próféta könyvéből való olvasmány, Izaiás próféta könyvéből. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált, Istenünk az Úr, letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt, azon a napon majd így beszélnek, íme a mi Istenünk, benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és újjongjunk szabadításának. Íme az Úr keze megpihen e hegyen. Ez az Isten igéje. Izaiás próféta könyve az több részből is áll, és különböző témákat tárgyal. Ez a szakasz, amit olvasunk, ez a 25. fejezetből való, mégpedig a 6-tól a 10a versekig. Ez az úgynevezett Izaiás apokalipszisnek a része. Tehát a világ végéről szólnak az apokaliptikus szövegek, hogy föltárul, mint egy, ezt jelenti az apokaliptó, amikor a szobort leleplezik, tehát leveszik róla a leplet, és itt is szó van a lepelről, több széle szempontból lepelről, fátyolról, és akkor megjelenik az alkotás. Tulajdonképpen ebben a szakaszban egy messiási lakoma is van, leírva az elején mindjárt, hogy bőséges lakomát rendez, és ezt a bőséget részletezi is nevezetesen, hogy ott lesz finom bor, zsíros legjava falat, erős színbor. Ugye a bor az a messiási időknek a java, és ugyanakkor mondja, hogy a világban mint egy szomorúság van. Előzőleg ebben a szakaszban, az Izaiás apokalipszisben, a 24-27. Fejezetig ott leírja a világnak, a földnek, az anyagnak a változását, majd itt pedig len egy hegyre koncentrál, mégpedig ezen a hegyen, ez pedig a Siont jelenti, tehát itt változik meg a világnak a azt lehetne mondani, szomorú állapota. Nevezetesen itt bemutatja azt, hogy egyrészt, hogy a halált megsemmisíti, aztán a könny, ami ehhez kapcsolódik, a szomorúság, a gyalázatról beszél, és benne van a büszkeség is, hogy na az Úr mondta ezt, azon a napon majd így beszélnek, íme a mi Istenünk. És ez az íme a vége fele kétszer is megjelenik, íme az Úr keze megpihen e hegyen, ami védelmet jelent, tehát, hogy megszabadít bennünket, aztán benne bíztunk, és örülünk, és újjongunk, tehát tulajdonképpen egyfajta győztes állapotot ír le. Ugyanakkor beszél könyről, ahogyan beszél, említette már halálról, gyalázatról, és ez az egész földre kiterjed, és ez a lakoma, ez pedig ugye a Sion, meg Jeruzsálem, a világ közepe, erről ugye meg vannak győződve szentírási szövegek, és így képzeli el a végső úgynevezett eszkatológikus lakomát, amely hát bőséges, ugye zsíros legjava falat, a régi emberek számára ez mint egy, azt lehetne mondani, a az örömnek, a lakodalomnak a szinonímája egyúttal. A hegy az pedig mindig Istennek a lakóhelye, tehát mint egy Isten az egész emberiséget meghívja erre a lakomára, és pontosan ez szerepel majd az evangéliumban is, ahol szintén egy lakomáról van szó, és az Isten országához hasonlítja ezt Jézus. Most rátérünk a mai evangéliumra. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leültem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz, a mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruha. Megszólította, barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. Folytatódik tehát a lakomának a képe, és Jézus a mennyek országát, vagy az Isten országát hasonlítja ehhez. Mégpedig egy király a hercegnek, a király fiának egy mennyegzőt rendez. Milyen okból azt nem tudjuk, tehát valószínű, hogy a lakodalma. Tehát ilyenkor házasodott meg, és erre már jó előre elküldi a szolgákat. Nyilván előkelő embereknek a meghívásáról van szó, de feltűnő, hogyha egy király éppen a lakodalma van a trónörökösnek, akkor erre a királynak a meghívására nemmel válaszolnak. Sőt, ugye az előző vasárnapi hasonlat pedig a gyilkos szőlőművesekről szólt, itt is ezek a motívumok megfigyelhetők, tehát hogy valaki lakodalomba nem akar elmenni, sőt, az emberek inkább tolakodni szoktak faluján, emlékszem rá, hogy valamit majd talán mi is kapunk, és ott voltunk az udvaron, hogy vagy egy kis húst, vagy pedig süteményt kapjunk. És itt ez egyébként Lukács evangéliumában is megtalálhatta a 14. fejezetből, az részletezés, hogy miért kell őket kimenteni, milyen okkal mentik ki magukat, és itt röviden, tömören, hogy a földjére ment, üzlete után nézett, és utána jön még az atrocitás, tehát hogyha valahova meghívnak bennünket, utána még ott összeverni a meghívókat, kikézbesítőket, hát ez hallatlan. Érthető a királynak a haragja, és hogy városukat felkoncoltatja, stb. Tehát mint egy ilyen bosszú hadjáratot indít, és a mennyegző kész, de hát a meghívottak nem méltók rá, és így folytatódik, hogy most pedig olyanokat hív meg, akiket éppen talál. Lukács ez részletezi is, tehát hogy ott a vakokat, sántákat, bénákat, tehát mutatja Lukácsnak a szegények iránti érzékenységét, és megtelik ez a lakodalmas ház jókkal, rosszakkal egyaránt, és ugyanakkor a király, mint egy megszemléli, no, hát hogyan is néz ki ez a vendégsereg, és találnak ott egyet. Tulajdonképpen ez a szakasz, ez a második, akár a bosszúhadjárat, akár pedig itt, hogy kidobnak egy embert, mert nincs rajta mennyegzős ruha, ez valószínű egyfajta figyelmeztetés, talán nem biztos, hogy Jézus ajkáról hangzott el, de mindenképpen el is hangozhatott azért, és ennek van egyfajta figyelemfelhívó jellege, hogy a méltó módon kell megjelenni az Úr előtt, mint ahogyan a legszebb ruhát veszik föl az emberek, ha ilyen ünnepélyes, hivatalos helyre mennek, és itt, mintha valaki nem tisztelné meg a királyt. Nincs arról szó, hogy most volt-e neki mennyegzős ruhája, nem. Nyilván ezt aztán a lélek állapotára gondoljuk, és így is magyarázzák az egyházatyák. És ott a végén a sírás, fogcsikorgatás, tehát ez már a végső ítéletnek a képeit vetítik elénk, és ugyanakkor megjegyzi, Ezdrás 4. könyvében is van már ez a mondat, hogy sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak, vagyis arról van szó, hogy Isten mindenkit meghív, sok beláthatatlan nagy tömeg, de kevesen a választottak, magyarán azt jelenti, hogy kevesen vannak azok, akik követik ezt. Az evangéliumban más helyütt, Lukácsnál is az van, hogy ott egy boldog mondás, milyen boldogok azok, vagy milyen boldog az az ember, aki helyet foglalhat az Isten országában. Így indítja Lukács, Máténál ez hiányzik. Lukács azt akarja bemutatni, hogy hát olyan nagy tolongás nincsen, és gyakorlatilag ebbe a kontextusba, ebbe a szövegösszefüggésbe állítja be ezt az egész lakomát, ezt a király mennyegzőnek a lakomáját, hanem megmutatja, hogy hát inkább kimentik az emberek magukat. Nem akarnak olyan nagy elkötelezettséggel igyekezni az Isten országába, hanem végül Istennek úgy kell összeszedni boldog-boldogtalant, hogy megteljen a lakodalmas ház. Mutatja azt, egyrészt benne van a prófétákkal szembeni bánásmód, akik figyelmeztetik az embereket, és a gyilkos szőlőműveseknél is ez előfordul, hogy hát akik a termést be akarják gyűjteni, vagy itt akik a meghívót kézbesítik, azok éppenséggel pórul járnak, még megverik, megölik őket. Nyilván ebben túlzás van, de Jézus mintegy mutatni akarja egy kicsit az ő működésének a hátoldalát, a kedvezőtlen oldalát is, a kudarcokat is, hogy az is benne van, meg hát az is belefér. Tehát, hogyha nem követik a Istennek a hívó szavát, azon talán nem kell megbotránkoznunk, mert a világ az ilyen. És vannak, akik Jézus más dolgokat is említ, tehát ott, amikor nem sikerül a meghívás történet, amikor az meghiúsul, mert mindenféle kifogást keresnek, hogy előbb apámat hadd temessem el, vagy a másik alkalom, hogy hát kipróbálja, meg most házasodtam, stb. Tehát a kifogást mindig lehet találni, hogy az ember Istennek az akaratát kövesse, vagy Istennek a meghívóját készséggel elfogadja. Tehát az evangélista, főként Lukács azt mondja, hogy hát bizony Isten mindenkit be akar hívni, vagy meg akar hívni ebbe a lakodalmas házba, de nem olyan nagy az igyekezet, a tolongás, hanem többször is hívni kell az embereket. Itt érdekes, hogy nem ugyanazokat hívja másodszor, harmadszor. Ugyan van egy második meghívás, mert először, mint egy kikézbesíti a meghívót, ez a keleti szokást tükrözi, és akkor utána, amikor már minden kész van, akkor jön a második meghívás, és itt tulajdonképpen a második meghívásnál történnek ezek a visszautasítások. Ugyanakkor Isten mégis gondoskodik róla, hogy a lakodalmas ház megteljen, és akik úgy érzik, hogy most nincsenek központban, hanem valahol az útkereszteződésekben, az ösvények mellett vannak, őket is szeretettel várja, és ők sincsenek hátrányosabb helyzetbe, mint a prominens meghívók, mert Jézus ezt a főpapokhoz és a nép véneihez, a vezetőkhöz címzi, akik úgy gondolják, hogy ők, mint egy a Isten királyságának, akár a földi királyságának, országának, földi értelemben a birtokosai. De éppen az derül ki, hogy Isten mindenkit szeretettel meghív, és rajtunk múlik, hogy részt veszünk-e ezen a mennyegzőn, hogy oda örömmel, szépen fölkészülve megyünk boldogan, mert egy lakodalom az mindig boldogságot jelent. És ez valamiképpen előrevetíti az örök boldogságot is, amelyben reményünk szerint mi is részesülhetünk, és adja Isten, hogy ott is legyünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
1: Loretói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk!
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Szűzeknek Szent Szűze,
2: könyörögj érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Egyházunknak Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Szűzvirág Szent Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Csodálatos Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Jó Tanács Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Teremtőnk Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Üdvözítőnk Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Nagy okosságú Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Dicsérendő Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Nagyhatalmú Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Irgalmas Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Hűséges Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Igazság tükre,
2: könyörögj érettünk!
1: Bölcsesség széke,
2: könyörögj érettünk!
1: Örömünk oka,
2: könyörögj érettünk!
1: Lelki edény,
2: könyörögj érettünk!
1: Tiszteletes edény,
2: könyörögj érettünk!
1: Ájtatosságnak jeles edénye,
2: könyörögj érettünk!
1: Titkos értelmű rózsa,
2: könyörögj érettünk!
1: Dávid király tornya,
2: könyörögj érettünk!
1: Elefántcsom torony,
2: könyörögj érettünk!
1: Mária aranyház,
2: könyörögj érettünk!
1: Fridnek szent szekrénye,
2: könyörögj érettünk!
1: Mennyország ajtaja,
2: könyörögj érettünk!
1: Hajnali csillag,

0: szomorúak vigasztalója,
1: könyörög életünk,
0: keresztények segítsége,
1: könyörög életünk,
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög életünk,
0: angyalok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: pátriárkák királynéja,
1: könyörög életünk,
0: proféták királynéja,
1: könyörög életünk,
0: apostolok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: vértanúk királynéja,
1: könyörög

0: Könyörgérettünk.
1: Áteredő bűnnél külfogantatott királyné.
0: Könyörgérettünk.
1: Mennybe fölvett királyné.
0: Könyörgérettünk.
1: Szent olvasó királynéja.
0: Könyörgérettünk.
1: Családok királynéja.
0: Könyörgérettünk.
1: Béke királynéja.
0: Könyörgérettünk.
1: Magyarok nagyasszonya.
0: Könyörgérettünk.
1: Kármelékessége és királynéja.
0: Könyörgérettünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk. A boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: A Lorettói litániát imádkoztuk.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Október 6-a. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Amikor a jegyzet elhangzik a Mária Rádióban, akkor már mögöttünk van október 6-a, a Nemzeti Gyásznap. A magyar nemzet tisztelettel hajt fejet mindazok előtt, akik 1849. október 6-án az aradi várban, illetve Pesten az új épület előtt golyó és por által veszítették el életüket, vagy bitófán fejezték be földi pályafutásukat. Egy dolog kötötte őket össze. Az önálló polgári Magyarországért harcoltak, szóval és fegyverrel. Volt köztük magyar, német, osztrák, szerb, horvát származású. A magyar nyelvet sem bírta mindenki közülük tökéletesen, de elkötelezettségük a magyarság Magyarország mellett példaadó volt. Haláluk a magyar nemzet egész a számára jelentett tragédiát, de egyben példát is adott. Hazaszeretet, hűség, bajtársasság. Szavak, amelyek tartalommal bírtak, és kellene, hogy ma is azzal bírjanak. Nem kell feláldoznia senkinek ezért az életét, hogy az említett szavak értelmet nyerjenek. Egy nemzetet, egy hazát, egy közösséget lehet úgy is szolgálni, hogy a szolgáló köztünk legyen és példát adjon. Példát, amely napjainkban is oly fontos lenne. Az egykoron kivégzettek példaképekké váltak. Neveiket a történelem napjainkig megőrizte, hogy azokét is, akik az Aradon kivégzetteket követték, illetve megelőzték. 1849. október 6-án a Magyar Szabadságharc katonai vezetői közül Aulik Lajos vezérőrnagy, Damjanics János vezérőrnagy, Cserneki és Tarkői Dezsőfi Arisztid vezérőrnagy, Elemérés Ittebei Kisernyő altábornagy, Knézics Károly vezérőrnagy, Láner György vezérőrnagy, Szkárosi Lázár Vilmos ezredes, Altleiningeni Gróf Leiningen Westerburg Károly vezérőrnagy, Nagy Sándor József vezérőrnagy, Lovak Pöltenbergi Pölternő vezérőrnagy, Schweidel József vezérőrnagy, Nemscsói Török Ignác vezérőrnagy, Hernád Vécse és Hajnácskői Gróf Vécsei Károly fejezte be földi életét. Ugyanezen alapon Pesten végezték ki Németújvári Gróf Battyányi Lajost, a Magyar Királyság első miniszterelnökét. Az ő sorsukban osztott még korábban és későbben Aradon Aranyosi Ormai Norbert ezredes, Kazinci és Alsóregmeci Kazinci Lajos ezredes, Zádorfalvi és Lenkei Lenkei János vezérőrnagy és Ludwig Haukal ezredes. Neveik és tetteik maradjanak meg örökké a magyarság emlékezetében.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Berr Miklós nyugalmazott Váci püspök homiliája következik, amely a Mária Rádió önkéntes találkozóján hangzott el Vácon.
1: Ismételten nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket itt a Váci Ferences templomban, a Szent Kereszt templomában. Két gondolatot szeretnék hozzá kapcsolni a mai hálaadásunkhoz. Az egyik, ami Váci élményünk, a másik pedig a világegyháznak a reménye. Az egyik élményünk, hogy éppen egy héttel ezelőtt ünnepeltük a Váci püspökség 1000 évét. Képzeljétek el, hogy de azért hadd kérdezzem meg, hogy tegye fel a kezét, aki itt volt múlt szombaton. Jó, akkor ellenőrizzétek, hogy igazat mondok-e. 3 éve készültünk már erre a 1000 éves ünnepre, és imádsággal az imádság iskolájában készültünk, amiben nagy szerepe volt a Mária Rádiós szolgálatotoknak is természetesen. Most múlt szombaton egy egész napos nagy ünnepünk volt. A püspöki palotánnak a kertjében reggeltől estig kisgyerekes családok jöttek, mentek, beszélgettek, örültek egymásnak. A téren mindenütt ott álltak a sátraink. A Mária Rádió sátra hol volt? Ott a püspöki palota mellett, gondolom. Mert ott volt a kispapoknak a sátra, a pedagógusoknak a sátra, ott volt a cigánymissziósoknak a sátra, és sorolhatnám tovább, mindegyik a saját szolgálatát hozta ide, és aztán hát egy hálaadó szentmisénk volt délután. De amit különösképpen szeretnék megosztani veletek örömömet, hogy este a Székesegyház előtti tér egy gyönyörű színpaddá alakult. A Székesegyház előtt volt a színpad, és az egész tér ott volt székekkel előkészítve, nagyon sokan voltunk, hát emlékezhettek rá. És előadták az 1000 éves magyar múltunkat Váci vonatkozásokkal. 500 szereplő készült erre az előadásra. Szép zenei aláfestéssel, énekekkel, kivetítéssel, gyönyörű szép esténk volt. Itt, ahol most vagyunk, nekünk váciaknak tulajdonképpen itt kezdődik igazából a történelmünk. Itt, ahol most vagyunk, itt volt Géza királynak, Szent László királynak az első palotája, itt építették az első Váci templomot, Székesegyházat. Innen indult ennek a városnak és a Váci egyházmegyének az élete. És ami különösképpen kedves volt ebben a Meskó Zsolt rendező úr által előkészített színdarabban, aminek üzenetértéke volt. Minden kornak a püspöke a kereszttel jött be a színpadra. És amikor hát jött a tatárjárás, vagy a török dúlás, vagy a többi nyomorúságunk, mindig átadták ezt a keresztet a következő kor püspökének. És ez ennek az üzenete, ennek az évfordulónak ez az üzenete, ahogy ez a mai Szent Leszke Pál apostolnak a hitvallásában közel hozza hozzánk, hogy minden tér meghajoljon, minden nyelv csak róla szóljon, hogy Isten eljött közénk Jézus személyében, így szeretett minket. Meghalt értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. És így jutottunk el a napjainkig. Az utolsó színpadi jelenetnél Marton Zsolt püspök atya is fölment a színpadra, és ő vette át a feszületet. És így vonultak végig a téren a püspöki palota felé. Hát ez az első gondolatom, hogy az 1000 évben benne volt azért a mohácsi fájdalmunk is, benne volt sok minden más fájdalom, benne volt az én papi életemnek a 60 éve, benne volt a ti szolgálatotoknak a 20 éve. Ez mind egymásra épül, és mi is mindnyájan megkaptuk Jézus keresztjét, és adtuk tovább. Délelőtt alsó Némeriben miséztem, az ottani templomot 275 évvel ezelőtt szentelte fel az akkori váci püspök, Altán Mihály Károly, és az is a Szent Kereszt ünnep, Szent Kereszt tiszteletére van szentelve. És egy kedves fafaragás készített ott egy művész, amire ez volt írva, e jelben győzni fogsz. Hát ezért is hoztam elő az 1000 évnek ezt a szép jelképét, Krisztus keresztje, ami reménységünk forrása. A másik gondolatom pedig a világegyháznak a reménysége. Ferenc pápánk után Leó pápa vette át a pápai szolgálatot. És olyan érdekes, hogy Ferenc pápának az utolsó körlevele az volt, hogy ő szeretett minket. Dilexit nos. És ebbe az ő saját jezsuita lelkületét fogalmazta meg, amit aztán folytatott Leó pápa, és most már az is a könyvesboltjainkban van, a dilexit te, szerettelek téged, ami tovább viszi ezt a gondolatot, és ez megint csak a mi hitünknek a nagyszerű reménysége, hogy személy szerint szeret minket az Úristen, az Úr Jézus személyében. Leó pápa ott van most Franciaországban. Éppen Milánatját kérdeztem, hogy a mai hírekből mit tudtunk. Valószínűleg ma már talán Lourdesba ment a... Úgy, valószínűleg Lourdesba ment a Szentatya, tegnap Párizsba volt. És ott a párizsi beszédében erről beszélt, hogy az Úr Jézus személyében mutatja be az Úristen a mi emberi személyiségünk méltóságát, titkát. Ebben a legutóbbi körlevelében, amit aztán még most kiegészített Leó pápa, erre akar minket is rávezetni, rá segíteni, hogy ajándékba kaptuk ami Krisztus képi szolgálatunkat, és ezt akarjuk továbbadni. Az elmúlt napokban ünnepeltük a Szűzanya születését, a Szűzanya névünnepét, a fájdalmas Szűzanyának az ünnepét, és most a Mária Rádiónak a szolgálatában akarjuk megköszönni a Szűzanya égi közbenjárását. Valamikor egyszer hallgattam egy ilyen kedves gondolatot, hogy az Úr Jézus feltámadása után a pünkösdre várakozva, ahogy olvasok az apostolok cselekedeteiben, a Szűzanya együtt imádkozott az apostolokkal, az utolsó vacsora termében. És a gondolat itt adódik, hogy az apostolok a Szűzanyára néztek, és hát úgy eljátszottam a gondolattal, hogy egymásnak oda súgták, hogy látod az ő arcát. Ugye Jézus arcvonásai. A Szűzanya arcvonásai Jézus arcvonásai tükrözték az ő számukra, és megörökítették. És tulajdonképpen erre kaptunk mindnyájan hivatást, jó Istentől meghívást, hogy a mi életünk is tükre legyen Jézusnak, a Jóisten szeretetének. És amikor azt mondom, hogy a világegyháznak a reménységét akarjuk megköszönni Leó pápának a szolgálatában, és a ti szolgálatotokban is, hogy Jézus útján a Szűzanyával együtt tudunk reménységet adni a körülöttünk élő embereknek. Hálát adunk a mai szentmisén, és én személy szerint is megköszönöm mindnyájatoknak azt a csodálatos szolgálatot, amit vállaltok évek óta. Valami csodálatos dolog ez, hogy a szívetekben, a lelketekben ott van mindig a készség, hívtak, megyek. Hívtak, itt vagyok. És hogy a ti hangotokon keresztül, a ti szolgálatotokon keresztül Mária hangját hallják az emberek a rádióban, a reménységük erősödik. A reménység, amely az Úristen felé visz minket. Hát ezt akarjuk ma együtt megköszönni, és a mai evangéliumból és a mai szentírási olvasásból ez a gondolatot akarom megint csak továbbvinni, hogy mi Szent Pál mondta, hogy felejtem, ami mögöttem van, és az előttem levőnek figyelek, hogy egyre közelebb legyek ahhoz a Jézusi lelkülethöz, amiről Pál apostol szólt, hogy egyre inkább Jézus arcát tükrözze a mi arcunk is, a mi életünk, mint a szűzanyájét.
0: Berr Miklós nyugalmazott Váci püspök homiliáját hallották, amely a Mária Rádió önkéntes találkozóján hangzott el Vácon.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat, a halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak. Benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni, és ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
3: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és téged tudjanak követni. Amen.
3: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: Jean-Marie Lustigé, emberhez méltóan. A könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallják.
6: A szakrális és a szeretet. Második rész. Erkölcsi szabályok nem alapulhatnak a közvélemény pillanatnyi állapotán, sem pedig a pillanatnyi erőviszonyokon. A hatalom mindig is kísértést érzett a szakrálissá való visszaélésre. Gyakran próbáltak a maguk céljára kisajátítani. Ez a fajta kisajátítás egyébként jóval messzebbre megy, mint azt az uralkodók és az egyház közötti hagyományos versengések során láthattuk. Aki a politikát a szakrális méltóságával kívánja felruházni, az szembe kerül a kinyilatkoztatás legfontosabb üzenetével. Liberális társadalmainkban a szakrális legalábbis a hatalomvágyat, a látszatot és a

0: A Biblia és az evangélium fényében az emberi társadalmat nem pusztán a jog irányítja. A társadalom az értékek értékén, a szereteten tud épülni. A szeretet civilizációja korántsem valami mérhetetlen, naív utópia. Nincs nemesebb emberi feladat, mint egy olyan társadalom építése, amely önmagunk feledésén és a másik elismerésén alapul. Az Istenbe vetett hit felszabadítja a vágyat, és az erőszakot a megbocsátás erejévé változtatja. A nyugati társadalmak megszületését az isteni jóság kinyilatkoztatása által megtisztított erkölcs és a szent tette lehetővé. Most, a történelem új korszakának kezdetén, semmiképpen sem ragaszkodhatunk a társadalmi élet archaikus formáihoz. Még akkor sem, ha ezek közül némelyik úgy jelent meg, mint amely a kinyilatkoztatás ihletéből született. A mi feladatunk az, hogy megteremtsük az igazságosság és a béke új és tartós előfeltételeit. A nyugati típusú társadalmak mindáig nem jutottak el odáig, hogy meghatározzák a vallások használati utasításait, idézőjelben, sem pedig a szakralitás sajátos szerepét a jog, az ész és a közjó alátámasztásában. De mi is maradna meg egy olyan társadalomból, amely le akarna mondani az elmaradottnak ítélt vallásról és nyugnek tekintett erkölcsről? Helyettesíthetné-e vajon a társadalom és a jog az erkölcsi tudatot? Kisajátíthatná magának a szakralitást? Vajon a társadalom nem volna több, mint egyszerű találkozási pont a vélemények és az erőszak között? A mi feladatunk az, hogy megteremtsük az igazságosság és a béke új tartós előfeltételeit. Az erkölcs és a szentség igazsága és előrehaladása a szeretet eleven emlékezetében rejlik. Mert a szeretet mindkettőnek, az erkölcsnek és a szentségnek a megteremtője és a megmentője. Mert ha nem, akkor kultúránk összeroppan, becsvágyaink és fölfedezéseink súlya alatt.
1: Jean-Marie Lustiger, Emberhez méltóan, a könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallották.

0: Hírek.
1: Szent John Henry Newman emléknapját ünnepelte pénteken egyházunk. Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. Szervezette nőtté ki magát Írországban a Koletniki nővér által elvetett kis mag. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat gondolatiságára. 16. Benedek angliai útja alkalmával 2010-ben boldoggá, 2019-ben pedig Ferenc pápa szentté.

0: avatta. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára, magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagykirályunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Több mint 5 évtizede, 1972-ben hozta létre Írországban Colette Hickey nővér a Corky Edelhaust, az általa csak kismagként emlegetett menedékhelyet, amely nehéz sorsú nőknek és gyermekeknek nyújtott oltalmat. A jópásztor szerzetes nővért idén, nyáron, 108 éves korában szólította magához az úr. Emlékezik meg Írország néhai legidősebb lakosáról az alateia.org. Colette nővér tiszteletre méltóan hosszú élete alatt rendkívüli változásokon ment keresztül a világ. Az apáca átélte a két világháborút, a spanyol nátha járványt, tanúja volt a televízió és az internet megjelenésének, túlélte a Covidot is, és megtapasztalhatta Írország hihetetlen átalakulását. Azonban akik ismerték, elsősorban nem kivételes életkora, hanem a rászoruló családoknak nyújtott menedék, és a megmentett életek miatt tisztelték és szerették. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, és kérném a közös imát édesapám gyógyulásáért, orvosaiért, és ápolóért, és megtalálják a megfelelő gyógymódon számára. És családom lelki megerősítését is szeretném kérni. Köszönöm szépen!
4: Egy ismerősömre kérnék szépen könyörögve anyagi áldást kérek, és a munkahelyet, amivel elég neki, és a hit, a remény és a szeretet türelmét kérem szépen még továbbra is. Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek az USA-ban, Tennessee államban élő Gabrielláért. Köszönöm szépen!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönetet szeretnék mondani a szűzanyának, a sok segítségért. Közös imád szeretnék kérni unokáim testi lelki egészségért, lányom komoly munkájának eredményességért, drága szüleim lelki üdvéért és a Mária Rádió összedolgozójáért, áldozatos munkájukért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus!
7: Megköszönve az eddigi ima meghallgatásokat és a közösség segítő imáját, kérek imát lelki békességem, egyensúlyom, visszaállásáért, félelmeim, szorongásaim elmúlásáért és testi gyógyulásaimért. Kérek a barátnőm részére is testi-lelki gyógyulást, a Györgyi részére és lakáshoz jutást. És kérek a Sophie-ért, aki most kapott 19 évesen infarktust, hogy tartsa meg őt a drága jó Isten, és súlyos állapotába rendelje ki neki a legjobb lehetőségeket és orvosokat. Kérek imát a férjemért, a férjem a gyerekeim megtéréséért, és a kapcsolatok erősödéséért, szolidaritás, segítség, összefogás, hitbeli dolgok alakulásáért. Kérek imát Teriért, Teri lelki gyógyulásáért, és őnek és a gyerekeivel való kapcsolatáért, és kérek imát Zoliért, és kérek imát a testvéreim megtéréséért, Sándor testvérem felgyógyulásáért, minél jobb állapotba, és őnek is a hitének az erősödéséért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Imád szeretnék kérni László kollégámért, a sok bajért és betegségért, és mindent, ami nyomasztó, nagy teher ül rajtuk. Köszönöm szépen!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni Bálon családtagjám lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Keressétek az Ura és hatalmas erejét, keressétek arcát szüntelen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

Faustina nővér figyelmeztet minket naplójában. Isten akaratának teljesítése nehéz lehet, még nagyon nehéz is, de sohasem lehetetlen. Ezért akaratának megismerése és teljesítése ajándék. Az ember, mivel szabad, ezt az isteni ajándékot elfogadhatja, vagy elutasíthatja. Isten nem erőszakolja ránk magát, nem korlátozza szabadságunkat, de nem hajlik közömbösségre sem. Isten az ember bizalmát kívánja, és együttműködését a kegyelemmel. Az ajándék elfogadása bizalmat kíván az ajándékozóval szemben. Tőlünk függ, el akarjuk-e fogadni az isteni kegyelmet, vagy sem. Együtt akarunk-e működni, vagy elfecséreljük a kegyelmét.

Mikor is tudnánk mások életét megjavítani, ha egyszer a magunk életmódjával sem törődünk? Világi gondokba merülünk, és bensőnkben annál érzéketlenebbé leszünk, minél feltűnőbben adjuk magunkat a világi ügyekre. Boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják.

0: Akik engem esznek, még inkább éheznek. Akik engem isznak, még inkább szomjaznak.
1: Mennyei atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő urunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez.

0: Így szól az Úr, az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Jézusom, bízom benned.

0: Üdvözlégy, minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária! Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk uradnál, áldj meg, és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmába. Amen.
1: Mária, béke királynője, könyörögjél érettünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Kedves hallgatóink! Keszthelyről, a Mária Rádió Helikon stúdiójából Kator Martin önkéntes és Halász Gábor önkéntessel együtt imádkozzuk a rózsafüzért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Kánában kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Kánában kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Kánában kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Kánában kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Kánában kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Kánában kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Kánában kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Kánában kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Kánában kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Kánában kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevest szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass be minket szent fiadnak. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten,

0: Mária Rádió.
1: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az 5 kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia

Gonzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Radio Maria igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanulsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokassága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagylelkűségedet.

0: Hírpercek.
1: Megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. Dél-Indiától egészen a Himalája lábáig tartott Edward Barreto püspök útja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Megnyitották október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl, tájékoztatott az Ökumenikus Ifjúsági Iroda. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. A rendezvény története egészen a 2004-ben Máriacellben megrendezett közép-európai katolikus találkozóig nyúlik vissza, amikor Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Csehország és Horvátország fiataljaihoz kapcsolódva szerveződött meg az ifjúsági akció Magyarországon is. A megnyitó programját a Fráter Kórus meghívtál, hogy Vízre lépjek című éneke zárta, amelyben a jelenlévők is bekapcsolódtak. 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökével együtt misézett Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg: Szűz Mária, őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. Leo pápa 2025. november 29-én Edward Barreto atyát Darjeeling utódlási joggal felruházott püspökévé nevezte ki. 4 évtizeden átívelő, az indiai szubkontinens egész területét felölelő papi útjának elismeréséül. Egy rendkívül szegény 8 gyermekes családból származom, a Mangalóri egyházmegyéből. Még egyetemista koromban rákos lett az édesapám, így otthon kellett segítenem, miközben édesanyám dolgozott, mesélt a püspök október elején a Fidesznek. Óriási nehézségek árán fejeztem be az iskolát. Tiszta kegyelem és elhivatottság volt az utam, semmit nem kaptam ingyen vagy kiváltságból, mondta. 1982-ben, 17 évesen, 2500 kilométerre Darjeelingban belépett a 23. János kis szemináriumba. Később a kalkuttai Morningstar regionális szemináriumában tanult. Miután filozófia mesterdiplomát szerzett, 1993-ban szentelték pappá Darjeelingben. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Kedves hallgatók! Mai tanúságtevőnkkel a 40 nap az életért ima kampány által találkoztam, aki az Istennel való találkozás öröme mellett arról is mesél nekünk, mit érdemes tudni erről, és hogyan, miért köteleződött el mellette. Fogadják szeretettel Hajdani Józsefné Magdit.
3: 2007-ben indították el Texasban, egy olyan film mutatja legjobban ennek a szolgálatnak a mikéntjét és céljait, amit magyar szinkronnal rendelkező Váratlan élet című filmben tekinthetnek meg. Tudatosítanunk kell a társadalomban, hogy a megfogant élet az már az anyaméhben is emberformájú, és nem tud magáért szót emelni, viszont azok az édesanyák, akik nem az életet választják a megfogant gyermeknek, saját magukat is fájdalomnak, lelkiismeret furdalásnak teszik ki. Ez egy életre szóló döntés lesz, hiszen nem fordítható az, hogyha elvetetik, és megpróbáljuk ezt a jelenlétünkkel, az imádságainkkal, ezekért a válsághelyzetbe került édesanyákat imában hordozni Isten előtt, hogy merjenek bátorságot venni, merjenek segítséget kérni, hiszen sok életvédő szervezet van Magyarországon is, akik egyrészről tájékoztatást nyújtanak a ténylegesen talán az ő számukra nem ismert lehetőségekről, ha az életet választják, illetve nagyon sok az érintett Magyarországon, úgyhogy imádkozunk azért is, hogy az ő lelki sebeik Isten szeretete segítségével begyógyuljanak, és el tudják hordozni azt a fájdalmat, amit egy gyermekvesztés okoz. Világszerte zajlik ez a 40 nap az életért ima böjt békés jelenlét. Több mint 70 országban. Most az őszi kampányban több mint 680 városban lesz, egyszerre egy időben. Többségében katolikus szervezésűek. Én magam protestánsként kapcsolódtam ennek a szolgálatnak a szervezésében, és ez a 12. alkalom lesz Budapesten, hogy ezt megvalósítsuk. Ez most Budapesten, a Nagyvárad téren, a Szent István kórház előtt fog zajlani. Napi 12 órában, reggel 7-től este 7-ig tartó időtartamban, váltott imádkozókkal. A helyszínen lesz egy olyan személy, akit mi érkeztető felelősnek neveztünk el, és ő rajta lesz egy 40 nap az életért felirat, vagy valamilyen tábla. Hozzá lehet csatlakozni 1-2 óra imádkozásra, és vele együtt hordozhatjuk ezeket a megfogant életeket Isten előtt, és lehet előzetesen jelentkezni erre. A plakátainkon van QR kódos elérhetősége a jelentkezési felületnek, illetve nem csak a budapesti helyszín, hanem minden magyar városban levő szolgálat is, illetve azoknak a plakátjai az elérhetőségükkel, a szolgálati időkkel szerepelni fog a honlapunkon. A napokban frissülni fog a honlapunk ezzel. A honlap neve 40-es számmal kezdődik, tehát 40 nap az életért.hu, és a jelentkezési linkek ott is elérhetőek lesznek. Ezen a honlapon találhatok olyan letölthető anyagok, mint például, hol vannak segítségnyújtó szervezetek, vagy milyen ima témákért imádkozunk, illetve vannak ilyen általános ismertető is, ez is letölthető, hogy mi is ez a 40 nap az életért szolgálat. Egy évben kétszer van ilyen kampány világszerte. Az őszi kampány az mindig szeptember 3. szerdáján kezdődik, és november 1. napjaiban ér véget. A tavaszi kampány az pedig a nagybőjt idejében kezdődik, tehát hamvazó szerdától tart virágvasárnapig. És vannak olyan városok Magyarországon, ahol inkább a tavaszi időpontban tartják meg a szolgálatot, és vannak olyanok, ahol csak az őszit, és több városban van tavasszal is és ősszel is. De hát a cél az lenne, hogy a halász szellemiségét kisöpörjük az országunkból, hogy azok az ajándékok, amiket Isten ad, azok megszülethessenek, és ennek a céljából keresztény összefogásra van szükség, mert mindannyian, ha Jézusra nézünk, az ő szenvedéseire nézünk, akkor emellett az összes többi nehézségünk eltörpülhet, és ha áldásokat akarunk, akkor nem áldozhatjuk fel a megfogant gyermekeket. A Bibliában a 40 az többször visszatérő dolog. Jézus is 40 napig kóborolt a pusztában, Mózes 40 évig vezette a pusztában a népet, és hisszük azt, hogy kedves Isten előtt ez a 40 napos odaszánás, világszerte több helyszín is van, ahol napi 24 órás szolgálatot vállalnak 40 napon, sőt olyan is van, hogy az év minden napján odaállnak egy olyan intézmény előtt imádkozni, ahol terhesség megszakításokat végeznek.
2: Te hogyan találkoztál ezzel a mozgalommal?
3: Az alapvető eredete az, hogy 50 évesen rátaláltam Istenre. Egy depressziós rehabilitációról jöttem éppen ki, amikor egy kedves testvérnő nem adta fel a próbálkozást, és már harmadszor hívott egy közösségbe. Most nem egy istentiszteleti alkalomra, hanem egy szeretett vendégségre, ahol kicsit becsöppenhettem olyan emberek közé, akik az igét értelmezték, és kíváncsiak voltak rám, tehát nem csak fejezetten az igével foglalkoztak, hanem az emberrel is, hogy milyen helyzetben van, hogy miért imádkozhatnak érte, tehát Isten így talált rám egy ilyen imádkozású, lelkületű csoportban. Majd, mikor arra került a sor, a protestáns egyházban nem Gyónáson, hanem kaptam egy segédanyagot ahhoz, hogy mik is azok a dolgok, amiket Isten szeme bűnnek tekint. Nem voltam jártas a Biblia ismeretben, ezért magamtól ezt nem is tudtam volna, úgyhogy mikor a felsorolás alapján összeírtam, hogy engem mi választ el Istentől, akkor én is meglepődtem. És akkor ekközé került az is, hogy egy válás utáni parázna kapcsolatban fogant egy olyan gyerek, ami a támogatottság hiányában és a szégyenemben nem mertem felvállalni, és elvetettem. És miután Isten megbocsájtotta ezt a bűnömet, azután döbbentem rá, hogy sok minden másnak tulajdonítottam azt a depressziót, amivel én kórházba is kerültem, de hogy az eredendő oka az mégis ennek a gyereknek az elvetetése volt, akit én egyébként nagyon szerettem volna megtartani, de úgy éreztem, hogy túlzottan egyedül maradtam ezzel a vágyal és a szégyenemmel emiatt, és Isten kegyelméből felismerésre jutottam, hogy ez nem maradt következmények nélkül. Bár eltemeti az ember, és úgy gondolja, hogy nem tehettem más, de mindig eszembe jutott, hogy most hány éves lenne, és hogy miért is nem tartottam meg, milyen jó lenne, már eltelt akkor 6-7 év ezután a beavatkozás után, milyen jó lenne, ha most itt lenne velem, hogy a felnőtt gyerekeim már kirepültek, de hogy most mégse lennék magányos, ha ő itt lenne velem. Szóval én nekem ez az Istenhez fordulás hozta az igazi felismerést, hogy későbbi hatása van a fel nem dolgozott gyásznak, annak, hogy nem beszélhettem róla senkivel. És bekerültem egy életvédő csoportba úgy, hogy részt vettem egy ilyen séta az életért rendezvényen. Ez a mindenki születésnapja előtti időszakban évről évre szintén ismétlődött, de ez inkább akkor egy bűnbánati séta volt, mint most inkább az életet ünnepelve próbáljuk az életvédelmet szolgálni. És kijártam a Kiáltás az Életért Egyesületnél egy istenfélő tanácsadóképzést, Egyrésztről az egy hitmélyítő képzés is volt számomra, másrésztről pedig, hogy hogyan kell beszélgetni egy olyan válsághelyzetben levő hölgyel, akinek az érzelmi reakciói a krízis állapot miatt sokkal érzékenyebb és kiszolgáltatott helyzetében, hogy tudunk neki higgadtan és mégis valahogy támaszt is nyújtani azzal, hogy legalább elmondhatja már valakinek, amit esetleg nem mert megosztani a családjában szégyen miatt, vagy bármi mások miatt. És az életvédő szervezetek vezetői között volt egy imacsoport, és ezt az imacsoportot kerestem meg dr. Téglási Imre, az Alfa Szövetség vezetője. Ő ismerte meg valahol ezt a 40 nap az életért ima bőjt békés jelenlét szolgálatot, és az ő szervezésében zajlott 2017-ben az első ilyen szolgálat, szintén a Szent István kórház előtt, aminek én koordinátora voltam. Akkor Isten nagyon bemutatkozott, még akkor dolgozni jártam, de hogy megsokszorozta az erőmet arra, hogy jól tudjam segíteni ennek a szolgálatnak a lebonyolítását, de az a szolgálat nagyon nehéz volt számunkra, nagyon kevés emberrel kellett a 40 napon keresztül a napi 12 órás szolgálatot ellátnunk, úgyhogy azt mentettem meg a fennakadástól ezt a szolgálatot, hogy voltak olyan nyugdíjas testvérek, akik nagyon sok-sok órát vállaltak abban, hogy a folyamatosságot biztosítsák ott a helyszínen, hogy megtalálhatóak legyünk. Isten ellát minket mindig olyan örömökkel, amik további kitartásra tudnak ösztönözni bennünket, úgyhogy tudunk több mint 10 megmenekült babáról, akik nem csak ott, sőt kifejezetten többnyire nem a helyszínen való beszélgetés útján, hanem inkább úgy, hogy ima témának bekerül a ismeretünkbe, és akkor elkezdünk értük imádkozni, illetve most már olyan eset is van, hogy az életvédő szervezetek is visszajeleznek nekünk, hogy sikeres beszélgetéseik voltak. És azt is isteni ajándéknak tekintem, hogy 2021-ben csak Budapesten indult az első ilyen szolgálat a COVID után, de évről évre újabb és újabb városokban talál Isten olyan emberre, aki hasonlóan fontosnak érzi, hogy a saját településükről a halál szellemiségét kisöpörjék, és ha nem is 12 órában, de valamilyen szolgálati idővel elindítanak egy ilyen közterületen való közös imádkozást ezért. Aztán nagy áldás volt például a Váci helyszínen való szolgálatindulás, nagyon lelkes csapat indult el, és ott például tudomást szereztek arról, hogy a kórházban több anyuka nem ment el az előjegyzett beavatkozásra. Ez nem volt úgy hivatalos információ, de számunkra mégis egy bátorítást adott a kitartásra. 2021 óta alakult meg a Jó, hogy vagy Életvédő Szövetség, ami elindította azt, hogy feltérképezzék, hogy az országban milyen életvédő tevékenységeket működtetnek, és sokszor az is előfordul, hogy a helyieket is ezen az alkalmon ismertetik egymással, és ezek a kapcsolatok egy hálót alkotva képesek lesznek arra, hogy a kismamák a megfelelő segítséget minél közelebb a lakóhelyükhöz kaphassák meg. Aztán ez a szívhangrendelet, ami így híresült el, bár most számomra is egyre nyilvánvalóbb, hogy nem kifejezetten csak a szívhang meghallgatását jelenti, hanem azt is, hogy az orvosoknak írtak elő egy olyan protokollt ezzel, hogy a beteg tájékoztatást maximálisabban végezzék el, hogy jobban helyezzenek arra hangsúlyt, hogy egy éppen olyan élet növekszik az anyaméhében, amiről most döntést kell hoznia, és ez nem csak a szívhangnak a megmutatásával, hanem akár egy ultrahangos kép megmutatásával, vagy egy szóbeli tájékoztatással is megtehetik, hogy felelősségteljesebben tudjon döntést hozni. hogyha valakinek az egészségi állapotában egy daganatot állapítanak meg, akkor is köteles az orvos egy részletes felvilágosítást adni arról, hogy mi várható, mire készüljön, mi az, amiben döntést kell hoznia. Tehát nagyon felkavaró dolog volt ez az emberek számára, de a jogalkotónak elsődleges célja volt a betegtájékoztatás mértékének javítása. Azt gondolom, hogy ennek a rendeletnek volt hatása akkor is, még hogyha ez nem a születésszámnak a jelentős emelkedésével járt, mégpedig az, hogy 2022. szeptemberében hozták ezt a rendeletet, és nekem 2023-ban már valaki felhívta a figyelmemet arra, hogy vannak kórházban hagyott gyermekek, akiket az édesanyjuk megszült, és valami oknál fogva a kórházba hagyott, és ugyan a kormány akkor nem tudott egy gyors döntést hozni, de kicsivel később lerövidítették az örökbeadhatóságnak a feltételét, tehát hogyha a szülő ugyan nem mondott le a gyerekről, de nem is látogatta a gyermekét 6 hétig, akkor már örökbeadhatóvá vált az a kórházban hagyott gyerek, és ennek következtében 2025-ös KSH adatban már az szerepelt, hogy 175 gyereket adtak így a kórházakból örökbe. És ami nagyon érdekes, ugye, hogy most 2026-ot írunk, és a mostani kórházban lévő gyerekek száma újra felfutott 300 fölé. Ez azt jelenti, hogy édesanyák vannak, akik kihordják a gyermeküket, megszülik, és vannak, akik nem hazaadhatóak az otthoni körülmények miatt, de vannak olyanok, akik nem tudni milyen okból, de ott hagyják a gyerekeiket.
2: Arról is mesélj valamit, hogy ezen kívül hogyan változtatta meg az Istenre találásod az életedet?
3: Hát gyökerestől. Ki tudtam szakadni Isten segítségével abból a parázna kapcsolatból, aminek nagyon függője voltam, de nem volt realizálható kapcsolat. És egy új életem lett Krisztussal, új életcélt találtam, mert megismerve Istent, aki a mindenség ura, aki előtt semmi titok nincsen, és aki képes arra, hogy változásokat idézzen elő, nem csak az én szívembe, hanem a világnak a dolgaiban, hogy egyre több ismeretet szereztem az igéből, meg saját csodákat is átéltem vele, az mindenképpen arra sarkalt, még mielőtt ebbe a életet védő tevékenységbe belekezdtem, hogy ha az ő oldalán győztes lehetek, akkor én akarok az ő oldalán valamit tenni annak érdekében, hogy ez a világ jobb legyen. Hogy ne a hazugság, és ne a könyöklés, és ne a mások eltapolsása, és ne a gazdagság legyen a fő cél, hanem a szeretet. És ehhez hozzájárult még jóval a megtérésem előtt egy élmény, hogy egy műtét során 30 másodpercre leállt a szívem. Nagyon gyorsan visszahoztak, de hát utána történt egy kivizsgálás, és nem volt semmilyen földön túli élményem ezzel kapcsolatban, de valami megváltozott az én gondolkodásomba. Szembesültem azzal, hogy milyen rövid és törékeny lehet az élet, hogy abszolút egyik pillanatról a másikra meghalhatunk, és akkor szembesültem azzal, hogy nem az a fontos, hogy mennyi pénzünk van, az sokkal fontosabb, hogy a gyerekeim és a családtagjaim tudják-e azt, hogy én szeretem őket. És így kapcsolódik össze ez a két dolog, hogy amiket az előbb elsoroltam, azok nem a szeretet motiválja az emberekben. És ha nem a szeretet motiválja, akkor vajon a családtagjaik tudják-e, hogy nekik mindennél fontosabbak. És a mindennél fontosabb az egy gyerek szemében nem a pénz, hanem az, hogy töltök-e vele együtt időt, észreveszem-e, ha ő neki segítségre van szüksége, és hogy erre az értékre kellene jobban fókuszálnunk. És ha Istennel lehetséges erre változtatni, akkor én akarok ezen változtatni. És ez vezetett oda, hogy bár nem tudtam, kik lesznek a társaim ebbe, de rábíztam Istenre, szóval az a kép volt előttem, ahogy Péter Jézus hívására a vízre lépett. És ma is ezt érzem, a 40 nap alatt sokszor vannak hullámvölgyek, amikor kilátástalannak érzem, hogy betöltődik az a 12 óra imádkozókkal, és olyankor mindig kell nekem Isten dicsőíteni, magasztalni, ahogy Pál és Silásnak a börtönbe, hogy átlendüljek ezen, hogy tudom, hogy Isten szeret, és hogy nem hagy el. Lám már 11 kampányon átvezetett, akkor most se lesz ez másképp, de tényleg Jézusra kell nézni, ahogy Péter is, amíg ő ránézett, addig nem süllyedt el. És ezt kívánom mindenkinek, hogy tudjon annyira bízni Istenbe, hogy ne veszítse el a reményt, és ne adjon helyet se az aggodalomnak, se a félelemnek, mert az Úr velünk van. A legnagyobb bizonyság nekem Istenről a bűnrendezés után, mikor imádkoztak értem a testvérek, azért is imádkoztak, hogy a kegyelmen túl Isten áldjon meg a nyelveken szólás ajándékával. És nagyon kíváncsi voltam erre, hallottam erről valakit, aki nagyon vágyott erre, és aztán megkapta, de felfogni nem tudtam, hogy mi lehet ez, és hogy vajon milyen nyelven lehet. Sose tudtam semmilyen más nyelvet megtanulni a magyaron kívül, de nyitott voltam rá, és imádkoztak, és megtörtént. Elkezdtem nyelveken imádkozni, és tényleg azt éltem át, amit az ige is ír, hogy mint élő vizek folyamai úgy áradnak ki belőled. És eljöttem onnan az alkalomról, de hát nagyon kíváncsi voltam, hogy jó, én most imádkozok nyelveken, és akkor ennek egyszer majd úgy vége szakad, vagy hogy lesz ez? És hazafele úton végig ezt a nyelveken imádkozást folytattam, sőt, már otthon a kapunál is megállva, még várakoztam a hazajutás teljes valóságával. Vártam, hogy na hát hazaérkeztem, biztos majd abban maradt, de hát ez csak folyt, és meg akartam ismerni ezt a nyelvet, hogy hát a gyerekek is úgy tanulnak megbeszélni, hogy csak hallják az anyukájuk beszédét, és akkor egyszer csak ők is elkezdenek válaszolgatni. És azt gondoltam, ha sokat imádkozok nyelveken, akkor majd biztos fogom érteni. Nem értem még ma sem, hogy miről imádkozom ténylegesen, amikor ezen a nyelven imádkozom. De közben jönnek gondolatok a fejembe, hogy ha most én rám kerül a sor egy imakörben, hogy imádkozni kelljen, akkor nekem milyen témáról kell imádkozni, sőt, szinte a fonalát is fölvetíti. És tudom, hogy ezek nem az én gondolataim, hanem valahogy ezen a csatornán keresztül érkeznek ezek a gondolatok. Szóval ez egy olyan bizonyság volt a megtérésem után, ami elválaszthatatlanná tesz most már az Istentől. Nem tudom elképzelni nélküle az életemet, mert tényleg a legbanálisabb helyzetekben is tudok számítani rá. Ezt a 11 szolgálatot Isten nélkül nem tudtam volna emberileg végigcsinálni, mert Isten a segítőm. Isten nekem azt mondta, hogy nagyon vágyik itt a kereszténység arra, hogy ébredés legyen, és hogyha elég életvédő ember lesz a keresztények között, akik a hitükről tanúbizonyságot tesznek, akár azzal, hogy imádkoznak valakiért, akkor eljön az ébredés. És kívánom mindenkinek, hogy ő is azt a szerető, gondoskodó, és a fiát is feláldozó mennyei apukát megismerje, akinek a karjaiban vagyok most.
2: Kedves hallgatók, Hajdani Józsefné tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévnyitó szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin Bíboros, a Szentiek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanévnyitó szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelkét hívjuk segítségül,
1: invocando il dono dello Spirito Santo,
0: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz-e annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
1: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
0: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el. Hiszen Péter itt varrotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
1: Conservando la fede.
0: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítmányító szentmiséjén mondott homiliáját Leó pápa.
2: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke október 7-én szerdán délután felidézte a Szentatya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban 4-szer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű, családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
0: Tagle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének pró-prefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentiek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentjöki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki Nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszéki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíboró szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címmel a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb neki szentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére. Alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom törhetetlen szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriába vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta a nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. Saint John Henry Newman emléknapját ülte pénteken egyházunk. Böcskei László a vatikáni magyar kápolnában köszöntötte a szűzanyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára, magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagykirályunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született London.

0: Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke és Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szentpéter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Körkép című műsorát hallják Nyugat-Szlovákiából. A heti felvidéki híreink a következőek. Magyar nyelvű szentmise Poszbasszentkúton. A radi minorita vértanukra emlékeztek. Kiállítás megnyitó Komáromban. A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség 27. országos métabajnoksága Kürtön. Helytörténeti előadás Léván. Megújult a Kerenyei templom. Az idei évben harmadik alkalommal került sor magyar nyelvű szentmisére a Poszbai Mária kegyhelyen, a hétfájdalmú boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan szeptember 19-én. A történelmi Barsvár megyében, az érsekújvári járásban található Poszbasszentkút főbúcsújára sokan érkeztek a közeli és a távoli régiókból, hogy együtt emlékezzenek Mária szenvedéseire és kérjék közben járását. A közkedvelt Mária kegyhelyen, melynek múltja 200 évre tekint vissza, a szabadtéri ünnepi szentmisét Puss Sándor jezsuita szerzetes atya, Köbölkúti plébániai helynök mutatta be. Puss atya a szentbeszédében kiemelte a fájdalmas szűzanya szerepét, aki nem csak kegyelemmel és malasztal, de szenvedéssel és fájdalommal is teljes, hisz megváltó fia mellett a társ megváltó szerepét vállalta. Az utolsó negyedik alkalommal tervezett szentmisére Poszbán október 11-én kerül sor, 10 órai kezdettel, a magyarok nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódva. Szeptember 15-én, a fájdalmas szűzanya ünnepén, a Kassai Főegyházmegye Nagykaposi Esperesi kerületéhez tartozó radi plébánián ismét megemlékeztek azokról a minorita testvérekről, akik a 17. században ezzel a vidéken hirdették az evangéliumot, és az egykor radon működő rendházban teljesítettek missziós szolgálatot. Az ünnepi szentmisén részt vettek a Szlovákiában szolgáló minorita testvérek is. Élükön Martin Kollár kusztóddal. A szentmise főcelebránsa és szónoka Jaroszláv cár volt, aki az imregi minorita kolostorban szolgál. A rend őt bízta meg azzal, hogy folytassa Iglódi István testvér, a szerzetesi hitvallás vértanúja boldoggávatási ügyével kapcsolatos munkát. Szentbeszédében Jaroszláv atya arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk nehézségei között bizalommal forduljunk a boldogságos szűzanyához, aki anyai oltalmával kísér és megerősít bennünket. A szentmise után a papok és a hívek körmeletben indultak el a radi Szentháromság plébániájához,

0: Ebben a templomból az egykori minorita rendi templom helyére. Itt rövid áhítatosság keretében imádkoztak Iglódi István testvér boldoggá avatásáért, valamint megemlékeztek az egykor radon szolgáló elhunyt szerzetesekről és mindazokról, akiknek földi maradványait a 2011 és 13 között végzett régészeti felújítás során találták meg. A feltárt maradványokat később ezen a helyen újra eltemették. Ünnepi keretek között szeptember 17-én délután nyitotta meg kapuit a Magyar Hozomány Kelengyeládák titkai a Kárpát-medencében című tárlat a Komáromi Dunamenti Múzeum főépületében, a Kultúrpalotában. A tárlat központi témája a régi néphagyományok felemlítése, különös tekintettel a női életút egyik legfontosabb fordulópontjára, a házasságra való készülődésre. A látogatók részletesen megismerhetik a kelengyeláda elkészítésének folyamatát, a kelengye összeállításának szokásait, valamint azokat a megható történeteket, amelyek ezekhez a féltve őrzött tárgyakhoz kapcsolódnak. A kiállítás szépen példázza, hogyan öröklődtek ezek a generációról generációra szálló értékek a családokon belül, erősítve a közösségi összetartozás érzését. A színvonalas kiállítás Székely Csilla ötletéből született meg, aki Huszti Katával közösen a kurátori feladatokat is ellátta, így egy átfogó, vizuálisan és tartalmilag is gazdag anyagot tárva a nagy közönség elé. Szeptember 4-e és 6-a között rendezte meg Kürtön a 27. országos métabajnokságát a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség. A rendezvény szervezői feladatait a helyi 22. számú Majer István cserkész csapat látta el. A bajnokságon 435 cserkész és közel 150 látogató vett részt. A rendezvény péntek este ünnepélyes megnyitóval és zászlófelvonással kezdődött. A mérkőzésekre szombaton került sor. A verseny idén is két, kölök és suhanc kategóriában zajlott. A kölök kategóriában 16, a suhanc kategóriában 9 versenycsapat mérte össze az erejét. Elsőként a csoportkörök, majd az elődöntő meccsek következtek. Kölök kategóriában az ipolysági cserkészeknek sikerült győzedelmeskedniük. A helyi cserkészek sem szomorkodhattak, a suhanc kategória győztese Kürt versenycsapata lett. A szombati nap ünnepélyes díjkiosztóval, oklevelek és vándorkupa átadásával, valamint meglepetés tűzjátékkal zárult. A mérkőzések mellett színes esti kísérőprogramokkal készültek a szervezők a bajnokság ideje alatt. Léva városa idén ünnepli első írásos említésének 870. évfordulóját. A lévai Revicki Társulás hertőtöneti szakosztályai szívügyének tekinti az évfordulót, ezért szeptember 8-án előadás sorozatának 138. előadásán elmentette fel a város gazdag történetét. Az eseményt Müller Péter, a helytörténeti szakosztály vezetője nyitotta meg. Sok szeretettel és kitüntető tisztelettel köszöntötte a délután előadóját, Novák Mezőlaki Margarétát, nem csak mint elismert régésztörténészt, hanem mint a szakosztály társalapítóját. Az előadó gazdag vetített képanyagával és élvezetes előadásmódjával kötötte le a szép számban megjelent közönség érdeklődését, és korszakról korszakra mutatta be Léva városának történetét. Az előadó behatóan foglalkozott a középkori Lévával, a magyar királytól neki adományozott vásárrendezési, vámszedési, sőt ezüstpénzverési jogokkal is. Ezt követően az előadó részletesen tárgyalta a lévai várat birtokló családok történetét. Az előadást követően a jelenlévők között kötetlen, jó hangulatú társalgás alakult ki a régi Léváról. Közösségi összefogás eredményeként újult meg belülről a kelenyei Mindenszentek temploma. A szinte teljes egészében megújult templomot augusztus utolsó vasárnapján szentelték újra. A szakrális épület külső homlokzatát az elmúlt években újították fel. A felújítás ötletét felkarolta a kelenyei önkormányzat, valamint a hitközség is. A hathatós összefogás eredményeként idén tavasszal kezdték el a felújítási munkálatokat. A jelentős munkálatokat a hívek, a kelenyeiről elszármazottak és az önkormányzat anyagi támogatásával valósították meg. Első körben a padlózatot és a szentély talapzatát újították fel. Leszették a templom falán végigfutó lambériát. Lecserélték továbbá az előregedő fűtőrendszert, felújították a villanyvezetékeket, és klímaberendezést szereltek fel. Lecserélték a világítótesteket, valamint a belső falakat is átfestették. Az épület a belső felújítás mellett új oltárral is gazdagodott. A felújítás idén májusban kezdődött el, és augusztus utolsó napjában fejeződött be. A templom újra szentelésére augusztus utolsó vasárnapján került sor. Parák József, püspöki helynök, paptestvéreivel közösen celebrálta az ünnepi szentmisét. Kedves hallgatóink, ezek voltak mai felvidéki híreink. Búcsúzok önöktől a műsor szerkesztője és felolvasója Berta Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: Mária Rádió.
1: 17 óra.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Földi Kovács Andrea tanúságtételét hallják, amelyet az Avilliai Nagy Szentterész templomban tett.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Földi Kovács Andrea vagyok, és nagyon nagy örömmel jöttem el hozzátok. Nagy öröm van a szívemben, hogy itt lehetek, és különös öröm nekem, hogy a Villai Szent Terézről elnevezett templomban vagyunk ma együtt. Sok kedves lelki olvasmány fűződik ő hozzá, és sok mindent tanultam az ő példájából. De meg kell, hogy mondjam nektek, hogy minden eddiginél jobban izgulok ma este, mert a lelki atyám jelenlétében még sosem tettem élőben tanúságot, és most itt ül a hátam mögött, úgyhogy a tanúságtétel után biztos, hogy elszámolás lesz, úgyhogy lehet, hogy előbb lelépek majd, nem várom meg, amíg végez. Egy kedves történetet szeretnék megosztani veletek kezdésképpen méghozzá arról, hogy hogyan indul a reggelem. Ezért van itt velem a reggeli kávés csészém, nincs benne víz, nem fogok inni beszéd közben. Reggelente, amikor felkelek, mielőtt bármit tennék, főzök magamnak egy jó erős kávét, aztán többnyire meggyújtott 3 mécsest lent a hálószobában, az imasarkomban, egyet az atyának, egyet a fiúnak, egyet pedig a Szentléleknek. Elolvasom a napi igét, és miközben olvasom a Szentírást, a közben szürcsölöm az ima zsámolyomon ülve a kávémat. Egyre éberebbé, összeszedettebbé válok az imához. Elhoztam nektek ezt a bögrét, hogy megmutassam, ugyanis van rajta egy számomra különleges kis virág itt ezen az oldalon. Annyira kicsike, hogy lehet, hogy ott, ahol ültök, nem is látjátok ezt a kis virágot. Nagyon fontos számomra ez a kis virág, mert arra emlékeztet engem, hogy ki vagyok én a mennyei atya kertjében. És reggelente, mikor hozzáimádkozom, akkor elképzelem, ahogy az ő szeretetének a fényében sütkérezek. Sokszor napszaktól vagy évszaktól függően a madarak is együtt kelnek velem, és ők is felébredés után az Urat dicsérik, ez egy nagyon szép, nagyon intim, nagyon szeretetteljes együttlét, amiben én valóban azt élem meg, hogy szeretet vagyok, hogy szeretve vagyok. De nem mindig zajlottak a reggeleim ilyen idilli együttlétben az atyával. Mert be kell, hogy valljam nektek, hogy én féltem hinni ebben a szeretetben. Féltem hinni a mennyei atya szeretetében, és féltem megnyitni a szívemet erre a szeretetre. Nehéz volt elhinnem, befogadnom ezt a szeretetet, és megnyitni a szívemet rá. Van egy különös és gyönyörű paradoxon, amit a keresztény szentek életrajzaiban újra és újra megfigyelhetünk, tetten érhetünk. Mégpedig az, hogy az imádkozást legalábbis részben jól ismert bűnösök tanúságtételeiből tanulják. Szent Domonkos például a 9 ima módja közül az egyikben alázatosan a vámos imáját ismételgeti. Isten, irgalmaz nekem bűnösnek. Avilai Szent Terész pedig, ennek a templomnak a névadó szentje, azt írja az önéletrajzában, nagyon szeretem Szent Ágostont, mert bűnös volt. Kedves testvérek, nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit hozhatnék ma nektek, hogy mit is adhatnék, valami személyeset, valami különlegeset ma este, és végül ezek a drága szentek adták meg nekem az inspirációt. Azzal, hogy mit tanultak a nagy bűnből megtérőktől. Nos, azt, hogy az egykori bűnösök, akik sokáig éltek a sötétben, és megtapasztalták, sőt, elszenvedték hosszú ideig emberi gyengeségük, esendőségük minden következményét, megtérésük után sem önmagukra támaszkodtak. A saját erényeikre, mert hogy abból kevés vagy szinte semmi nem volt. Csak is Isten kegyelmére támaszkodtak. És azt, hogy mivel bűnös életet éltek, mélyen és megrázóan megtapasztalták Isten irgalmát, megbocsátó szeretetét is. Hihetetlen kontrasztot megélve a múltjuk és az újjászületett életük között. Ezért feltétlenül és őszinte szívvel bíznak. Minden körülmények között bíznak Istenben. Tehát örökké nyitva van a szívük Istenre. Nem jellemzi őket a közöny vagy a megelégedettség, mindig szomjú hozzák az Urat. Isten a mélyből emelt föl engem. Sőt, ott mutatta meg számomra a leginkább, hogy kicsoda ő, és hogy ki vagyok én neki. Így Jézusnak hála ma már én sem csodálkozom a saját gyengeségeimen, és nem is takargatom őket. És Isten irgalmára hagyatkozom egészen. Úgyhogy, kedves szentek, tekintsetek úgy rám, mint egy nagy bűnből megtért testvéretekre, aki ma azt szeretné adni, ami sok gyarlósága mellett a legnagyobb kincse, a Jézusra mindig nyitott szívét, és azt a tapasztalatot, hogy hogyan lehetünk elérhetőek Isten számára, hogy hogyan ültem és ülök az Úr lábánál az elmúlt hónapokban, hogyan hallgatom őt, és ő hogyan mesél arról, hogy ki vagyok neki. De ne szaladjunk ennyire előre, mert én több mint 40 éven keresztül nem ismertem Istent. Elhittem, hogy van Isten, de nem ismertem őt. Nem kételkedtem a létezésében, de nem imádtam őt. Így nem tudtam azt sem, hogy én ki vagyok. Vasárnapi konzum keresztény voltam. Hosszú ideig, egészen addig, amíg Jézus el nem jött és el nem kérte a szívemet egészen. Hogy ne csak vallásos legyek, és ne is csak erkölcsös, hanem hogy vele éljek. Ő bennem, és én ő benne. Hogy ismerjem meg őt, és benne önmagamat is. Az én elhívásom, ahogyan azt majd hallhatjátok, az volt, hogy a lélek iránymutatásával leleplezzem magamban a hazugságokat, a képmutatást és a bűnt. Nem csak a 10 parancsolatban foglaltakat, sokkal inkább a szívem bűneit, a szeretetlenséget, az önzést, a fennhéjázást, a kiengeszteletlenséget, vagy éppen az irigységet. És hogy megosszam mindazt, amire mindeközben Isten tanított engem. Nem nevelkedtem hitben, 10 éves koromban tértem meg. És ott keresztelkedtem meg Budapesten, az Albert Falvi Szent Mihály plébánián. Máig emlékszem arra a napra, a fehér ruhámra, amit a nővérem vart, de főként arra a csodálatos pillanatra, ahogyan Isten először átszerette az egész lelkemet. Asszisi Szent Klára lett a keresztségben a védőszentem. 20 évvel később már televíziós riporterként tudtam meg, hogy 12. Pius pápa 1957-ben Asszisi Szent Klárát nevezte ki a televízió és a televíziósok védőszentjének. Az életem Krisztusé, így vallottam akkor. Fiatal voltam, a szívem lángolt, a szeretet kapcsolat köztem és Isten között szoros volt, de a hitem még nem eresztett mély gyökeret, és én nem kapaszkodtam eléggé abba a közösségbe, amelybe az Úr belehelyezett engem. Dominik Znielewski lengyel atya írja, amikor Jézus belép a Jordánba, megnyílik felette az ég, és ami ott történik, az velünk is megtörtént a keresztségünkben. Felettünk is megnyílt az ég. Isten gyermekeivé lettünk. És amikor ránk tekint, ugyanazt mondja, amit Jézus megkeresztelkedésekor, te vagy az én szeretett gyermekem. Ez a mi valódi identitásunk. Nem a múltunk, nem a hibáink, nem az, hogy mit rontottunk el. Most szeretnék kérni tőletek valamit. Lehet, hogy furcsa lesz egy kicsit, és így tanúságtétel közben nem is szoktam ilyet kérni, de most mégis arra kérlek benneteket, mert higgyétek el, hogy nagyon fontos, hogy forduljatok a mellettetek ülőhöz, és mondjátok neki azt, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. Köszönöm szépen, de itt még nincs vége ma este a feladatoknak. Most arra kérlek benneteket, hogy üljetek egyenesen, akár le is hunyhatjátok a szemeteket, de most mondjátok ki hangosan, Isten szeretett gyermeke vagyok. Melyik volt a könnyebb? Nekem mindig könnyebb volt másoknak elmondani, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. És nagyon sokáig nehéz volt magamról kimondani, hangosan, mások előtt, Isten szeretett gyermeke vagyok, az ő leánya. Nos, én ezt nem tudtam magamról, nagyon-nagyon sokáig nem tudtam. És miután megtudtam, még azután is nehéz volt elfogadnom. Úgy, mint talán most sokatoknak, nehéz volt kimondanom magamról, hogy értékes vagyok, hogy egyedi vagyok. Bizony, én hosszú ideig úgy bántam magammal, mint valami értéktelen, olcsó és könnyen pótolható dologgal. Talán éppen ezért pár évvel a megkeresztelkedésem után eltávolodtam Istentől. Elhagytam Jézust. Hátat fordítottam az Atyának, és elhallgattattam magamban a Szent Lelket. Azt hittem, hogy a bűneim miatt eltávolodott tőlem Isten, de az igazság az, hogy én zártam be a szívemet előtte. Én mondtam nemet a kegyelemre. Avilai Szent Teréz azt írja, hogy a lelkünk olyan, mint egy várkastély, amelynek a legbelső mélyében, a legbelső termében maga Isten lakik. Mintha a szívünk mélyén egy ragyogó kristály lenne. A bűn néha olyan, mint a fekete szurok rajta. Eltakarja a fényét, de a kristály ott marad. Szent Faustina szavaival. A lelki életben nincs senki földje, ha elhagyod a fényt, belépsz az árnyékba. Nos, én az árnyékban jártam. Nincs olyan parancsolat, amit a következő években, évtizedekben ne szegtem volna meg. Nem ismertem Istent. Nem tudtam, hogy a tisztaságom kincs. Nem tudtam, hogy olyan férfit kell találnom, aki tisztel engem, aki vigyáz a lelkemre. Nem tudtam ezeket a dolgokat. Ezért először a tisztaságomat dobtam el. Azt gondoltam, ha igazán szeretek egy fiút, azt azzal bizonyíthatom be, ha odaadom neki a testemet. Azt hittem, ha ezt nem teszem meg, el fog hagyni, és egyedül maradok. Hogy akkor már nem leszek értékes a szemében. A gyökérbűnöm a bizalmatlanságom volt, azután a tisztaságom elveszítése. Majd mivel egyre kevésbé értékeltem magamat, egyre kevéssé vigyáztam magamra és az egészségemre. Buliztam, és nagyon-nagyon sok káros szenvedélyem lett, mintha szándékosan el akartam volna veszélyteni magamat. Éveken keresztül súlyos bűnökben éltem. A lelkemben lassan megszületett a gondolat, Isten már biztosan nem szeret. Az én súlyos bűneimre már biztosan nincsen bocsánat. Ez a gondolat a következő évtizedekben szinte teljesen felemésztett. Istentől eltávolodva a lelkem szó szerint halódott. A külvilág ebből nem sokat látott. Sikeres, fiatal újságírónő lettem, miután 21 évesen megszültem a kislányomat, Rebekát. A nagyobb fiatalkori kilengéseim után visszatértem a templomba is. Látszólag vallásos életet éltem. Ott voltam a miséken, gyóntam, imádkoztam, kívülről minden rendben volt. Másokat is figyelmeztettem arra, hogy hogyan kell jó kereszténynek lenni. De belül csak szabályok voltak, szeretet nem. Elhittem, hogy megint Krisztusé az életem, de nem volt az. A szívem tele volt haraggal, keménységgel, meg nem bocsátással. A hitbeli igazságokat ízlés szerint válogattam magamnak, és csak a vasárnap volt Istené, nem az életem. A fiatalkori bűneim nem csak sebeket ejtettek a szívemen és mások szívén, hanem meg is keményítették azt. A gondolat pedig, hogy Isten engem már nem szeret, egyre mélyebbre fészkelte be magát. A nappalaim zajosak, az éjszakáim pedig kísértésekkel telik voltak. És egy este a sötét szobában a zsoltárossal így imádkoztam. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Imádkoztam, vagy legalábbis próbáltam. De őszintén, ma már nem is tudom, hogy akkor kihez szóltam. Nem az atyához, az biztos, akit ma már ismerek. Inkább egy távoli, szigorú bíróhoz. Mert féltem tőle. Féltem attól, akitől segítséget kértem. És mégis ő meghallgatott. És íme még egy idézet, drága avilai Szent Terésztől, talán nem pontosan így mondta, de valahogy ezt fogalmazta meg, akármilyen lanyhán imádkozzék is valaki, Isten mindig nagyon figyelmesen hallgatja. És így történt meg velem a csoda, nem az én erőmből és nem is az én eredményeim miatt, hanem a Szentlélek kegyelméből felébredt bennem az őszinte vágyakozás Isten után. Ő hívott vissza sokak által sokféleképpen, mert mindig ő szeret minket előbb. Eljutottam egy lelki gyakorlatra Margarita Valapilla nővérhez. Három dolgot kértem előtte Istentől, hogy ha lehetséges, ha még méltó vagyok rá, akkor bocsássa meg ezeket a súlyos bűneimet. Hogyha lehet, akkor adja vissza az én fehér ruhámat, amit a keresztségben tőle kaptam. Hogy legyen olyan élő és lángoló a szeretet kapcsolatunk, amilyen volt a megkeresztelkedésemkor és a megtérésem után. És hogy cserélje ki a kőszívemet újra 20 szívre, mert már nem tudtam és nem is akartam érezni semmit. Annyira féltem az újabb csalódásoktól. Úgy készültem, hogy bizonyítani fogok. Hosszú listát írtam a lelki tükör alapján a gyónásra, a szerdai gyónásra. Gondoltam, hogy vezeklek, böjtölök, hogy megmutatom Istennek, hogy komolyan veszem a lelki gyakorlatot, és hogy méltó vagyok a bocsánatára. És talán ezek után, ha jól teljesítek, gondoltam magamban, a hét végeztével majd megkegyelmez. Letekint rám, és megbocsát, vagy visszafogad a kegyelmébe. Na, nem úgy, mint régen, de valamennyire mégiscsak. Nem így lett. Az első nap. Az esti dicsőítés alatt, amikor megszólaltak az első akkordok, amikor én még nem tettem semmit, mindössze egyetlen egy lépést azzal, hogy elmentem erre a lelki gyakorlatra, Isten százat tett felém, elém rohant. Váratlanul és megrendítő módon kiárasztotta rám a szeretetét. Átölelt, és újból átszerette a lelkemet, úgy, mint 30 évvel korábban. Isten egyetlen pillanat alatt visszahozta azt a tüzet, amire én évtizedek óta vágyakoztam. A szívem újra lángolni kezdett, térdre rogytam és zokogni kezdtem. Ő csak szeretett. Nem értettem, hogy mi történik velem. Csak azt kérdezgettem magamban, Istenem, miért szeretsz? Hogy szerethetsz engem? Menj el még tőlem, még bűnös vagyok. De ő csak ölelt, mint ha azt mondta volna, tudom. És ez a nagy lelkű és megelőző szeretet tette lehetővé, hogy a harmadik napon a szívem összes bűnét őszintén meggyóntam Istennek. És ez a szeretet engedte meg, hogy őszintén sírjak is a bűneim felett. és írtam. A következő napokban sokat, de már nem a kétségbeesés miatt, hanem mert végre újra otthon voltam, nála, és újra megéreztem azt, hogy ott van a szívemben, és hogy erre a szívbéli találkozásra ő sokkal, de sokkal jobban vágyott, mint én valaha. Mert ő mindig előbb szeret. Jézus ez alatt az idő alatt egy testvéren keresztül számtalan bátorító üzenetet küldött nekem. Így vigasztalt. Most gyógyítom a sebeidet, amelyeket a bűneid okoztak. Szelíden kért, gyászold el a múltadat, mert én új életre hívlak. Bátorított. Bánd meg a bűneidet, de bocsáss meg magadnak, mert én már régen megbocsátottam neked mindent. És arra kért, soha többé ne vedd le a tekintetedet rólam, mert most tanítalak meg a vizen járni. Mit jelent a vizen járás? Már nem a körülményektől teszem függővé a hozzáfűződő viszonyomat. Nem akkor szeretem őt, amikor minden jó, és nem távolodom el tőle, amikor nehézségeken vezet keresztül. Ez a hit. Felismerem, hogy kicsoda Isten, és ragaszkodom hozzá. Akkor is ott van, ha nem látom. Akkor is ott van, ha nem érzékelem. Ha sötétségem vagy szárazságom visz az utam keresztül, bízom benne rendületlenül. Ez a vizenjárás. Az én Isten szerinti változásom nem csupán annyi volt, hogy rendbe hozzam életem felszínét. Mélyebben tudok szeretni, de csak is azért, mert egyre jobban megismerem Isten szeretetét. Engem nem az igazság változtatott meg. 10 éves koromban, amikor megismertem az igazságot Istenről és az általa alkotott világról, az valóban felszabadító volt. Sok mindenben az igazság szabaddá tett, de engem a szeretet változtatott meg. Isten szeretete. És ez a szeretet hozta el az én szívemben és életemben a valódi változást. Amíg csak az elmémmel fogtam fel, hogy van Isten, de a szívemben nem engedtem be őt, a parancsolatok megugorhatatlan akadályként tornyosultak előttem. Egész életemben mindig újból és újból elbuktam. Drága testvérek, végül is arról kellene beszélnem ma, hogy ki vagyok. Ki vagyok én ma este? A harang nyelve, ami önmagában nem ad hangot, nem képes megszólalni. Csak akkor tölti be a rendeltetését, ha nála valami jóval hatalmasabb dologgal találkozik. A hang akkor születik meg, amikor a harang nyelve találkozik, érintkezésbe lép a hatalmas harangtesttel. A harang zúgása pedig nem a harang nyelvéről szól, hanem hív szentmisére, a templomba, reggeli imára, személyes találkozásra Istennel. Én is így hívlak benneteket ma este. És egy dal is vagyok, amit a mennyei atya dúdol. És ez a dal arról szól, hogy amikor a jó pásztor elveszít egy bárányt, ott hagyja a 99-et, és kimegy a sötétségbe, a nyomorúságba, hogy megkeresse azt az elveszett bárányt. Jézus ilyen. Nem számít, hol vagyunk, vagy mit tettünk. Amikor szívből megbánjuk, a jó pásztor eljön értünk a nyomorúságba, és visszavisz minket a nyájába. Én egy elveszett és megtalált bárány vagyok. Szijjénai Szent Katalin dialógusában olvastam Isten első szavait Katalinhoz. Tudod-e, leányom, ki vagy te és ki vagyok én? Ha ezt a két dolgot tudod, boldog leszel. Te az vagy, aki nincs, én pedig az vagyok, aki van. Ezek a szavak nem a létünk, a személyiségünk semmiségéről szólnak, hanem arról, hogy Isten öröktől fogva és örökké létezik, és minden létező, így mi is tőle vagyunk. De ennél még többről van szó. Nem csak ő adta az életedet, hanem ő tart meg, ő éltet. Ha ő benne maradsz, a lelked kivirágzik. Ha elfordulsz, a lelked halódik. Ezzel Isten nyomatékosítani szerette volna bennem, hogy a vele való kapcsolatom nem pusztán a jobb élet, a boldogság, a kiegyensúlyozottság miatt fontos, hanem annál sokkal több. Létkérdés a számomra. Megmutatta, ki ő, és ki vagyok én, és ezzel lefektette a kapcsolatunk alapjait. Tudod, miért történt meg velem mindaz, amit ma elmeséltem? Mert nem tudtam, hogy ki vagyok. mert nem mondta el nekem senki, hogy mi az identitásom. És tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Ezért kerülnek sokan még nálam is mélyebbre. Lehet, hogy már sokszor hallottad, de hadd ismételjem meg ma este én is neked. Nem a barátaid, a tanulmányaid, a karriered, a munkád miatt vagy értékes. Az egyetlen oka annak, hogy értékes vagy, az, hogy az Atyaisten végtelen szeretetből megalkotott téged. És Jézus az életét adta érted a kereszten. Csak az érdekeljen, hogy mit mond ő rólad, hogy mit mond neked Isten, hogy szeretve vagy. Olyan szeretettel, ami megért, ami elfogad, amely úgy szeret, ahogy vagy. Olyan szeretettel, ami mindig megmarad, amiben soha nem fogsz csalódni. Olyan szeretettel, amelyre mindig is vágytál, mert Isten nem szeret egyikünket kevésbé, más pedig jobban, és nem büntet szeretet megvonással, mint mi egymást. Nem tud ilyet tenni, mert ő maga a szeretet. Önmagát cáfolná meg. Azt is fontos tudnod, hogy ki nem vagy. Nem a múltban vagy a jelenben elkövetett bűneid határoznak meg téged. A bűneid, bármi, ami veled a múltban történt, nem te vagy. Miért fontos ez? Miért volt fontos az én életemben a felismerés, hogy ki is vagyok valójában? Emlékeztek még? Meséltem nektek arról a fehér ruháról, amelyet a nővérem vart a keresztelőmre, és amit bepiszkítottam, megszaggattam a későbbi életem során. Hadd meséljek még valamit, ami erről a fehér ruháról jut eszembe mindig. A már idézett Dominik Cmielewski lengyel atya írja a Krisztus terápia című könyvében. Képzeld el, életed egy fontos napja közeledik, például az esküvőd napja. Lemondasz a szokásos pólóról és farmerről, hogy magadra öltsd a legremekebb, legcsodálatosabb ruhát, vagy éppen, ha hölgyeknek szólok, álmaid menyasszonyi ruháját. Most pedig belépsz ebben a ruhában egy szobában, ahol kosz van. Poros a szék, az asztal, te pedig itt vagy ebben a pompás ruhában, ebben a remek szép öltözetben a fiatal emberek valami jól szabott öltönyben. Vajon óvatos leszel? Nehogy bepiszkold magad? Mennyire ügyelsz, nehogy hozzáérj ahhoz a székhez, nehogy még le is ülj rá? Érted már? A gondolkodás módodat kell megváltoztatnod. Ha Isten szemével nézel magadra, és látod Isten gyermekeként saját, hihetetlen értékedet és méltóságodat, ha tudod, hogy a láthatatlan világban a keresztséged napjától ezt a gyönyörű hófehér ruhát viseled, a dicsőség pompás ruháját, akkor óvakodni fogsz, nehogy ezt a ruhát bepiszkold, akár a legkisebb bűnnel. Mert a helyes kérdés valójában nem az, hogy ki vagyok én. Sokkal inkább az, ki vagyok én neked, Uram. Én a valódi identitásomat Istenen kívül soha, de soha nem találtam volna meg. Az én valódi identitásom nem pusztán az, hogy én értékes vagyok, hanem az, hogy mivel szeretve vagyok, képes vagyok szeretni. Akkor találtam meg igazán önmagamat, amikor az előbbi felismerésből fakadóan teljesen szabadon és szeretetből kezdtem el imádkozni és cselekedni. És amitől egész életemben féltem, a teljes önátadástól, arról derült ki számomra, hogy éppen ez az én legmélyebb valóm, ez az identitásom. Jézus szavai csodálatos élő megtapasztalássá váltak bennem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét, én értem, megtalálja azt. Ahogyan Szijjénai Szent Katalinnak mondta az Úr, ugyanezekkel a szavakkal mondja most neked is. Légy az, akinek Isten megálmodott, és lángra lobbantod a világot. Isten nem arra hív, hogy valaki más legyél, hanem hogy teljesen azzá válj, akinek ő megálmodott. És amikor ezt megteszed, a világ körülötted is világosabb lesz. Nagyon inspirálóak voltak számomra Don Fabio Rossini ezzel kapcsolatos gondolatai, ezért most búcsúzóul, őt idézve arra kérlek, hogy tedd fel most magadnak a kérdést. Mennyit érek? Ha miközben a választ fogalmazod, szomorúság lakozik a szívedben, akkor ott még nem az igazság lakik. Ezért most engedd be oda az igazságot, és Isten végtelen szeretetét. Azt, hogy olyan, mint te, soha ezelőtt nem született. és soha többé nem is fog. Egyedi, és igen, fontos vagy. Annyira fontos, hogy Isten, a mindenható Atya a fiát, és a fiú az életét, a vérét adta érted. Az igazság az, hogy Jézus Krisztus azt gondolta, hogy egy vagy, aki megérdemli, hogy meghalljon irántad érzett szeretetből. Ő hisz abban, hogy érted megéri szenvedni és meghalni. Gondolkozz el, vajon ki vagyok, ki lehetek én valójában, ha ez tényleg igaz. Isten nem csak azért szeret téged, mert ő a szeretet. Azért is szeret téged, mert ő teremtett téged, ismeri az összes rejtett kincsedet, a lelked gazdagságát, a szíved, az érzéseid mélységét. Tudja, hogy szeretsz adni, hogy szeretsz szeretni és szeretve lenni. Tudja, hogy jó érzéssel tölt el, ha segítesz. Tudja, hogy fáj, ha igazságtalanságot látsz. Tudod, hogy Isten miért teremtett téged? Mert ha nem lennél, hiányoznál. Mert nélküled nem megy. Vannak emberek, akiket csak te szerethetsz. Vannak dolgok, amelyeket csak te tehetsz meg. Szavak, amelyeket csak te mondhatsz ki. Érzések, amelyeket csak te érezhetsz. Úgyhogy kérlek, engedd meg Istennek, hogy szeressen, és azután menj, és teljesítsd be a küldetésedet. Menj, és szeresd jobbá te is a világot.
4: Földi Kovács Andrea tanúságtételét hallották, amelyet az Avilliai Nagyszentterész templomban tett.

0: mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom. Sámuel második könyvéből, a 12. részből, az első 10 versből némi kihagyással. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, tudnélik a prófétát, aki bement hozzá, és ezt mondta neki: volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de az sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette, a bárányért 4-szor annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: te vagy az az ember, ezt mondja az Úr, miért vetted meg az Úr, vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy feleségét feleségül vehess, őt magát pedig meggyilkoltattad. Kedves testvéreim, már a nyár közepe óta van egy visszatérő imádságom, mégpedig hármas imádság volt ez. Az első, hogy elvégezhessem még a 32. őszi szolgálatot is, hogy az adjon az Isten hozzá nekem testi, lelki, szellemi erőt. A másik kérésem az volt, hogy adjon mondani valót, olyat, ami életünkbe vágó, nagyon is mai és mégis örök igei üzenet. Egyszerre ősi és egyszerre nekünk való. Aktuális. A harmadik kérésem ez volt hónapokon át, hogy ezt én nagyon egyszerűen, minden kenet nélkül, minden dogmatikai nehézség vagy problémázás nélkül tudjam elmondani. Világosan és egyszerűen. Így jutottam el ehhez a 32. sorozathoz egész különös módon. Lehet, hogy voltak, akik olvasták ezt a sorozatot már előre, talán meghökkentek a címeken, furcsának vagy szokatlannak, talán riasztónak tartották, idegenkedve olvashatta valaki, meg is értett. De el kell hozzá, hogy mondjam, hogy kapta. Késő este jöttem egyszer haza az otthonomban, nagyon fáradt voltam, vagy késő is volt már, vagy az, ahol voltam, nagyon sok minden megterhelt gondolatok és előadások. És vagy elbóbiskoltam, vagy elgondolkoztam, és egy megállóval tovább mentem a 12-es villamossal, És ott szálltam le szinte az utolsó percben, már berregett a csukódó, majdan csukódó ajtó. Az utolsó percben jó, hogy közelültem az ajtóhoz. Amikor már-már szinte indult a villamos, egy olyan szinte csehónak nevezhető vendéglő előtt, ahol igen gyakran és nem ok nélkül posztol egy rendőr. Az megláthatott, hogy leugrottam, késő volt, talán kerestem az egyensúlyomat, mert igyekeztem gyors lenni. Udvariasan odajött hozzám, nagyon udvariasan, és elkérte a személyi igazolványomat. És én azzal a szorongó, rossz érzéssel adtam oda, mint gondolom bárki adta volna, még akkor is, ha jó az ember lelkiismerete, ha egyszer így elkérik a személyi igazolványát, akkor mindig van az ember gyomrába egy nyomás, hogy na most mi is van, vagy mi lesz. Az kinyitotta, megnézte a fényképemet, azután rám nézett, tehát azonosított. Azután nagyon udvariasan végigkérdezte az adataimat, és én mondtam, nyilván így kell neki, hogy hát tudom-e, enyém-e az az igazolvány. Megkérdezte, hogy neve, születési helye, ideje, foglalkozása, családi állapota is. Szépen mondogattam, és akkor látta, hogy minden helyén van, stimmel, visszaadta, és akkor már szinte magánemberként kedvesen megkérdezte, hogy hazamegy, talán fehér fejemre való tekintettel. Volt szinte egy kis féltés is a hangjában, nagyon késő este volt már. És én mondtam, igen, hazamegyek, és akkor jó éjszakát kívánt én is neki. És még a sötét Dezsőfi utcán végigmentem, hirtelen a sötétbe belül világosság támadt bennem, és azt mondtam, hogy no, ilyen se történt még velem, hogy így kapok egy sorozatot igazoltatás közben. Hát mondom, megvan. Így, ahogy ő sorra kérdezett engem, én ezt tovább kérdezem. De természetesen egy magasabb sík. Isten előtt kell nekünk megállni, és most azt húznám alá, hogy egyszer már meg kell állni. Nagyon nehéz nekünk, mai modern embereknek megállni, egyáltalában megállni, mert mi egyfolytában rohanunk. Egy mai modern írónak néhány sorát, verséből néhány sorát olvasom. A rohanás, a korszak átka, az ember törli homlokát, majd időzavart konstatálva, mint báb rohan tovább. És ez így van. Azt hiszem, rokonai vagy ismerősei vagyunk annak a tisztviselőnek, főtisztviselőnek, főosztályvezetőnek, akit a beosztottjai csak futesznek, neveztek, az állandó izgalomtól, menedzseléstől és intézkedéstől, hogy minden rendjén legyen, kis már kikezdte a gyomrát a betegség, és ezért mindig egy diétás szendvicset vitt csak magával, nem ehette meg az üzemi kosztot, és azt a kis diétás szendvicset is lótva, futva, szaladgálva, intézkedve, beszélgetve ette meg, és így ragadt rá a futva eszik, rövidítve a futes név, mindenki csak így hívta, hogy gyön a futes. Vajon nem vagyunk ilyen futesek? Ha még nem is ilyen módon, de valamiképpen nem futunk, nem rohanunk el, szüntelen egymás mellett, még férj, feleség is, van-e időnk, hogy szót váltsunk, beszéljünk, egymás szemébe nézzünk, vagy egyáltalán egy irányba tekintsünk, és úgy haladjunk, ne fussunk, hanem meneteljünk, ne csavarogjunk, hanem vándoroljunk. Van-e erre időnk, vagy gyermekeinkhez? Hányszor mondtam én is, és mondták nekem is barátaim, ugye egy villamos megállóba, vagy egy gyűlésen, vagy valahol összeszaladván, hogy jaj, de jó volna öregem egy kicsit kibeszélgetni magunkat, de hát tudod, meghalni sincs időnk. És mind a ketten tudtuk, hogy ez így van, meghalni sincs időnk is, ezt mindenki akceptálja, tudomásul veszi, sose fogjuk kibeszélni magunkat, majd lelkiismeret furdalással fog, vagy egyik, vagy másik, az egyik, vagy másik urnája, vagy koporsója mögött haladni, mikor megtudjuk, hogy már elszenderedett, de mindig azt mondjuk, hogy jaj, be jó volna, de nincs időnk még meghalni se, és ezt mindenki akceptálja, csak a halál, akire éppen hivatkozunk. Egyszer hosszú évekkel ezelőtt már van, vagy 20 éve is, amikor még igencsak tudtam futni, és futottam egy jármű után, ma is felejtem el azt a kedves jogakadémiai professzor barátomat, aki elkapta a karomat, mert liegve futottam, és hirtelen erős, nagy, magas ember volt, megfogott, és megfogván a vállamat, szemembe nézett, azt mondta, kedvesen, szelíden, te bandi, hát hova futsz? Úgy is odaé. És én most úgy szeretném, úgy gondolatba megfogni a testvéreim vállát, kezét, csöndesen, és ha nem is ezt mondani, de azt, hogy álljunk már meg egy kicsit. Most 5x1 órára itt ebben a kicsi templomban csöndesen meg vagyok róla győződve, hogyha csak 5x1 órát itt ülnénk abszolút csöndben, az is áldásunkra volna. Hát, ha még a kérdező Istenre odafigyelünk, és még megpróbálunk valami választ adni, amikor igazoltatni szeretne bennünket, azonosítani önmagunk.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendölt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje. Egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hétfájdalmú szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
3: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk! Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető királykisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontos

0: Úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó Esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az Óperenciás tengeren is túlra.
1: Hírpercek.
2: St. John Henry Newman emléknapját ünnepelte pénteken egyházunk. Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. Szervezetten nőtte ki magát Írországban a Koletniki nővér által elvetett kis mag. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat gondolatiságára. 16. Benedek angliai útja alkalmával 2010-ben boldoggá, 2019-ben pedig Ferenc pápa szentté avatta. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára, magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagykirályunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Több mint 5 évtizede, 1972-ben hozta létre Írországban Colette Hickey nővér a Corky Edelhaust, az általa csak kismagként emlegetett menedékhelyet, amely nehéz sorsú nőknek és gyermekeknek nyújtott oltalmat. A jópásztor szerzetes nővért idén, nyáron, 108 éves korában szólította magához az úr. Emlékezik meg Írország néhai legidősebb lakosáról az alateia.org. Colette nővér tiszteletre méltóan hosszú élete alatt rendkívüli változásokon ment keresztül a világ. Az apáca átélte a két világháborút, a spanyol nátha járványt, tanúja volt a televízió és az internet megjelenésének, túlélte a Covidot is, és megtapasztalhatta Írország hihetetlen átalakulását. Azonban akik ismerték, elsősorban nem kivételes életkora, hanem a rászoruló családoknak nyújtott menedék, és a megmentett életek miatt tisztelték és szerették. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálja.

0: Amen. És a te lelkeddel.
1: Keresztül kapcsolódnak be közös ünneplésünkbe. Ma reggeli szentmisénket elhunyt szülőkért ajánljuk fel, imádkozzunk értük szeretettel. Szent Dénes püspök és társait ünnepeljük, akik vértanúk voltak, az ő mennyei közbenjárásukat kérjük. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Szent Dénesnek és társainak küldetést adtál, hogy a népeknek dicsőségedet hirdessék, és megerősítetted őket, hogy a szenvedésben álhatatosak legyenek. Add, hogy példájuk nyomán a földi javakat ne hajszoljuk, és a világ csábításaival bátran szembeszálljunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, értsétek meg, hogy akik a hitből nyertetek életet, azok Ábrahám fiai, azaz a messiási üdvösség örökösei. Mivel pedig a Szentírás előre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazultá a pogányokat, azért hirdette előre Ábrahámnak ezt az örvendetes üzenetet. Benned nyert áldást minden nép. Itt tehát azok, akik hisznek, a hívő Ábrahámmal együtt részesülnek az áldásban. Akik viszont az ószövetségi törvény szerint tettekre támaszkodnak, azok átok alatt érnek, hiszen így van megírva. Átkozott mindaz, aki nem teljesíti hiánytalanul, ami törvényben van. Ebből nyilvánvaló, hogy most már az ószövetségi törvény útján senki sem válik Isten előtt igazzá, mert az igaz a hitből él. Márpedig a törvény nem a hiten alapszik, hanem a Szentírás szavai szerint, aki teljesíti, az nyer általa életet. Krisztus megszabadított minket az ószövetségi törvény átkától, amikor magára vállalta helyettünk a törvényszegés átkát, hiszen így van megírva, átkozott mindaz, aki a fán függ. Jézus Krisztuson keresztül így nyerte el minden nép az Ábrahámnak szóló áldást, hogy mindnyájan elnyerjük a hit által a Szentlélek ígéretét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszól. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem. Oda megy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! Szent Lukács evangéliumából hallottunk egy részt, amely azt hivatott igazolni, hogy Jézus isteni hatalommal űzi ki az ördögöket. Nincs itt helye semmilyen félreértésnek vagy más magyarázatnak. Az egyetlen logikus magyarázat az az, hogy ezt isteni hatalommal teszi, hiszen Jézus maga mutat rá a felvetés képtelenségére, hogy ő maga Belzebúbnak az ördögök fejedelmével űzné ki az ördögöket, hiszen az ördögök fejedelmének nem az az érdeke, hogy kiűzzék az ördögöt, hanem pont az, hogy benne maradjon, vagy hogy még több embert megszálljon. Tehát a vád képtelen, Jézus egy nagyon tiszta, nagyon egyértelmű, nagyon észszerű és nagyon könnyen belátható gondolatmenettel ezt bebizonyítja, és ezzel egyúttal igazolja azt is, hogy ő ezt Isten erejével teszi, mert ő az Isten fia, a megváltó. Amellett, hogy krisztológiai szempontból ez egy fontos része az evangéliumnak, mely Jézus istenségét igazolja, egy pillanatra nézzük meg ennek a történetnek az emberi oldalát, mégpedig azok részéről, akik Jézust megvádolják, akik Jézust igaztalanul azzal a feltételezéssel illetik, hogy ő bizonyára az ördöggel kokettál, a sátán a barátja, és Belzebub nevében teszi azt, amit tesz. És itt látszik, kedves testvéreim, az emberi gonoszság, az előítéleteknek a szerepe. Az, hogy akik megvádolták Jézus bizonyára, abból indultak ki, hogy hát meg akarják őt vádolni, és kerestek valamilyen kázus bellit, kerestek valamilyen okot arra, hogy háborút indíthassanak ellene, kerestek egy olyat, amibe beleköthetnek. Kerestek egy porszemet, egy szálkát, egy valamit. Persze nem nagyon találtak. És akkor, mint egy kétségbe esetten, jött ez a Már abban a pillanatban nevetséges vád, amikor kimondták, ennek nem volt igazán soha alapja vagy teteje. Amire rá szeretnék mutatni, az a gonoszság, a rossz indulat, ami ezekből az emberekből árad, és az, hogy mennyire rabja tud lenni az ember a saját előítéleteinek. Amikor már nem arra figyel, hogy mi az, ami észszerű, mi az, ami logikus, és végig se gondolja, hanem az előítéletei annyira mélyen benne vannak, hogy azzal magyaráz mindent. És nem vesz észre közben a logikai buktatókat, bukfenceket. Nem vesz észre, hogy képtelenség, amit mond. Úgy gondolom, hogy ez nekünk is egy figyelmeztetés. Egyrészt arra, hogy használjuk a Jóistentől ajándékba kapott értelmünket, gondolkozzunk, gondoljuk végig a dolgokat, mert gondolkodni nem csak, hogy nem bűn, hanem egyenesen erény. Jézus azért adta az értelmünket, hogy használjuk. Másrészt pedig ne essünk abba a hibába, amely hibába Jézus vádlói beleestek. Az, hogy az előítéleteik, a saját előítéleteik fogjaivá váltak, akik nem tudtak szabadon gondolkodni, szabadon ítélni, hanem beragadtak egy olyan buborékba, egy olyan skatujába, ahonnan nem volt kiút. Jézus hatalmas, Jézus legyőzi a gonoszt, és le tudja győzni a mi előítéleteinket is. Az imádságban minket is megerősít, hogy ami még tökéletlen bennünk, az váljék egyre jobbá, egyre tökéletesebbé, hogy mi magunk is egyre hasonlóbbakká tudjunk válni a mennyei atyához, aki maga a tökéletesség és maga a jóság. Jézus Krisztus az Isten fia. Neki hatalma van mindenre. Hatalma van arra is, hogy nekünk segítsen, hogy Istennek tetsző életet éljünk, hogy fejlődjünk, hogy kitartsunk, hogy hitünk mélyüljön, és hogy soha ne kelljen azt mondjuk, hogy mi már nem tudunk megváltozni, mert Isten kegyelméből képesek vagyunk rá. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
2: Itt egybegyűlt, és az egész világon elterjedt egyházén kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Szentséges atyánkét, Leó pápáét, püspökeinkét, az egyháziten minden tagjáért és munkatársaikét kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Az egyházak közötti békességét és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat.
1: Téged, hallgass meg minket.
2: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedetét gyakorolják, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Városunkért és minden lakójának jólétét és üdvösségét, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg.
2: Elhunyt szülőkért, akik a keresztfán szentvérét ontotta, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass
0: meg. Urunk Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmad értesedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Árítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, oda át pedig elnyerjük az örök boldogságot. Aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Mennyei Atyánk, fogadd el ezeket az áldozati adományokat, amelyeket szent vértanúid emlékezetére felajánlunk neked. Add meg nekünk, szolgáidnak, hogy neved megvallásában hűségesnek bizonyuljunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged megmagasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus a mi Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül van.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ténes vértanúval és társaival, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Péter püspökünket, Gábor, Balázs és Kornél segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmassan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi, Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Kérünk, ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért nektek adom az országot, hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban, mondja az Úr.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te a Szent Kereszt titkát vértanúid szenvedésében csodálatosan közel hoztad hozzánk. Add kérünk, hogy szent áldozatodban megerősödve Krisztussal híven egybeforjunk, és egyházadban az emberek üdvösségéért munkálkodjunk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Szentmisét közvetítettünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálta.

0: Hírpercek.
1: Megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. Dél-Indiától egészen a Himalája lábáig tartott Edward Barreto püspök útja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Megnyitották október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl, tájékoztatott az Ökumenikus Ifjúsági Iroda. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. A rendezvény története egészen a 2004-ben Máriacellben megrendezett közép-európai katolikus találkozóig nyúlik vissza, amikor Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Csehország és Horvátország fiataljaihoz kapcsolódva szerveződött meg az ifjúsági akció Magyarországon is. A megnyitó programját a Fráter Kórus meghívtál, hogy Vízre lépjek című éneke zárta, amelyben a jelenlévők is bekapcsolódtak. 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökével együtt misézett, Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. Leo pápa 2025. november 29-én Edward Barreto atyát Darjeeling utódlási joggal felruházott püspökévé nevezte ki. 4 évtizeden átívelő, az indiai szubkontinens egész területét felölelő papi útjának elismeréséül. Egy rendkívül szegény 8 gyermekes családból származom, a Mangalori egyházmegyéből. Még egyetemista koromban rákos lett az édesapám, így otthon kellett segítenem, miközben édesanyám dolgozott, mesélt a püspök október elején a Fidesznek. Óriási nehézségek árán fejeztem be az iskolát. Tiszta kegyelem és elhivatottság volt az utam, semmit nem kaptam ingyen vagy kiváltságból, mondta. 1982-ben, 17 évesen, 2500 kilométerre Darjeelingban belépett a 23. János kis szemináriumba. Később a kalkuttai Morningstar regionális szemináriumában tanult. Miután filozófia mester diplomát szerzett, 1993-ban szentelték pappá Darjeelingben. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

Olvasmány Szent Péter apostol második leveléből. Birtokában vagyunk megbízható prófétai jövendőléseknek. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben. Először is azt értsétek meg, hogy az írásnak egyetlen egy jövendőlése sem származik önkényes értelmezésből. Hisz sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek, Isten megbízottaiként a szent embereknek.

0: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztál.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Tücsök, kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma is a kis mesekönyvemből olvasok nektek valami olyanról, amit ti is átélhettek minden este és reggel. Figyeljetek csak, hogy járt Gergő, aki nem szeretett mosakodni. Elmesélem. Kismesének ma nem sok kedve volt mosakodni. Nem tudom, ez más gyerekekkel is előfordul. Anyukája nem szitte ezért, hanem csak ennyit mondott. Aztán nehogy megtelepedjen rajtad a Kosz király. Kosz király? Az meg kicsoda? Mereztette nagyra szemét Kismese. Az csak a kádban lehet elmesélni, mert azt mutatni is kell, mondta mesemama. Már ott is vagyok, ugrott a vízbe Kismese. Mese, Kismese fürdetése közben, címe Kosz király. Ismertem egy olyan szúrtos, maszatos gyereket, aki alig látszott ki a piszokból. Gergőnek hívták. Tudod, Kismese, Gergő nem szeretett mosakodni. Ha fürdetni akarták, mindig kiugrott a fürdőkádból, és elbújt az ágy alá. Így történt, hogy megtelepedett rajta a Kosz család. De nem ám akármilyen Kosz család, hanem maga a Kosz király. Sok száz Kosz gyerekével és egész udvartartásával együtt. A Kosz király legjobban Gergő hajában szeretett trónolni. Innen osztogatta parancsait. A Kosz gyerekek ellepték a kisfiú kezét, lábát, nyakát. Behasaltak a körmei alá, s a hajszálain himbáloztak. Igen, jól érezték magukat, és egyre jobban elszaporodtak. Még a fogain is elterpeszkedtek. Ahogy szaladgáltak Gergő bőrén, szurkálták, csípték, csiklandozták. Gergő hiába vakarózott, nem tudott megszabadulni tőlük. Nőttek, nőttek a Kosz gyerekek, be kellett őket iratni az iskolába. A Kosz iskolát Gergő fülében rendezték be. Kosz tanító bácsi arra tanította őket, hogy hogyan lehet leggyorsabban bepiszkolni a tiszta inget, besározni a fehér zoknit, összetintázni a kabátot. De megtanulták azt is, mitől kell félniük. A víz, szappan, fogkefe a halálukat jelenteni. Ettől persze Gergőnél nem kellett tartaniuk. Teltek múltak a napok, egyszer Gergőjék kirándulni mentek a Börzsönybe. Útjuk egy patak fölött vezetett át, szép kis fahídon. Ahogy Gergő felért a hídra, áthajolt a korláton, hogy megnézze magát a vízben. Amint meglátta az arcát, szúrtosan, piszkosan, maszatosan, úgy megijedt, hogy ilyetében beleesett a patakba, a víz majdnem ellepte. Ebben a pillanatban a Kosz király udvarában meghúzták a vészharangot. Segítség! Baj van! Jön az árvíz! Mindenki meneküljön, amerre lát! A Kosz gyerekek felugráltak a padokból, ugráltak ki az ablakokon, másztak felfelé, Gergő feje bubjára, hát ha ott nem éri őket el a víz. Ekkor jött egy nagy hullám, és elborította Gergő fejét, s így a Kosz királyt egész népével együtt elsodorta az árvíz. Gergő pedig kimászott a partra, olyan tisztán, fehéren, hogy anyukája alig ismert rá. Olyan furcsa jó érzés volt ez a tisztaság, hogy kedvet kapott hozzá. Attól kezdve minden nap maga mosakodott szappannal, kefével, még a fogát is megmosta. Olyan tiszta lett, hogy még a sötétben is világított, és soha többet nem mert rámászni egyetlen kosz család sem. Kedves gyerekek, ajánlom, kérjétek meg anyukátokat, apukátokat, hogy az esti fürdetés közben meséljék el nektek ezt a történetet, és játsszátok is el. Nehogy a ti hajatokba is megtelepedjen a kosz király. Jó szórakozást kívánok nektek! Most pedig hallgassunk meg egy szép éneket, amelyik egy kis, tiszta hegyi patakról szól. Vajon mit visz a hátán? Forrás, hova fut a vized? Hallgassuk meg!

0: szép volt.
1: Elbúcsúzom tőletek. Szép, tiszta, vetett ágyat, és szép, tiszta gondolatokat kívánok nektek.
2: Kedves hallgatóim, eddig tartott a gyerekek meséje. Műsoridőmből maradt még annyi, hogy a felnőttekkel is együtt lehetünk pár percet. Boldog tanáréveimből integet felém egy kedves tanítványom, Tibi. Hogy is volt? Vérszerződés. Mindennek Tibi az oka, aki ötödikes, és nem tud olvasni. Nem diszlexiás. Csak egyszerűen sosem gyakorolta, és így nem is tanult meg rendesen. Többszöri nekifutásra hoz össze egy-egy szót, de sosem biztos, hogy a végleges variációt. Ismerettségünk szavak nélkül kezdődött. Legalábbis részemről. Egyik ebéd utáni szünetben feltűnt, hogy az iskola udvar padján ül egy fiú és sír. Már az furcsa, ha egy fiú ül és nem rohangál. Közelebb megyek. Hosszú, pálcika formájú gyerek. Finom, szép arcú. Mellé ülök. Kérdem, mi a baj? Nem válaszol, csak sír, mint őszi réten a tücsök. Nem olyan sírással, mint akinek elvették a labdáját, vagy egyest kapott. Nem szívszaggatva, annál sokkal rosszabb. Úgy sír, ahogy az öregek, akiket senki sem lát. Magának. Reménytelenül. Kérdezgetem, találgatom. Nem szól, de nem is húzódik el. Értem. Nem elmondható. Talán az életét siratja. A jövőt lent. Ülünk csöndesen, válunkon sziklával. Nem sejtettem, hogy miattam sír, hogy napközibe kell járnia hozzám. Hogy ő az a gyerek, akiről kiderült, hogy már egy hónapja nem is ebédel, csak hogy ellóghasson a napköziből, az itt és otthoniak tudta nélkül. De most lelepleződött. A csapda bezárult. Behozták. Szívből utálja az egész iskolát, a tanulást, hát még a napközit. Meg is értem. Legalább életösztön van benne. Az sem volt mindig. Családja sérülése, a válás majdnem az életébe került. Érzékeny, szeretetre vágyó gyerek. Csöngetnek. Sorakozó. Együtt indulunk. Egyszerre állunk meg. Nem bánjuk. Színe feketéről barnára vált. Azóta eltelt pár hónap. Tibi tűzpiros. Nem lehet nem szeretni, mármint egymást. De a tanulást hihetetlen mit művel. Koncentrálni egyáltalán nem képes, s a szív tiszta utálat megsokszorozza az eredménytelenséget. Amire néha órán odafigyel, az megy, de azon túl semmi. Ülni sem tud, hosszú keze lába állandóan a többiek hátába, fülébe, füzetébe, táskájába akad. Vihord, ugrál, könyve sincs itt, esze sincs itt. Ha rászólok, rögtön kiszalad, mint egy játékos pulikutya. Mosolyog, puszit dobál, bohóckodik. Nem lehet igazán haragudni rá. Szívét kitéve kunyerál percnyi szabadságot, lélegzetnyi életet. Nehéz eset. Legalább olvasni tudna. Gyakorolnia kéne sokat. De erre sem otthon, sem itt nem lehet rávenni. Egyik nap szikra pattant a fejemben. Tanulnak. Tibi, beszédem lesz veled. Azonnal becsapja a fordítva tartott könyvet, és hosszú léptekkel kirohan, hiszen szólították, mindenki hallhatta. Nem most, tanulj nyugodtan, majd napközi után. Mit tetszik majd mondani? Guvat ki a szeme. Az titok, csak négy szem közt lehet. Majd szétdurran a büszkeségtől, becsapódik a helyem elé, forog, dobol izgalmában. A többiek csak lesnek. De én hallgatok, mint a hegyek. Fél öt, Tibi egy perc alatt kisegíti az egész osztályt az ajtón, és visszarohan. Tudod, van egy problémám, kezdem. Gondoltam, megkérdezlek, nincs-e kedved segíteni nekem. De van, vágja rá holnapi lógás reményében. Mi az? Tudod, nekem nagyon fontos lenne, hogy minden nap tornázzam, de mire este hazaérek, én olyan fáradt vagyok, sok a dolgom is, így ez mindig elmarad, pedig az egészségem múlik rajta. Biztos hallottál a nagy jógikról, akik a hosszú bőtölést úgy bírják végigcsinálni, hogy összebeszélnek egy barátjukkal, éljen az a föld másik felén is, és egyszerre kezdik el. S az a gondolat, hogy a másik is most bőjtöl, erőt ad nekik. Sokkal többre képesek így, mint magukban. Arra gondoltam, kipróbálhatnánk mi is ezt, ha akarod. Megbeszélnénk, hogy te olvasol otthon minden nap negyed órát, hangosan, én meg tornázom fél órát. Egymás kedvéért. Persze, ez csak úgy az igazi, ha vérszerződést kötünk rá. Lenne kedved? Lenne, de hogy kötjük a vérszerződést? Kérdi kimerett szemmel. Azt majd holnap meglátod. Vállalod? Igen, izzik fel az első megdöbbenés után. Csak eltelt a nap, s újra kettesben. A szerződést megírtuk két példányban, ki mit vállal. Aláírtuk, s piros vérbe mártott ujjunk pecsétjével hitelesítettük. Igaz, a vér bugacvére, paprikás ízesítőszer, de ez mit sem ront a mágián. Utána vért ittunk két üvegkupakból, igazi megyvért. Mindez titok, sőt, igen nagy titok. Tibi kizárólag annak mondhatja el, akinek ő akarja, de senki másnak. Tibi azóta olvas, és én tornázom. Ha Tibi kitart, hallanak még rólam az olimpián. Kedves hallgatóim, elbúcsúzom kicsiktől és nagyoktól. Ha szeretnének velem találkozni a Mária Rádió hullámhosszán, megtehetik. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a mi szerető, megmentő, örökbefogadó Istenünk!

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. Saint John Henry Newman emléknapját ülte pénteken egyházunk. Böcskei László a vatikáni magyar kápolnában köszöntötte a szűzanyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára, magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagy királyunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat gondolatiságára,

0: Polita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Közösen semmi sem lehetetlen. Nemzetünkért Urunkhoz fordulunk, s határoznunk kell magunkról. De határozni csak jó ember ismeret, helyes valóság ismeret, s a közös ügy kialakulása mellett lehet. Az emberek általában jó akaratúak, de nem kívánhatunk tőlük olyat, amire képtelenek. Ha együtt tudnánk meghatározni a célt és az oda vezető utat, s összefogva együtt cselekednénk, ez senkinek nem lenne ellenére. S sokaknak semmi sem lehetetlen. Ezt tanítja nekünk Széchenyi István is. Hallgassuk gondolatait. Az emberekről úgy kell ítélni, mint vannak, s nem úgy, mint lenniek kellene, mert másképp mindig teóriai régiókban ragad fel a képzeletünk, s valódi emberismeretünk soha nem lesz. Nem kell azért az emberektől olyast kívánni, ami szer felett nagy áldozatba kerülne, vagy éppen homlokkal állna gyengeségik, ízlésik, szenvedelmik ellen. A szűzföldben, a fiatal emberben, a serdülő nemzetben minden megfogamzik. Azokban, amelyek erejeket elvesztették, és már az élet határa végén vannak, minden hervad. Szívemben sohasem tudtam egy embertársamat, ha még oly gazságra vetemedett légyen is kárhoztatni és elítélni, mert valójában még sohasem láttam egyetlen egy szánt szándékból és akarattal rossz embert. Az emberfaj azonban örökös tévedésben és határtalan szenvedélyben él. S vajon egy angyal e kettős átok alatt nem sodródhatna bele, nem hibáznék, vétkeznék? A társadalmi és evilági törvényeknek pedig szigorúaknak, hajthatatlanul, változatlanoknak és megfontoltalan alkalmazottaknak kell lenniük. Egy-két halandó, bármely derék velejű, pénzes s hosszú című lenne is, mindig csak felette pöttön tehetségben mutatkozik. Az egy soron álló, kezet fogó, együtt munkáló, nagyszámú ellenben olyan óriási hatalomnak, mely elvégre sikeres ellenszegüléstől nem tarthat. Sok nehéz, sok éppen ki nem vihető egynek. Többeknek, csak egymást értsék, szinte semmi se lehetetlen. Amely nehéz követ egy ember talán csak meg sem mozdíthat, sokan, ha azt jó helyt fogják, az égbe hajthatják. Fogjunk tehát sokan egy dologhoz, tegyen érte ki, amennyit tehet.

Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. A mai napon a Bátorövé Szentpulti Nemzeti Szentélyben fohászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk föl mindannyian a hit szerzőjére és bevégzőjére Jézusra. Ő mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse a szívünket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk védkezőket, Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük el magunkban és körültünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segíts őket, hogy bőkezzel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szereteted áldásait, papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a föláldozott bárányt. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy el lehet tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építő lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülanyja Mária, Szent István királyunk, a Te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk. Urunk Isten, ragyogtass fel feltünk harcot végét, hagyd nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a Te esvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek. Nyugodalmas jó éjszakát és egykor a boldog végórát adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Kedves testvérek, Mátha Verebély Szentkútról imádkoztunk most a kiáltás imádságában. Holnapi napon magyarok nagyasszonya búcsúját tartjuk itt a kegyhelyen, nemzeti kegyhelyünkön. Palánki Ferenc püspökatya lesz az ünnepi szónok 11 órakor. Szeretettel várjuk minden kedves szalándokot.

0: Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Centenáriumi év kezdődött a zalaegerszegi Jézus Szíve templomban a ferencesek letelepedésének 100. évfordulója emlékére, mely 2027. szeptember 25-én a templom felszentelésének 100. évfordulójával fog zárulni. Szeptember 19-én tehát ünnepi mise keretében kezdődött a centenáriumi év sorozata. Már az első fél évben több szimpózium, tudományos tanácskozás követi. Ilyen lesz például a jogtörténeti, építésztörténeti, liturgiatörténeti, képzőművészeti szimpózium, de a ferences világi rend bemutatására is sor kerül az előadás sorozatokban. A következőkben a szeptember 19-én a zalaegerszegi Jézus Szíve templom centenáriumi évének kezdetén megtartott ünnepi szentmisén elhangzottakból hallhatnak részleteket. A szentmise főcelebránsa Berhidai Piusz, a magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány tartományfőnöke volt. Szeretettel ajánlom figyelmükbe.

0: Szeretettel köszöntöm templomunkban Beridai Pius tartományfőnök atyát, a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány tartományfőnökét, hogy együtt ünnepeljünk vele, azért, mert 100 éve letelepedtek a ferencesek itt Zalaegerszegen 1926-ban. És ezzel egy ünnepi sorozatot nyitunk meg, amelyben egy még nagyobb, talán még nagyobb ünnepet fogunk együtt ünnepelni, a templomunk felszentelését, melynek 100. évfordulója lesz jövőre, mert 1927-ben szentelték fel ezt a templomot. Azóta ez az imádságháza, a közösségeknek a háza, ahol hálát adunk Istennek az ő irgalmas szeretetéért, és kiengesztelődünk vele, hogyha megbántottuk. Hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik ezt az ünnepi sorozatot támogatták munkájukkal és anyagiakkal is. Kiemelten szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a mai napon részt vesznek a szentmisén szolgálatukkal, illetve adományaikkal támogatták az énekfüzeteknek is, és a mindenfajta program füzeteknek az előállítását. Mindenekelőtt szeretném Balait Zoltán polgármester úrnak megköszönni támogatását, minden adományozónak, akik kisebb-nagyobb összegekkel támogatták ezt a rendezvénysorozatot, az énekkarok tagjainak, akik különféle kórusokból válogatott csapatot alkotva most szolgálnak, illetve kiemelten a Liszt iskola gyermekeit és az ő kórusoknak a vezetőit szeretettel köszöntöm, hogy itt szolgálnak velünk. Milyen jó lenne, hogyha ez sokszor megtörténne, talán hagyomány is lehet ebből. És szeretném megköszönni a vendégművészeknek is a szolgálatát, akiket Asszik atya fogott össze, akinek szintén a nagy-nagy segítsége nélkül ezek a rendezvénysorozatok és az ünneplés nem lenne olyan méltó, mint amilyen lesz.
1: Kedves testvérek, jubileumi év kezdődik, és a jubileum alkalom arra, hogy hálát adjunk, úgy tekintsünk a jó Istenre, mint aki nagyot művel, nagyot akar művelni bennünk, rajtunk keresztül is. Akinek hálát adunk, és ugyanakkor föl akarjuk fedezni újra az ő jelenlétét. Hogy örömünk valódi legyen, igaz legyen, hogy az Istennel való egységünk újra megerősödhessen,

0: Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igé.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, így a jubileumi év megnyitásakor ezt az evangéliumot kapjuk indításnak, ezt a példázatot, amit jól ismerünk a maga furcsaságaival. Életem első munkavállalása nem szőlőben történt, mégis nagyon bevésődött, 14 éves voltam, és diák munkát kerestem, de sehogyan sem találtam. Végül a szüleim vagy kapcsolaton keresztül csak sikerült találni egy olyan vállalkozót, akinek volt egy fa telepe, ilyen fűrésztelepszerű valami, ahol különböző faládákat, raklapokat lehetett gyártani. Na és akkor oda lelkesen én is beállhattam. Ami viszont feltűnt, én a vállalkozó úri emberrel, aki fölvett a munkára, egyetlen egyszer találkoztam, és nem ő jött értem, hanem tulajdonképpen fogadott így ebéd közben, megálltam a küszöbön, ilyen kis, 14 éves voltam, nem voltam túl komoly kiadás. Nagyon emlékszem arra a pillanatra, amikor felfogadtak a munkára. Egyszerre megijedtem, ugyanakkor örültem is, hogy végre van munkám. Végre lesz fizetésem. Sokat tapasztaltam az alatt, az egy hónap alatt, nyáron. És azért idézem föl jó szívvel ezt az emléket ma nektek is, mert nyilván mindegyikünknek megvan a maga tapasztalata, munkával, munkahelyen, munkaadókkal, bármilyen tapasztalatunk is van, azt észrevehetjük, hogy az evangéliumnak a példázata valahogy kifordítja a világot a sarkából. Csak két dolgot szeretnék kiemelni, ami szerintem igen furcsa Jézus példázatában. Az egyik, talán csak apróság mégis, hogy azon túl, hogy ez a gazda, ez a szőlős gazda olyan, hogy mindenkit fölfogad, válogatás nélkül, eleve fura. De azon túl, hogy fölfogad mindenkit, amikor elérkezik a munkabérnek az odaadása, és történik a szerintünk logikus reklamálás, hogy lehet, hogy mindenki ugyanannyit kap, akkor így szól a munkáshoz, barátom. Ez nem magától értetődő. Amikor Jézus a mennyországba hív minket, és azt mondja, hogy a mennyország, az Isten országa, köztetek van, bennetek van, elkezdődött, elközelgett, akkor egyszerre kinyilatkoztatja azt, hogy Isten olyan Isten, aki mindig közel megy hozzád, és mindig közel akar menni hozzád, és így szólít: barátom, nem érgelődj, majd megérted. Amikor hálát adunk bármilyen jubileum alkalmával, úgy gondolom a hálaadásunk az valahol ott kezdődik, és ott kezdhet igaz lenni, amikor rácsodálkozunk a Jóistennek a jelenlétére, és a Jóistennek erre a hozzánk közel jövő mi voltára. A másik furcsaság ebben az evangéliumban, amit talán nem is lehet olyan maradéktalanul megmagyarázni, ez az Úrnak ez a szabadsága. Amikor miután mindenkinek egy dénárt adott, egyszerűen ezt a kérdést teszi föl: talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Isten szabad valaki. És az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. És amikor mi itt vasárnapról vasárnapra, vagy akár napról napra összejövünk az Isten házába, az imádság házába, arra van esélyünk, hogy az evangéliumot hallgatva, mindig talán csak egy parányit meghalva belőle, megértve belőle, de mégis ráhangolódjunk Istennek erre a létére, életére, stílusára, amit jellemez ez a szabadság. Mert mintha sokkal könnyebb lenne a dolog, hogyha fordítva lenne, hiszen mi is szabadok vagyunk, szabad akaratot kaptunk, nem úgy kellene, nem volna könnyebb, ha a dolog úgy volna, hogy hát mi szabadok vagyunk, és Isten hangolódjon rá a mi szabadságunkra. Mint ahogy ezek a munkások olyan jól tudják, hogy kinek mi jár, és hogy nekik mi jár, és hogy az Isten azt adja meg nekik. De fordítva áll a dolog, nekünk kell beletanulni Istennek az életébe, Istennek a stílusába, az ő szabadságába. És ehhez idő kell. Ez nem egy gyors talpaló kurzus. És ezért nagy kegyelem és nagy ajándék, hogyha egy közösségnek megadatik, hogy temploma legyen, hogy az a templom élő templom legyen, ahol élő közösségek imádkozhatnak, egymás szemébe nézhetnek az emberek, összevezhetnek, kibékülhetnek, dolgozhatnak együtt, imádkozhatnak együtt. Nagyon nagy ajándék, mert közben ezen az úton, ez idő alatt van esélyünk arra, hogy beletanulunk az evangéliumnak ebbe a tanításába, Istennek a stílusába. Valóban nagy ajándék, hogy 100 éve voltak olyan emberek itt, akik ráhangolódtak Istennek a stílusára, és volt bennük olyan bátorság, hogy jó döntéseket hoztak, Isten szerinti döntéseket hoztak, és megszülethetett itt ez a közösség. Meghívást kapott a mi közösségünk, letelepedhettünk. És azóta újra és újra hány embernek kellett az a döntése, amiben talán a saját szabadságát engedte egy kicsit hátra maradni. Hány embernek kellett az az alázata, amivel lemondott a saját akarata érvényesítéséről, és engedte, hogy a Jóisten akarata érvényesüljön. Hány embernek a munkája, imádsága, alázatos szolgálata, jelenléte, ami lehetségessé tette, és teszi ma is ezt a 100 évet, és ezt a templomot, hogy élő templom legyen. Vajon hogyan tudunk bevonódni Istennek ebbe az életébe? Olyan jó kifejezi egyébként a példázat, ami nagyon érdekes, hogy az Ószövetségben is számtalanszor előjön, hogy Izrael a szőlő és az Isten a szőlőműves, aki gondoskodik az ő szőlőjéről, gondját viseli, neveli, növeli, védi, óvja, hogy gyümölcsöt teremjen. Az Új Szövetségben észrevesszük, hogy ez a kép ez gazdagodik azzal, hogy sokkal hangsúlyosabban nem csak a szőlő és a szőlőműves jelenik meg, hanem munkások is, akikre szükség van, akiket a szőlős gazda bevon a saját munkájába. Úgy gondolom, hogy mivel ez a közösség befogadta a mi közösségünket, és ez a plébánia, ferences plébánia lett, talán kiszabad emelni két dolgot, hogy hogyan tudunk bevonódni Szent Ferenc módján, Istennek az életébe, stílusába. Az egyik a közvetlen emberi kapcsolat és a testvéri kapcsolatok, a testvéri közösségnek a teremtése. Valahogy manapság, mintha minden összeesküdne ez ellen a világban. A nagyvilágban is, de talán kisebb világainkban is. Mint hogyha elfeledkeznénk arról, hogy az Úr lelke az, aki betölti a föld kerekséget, és aki mindeneket összetart. Hogy Istennek az az akarata, és olyannak teremtett meg minket, hogy képesek legyünk egymással kapcsolatban lenni, és hogyha ez nincs, akkor attól szenvedünk. Az valóban így elvesz az életünkből. És ezért újra és újra meg kell hallanunk Jézusnak a szavát az evangéliumban, aki kihangsúlyozza, hogy hát Isten itt van, és elénk éli ő az Istennek a szeretetét, és aztán ezt hagyja számunkra parancsként. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És ezért küldi a Szent Lelket, aki mindeneket összetart. Közösségeket, nemzeteket, egyházat. Mert ezzel szembe megy a szétdobálónak a működése, aki atomjaira akarja szabdalni ezt a világot, ezt a társadalmat. Nem akarja, hogy közösségek legyenek, nem akarja, hogy családok legyenek. Nem akarja, hogy béke legyen népek között. 100 év alatt, akik ide jöttek koptatni ezeknek a padoknak a térdeplőit, akik itt szentmisét mutattak be, azok mind beleálltak így arccal afelé, az Isten felé, aki képes életet adni, de ilyen módon, ha mi is bevonódunk az ő stílusába, utánozzuk az ő szeretetét. Szent Ferenctől azt tanuljuk, hogy egymás számára ajándék vagyunk, minden látszat ellenére. És azt is tanuljuk tőle, hogy mi ferencesek, hogy kisebb testvérnek kell lennünk. Az alázatnak és az egyszerűségnek az útját mindig újra felfedezni, megtalálni a legkülönbözőbb helyzetekben. Ez komoly iskola. Sokszor nem hangos, nem tudunk minden problémát megoldani, nem vagyunk mindentudók, de mégis újra és újra meghalljuk a Jóistennek azt az ígéretét és szavát, hogy az ő jelenlétének a hordozói lehetünk. Hogyan lehet az alázatnak és az egyszerűségnek az útját gyakorolni? Számomra szép felfedezés volt nem régen, egy múlt századi gondolkodónak, Simone Weilnek a gondolata. Ez egy zsidó filozófus nő volt, aki az élete utolsó óráján annyira megtért, hogy bár pap nem volt jelen a beteg ágyánál, de a barátnője megkeresztelte. Mert meghallotta az Úr Jézus evangéliumát, és meghallotta belőle azt, és ez az a különleges gondolat, hogy nekünk egymással szemben elsősorban nem jogaink vannak, hanem kötelezettségeink. Az evangéliumból, Jézusnak a szeretetéből, ahogy ő elénk éli Istennek a szeretetét, valóságát, azt tanulhatjuk, hogy kötelezettségünk van egymás iránt, és ezért egészen különleges figyelemmel tartozunk egymásnak. Azt mondja Simone Weil, hogy amikor két ember találkozik, és az egyik feltárja a helyzetét, a problémáját, akkor a másiknak először nem azt kell kérdeznie, vagy nem azt kell megmondania, hogy hogyan oldja meg a problémát, hanem először meg kell hallgatnia figyelemmel. És ha kérdez, talán az legyen az első kérdése, min mész keresztül? Megoldandó problémák mindig lesznek. De az a lehetőség, hogy jelen legyünk a Jóisten szeretetével egymás számára, az mindig itt és most van. Ezért az a figyelem, amivel odafordulunk egymás felé, semmivel sem pótolható. Valódi hálaadásra és örömre kapunk meghívást ebben a következő jubileumi évben. És a jubileumi év hagyományosan van a Biblia szerint mindig olyan, amikor a választott nép így megáll, kicsit így kiszáll a megszokottból, és mindenféle extra programmal és projekttel arra irányítja a figyelmét, hogy többre vagyunk hivatva, mint problémák és munkák elvégzésére, megoldására, hiszen Isten jelen van közöttünk. Isten jelen van az ő népe között. Legyen az összes jubileumi program, az összes találkozás, az imádságok mind-mind olyan alkalmak, amikor észrevesszük Jóisten jelenlétét közöttünk, egymásban, és ezzel a bizalommal, szeretettel fordulunk egymás felé is, hogy így folytatódhasson mindaz a jó, ami 100 éve elkezdődött. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az előzőekben, a Zalaegerszegen, szeptember 19-én a Jézus Szíve templom centenáriumi évének ünnepi megnyitóján bemutatott szentmiséből hallhatták Berhidai Piusz ferences rendtartomány tartományfőnökének tanítását, valamint a szentmiséből vett részleteket. A felvételt Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. A centenáriumi év további szimpóziumain elhangzottakról is tervezzük majd az ismertetőket. Hallgassák továbbiakban is figyelmesen a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentségimádás. Ercsényi Lajos elmélkedését hallják.
1: Szentségimádás. Egy szolgálat margójára.
2: Minden alkalom örömforrás. Minden alkalom készület, és a készület maga az örömforrása. Hogy ismét kettesben lehet az Úrral, még ha sokan is ott vannak vele együtt a templomban. Az első időkben úgy volt vele, hogy idegesen nézte az óráját, nehogy túl gyorsan fejezze be az imádkozást. Vagy ellenkezőleg túl sokáig tartson az elmélkedés, vagy éppen a csönd.
1: Csönd. Igen, igen, a csönd nagyon fontos, gondolta. Csöndben lenni az Úrral. De hogyan lehet csöndben lenni, amikor nem tudod, a mögötted imádkozók mit is gondolnak erről?
2: Aztán rájött, hogy ez nem őróla, nem is a többi hívőről szól, hanem éppen, hogy Jézus Krisztusról. Ő az, aki megszólít, ő az, aki odavonz, ő az, aki megmutatja magát, ő az, aki ott marasztal, vagy éppen kedvesen elbúcsúzik. És aztán, hogy a többiek miként élik meg? Együtt imádja a közösséggel az Urat, akár hangosan, akár csendben történik mindez. Eleinte a felkészülés napokat vett igénybe. Persze ő is tanult a híres neves Szentségimádás című könyvből, míg nem rájött, hogy ha abból imádkozik, az Istennek esélyt sem ad a válaszadásra.
1: Telebeszéljük a fejét a saját nyavajáinkkal, amit amúgy is pontosan ismer, és csak várja a lélegzetnyi időt, hogy közbevághasson, de nem hagyjuk. Aztán befejezzük a tirádáinkat, kiszáradt torokkal, kváradtan, és mint aki jót beszélgetett a teremtővel, hazamegyünk. Ő meg ott marad a tabernákulumban, és azon emészti magát, hogy miért nem voltunk kíváncsiak rá, már ha emberi módon gondolkozna az Isten.
2: Aztán, amikor idáig jutott a gondolkodásban, elhatározta, hogy másként imádkozik. Azóta kérdezés várakozik, felajánl és visszajelzést remél, azóta vágyakozik és figyel. Kapott is visszajelzést, sokat is. Egyszer a monstrancia változott, másszor úgy érzékelte, mintha maga a Szent Háromság csillant volna meg a szentostya felületén. Mélyen meghatódott ezeken, mert úgy érezte, hogy kettesben van az Úrral.

0: Szinte az már vonzotta is magával, és kinyílt a feje fölött a templomtető, felszállt a teste és az úr testével együtt a magasba, egyre feljebb is csak nyújtózott, emelte és engedte az urat, hogy húzza, vigye, ragadja magával föl, föl az Isten lába elé.
1: Egy akolitus nem adhat szentségi áldást ilyet megfeltörő vágyától.
0: Nem ad áldást, nem adhat áldást, zökkent vissza a templomi valóságba, s aztán elfordult a tabernákulum felé, lassan odalépett, közben egyre jobban betört a tudatába a hívek éneke.
1: Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, méltó ezt a nagy szentséget tétre húlva áldani.
0: Méltó ezt a nagy szentséget térdre hullva áldani. És elmosolyodott, hiszen ő térdelt volna, csak az úr húzta, vonzotta magával, és talán éppen ez az az új rítus, ez az az új szövetség, amely megköttetett Krisztus halála árán. Elhelyezte a tartót a tabernákulumban, majd térdet hajtott, pár másodpercig még nézte a monstrancia lakóját, és csendben

0: Írta és a felvételt készítette Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akudítus. Közreműködött Csepregi Napsugár színművész. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szentségimádás! Ercsényi Lajos elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Szent John Henry Newman emléknapját ünnepelte pénteken egyházunk. Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. Szervezette nőtté ki magát Írországban a Koletniki nővér által elvetett kis mag. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben.

0: 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat gondolatiságára. 16. Benedek angliai útja alkalmával 2010-ben boldoggá, 2019-ben pedig Ferenc pápa szentté avatta. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagy királyunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Több mint 5 évtizede, 1972-ben hozta létre Írországban Colette Hickey nővér a Corky Edelhaust, az általa csak kismagként emlegetett menedékhelyet, amely nehéz sorsú nőknek és gyermekeknek nyújtott oltalmat. A jópásztor szerzetes nővért idén, nyáron, 108 éves korában szólította magához az Úr. Emlékezik meg Írország néhai legidősebb lakosáról az alateia.org. Colette nővér tiszteletre méltóan hosszú élete alatt rendkívüli változásokon ment keresztül a világ. Az apáca átélte a két világháborút, a spanyol nátha járványt, tanúja volt a televízió és az internet megjelenésének, túlélte a Covidot is, és megtapasztalhatta Írország hihetetlen átalakulását. Azonban akik ismerték, elsősorban nem kivételes életkora, hanem a rászoruló családoknak nyújtott menedék, és a megmentett életek miatt tisztelték és szerették. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió. Pál Ferenc atya homiliája következik.
1: Elnézést, néha élek ezzel a fordulattal, hogyha ez egy gyerekmise lenne, és én a gyerekeket megkérdezném, mondjátok meg nekem, Jézus ezt a történetet kinek mondta el? Hát, gyerek legyen a talpán, aki erre rávágná a helyes választ. Nem tudom, nektek megvan-e, a történet megvan, de kinek mondta el? A főpapoknak és a nép véneinek. Ez volt az első mondat. Látom, van, aki bólint, örülök neki. Hát főpapok, nép vénei. Most hadd kérdezzelek meg benneteket, nekünk ehhez mi közünk? Hát így kezdődött a főpapok és a nép vénei. Ismerjük az összefüggést, értjük, hogy miért pont a főpapoknak és a nép véneinek mondja. Tehát ezen az eseményen már túl vagyunk, megértettük, fölfogtuk, nem fogadták el, kivégezték, megölték, föltámadt, köszönjük szépen. Mi közünk 2000 évvel ezelőtt élt főpapokhoz és nép véneihez? Engedjetek meg, hogy csak egy pici sort itt elmondjak, csak négy pici gondolat, hogy mondjuk elhangzik egy evangéliumi történet, vagy egy szakasz, akkor azért szoktunk ilyet mondani, hogy hát jó, de az evangélium hozzánk szól. Ez igaz. Akkor menjünk egy kicsit beljebb. Ez a mai evangéliumi szakasz is hozzám szól. De nem hozzánk szól, hozzám szól. Hogy menjek még beljebb? Ez a mai evangéliumi példabeszéd nekem szól. Na, azért itt ez már karcos. De akkor szerintem van még legalább egyel beljebb. Jézus ezt a történetet rólam mondta el. Hát nagyon kényelmes volna hátradőlni, hát amennyire kényelmesen ott a padba hátra lehet dőlni, hát azt nem lehet. De hogy legalább jelképesen és azt mondani, mosom kezeim a főpapok és a népvénei. De hát minden egyes evangéliumot talán valami hasonló megközelítéssel volna érdemes befogadni, nem az, hogy hozzánk szól az evangélium, rólam szól. És a kérdés, hogyan szól rólam? Milyen értelemben szól rólam az, amit Jézus 2000 évvel ezelőtt élt főpapokról mond, és a nép véneiről mond? Mert így tud föltárulni számomra az evangélium. És hogyha ezzel, mondjuk ezzel a személyes mélységgel hallgatjuk meg Jézusnak ezt a történetét, amire azt mondhatnánk persze elsőre, hogy ugand már mi közöm nekem ehhez, akkor egyszer csak például fölismerhetünk egy szálat, ami biztos, hogy szól rólam. Ez pedig, amikor a következőt mondja az a csoport egymásnak. A megbízott munkások, akik aztán megölnek egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt és a többit, azt mondják, itt az örökös, nosza, öljük meg, miénk lesz az öröksége. Lenne egy kérdésem, szerintetek ez így van? Hát attól, hogy megölik a gazdának a fiát, hogy lesz övék a szőlő? Ezt úgy hívjuk, hogy ez egy téveszme. Ez egy hiedelem. Mondjuk egy picit elegánsabban, mert nem szívesen azonosulunk azzal, hogy vannak téveszméink. Vannak, csak nem esik jól. Legyen hiedelem, abból még akármi kisülhet. Tehát akkor hiedelem. Ez itt egy hiedelem, amit egy csoport, most így mondhatnám, hogy átvesz egymástól és megerősít egymásban, és utána következik belőle valami, amit egyrészt embertelen, másrészt bűn, teljesen abszurd, és egy hiedelemből fakad, ez tételesen egy téveszméből. Egy picit hadd időzzek itt, mindannyiunkat jellemeznek hiedelmek és téveszmék. Csak egyet hadd mondjak el, tudom, hogy ezt pár évvel ezelőtt elmondtam, csak azért, hogy milyen mélységig rólam szól az evangélium. Fiatal pap voltam lelkesen, lelki gyakorlat, jöhet akárki. És jött akárki, és akárkik, és akkor én lelkes voltam, és fiatal, és hát ez azonnal hiába ült ott egy 72 éves hölgy, imagináció. Mert anélkül nincs lelki gyakorlat. És utána akkor most lesz egy imagináció, mégpedig csukjátok be a szemeteket, és találkozunk ebben a belső világban Jézussal. Mindenkit csukd be a szem, és szépen lelassulunk, és figyelj a légzésed, és te Jézussal fogsz találkozni. És gondoltam, na ez egy igazi lelki gyakorlat. Hát most ennél többet mit? És ahogy szépen lelassultunk, és figyeltünk a légzésünkre, és már ott voltunk Galileában, és Jézus jött velünk szembe, az a 72 éves néni olyan rosszul lett, hogy a határán voltam, hogy mentőt kell hívni. De hogy rosszul lett attól, hogy Jézussal találkozik idebent? Elmondanám nektek, hogy kiderül. Mert hogy föl kellett függeszteni a lelki gyakorlatot, és akkor vele kellett foglalkozni, mert annyira rossz lett, fizikailag lett rosszul. Nem kapott levegőt, ájulás határán volt. És akkor aznap a következő derült ki, hogy ez a 72 éves hölgy, aki minden vasárnap ott van, és hétközben is ott, és az egész életét leélte, most katolikus keresztényként, volt egy hiedelme. Amit ő sosem fogalmazott meg magának, vagy legalábbis kifelé biztos nem mondta, vagy lehet, hogy valamennyire megfogalmazta, de igazából mégsem volt tudatos. Ez pedig így szólt. Az ember, ha Jézussal találkozik, akkor halál. Hát hogy az akkor úgy van, ez egy árukapcsolás. Hogy akkor hal meg az ember, mikor Jézussal találkozik, illetve, hogyha az ember Jézussal találkozik, ott már nincs mese. De most voltam egy éve pap, engem, hát, de látjátok, hogy most is úgy nehezen veszem a szavakat meg a levegőt, hogy 72 év, tehát 72 éve megy, minden vasárnap ott van, és Jézus, és személyes Isten kapcsolat, és a többi, és van benne egy hiedelem, hogy nem találkozhatok Jézussal, mert akkor vége van. Tehát ott is vannak bennünk hiedelmek és téveszmék, ahol aztán a legkevésbé gondoljuk, hogy van. Tele vagyunk hiedelmekkel és téveszmékkel. És ezek a hiedelmek és téveszmék, ezek lehetnek vallásos jellegűek és tartalmiak, és És olyan magatartás formákra indítanak, vagy éppen nem indítanak valakik vagy valaki felé, ami hát biztos, hogy nem harmonizál Isten országával. Ez akart volna a bevezető lenni. Most csak még egy szösszenetet hagyd tegyek ide, hogy amikor Jézus megkérdezi a főpapokat és a nép véneit, tehát nem minket, akkor ők mit válaszolnak, hogy mi fog történni ezek után? Gonoszul elbánik a gonoszokkal. Ez megint egy téveszme. Semmilyen nem történik a történetben sem, és tudjuk, a történet Jézus sem csinál semmi ilyet, és a mennyei atya sem, és a Szentlélek sem. Tehát nincs gonoszul elbánik a gonoszokkal. Ez is egy hiedelem. És olyanokról szól a történet, akiknek egy mély vallásos hite és meggyőződése van, és amikor elkezdi Jézus ebben a történetben kapargatni, hogy ez hogy van, kiderül, hogy hiedelmek és téveszmék sorozata. Nyilván most egy példabeszéd keretein belül. Lenne egy kérdésem, ha ez egy gyerek, mi se lenne? A gyerekektől azt kérdezném, emlékeztek-e, hogy a gazda mivel küldte el a fiát, miután már három szolgát megöltek, meg utána még nem tudjuk hány szolgát megöltek. Mi volt a gazda gondolata, hogy miért küldöm el a saját fiam? Igen, de köszönöm, ez óriási, óriási. Szóval kezdünk együtt lélegezni. A válasz így szólt, mert a fiamat csak megbecsülik. Ez nem a gazda hiedelme? Egy gyilkosság, kettő, három, négy, öt, hat, nem tudjuk. De az élet már eleve nem igazolta vissza hatszor mondjuk, vagy nyolcszor, vagy ötször. Az a kérdés, hogy mi a különbség papok, előjárók, nép vénei, meg a történetben szereplő gazda, természetesen a történetben szereplő munkások hiedelmei között. Mert mondhatnám azt, hogy ez is egy hiedelem, nem igazolta vissza az élet. A válasz, ami mögötte van. A szőlőmunkások hiedelme mögött az van, hogy legyen a milyen. Hogy nem számítasz, hogy simán kinyírlak, csak birtokolhassam, hogy nem érdekel, mi van veled, hogy semmibe veszlek. Ez van a hiedelem mögött. És a gazdának a hiedelme mögött mi van? Ha nagyon egy szóba kellene megragadni, valójában ott van a Szentírásban, azt mondja, de hát a fiamat csak megbecsülik. A gazda magatartása mögött, hiedelme mögött, az van, hogy ő megbecsüli ezeket a szőlőmunkásokat, megbecsüli és nagyra becsüli a fiát, mert hát ő neki majd csak, ha ő jön. És a történetben nincs gonoszul elbánik a gonoszokkal. Hogy emögött az az elképesztő következetes, talán mondjuk ilyen tisztelet vagy megbecsülés áll, ami még akkor is irányul a munkások felé, ha azok ezt a borzalmas sort végigcsinálják. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem mindegy, hogy mi van a hiedelmeink mögött. Mert hogy lesznek hiedelmeink, biztos. Téveszméink? Biztos. El tudjuk kerülni? Biztos, hogy nem. A kérdés, hogy mi van a hiedelmeim mögött? Mert valamit vagy tudunk, vagy nem, vagy jól tudjuk, vagy nem, de a kérdés, hogy mi van mögötte? És akkor engedjétek meg, megint akkor lépek egyet, hogy gondolhatják ezek a munkások, hogy megölnek egymás után embereket, hogy jó, de hát a cél szentesíti az eszközt. Erről már sokat beszéltünk, ez is egy hiedelem. És mi van mögötte? Bármit megtehetek veled. De a mai történetben nem csak erről van szó, hogy van itt mondjuk egy ki nem mondott hiedelem, ez a cél szentesíti az eszközt, hanem egy másik is, ez pedig, hogy az eszköz észrevétlenül céllá válhat. És a cél pedig már csak eszköz. Mert itt, a történetben, ennek a gazdának mi a cél? A termés. És mi van mögötte? Azoknak a megbecsülése, akik a termésért fáradoznak. És ez van mögötte. És nem megrendítő ez, hogy egyes ember, párkapcsolat, család, intézmény, milyen észrevétlenül megvan még a cél nagyon világos, azt a gyümölcs, és mögötte egymás megbecsülése. És eltelik egy nap, egy hét, egy év, 10 év, és a cél eltűnik. És ami addig eszköz volt, az válik céllá. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, elnézést, hogy amikor fiatalon megházasodtok, és lelkesen, hogy akkor mi a cél? Hogy például az, hogy egymást szeressük, meg azt, hogy a gyerekek, és nekik odaadunk mindent, amit tudunk, az ő jólétük és jólétük, hát csodás, két csodás cél. Egymás java és jólléte, és a gyerekek. Mi az eszköz? Hát azért dolgozni kell, érte? Lóvé kell. Állás kell. És szép lassan mi történik? Az eszköz céllá válik. És hirtelen eltűnik a szemem előtt, hogy valójában az egészet, de a feleségem, a férjem, a gyerekek, és hirtelen megfordul minden, és ami eszköz volt, az lesz a cél, a lóvé. És hagyd ne folytassam, mert most a mai történetben, és észre se vesszük, hogy már valójában az eszköz lett a cél. És ami hogy elindultunk, hogy de ez a cél elvész, már csak eszköz lesz, amivel magunkat is tudjuk igazolni, hogy mi ezt ezért csináljuk. Eszközzé válik. Ez a példabeszéd nem megrendítő, hogy itt egymás után gyilkolnak le embereket? És hogyha ha le kell írnom, hogy miért, mert elvész az, hogy mi volt a cél. És hogy annak mi az eszköz, és megcserélődik, és az eszköz lesz cél, és a célből már csak valami futottak, még csak pont az, hogy még magam előtt tudjam igazolni, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hát nem így van az intézményeinkkel. Megvannak az intézményeink, amikben mi szívvel, lélekkel ott vagyunk. Mert az lehet, hogy épp a katolikus egyház, lehet, hogy egy iskola, lehet, hogy a szociális ellátórendszer, és mondhatjuk. Nem úgy van, hogy mondjuk ezeken a helyeken azért nem csodálkoznánk, ha ki lenne írva, hogy a legfontosabb az ember. Úgy nem lepődnénk meg egy iskolába, találkoznánk egy ilyen fölirattal, vagy mondjuk egy szociális intézménybe. Van élményünk arról, hogy a cél hogyan tud elenyészni. És az eszköz, hogy hozzunk létre egy intézményt, ami majd segít a célt elérni, hogyan fuvalkodik föl, és szép lassan már szinte önjáró módon már mindenki és minden az eszköz fönntartásáért dolgozik. És már a jutalmak is a szónak valódi és átvitt értelmében mit erősítenek meg, hogy az egykor volt eszközt éltessük. Szerintem ez megrendítő. És látjátok, észrevétlenül megtörténik, direkt hoztam most a párkapcsolatban is, minden további nélkül, egy intézményben, egy csoportban, a mai történetben egy csoport, minden további nélkül. Most csak egy szösszenet, hogy 4 órakor miséztem egy kedves idősebb házaspárnak 50 év. Szerintem 50 évet az arany. Hát 50 évet csak úgy lehet így végigcsinálni, hogy valahogy nem veszítik szem elől a célt. Hát különben hát hogyan volna lehetséges? És csak engedjétek meg, ez megint, hogy a cél és az eszköz, hogy mondtam nekik, hogy figyeljetek, 50 év, és a következő a fantáziám. Le fogunk menni pogácsát enni meg zserbót. Ti vagytok az ünnepeltek 50 év, elmondom, hogy szerintem mi fog történni. Az fog történni, hogy a ti gyerekeitek, a ti unokáitokkal le lesznek foglalva, ti meg majd itt ücsörögtök. És az a házaspár marad együtt 50 évig, meg ad át az életben a gyerekeinek mindent, amit tud, aki ezt elviseli. Ez az 50 év titka, hogy a saját 50 éves ünnepükön, mikor rohan az a sok gyerek, mert itt volt 4 gyerek, ott 5 gyerek, az nem az a normális, hogy a szülők próbálják ott a Hát az a normális. Apa meg anya úgyis el vannak. Ja, hogy ez az ő ünnepük akkor is. És hogyha ez az édesapa és édesanya, most mondjuk ma este majd hazamennek, és azt mondják, de milyen szépek voltak így együtt. Nem azért, mert ők, na, mert ez nekik pont egybevág a céllal, amit nem veszítettek szem elől. És hadd tegyek itt még egy lépést, hogy valószínű például, hogy valakik 50 évig így együtt vannak, az nem azért lehetséges, mert ők azt tűzték ki célul, hogy 50 év, vagy 60. Ők szerintem Isten országát tűzték ki célul. És ezt nem vesztették szem elől. Mert ahogy megy az élet, nem úgy egymást nem veszítjük szem elől, hanem 50 év alatt hányszor van az, hogy látni se akarlak. Elvesztettelek szem elől. Hát, ezt mondják blaszfémiának. Hát ez egy nagyon kifejezése annak, hogy most már a végéhez érek. Azt akartam hangsúlyozni, hogy téveszmék nélkül nem tudunk élni. Hiedelmek nélkül sem tudunk élni. És olyan számtalan téveszménk és hiedelmünk van, még a vallásos életünkben is, a párkapcsolat mindenben, hogy halálunk végéig nem jövünk rá, hogy az téveszme volt, az meg egy hiedelem. De ami kibent bennünket ebből a realitásból, vagy ennek a realitásnak a súlyából, hogy mi van a hiedelmeink és téveszméink mögött. Amikor azt mondja a Szentíró a történetben, a példabeszédben, a fiamat csak megbecsülik, az egy nagyon érdekes kifejezés, aminek kettős tartalma van, de nem lehetett egyetlen szóval lefordítani, de ha le akarnánk fordítani, akkor ott az szerepel, hogy a történetben azt mondja ez a szőlős gazda, hogy hát csak észhez térnek, vagy csak elszégyellik magukat, és megbecsülik a fiamat. Tehát nem csak arról van szó, hogy hát csak megbecsülik, tehát egyszer csak rájönnek, hogy ez egy téveszme volt, hogy meg kell ölni egy csomó embert, hogy miénk legyen az örökség. Hanem, hogy itt van benne egy fordulat, hogy észhez térnek, ilyen értelme a szó, jó értelmében nem szégyenkezniük kell, hanem hogy az ember, ahogy megrendülve elszégyelli magát, hogy hány embert öltünk meg egy téveszme miatt. Hogy bánunk egymással téveszmék miatt, hiedelmek miatt. Meg akartam nézni egy filmet, most jelent meg. Emlékszem, hogy mondtam, hogy vége, de föl van írva. Palesztin-izraeli konfliktus. Még, na, első jelenet. Teljesen mindegy, hogy most palesztin, vagy éppen zsidó, keresztény, vagy muszlim ember. Apa siratja a családtagját. Oda megy hozzá a saját csoportjából egy másik valaki. Azt mondja neki. Állj bosszút, hogy a családtagod békében nyugodhassék. Ez a hiedelem. De ez egy vallásos téveszme. Meg kell nektek mondanom, amilyen lelkesen gondoltam, megnézek egy filmet, kikapcsoltam. Most nézzek események láncolatát, sorozatát, emberi drámát, ami ilyen elképesztő téveszmékből forrásozik, és ezt én szabad időmből csináljam. tisztelettel, nincs egy kicsit elegetek a többiek téveszméiből? Hiedelmeiből? Nem sok egy kicsit? És akkor hagyd térjek vissza az evangélium szövegéhez, hogy nem azt tudjuk elkerülni, hogy ne legyenek téveszméink, hiedelmeink, hanem hogy föltárjuk, hogy közben mi van bennünk mögötte. És ha mögötte az van, hogy én a gonoszokkal gonoszul sosem bánok el, mert következetesen vagy a célnálam sosem szentesíti az eszközt, mert ő egy ember, akkor elkezdjük megteremni Isten országának a gyümölcseit. Mert ha ez egy gyerekmise lenne, akkor azt kérdezném, mondjátok gyerekek, ha jól csináljuk, mi lesz ennek a következménye? És a történetben ez így szól, hogy mi fogjuk megteremni Isten országának a gyümölcseit.
0: Pál Ferenc atya homíliáját hallották. Mária Rádió.
2: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Gaudium et Spes gondolatmenetét az ember miben létére, személy mi voltára vonatkozó kérdések tisztázásával kellett folytatnia a szöveg megfogalmazóinak, akik szerint hívők és nem hívők csak nem egybehangzó véleménye az, hogy a Földön mindennek az emberre kell irányulnia, mint hogy az ember áll a földi lét középpontjában és csúcsán. A keresztény antropológia szentírási alapja kiinduló pontja szemben a modern antropológiai elméletek bizonytalan sokféleségével az, hogy az ember imágó dei, Isten képmása, akit a teremtő eredendően jónak és szabadnak, egyénként megismételhetetlen autonóm személynek és közösséget teremtő, élni csak abban képes lénynek alkotott. Ám az ember Istentől kapott legnagyobb ajándékával, szabadságával visszaélve megteheti azt, hogy nem hajlandó Istent elismerni alkotójának, ezzel megtagadja létének a végső célra való irányulását, egyúttal szétrombolja saját belső rendjét, s a többi emberhez meg az egész teremtett világhoz fűződő rendezett kapcsolatát. Az ember így olyan világban találja magát, amelyben otthonra lel a bűn, a rossz, amellyel szemben értelmére támaszkodva sem nélkülözheti a hit szellemi ajándékát, önmaga erkölcsi, lelkiismereti értékelésének rajta túlmutató képességét és szabadságának egyszerre vonzó és veszedelmes nagyszerűségét. A modern ember önértelmezését vizsgálva, a Gaudium et Spes nem térhetett ki a modern ateizmus jelenségének elemzése elől. A téma különösen éles vitákat váltott ki már az előkészítő bizottság munkája során, de a plenáris ülések idején is. Különösen jelentősnek bizonyult, hogy a végül elfogadott szöveg, miközben kísérletet tett a modern istentagadás okainak, módjainak, formáinak felmérésére, nem az ateizmus kárhoztatásánál torpant meg, hanem bátran magára vállalta az egyház a keresztények felelősségének elismerését. Bizonyos, hogy nem hibátlanok azok, akik lelkiismereti utasítása ellenére szánt szándékkal arra törekszenek, hogy Istentől távol tartsák a szívüket. Gyakran azonban maguk a hívők is osztoznak a felelősségben. Az ateizmus ugyanis a maga egészében véve nem ős jelenség, hanem különböző okok származéka, ezek közé kell számítanunk azt a bírálatot is, amelyet a vallások hívei hívnak ki maguk ellen, sok helyütt elsősorban a keresztény vallás. A hívőknek emiatt nem kis részük lehet az ateizmus létrejöttében azáltal, hogy elhanyagolják a hitoktatást, hogy meghamisítva adják elő a tanítást, és hogy vallási, erkölcsi és társas életük fogyatékos, Isten és a vallás igazi arculatát inkább eltakarják, semmint hogy feltárnák azt. A szöveg szerint a rendszeres ideológiává formált ateizmus lényegében a felvilágosodás hagyományát, vagy a modern egzisztencialista nézeteket követve az emberi autonómia teljességét követelve utasítja el Istent, vagy olyan gazdasági és társadalmi szabadságot követel, döntően az ateizmus marxista változatában, amely a hittől és Istenről olyan téveszmékként vélekedik, amelyek lefegyverzően hatnak az evilági boldogulásért küzdő egyénre és társadalomra, az égi üdvösség ábrándjával helyettesítve a valóságos evilági boldogulást. Természetes, hogy a zsinati atyák mindkét felfogást elhibázottnak tekintették, ám okos és előítélektel mentes párbeszédet sürgettek-e nézetek képviselőivel is. Egy közvetlen közös cél az ember evilági jövőjének jobbítása érdekében. A dokumentum gondolatmenete az ember személy mi voltának elemzését az emberek eredendő közösségi természetének jellemzésével, egymásra utaltságuknak a teremtő szándékából való levezetésével vitte tovább. Ebből a kölcsönös függésből következik a közjónak, az emberek közötti egyenlőségnek, minden ember személyi méltóságának és az emberi kapcsolatokban megjelenő igazságosságnak az eszménye, amelyek alapvető építőkövei az egyház világról alkotott véleményének. Ebből a szempontból alapvető jelentőségű az igazságosság és a szeretet elvei nyugvó szilárd erkölcsiség érvényre juttatása, az emberek közötti szolidaritás és a közös emberi életben való cselekvő részvétel, ez utóbbi Krisztus rendelése szerint különös feladatot ró az egyház közösségére, amelynek lényegéhez kell tartoznia a világ életében való cselekvő részvételnek, a változó világ viszonyait tekintetbe vévő folyamatos megújulásnak. Az egyház tehát, ha eleget akar tenni e világi küldetésének, nem maradhat külső és változatlan szemlélője a történelem menetének, hanem neki magának is cselekvő, sőt meghatározó módon kell részt vennie a hitleténytemény sérelme nélkül a világ változásaiban. Ez pedig nem jelenthet egyebet, mint az emberi tevékenység értékének feltételek nélküli elismerését, a földi dolgok autonómiájának elismerését, ha ezen azt értjük, hogy a teremtett dolgoknak, maguknak, a közösségeknek is megvannak a saját törvényeik és értékeik, amelyeket az embernek lépésről lépésre felismernie, alkalmaznia és alakítania kell, akkor az autonómia megkövetelése teljesen jogos, nem csupán korunk embere igényli azt, hanem a teremtő akaratának is megfelel. Ezeknek a szemléleti és fogalmi előfeltételeknek a tisztázása után a zsinati atyák az egyháznak a modern világban betöltött szerepét vették szemügyre. Kiinduló pontjuk az volt, hogy az egyház jelen van már a földön, az evilági társadalom tagjaiból, emberekből áll, akiknek az a hivatásuk, hogy már az emberiség története folyamán Isten gyermekeinek családját alkossák, és az Úr eljöveteleig folyamatosan gyarapítsák azt. Mindebből az következik, hogy az egyház egyszerre spirituális és szociológiai valóság, a földi és a mennyei országnak egyszerre részese és építője, és tudjuk azt is, hogy ő maga sok és sokféle segítséget kaphat a világtól az evangélium útjának egyengetésében, az egyes egyénektől épp úgy, mint a társadalomtól, azok adottságai és tevékenységük természete szerint. Amint az egyház Krisztus üzenetet gyanánt a társadalmi jelen számára kínálhat és üzenhet, az szólhat külön-külön minden odafigyelő egyénhez, de magához az emberiség közösségéhez is. Az egyes emberhez szólva a keresztény üzenet mindenkit mindenkinek a szeretetébe ajánl, hiszen hitének lényege főparancsa maga a szeretet, közben pedig erőteljesen hirdeti az ember jogait, mivel tudja, hogy az emberek közötti szeretet nem lehet meg az igazság és az igazságosság érvényre juttatása nélkül. Ám ugyanez az üzenet nem pusztán az embert, mint egyént, mint szemét, hanem mint közösséget, társadalmat, a teljes emberiséget is megszólítja, amikor az emberi nem egységének egyetemes eszméjét és egy világméretű szolidaritás közösség megteremtését szorgalmazza. Az idők szavára hallgatva, az idők jeleit felismerve, nem pusztán tanáccsal, intéssel, figyelmeztetéssel teszi ezt, hanem a keresztény közösség tagjainak a társadalmi cselekvés minden formájába való bekapcsolódásával, a világ dolgaiban való felelős részvállalással. A zsinati atyák ezek után merészen azt a kérdést is feltették önmaguknak, hogy maga az egyház kaphat-e, remélhet-e valamit attól a modern világtól, amely folyamatosan fejlődik, változik, amelynek életét gondok, bajok, bűnök és viszályok terhelik. A dokumentum erre a kérdésre az egyház és a világ közötti párbeszéd és a tudatosan vállalt sorskörösség szellemében csak igenlő választ adhatott. Az egyház, mivel látható társadalmi szervezete van, és ez Krisztusban gyökerező egységének a jele, a társadalmi élet fejlődése révén maga is gazdagodhat és gazdagszik. Nem mintha Krisztus által adott adományaiból valami is hiányozna, hanem annak még jobb megismerése, kifejezése és korszerűbb megvalósítása által. Az egyház hálás lélekkel tapasztalja azt a sokféle segítséget, amelyet akár a maga közösségében, akár egyes fiainak személyében kaphat bármelyik rendű és rangú embertől. Akik előbbre viszik az emberi közösség ügyét, a családi, a kulturális, a közgazdasági, valamint a nemzetközi vagy a nemzeti politikai élet területén, azok Isten terve szerint nem csekély szolgálatot tesznek az egyházi közösségnek is, amely nem független a kívülről jövő hatásoktól. Sőt, az egyház megvallja, hogy még ellenségeinek és üldözőinek támadásából is sok hasznot meríthet és merített. A Gaudium et Spes első részének záró gondolata, tanításának summázata ezek után nem lehet más, mint annak kimondása, hogy az egyház miközben segít a világnak, maga is sokat kap tőle, ez a kölcsönösség pedig páratlan eszközzé válik a hívő közösség kezében arra, hogy feltárja és a jelenben hatékony erővé tegye Isten ember szeretetének misztériumát. Ezek után a dokumentum második részéről kell részletesebben szólnunk, amely néhány a modern világ és a benne élő egyház számára is alapvető jelentőségű kérdésben igyekezett megfogalmazni az egyház gyakorlati tanácsait, észrevételeit, tanítását. Már önmagában is állásfoglalás értékű, hogy a számtalan tárgyalásra érdemes téma és probléma sorából a zsinati atyák, melyeknek a részletes kifejtése mellett döntöttek, választásuk önmagában is az egyház értékítéletét volt hivatott kifejezni a modern kor fő kérdéseivel kapcsolatban, ez irányú döntésük pedig a következő fél évszázadra kijelölte azokat a fő területeket is, amelyeken az egyház szükségesnek, sőt nélkülözhetetlennek ítéli a maga tanításának előterjesztését, egyre részletesebb kidolgozását, mások véleményével való folyamatos szembesítését. A világot foglalkoztató és az egyház krisztusi üzenete szempontából fontosnak ítélt kérdések sorában az első helyre a dokumentum megalkotói a házasság és a család helyzetének elemzését helyezték. A második helyre a modern kultúra helyzetének elemzése került, amelynek problémái és jelenségei a korábbi pápai körlevelekben még csak érintőlegesen kerültek szóba, itt azonban természetes összeköttetést kínáltak a személyes, a kisközösségi családi, a magánszféra kérdései és a gazdasági társadalmi valóság tárgyalása között. Harmadikként szerepel a dokumentum tárgyalás is sorrendjében a gazdasági rend, a munkavilága, negyedikként a politikai rendszerek és államformák alakulásának elemzése. Ezt a háború és a béke témája követi, majd pedig a nemzetközi közösséget, az egész emberiséget érintő nagy kérdések megbeszélése zárja a sort, hogy a dokumentum záró gondolatmenetében az atyák azokat a feladatokat próbálják jelezni, amelyek a felsorolt kérdések összefüggésében az egyház mai világban való küldetésére, a keresztények feladataira vonatkoznak. Az egyes személyek sorsa, valamint az emberi társadalom, és ezen belül a keresztény társadalom jóléte szorosan összefügg a házastársi és családi közösség kedvező helyzetével. Ezzel a megállapítással jelezték a zsinati atyák, hogy az embervilágáról és közösségi kapcsolatairól való gondolkodás kiinduló pontja nem lehet más, mint az egyén életének legközvetlenebb természetes közegét jelentő családok helyzetének áttekintése. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Megnyitották a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. Dél-Indiától egészen a Himalája lábáig tartott Edward Barreto püspök útja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Megnyitották október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9-e és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határokon túl, tájékoztatott az Ökumenikus Ifjúsági Iroda. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. A rendezvény története egészen a 2004-ben Máriacellben megrendezett közép-európai katolikus találkozóig nyúlik vissza, amikor Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Csehország és Horvátország fiataljaihoz kapcsolódva szerveződött meg az ifjúsági akció Magyarországon is. A megnyitó programját a Fráter Kórus meghívtál, hogy Vízre lépjek című éneke zárta, amelyben a jelenlévők is bekapcsolódtak. 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a Vatikáni Szent Péter Bazilika altárjára

0: templomában a Magna Domina Hungarum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke és Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. Leo pápa 2025. november 29-én Edward Barreto atyát Darjeeling utódlási joggal felruházott püspökévé nevezte ki. 4 évtizeden átívelő, az indiai szubkontinens egész területét felölelő papi útjának elismeréséül. Egy rendkívül szegény 8 gyermekes családból származom, a Mangalóri egyházmegyéből. Még egyetemista koromban rákos lett az édesapám, így otthon kellett segítenem, miközben édesanyám dolgozott, mesélt a püspök október elején a Fidesznek. Óriási nehézségek árán fejeztem be az iskolát. Tiszta kegyelem és elhivatottság volt az utam, semmit nem kaptam ingyen vagy kiváltságból, mondta. 1982-ben, 17 évesen, 2500 kilométerre Darjeelingban belépett a 23. János kis szemináriumba. Később a kalkuttai Morningstar regionális szemináriumában tanult. Miután filozófia mester diplomát szerzett, 1993-ban szentelték pappá Darjeelingben. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Eslackovics Emőke, néprajzkutató, múzeológussal, Kristeki és Borbála beszélget.
4: Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Mai vendégünk Eslackovics Emőke, néprajzkutató és múzeológus. Kedves Emőke, sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban.
5: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm rádióhallgatókat.
4: Hamarosan ünnepli 80. születésnapját, és hát biztosan nem egyszerű egy ilyen gazdag és tartalmas életútból kiemelni a legfontosabb pontokat. Emlékszik még arra, hogy annak idején hogyan döntött el, hogy néprajzkutató szeretne majd lenni?
5: Hát ez a véletlen művel volt. De én mindenképpen múzeológus szerettem volna lenni, ugyanis gyermekkorunkban a szüleink elvittek akvinkumba. És amit én ott láttam, az engem annyira lenyűgözött, hogy én akkor azt mondtam édesapámnak, hogy édesapa, én múzeológus szeretnék lenni. Most ettől semmi nem tudott engem eltántorítani, csak ugye akkor nem volt még világos előttem, tehát a régészet az vont a bűvkörébe, de na, nem akarom részletezni, mert ez egy kicsit hosszabb folyamat volt, hogy én miért nem régész lettem. Lényeg az, hogy én egy ilyen megbélyegzett családból származom, X-es voltam, és már problémás volt az édesanyámnak, és a Jóistennek köszönhetem, hogy bejutottam a középiskolába, és amikor én egyetemre mentem, akkor előtte néhány hónappal törölték el a származást, mert én X-es származású voltam, és az osztályfőnököm, aki nagyon jó indulatú volt a Győri Kazinczy gimnáziumban, ő mondta, hogy ők hiába fognak engem javasolni, nem fognak fölvenni. És akkor eltörölték ezt a származást, és azt javasolták, mivel Budapesten akkor nem indult abba az évbe régészet, csak minden második évbe, hogy akkor célszerűbb lenne egy vidéki egyetemre menni, és akkor onnan átjelentkezni majd Budapestre. És akkor én így mentem Debrecenbe, történelem népművelés szakra, előfelvételisként fölvettek, és amikor az egyetemet elkezdtem, akkor ugye kiderült, hát ott tájékozottunk, hogy az egyetemen van néprajz szakos képzés, és hát ugye ez múzeológus diplomát is ad, és na hát akkor be lehetett járni. Ugyanis fölvenni, tehát nem lehetett főszakként fölvenni, tehát bejártunk és vizsgáztunk, és miután az egyik szaknak a szigorlatát, ha teljesítettük másodév végén, akkor azt a szakot le lehetett adni dékáni engedéllyel, és akkor föl lehetett venni egy, tehát ezt a másik szakot, ami gyakorlatilag akkor harmadik szak volt nekem, és akkor így történelem néprajzszakos hallgató lettem. Na most a néprajz nekem olyan sok szépet, olyan sok élményt adott, hogy én nekem akkor már meg se fordult a fejembe, hogy én régész legyek. És akkor így lettem néprajzos. Nem bántam meg, hiszem, hogy a Jóisten vezetett engem ide.
4: Pontosan mivel foglalkozik egyébként egy néprajzkutató?
5: A hagyományos paraszti kultúrával. Tehát a népköltészettel, amiben ugye benne van a népzene, néptánc, a népi egyéb folklór jelenségek, akkor a szokásokkal, a vallásgyakorlással, a társadalommal, és hát magával az életmóddal. És ugye ebbe beletartozik a gazdálkodás, akkor beletartozik tehát a társadalomba, ugye a családtagoknak az egymáshoz való kapcsolata, a gyermek, a gyermekáldás, gyermeknevelés, a szomszédság, a falun belüli élet, a rokonság, rokoni kapcsolatok. Tehát nagyon szerteágazó végül is az egész társadalmat, az egész életmódot, és a mindennapokat és ünnepek világát egyaránt magába foglalja.
4: Hát akkor az egy elképesztően színes szakma.
5: Nagyon színes, igen. Igen, nagyon színes, és hát különösen ugye, de amikor kapcsolatba kerülünk, hát vagy például ugye ott vannak a hiedelmek, hát a gyermekek fantáziáját is megmozgatják, a boszorkányok. És amikor olyasmivel lehet találkozni, hát én is találkoztam, volt olyan adatközlőm, aki megkérdezte tőlem, hogy elhiszem-e, hogy van boszorkány. Hát most erre nem mondhatom azt, hogy nem hiszem, akkor minek vagyok ott nála. És akkor mondtam, hogy természetesen elhiszem, Károly bácsi. Azt mondja, na akkor elmesélek magának valamit. És akkor elmondta nekem, hogy éjszaka a sógorasszonya hogyan ment be macska képébe, ráült a mellkasára, és azt nyomta egészen reggeli. És akkor ő nagy nehezen feltápászkodott, a macskának jól megverte egy jókora husánggal a derekát, és azt mondja, na, egy hétig nyomta az ágyat a sógorasszony. Találkoztam táltosokkal is a Rába közben, meg a Sziget közben. Hát az egy óriási élmény volt.
4: És ő hosszú évekig dolgozott Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumnál.
5: Igen.
4: Hogyha jól tudom, akkor innen is ment nyugdíjba.
5: Igen.
4: És most szeptemberben egyébként egy konferenciát is rendeznek majd a tiszteletére, ezt elárulhatjuk a hallgatóknak. Hogyan került a múzeumhoz annak idején, és milyen érzés visszatekinteni az itt eltöltött évekre?
5: Akkor még ugye egy Győr-Sopron megyei tanács művelődési osztálya meghirdetett egyetemi hallgatóknak társadalmi ösztöndíjat. És én is jelentkeztem rá, mivel jeles tanuló voltam az egyetemen is, tehát elég magas ösztöndíjat kaptam az akkori állami ösztöndíjhoz képest. Na de alá kellett írni egy szerződést, hogy ahány évig az ösztöndíjat igénybe veszem, annyi évig én annak a megyének azt a munkakörét látom el, ugye, amit a végzettségednek megfelelően felajánlanak nekem. Na most én másodéves voltam, amikor megkötöttem ezt a szerződést, harmadéves koromtól már rendszeresen kaptam az ösztöndíjat, és Sopronban nem volt néprajzos. Na most nekünk volt gyakorlatunk, tehát az őszi és a tavaszi szünetben is nekünk ki kellett menni terepre. Nyáron pedig múzeumi gyakorlatra kellett menjünk. Most én a Győri Múzeumban voltam múzeumi gyakorlaton, meg a Soproni Múzeumban voltam múzeumi gyakorlaton, és mivel Sopronban nem volt néprajzos, illetve az igazgató néprajzos volt, de hát ő el volt egyébben foglalva, és akkor így engem szívesen láttak a Soproni Múzeumban kezdő néprajzosnak és kezdő ugye, segédmuzeológusnak. És amikor végeztem, akkor természetesen, hogy itt kezdtem el a pályafutásomat. Na de közben a férjemmel, aki erdőmérnök és erdőmérnök hallgató volt Sopronban, ugye ő akkor végzett, hát eldöntöttük, hogy összeházasodunk. Viszont őnek is volt társadalmi ösztöndíja a Veszprém megyei erdőrendezőséghez, vagy erdőtervezéshez, úgyhogy ő minden nyári gyakorlatát itt töltötte, és akkor hát ott volt a nagy dilemma, hát mi egy darabig távházasságban éltünk, úgyhogy ő már itt volt Veszprémben, itt dolgozott, én meg Sopronban. És akkor fölvetődött, hogyha más megoldás nincs, akkor részletekbe vissza kell fizetni az ösztöndíjat. Viszont a megyénél azt mondták, hogy nem kell, mivel én a múzeumot nem akarom ott hagyni, tehát a muzeológiát azt továbbra is művelem, és hogyha múzeumból múzeumba megyek, tehát engem átvesz a másik vármegye, akkor ennek semmi akadálya nincs. Na most így, akkor én eljöttem a Veszprémi Múzeumba, itt is szükség volt néprajzosra, úgyhogy akkor a Veszprémi Múzeumba engem átvettek, és akkor így kerültem 1973-ban Veszprémbe a múzeumba. Aztán hát nekem ez volt gyakorlatilag az egyetlen munkahelyem, mert innen mentem nyugdíjba 2007-ben.
4: És gondolom, akkor nagyon szeretett itt dolgozni, hogyha ilyen hosszú időt töltött velük.
5: Nem azt mondom, hogy minden simán ment, és mindig ragyogó, csak jó élményekben volt részem, sok szép, jó, nagyszerű élmény volt, sok szép munkára nyílott lehetőségem, és ezért a Jóistennek hálás vagyok, mert ugye az alkalmas időt megadta nekem, és az alkalmas időt ki is tudtam használni. Úgyhogy voltak problémák is, de hát azokon túl lehet lépni. Meg az ember, amikor visszatekint a pályájára, akkor nem arra gondol, meg nem arra emlékszik elsősorban, hanem azokra, amik hát szép munkák voltak, hiszen csak itt a Veszprémi Múzeumban két nagy kutatást szerveztem és vezettem. Az egyik a Káli-medencei kutatás, a másik a Somló volt. Akkor lehetőségem nyílt, hát néprajzi táborokat tudtam szervezni. Gelsz Jakabné Magdi múzeumpedagógus kolléganőmmel, tényleg nagyon, még most is, akik a táborunkban voltak, van, aki még most is emlegeti, hogy milyen nagyszerű volt a néprajzi tábor. Akkor konferenciák szervezésére nyílt lehetőség. A Káli konferenciákat meg tudtam szervezni, a múzeum biztosította költségeket hozzá. Akkor elindítottam a vallási néprajzi konferencia sorozatot, amiben hát a legfőbb segítő társaim szintén Gelsné Magdi, múzeumpedagógus kolléganő, és Horák Anna, Babi kolléganőm, aki a fotótárnak volt a vezetője. Tehát az ő segítségükkel nagyon jó konferenciákat szerveztünk, és ezek a konferenciák kötetekbe, tehát egy egész kötet sorozatba jelentek meg. Sok mindenre kiváló lehetőséget kaptam, a múzeum biztosította, úgyhogy emlékülést tudtam szervezni, tehát így például Sebestyén Gyula, ugye a nagy néprajztudós, akinek a sírja Köves-Káli református temetőben van, Sebestyén Gyula születésének 125. évfordulójára egy nagy konferenciát tudtam szervezni. Akkor Vajkai Aurél, aki a nagy elődöm volt, és én még Aurél bácsival leveleztem a halála előtt egy-két hónappal, az utolsó magnós beszélgetést én készítettem vele. És egyetemi hallgató voltam, amikor Aurél bácsit megismertem. Egy óriási egyéniség volt, egy fantasztikusan felkészült, és a néprajztudomány nagyon sokat köszönhet neki, és Aurél bácsi születésének 100. évfordulójára is egy nagy konferenciát szerveztem, és az Aurél bácsi munkásságát, meg Sebestyén Gyulával kapcsolatos gondolatokat egy-egy külön kötetbe meg is fogalmaztuk, és a múzeum ezt kiadta. Tehát nem tudom a nehézségeket hangsúlyozni, inkább azt, hogy mi mindenre nyílott lehetőségem. Könyvek megjelentetésére, tehát a jelest a Bakony Balaton felvidéki, az egyházi esztendő Bakony Balaton felvidéki jelesnapi szokásainak a megjelentetése külön kis monográfiába, meg akkor a Bakony Balaton felvidéki viseletek kis monográfia szintén megjelent. Akkor megjelent a Köves-Kál monográfia, megjelent az istenes életre késztető alkotások a múzeumnak a szakrális tárgyi gyűjteményéből, akkor hát ezt mondjuk már pápán a református gyűjtemény adta ki, a református vallási néprajzi tanulmányokat, ami 2019-ben jelent meg, akkor megjelent Egervári Márta textilrestaurátor kolléganőmmel írtuk meg és dolgoztuk fel a múzeumnak a teljes hímzés anyagát, ez is egy külön kötetbe jelent meg. Akkor a pápai tudományos, református tudományos gyűjtemények adtak ki, amit szintén Egervári Márta kolléganőmmel dolgoztunk fel, az a Dunántúli református egyházkerület összes gyönyörű úrasztali textiljeit, ami 2018-ban jelent meg két hatalmas kötetbe mintarajzokkal. Megjegyzem, a hímzések ugyancsak mintarajzokkal együtt jelentek meg, tehát hogyha a hímzők föl is használják sokan, mert a Hagyományok Házának hosszú évtizedek óta zsűrizek, textil zsűrit végzek, és tehát sokszor hivatkoznak, mint forrásra ezekre a munkákra. Ugyanakkor részt vettem társszerzőként történeti néprajzi monográfiák megírásába, ilyen volt Csopak, Balatonfüred, Berhida, Litér, Örvényes, Vasszar, Takácsi, Lovas, Zánka, Balatonalmádi, Vörösberény, tehát ezekre mind lehetőséget kaptam, azon kívül taníthattam, tehát meg kell említsem az akkori igazgatónkat, aki ezekre mind biztosította a lehetőséget, biztosította a költségeket. Vidáné Fodor Zsuzsa volt akkor az igazgatónk, és tényleg hozzájárult például ahhoz, hogy én 5 évig tanítottam a Károli Gáspár Református Egyetemen, 2000-től 2005-ig. Vagy a pedagógiai intézetben a honismeret, népismeretet ugyancsak éveken keresztül adtam le, tehát mind hozzájárult, mert hogyha a múzeum ehhez nem járul hozzá, akkor én nekem mindig szabadságot kellett volna kivenni.
4: Nagyon jó érzés hallgatni, hogy ennyire nagy lelkesedéssel és jó szívvel mesél ezekről a kutatásairól. Igazából szerintem mindegyik téma megérne egy külön beszélgetést. Igen. De ugye említette, hogy a Bakony és a Balaton felvidék területén sokat kutatott. Miért éppen ezeket választotta, ezeket a területeket? Volt valami oka ennek?
5: Igen, azért, mert ugye a múzeumnak ez a kutatási területe. A Veszprém megyei múzeumi igazgatóságon belül a Lackó Dezső, Veszprémi Lackó Dezső múzeumnak voltam a munkatársa, tehát én nekem kutya kötelességem volt, hogy döntően a múzeumnak a kutatási területét vizsgálom és tárom fel annak a néprajzi jellegzetességeit, amit ugye már előttem Aurél bácsi is sok mindennel foglalkozott, de például Aurél bácsi vallási néprajzzal nem foglalkozott, meg hát férfi létét, mondjuk a hímzések, meg a viseletek azért nem álltak igazán közel hozzá. Ez meghatározó volt.
4: Egyébként a kutatásai során hogy tapasztalt a könnyű egy néprajzkutatónak a dolga? Könnyen megnyílnak az emberek és mesélnek magukról és a kultúráikról?
5: Igen, ez nagyon érdekes, mert amikor még én egyetemi hallgató voltam, meg kezdő néprajzos, mikor még ide kerültem Veszprémbe, még akkor is hosszú időn keresztül, sőt, még amikor a Káli medencét kutattuk, még akkor is, tehát az utcán összeismerkedtünk valakivel, mondtuk, hogy honnan jön, volt nekünk igazolásunk, tehát, hogy a múzeum megbízásából dolgozunk a terepen. Tehát, hogyha véletlenül valami történt volna, nehogy az legyen, hogy betörők vagy valami csalók próbálkoznak az emberek közelébe férkőzni. De annyira érdekes volt, azt kell mondjam, hogy a 70-es, 80-as években olyan könnyen megnyíltak az emberek. Összeismerkedtem valakivel, egy néni kim volt az utcán. Ez egy elemi dolog, hogy a néprajzos bemegy egy faluba, és végigmegy a falu, mindenkinek köszön. És akkor köszönt, szóba elegyedtem, és akkor elmondtam, hogy ki vagyok, mi iránt érdeklődök, és akkor így már meg is volt a kapcsolat. Na most, hát bizony már a 90-es évek második felébe, meg a 2000-es évekbe ilyen már nem volt. Tehát amikor ezeket a falu monográfiákat írtuk, Hát ugye a néprajzos mozgott a terepen, mert a történészek, levéltárosok, ugye ők beültek a levéltárba, és ott az iratokat szólongatták, de hát én a terepen mozogtam, és vagy a falu lelkipásztorával ismerkedtem össze, vagy hát voltak, akiket ugye ismertem is, és akkor ők ajánlottak nekem, meg vittek el, kísértek el idős emberekhez, vagy pedig az önkormányzatnál tudtak segíteni. Tehát sokkal nehezebb volt már a kapcsolatépítés. És nyilvánvalóan, hogy biztos, hogy voltak, akik visszaéltek. Tehát olyan alakok is megjelentek egy-egy faluba, akik visszaéltek ezzel.
4: Számtalan témát említhet most, amivel foglalkozott, de volt esetleg olyan, ami a szívének különösen kedves volt?
5: Hát a szívemnek rendkívül kedves volt az egyik téma, a szokáskincs. Hát az egy csodálatos dolog. A másik a vallási, néprajzi jellegzetességek. Tehát itt nekem egy nagy élmény volt a református vallási, néprajzi jellemzők. Ugyanis én nem gondoltam, hogy egy ilyen kincses bányába fogok bekerülni. Amikor kezdő muzeológus voltam, akkor Sopronba a művészettörténész kolléganővel rendeztünk egy kiállítást népi vallásosság tárgyaiból. Azt a kiállítást megnézte Bálint Sándor professzor úr. Ugye ő a vallási néprajzi kutatásnak az atya volt, és mai napig visszanyúlunk az ő kutatásaihoz. Nekünk az ő művei egyetemi hallgatókorunkban több kötelező olvasmány volt, de személyesen itt találkoztam először vele. Nagyon jól elbeszélgettünk, és megkérdi tőlem, hogy édesön maga milyen vallású, és mondom, hogy én református vagyok. Református. Hát akkor miért nem református néprajzzal foglalkozik? És mondom neki, hogy hát mert már úgy gondolom, hogy nincsen. Dehogy nincs. Édesöm, mökkel vakarni, mert ő ezt a szép szegedi tájszólását haláláig megőrizte. Na és így indultam el én, hogy mök kellett vakarni, és tényleg találtam. Na úgyhogy ez is egy szívemhez nagyon közel álló, és hát az urasztali terítők. Na hát ez az urasztali terítők, ez egy nagyon nagy vágyam volt, hogy ezt feldolgozhassam, és hogy ezt lássam megjelenni, és hát ez meg is jelent, úgyhogy egy nagy-nagy élmény volt nekem 2018-ban, akkor jelent meg, és az, hogy Egervári Mártival nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Ő minden csinyát-bínyát a szerkezeteknek ismerte, és én meg a történeti hátteret. Ez nagy élménynek, nagyon szép a nyomdatechnikája is, és hát nagyon hálás vagyok a Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek, hogy ezt megjelentette. És hát egyik rendezője voltam az ott megnyíló kiállításnak, Dunántúli Református Egyházkerület vallásgyakorlása, hitélete, kiállítást rendeztünk, és tehát a néprajzi, a vallási életet írtam én, és rendeztem, és ez is megjelent 2021-ben.
4: És hogy érzi a kutatásai nyomán, tudott esetleg a saját hitében is akkor így növekedni?
5: Sok olyan igazi hitvalló idős emberrel találkoztam, ami hozzájárult, igen, ahhoz, hogy én is megerősödjek a hitembe. Igen, igen. És amúgy meg tényleg én nagyon sokat tanultam ezektől az idős falusi emberektől. Hadd mondjam el, hogy például Magyar Polányban az egyik adatközlőm a Magdi néni, a Mayer Magdolna. Magdi néni, mikor kimentünk, szóltam két fiatal kollégának, fiatal néprajzos kollégának, és egy múzeumpedagógus kollégának, aki jött a film felvevővel, ugyanis kimentünk Magyar Polányba, hajnalba, Kálvária járásra, hajnali 5 órakor. És olyan érdekes volt, hogy ez a fiatal kolléganő utána azt mondta nekem, hogy köszönöm, hogy kihívtál, mert úgy érzem, hogy most igazából fölkészültem a húsvétra. Na és ez nagyon érdekes, mert teljesen csendbe járják végig, senki nem szól senkihez, és akkor a végén ott a feszületnél megállnak, és akkor utána pedig már mikor lefelé mennek, akkor elmennek a temetőbe a hozzátartozók sírjához, azt rendbe teszik, meg ugye a virágvasárnapi barkából, a szentelből is visznek ki a sírokra, az is egy olyan gyönyörű szokás. És akkor kérdeztem Magdi nénitől, hogy Magdi néni, miért nem szólnak semmi? És akkor azt mondta erre Magdi néni, azért temőkém, mert mindenkinek van olyan búja bánata, amit úgy akar letenni Jézus Krisztus lába elé, hogy azt senki ne hallja, ne lássa. Vagy egy kővágó őrsi adat közlöm, mikor a nagyszüleiről beszélt nekem, és a nagyszülei vallásosságáról. És akkor azt mondta, hogy drága jó nagyanyánk szeretete úgy borult ránk, mint a csillagos ég. Olyan költői megfogalmazásokkal találkoztam. Vagy volt egy adatközlőm, akinél a WC-n nem ajtó volt, hanem egy függöny. És akkor mondom neki, hogy én is elmentem, és mikor bemegyek, mondom, Szidi néni, miért nincs ajtó a WC-n? Azt mondja, hát azért temőkém, mert gyönyörködök a kilátásba. Hát azt mondja, láttam, milyen gyönyörű. Mondom, igen, tényleg. Hát szóval olyan fantasztikus lelki gazdagság áradt ezekből az emberekből. Én csak jót tudok mondani róluk. És csak hálával tudok rájuk gondolni, mert engem lélekben, hitemben nagyon sokban gazdagítottak. Ja, jó Isten áldja meg a poraikat is.
4: Szocializmus évtizedeiben mennyire volt egyébként nehéz így a vallási népszokásokat kiállítani, kutatni?
5: Hát így nem lehetett kimondani, hogy vallási néprajz, nem. Ez úgy futott, hogy társadalom néprajz. Abban nem lehetett belekötni a társadalom néprajzba.
4: És akkor így is állították ki a tárgyakat?
5: Na, az egy másik. 2006-ban jelent meg ez az istenes életre készítető alkotások, akkor rendeztem egy nagy kiállítást a vallási néprajzi tárgyakból. Na de én ezt már korábban gyűjtöttem, tehát ezt a gyűjteményi egységet, ezt én hoztam létre, mert csak itt-ott akadt egy-egy tár, na most hát én olyan egészeseket találtam padlásokon meg. Hú, hát gyönyörű. Ja, és hadd mondjam azt is el, hogy például egy tévkuti adatközlöm, mikor mondja, hogy kék kutról elköltözik, mert már akkor ő özvegy volt, és a lányáék Füreden laktak, és hát elköltözik a lányához. De hát ugye voltak kis szent képek, szobrok, minden a szobájában. És akkor mondom, hogy én a múzeumnak megvásárolnám az összeset. És akkor rám néz, azt mondja, emőkém. Hát milyen ember lennék én, ha a Jézuskákat pénzért adnám. Tessék elvinni. Úgyhogy így ez is bekerült a múzeumba. Tehát a tárgyak gyűjtésénél ugye akkor nem kellett az, hogy szocializmus azzal nem törődött, hogy mit gyűjt az ember. Mert a múzeum raktárát nem ellenőrizte senki. Hát azt az igazgatónak volt egyedül joga, meg a szakfelügyeletnek. Nem volt soha olyan igazgató, aki ebből problémát csinált volna. Tehát a tárgyakkal nem volt probléma, hanem magával, a kutatással, megyei tanács művelődési osztályának is le kellett mindig adni a munkatervet, meg a munkajelentést, mert minden évre volt munkaterv, meg munkajelentést is meg kellett évvégéig csinálni. Aztán meg volt hosszú távú terv, hát a munkatervbe, meg a jelentésben ugye nem úgy szerepelt, hogy vallási néprajzi vizsgálatok, a társadalom néprajzi vizsgálatokat, aztán azzal nem tudtak abba mit belekötni.
4: Mindig érdekelt egyébként, hogy hogyan lehet bemutatni úgy egy-egy ilyen tárgyat, néprajzi tárgyat a vitrinek mögött, hogy ne pusztán egy ilyen poros régiségként hasonló, hanem hogy tényleg élően megmutassa valóságos emberek mindennapjait és az élő kultúrát.
5: Hát ehhez szöveg is kell, mert ugye most már a digitalizációval már nagyon egyszerű a helyzet, de hát régebben azért kevésbé volt egyszerű, mert nem lehetett megnyomni egy gombot, aztán akkor megjelenik, hogy hogyan használták, hanem ezt képen, fotóval illusztrálva, és esetleg egy olyan élethelyzetet bemutatva lehetett, mert például az egyházi esztendő ünnepeiből én rendeztem kiállítást, és a kiállításba tehát például a Szent Család járást is bemutattam, és úgy, hogy én ezt a Szent Család járást, vagy Szent Család kilencedet, ezt gyűjtöttem Raposkán, gyűjtöttem Hegymagason, és filmre is vettük, meg volt a kép, amit vittek a Szent Család képe, és akkor volt nekem egy raposkai csodálatos adatközlőm, a Margit néni, és akkor Margit néninek a szobájába vettük föl egy alkalommal ezt a Szent Család kilencedet, és akkor a kiállításba, ugye enteriőrbe így szoktuk bemutatni, hogy el tudja képzelni a látogató, és akkor, hogyha még ehhez hasonló, vagy ezzel megegyező több kultusztárgy volt, akkor azok kerültek a vitrínbe, de a vitrín az ugye kapcsolódott magához az életkép jelenethez. Na és itt volt az, amikor ezt a kiállítást adatközlőimet is meghívtam, és akkor például a raposkaiak, ők bejöttek, megoldották, hogy mindenki behozta ezeket az idős asszonyokat a kiállításra, és akkor én végig kalauzoltam őket a kiállításon. Akkor már Margit néni nem élt, de ő volt a Rózsafüzér Társulatnak a vezetője, és a keresztlánya vette át tőle, akit szintén Margit néninek hívtak. És amikor meglátták a szobát, ahogy ugye fel voltak a bábuk költöztetve, ahogy az asszonyok fogadják az érkező Szent Család képet, és amikor meglátta Margit néni, hát emőkém, ez a Körösz mama szobája, ez a Körösz mama szobája, na figyeljen ide, hoztunk egy kis Szentgyörgyhegyit, akkor hozzon poharakat, beülünk ide, és megisszük. És mondta Margit néni, ide nem ülhetünk be, mert ez a kiállítás, hát mi itt poharazunk, közben jönnek a látogatók, mondom, de az én szobámba be fogok vinni poharakat, és akkor ott meg fogjuk inni a Szentgyörgyhegyit. Na, szóval ilyen csodálatos élmények is értek. Mindig arra gondoltam, egyszer az egyik adatközlőmről egy ilyen portrét meg is írtam. Ő is egy csodálatos asszony volt. Hát mostanában kell megjelenjen a Káli medencei kutatás történetét bemutató könyvünk, és itt a Káli medencében az összes adatközlőnket megírtam. És még ha a Jóisten ad időt, akkor tényleg meg kellene írni az adatközlőimet, mert mondom, olyan csodálatos emberekkel találkoztam. És amikor egy néni azt mondta nekem Köveskálon, mindenki által, tehát egy kicsit zárkózott volt, és hát nem szerette őt mindenki. És amikor én összeismerkedtem vele, és többször visszamentem hozzá, azt mondta, hogy hát olyan boldog vagyok, hogy még én rám is szüksége volt valakinek. Ezt ugye már egyetemi hallgató korunkban megtapasztaltuk, és a professzoraink, Bunda professzor úr, Szabadfalvi professzor úr, Újvári professzor úr is mindig fölhívták a figyelmünket arra, hogy sokszor olyan idős emberekhez kerülünk, olyan idős emberekkel kerülünk kapcsolatba, akiknek felemelő élményt jelent, és megerősítjük őket abba, hogy szükség van rájuk. És ezt tényleg megtapasztaltam sokszor.
4: És tényleg van olyan, amit csak ők tudnak, vagy ők őriznek?
5: Igen, pontosan.
4: néprajzkutatóként a magyar kultúrának nagyon mély rétegeivel találkozott. Hogyan formálta ez a munka így a saját magyarság tudatát?
5: Megerősített, és azt is bizonyossá tette bennem, hogy fontos, ez szükség van rá, fontos ennek a vizsgálata.
4: Hogyan tudunk egy kicsit jobban kapcsolódni a magyarságunkhoz most ebben a modern korban, amikor azért a tradíciók, hagyományok követése gyakran a háttérbe szorul? Lenne esetleg valamilyen útravalója, jó tanácsa, amit továbbadna?
5: Azt, hogy ragaszkodni a hagyományokhoz, úgyhogy megismerni, elsősorban megismerni, értékelni és ragaszkodni hozzá. És ez nem azt jelenti, hogy az írott kultúrának hátat fog, nem. Ezzel együtt, mert az, ami az íratlan kultúránkat jellemzi, az valahol benne van az írottba is. És a kettő együtt adja azt, ami minket magyarrá tesz, az anyanyelvünkkel együtt. Most olvasom Virt Lászlónak Márton Áron életéről írott könyvét. Nagy élmény. És a kötet második felében közli Márton Áron körleveleit, beszédeit, írásait, és Márton Áron már a 30-as években arra ösztökélte a munkatársait, és arra ösztökélte az erdélyi értelmiséget, hogy a hagyományoknak a tisztelete és a népművelés ennek a rendkívüli fontosságát hangsúlyozta. És éppen mondtam tegnap ezt a férjemnek, hogy hát ezt most is programként meg lehetne hirdetni.
4: Miért fontos ön szerint a mai napig a néprajzkutatás és az, hogy az emberek múzeumban járjanak?
5: Gazdagodnak általa. Felhívja olyasmire a figyelmet, én a saját unokáimon is látom, felhívja olyasmire a figyelmet, amivel esetleg másképp nem találkoztak, csak így. És nagyon, tehát ezek az interaktív kiállítások, ugye ma már a gyerekeket ez nagyon vonza a múzeumokba. Nagyon-nagyon jó lehetőségek, igen.
4: Számtalan díjat és kitüntetést kapott a munkájáért az élete során. Van valamelyik elismerés, amelyre különösképpen is büszke?
5: Valahogy a büszkeség az úgy távol áll tőlem, de hát úgy érzem, hogy megbecsülés, megnyilvánulása. Az egyik a Károli Gáspár díj, a másik pedig a Móra Ferenc díj. És hát amit a munkatársaim szavaztak meg, a Lackó Dezső tudományos díj.
4: Van egy olyan tapasztalatom, hogy aki kutató, az élete végéig kutató is marad, és ezt a munkát, vagy inkább hivatást a nyugdíj elérése ellenére sem könnyű, vagy egyáltalán nem is lehet letenni.
5: Nem, az a helyzet, hogy én azt mondtam, hogy a néprajzos az akkor megy nyugdíjba, ha az Úristen nyugdíjba küldi, hogyha az Úristen azt mondja, hogy elég, és már nincsen ambícióm, nincsen lelkesedésem, hogy ezt tovább folytassam, mert egyébként addig mindig ezt folytatni fogja az ember.
4: Mi az a téma, ami jelenleg a leginkább foglalkoztatja?
5: Ami most pillanatnyilag engem foglalkoztat, az, hogy elkezdtem megírni a családunk történetét. Anyai ágon 1622-ig tudtam visszamenni. És ezt nagyon szeretném megírni, úgyhogy az én gyerekkorom is testvéreimé benne legyen. A férjemmel közös, ugye 53 éves házasok vagyunk, a közös utunkat azt megírtam, de szeretném a gyerekeimet is, és hát most már csatolva az unokákat, és hát ha a Jóisten ad erre időt és erőt, gondolatokat, akkor ezt még nagyon szeretném megírni, és amit még szeretnék megírni, a férjemmel való közös erdélyjárásunkat, mert ez az egész életünket áthatotta.
4: és onnan esetleg ki tudna emelni egy különösen szép emléket?
5: Nekem az emberekkel való találkozásom ott is, akiktől lelkileg gazdagodtam. Egy embernek a nevét feltétlenül megemlítem. Boris Pál, aki a Szepsiszentgyörgyi Múzeumnak volt a fotósa, és ő valami olyan bölcsesség volt abban az emberben, amit tényleg tanítani lehetne, és nagyon nagy hatással volt rám. Tehát a Haszman családot is említhetném, ők is, vagy a Szepsiszentgyörgyi Múzeumban kollégákat, akikkel nagyon szép munkákat végeztünk, velük is közös kiállítás, akkor tehát ez a vallási néprajzi konferenciát is így váltakozva, hol Veszprémbe, hol Szepsiszentgyörgyön volt, tehát azok is nagy, óriási élmények voltak. Akkor először találkoztunk Szepsiszentgyörgyön, hát ott majdnem mindenki sírt.
4: Köszönjük szépen a beszélgetést!
5: Köszönöm szépen én is, köszönöm a beszélgetést, és Isten áldását kérem és kívánom a munkájára és a munkájukra egyaránt.
4: Nagyon szépen köszönöm, és további jó egészséget és áldott napokat kívánunk.
5: Köszönöm szépen, adja a jó Isten, hogy így legyen.
3: Eslackovics Emőke, néprajzkutató múzeológussal, Kristeki és Borbála beszélgetett.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az öt kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanulsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokassága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagy lelkűségedet.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!
4: Mária Rádió.
3: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
5: Október 6-a. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakás Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Amikor a jegyzet elhangzik a Mária Rádióban, akkor már mögöttünk van október 6-a, a Nemzeti Gyásznap. A magyar nemzet tisztelettel hajt fejet mindazok előtt, akik 1849. október 6-án az aradi várban, illetve Pesten az új épület előtt golyó és por által veszítették el életüket, vagy bitófán fejezték be földi pályafutásukat. Egy dolog kötötte őket össze. Az önálló polgári Magyarországért harcoltak, szóval és fegyverrel. Volt köztük magyar, német, osztrák, szerb, horvát származású. A magyar nyelvet sem bírta mindenki közülük tökéletesen, de elkötelezettségük a magyarság Magyarország mellett példaadó volt. Haláluk a magyar nemzet egésze számára jelentett tragédiát, de egyben példát is adott. Hazaszeretet, hűség, bajtársiasság. Szavak, amelyek tartalommal bírtak, és kellene, hogy ma is azzal bírjanak. Nem kell feláldoznia senkinek ezért az életét, hogy az említett szavak értelmet nyerjenek. Egy nemzetet, egy hazát, egy közösséget lehet úgy is szolgálni, hogy a szolgáló köztünk legyen és példát adjon. Példát, amely napjainkban is oly fontos lenne. Az egykoron kivégzettek példaképekké váltak. Neveiket a történelem napjainkig megőrizte, hogy azokét is, akik az Aradon kivégzetteket követték, illetve megelőzték. 1849. október 6-án a Magyar Szabadságharc katonai vezetői közül Aulik Lajos vezérőrnagy, Damjanics János vezérőrnagy, Cserneki és Tarkői Dezsőfi Arisztid vezérőrnagy, Elemér és Ittebei Kisernyő altábornagy, Knézics Károly vezérőrnagy, Láner György vezérőrnagy, Szkárosi Lázár Vilmos ezredes, Altleiningeni Gróf Leiningen Westerburg Károly vezérőrnagy, Nagy Sándor József vezérőrnagy, Lovak Pöltenbergi Pölternő vezérőrnagy, Schweidel József vezérőrnagy, Nemscsói Török Ignác vezérőrnagy, Hernád Vécsei és Hajnácskői Gróf Vécsei Károly fejezte be földi életét.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. St. John Henry Newman emléknapját ülte pénteken egyházunk. Böcskei László a vatikáni magyar kápolnában köszöntötte a szűzanyát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagy királyunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat.

0: gondolatiságára. 16. Benedek angliai útja alkalmával 2010-ben boldoggá, 2019-ben pedig Ferenc pápa szentté avatta. 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett, Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke, és Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolita. Szentbeszédében különösen is megrendítőnek nevezte a püspök, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában a Szent Péter Bazilika mélyén ünnepelheti. Záró gondolatát egy rendkívül mély könyörgésben fogalmazta meg. Szűz Mária, őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
4: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kel. Nemzedékről nemzedékre, családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenek előtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
3: Leó pápa az antiókiai görög Melkita a püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiókiai görög Melkita a püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya a püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában, szerte a világon. Antiókiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházai számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak: veletek vagyok. Az egész katolikus egyház veletek van.
5: The entire Catholic Church is with you.
3: Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. Amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti, püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékeszólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátran neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közben járásába bízta.
4: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a család pasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Kozta atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kozta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Kozta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Iszák Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmen Bernadette és Eren Lil Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
3: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Tisztelten szeretett testvéreim! Aki hisz és megkeresztelkedik, az Jézus isteni életében részesül. Tehát bennünk egy örök élet van. Ez kitalálhatatlan, csak elfogadható. Ez jelenti azt, hogy az okosak és bölcsek, okossága és bölcsessége nem erre való, hanem a fizika, kémia, stb. Kutatására. Ide egy más hozzáállás kell. Isten belső élete kitalálhatatlan. És az egész történelemben senki se beszél róla. Tehát ne keverjük össze a vallásokat. A vallások szent dolog. Az ember keresi a bukott ember az Istent. De egyetlen vallás alapító sem mondja, tudja azt, hogy mi van az Istenben belül. Nagyon fontos. A létezésére rátalálhat az emberi értelem, sőt, ez az értelemnek az egyetlen igazi létjogosultsága. Hogy rátaláljon az emberi élet végső értelmére az, hogy van egy teremtő Isten. Na most, kedves testvérek, aki erre rájön, az nagyon szép, nagyon jó, de semmi köze a valláshoz. Mert a vallás nem az, hogy Isten ott van, én meg itt, aztán mi közünk hozzá, hanem kapcsolat vele. Egészen más tudni azt, hogy Isten teremtő létezik, és más az, hogy milyen ő belülről, kicsoda ő. Amikor találkozunk valakivel az utcán, ezért nem szeretek nagyvárosba járni, ott nem valakikkel találkozok, hanem úgy megyünk egymás mellett el, mint a birkák. Na most az, hogy látom, hogy a másik létezik, ahhoz én nem ismerem. Hát akkor lesz vele kapcsolatom, ha elájul és oda megyek, és felsegítem, de ez már a szeretet. Ez nem teszi egyik birka a másikkal. Nagyon-nagyon kísértő ez. Látok valakit, de nem ismerem. Hát legszebben így vannak még a családban is. Ennek az ismeretnek a teljessége lenne maga a szeretet. Mert az, hogy a másik mit gondol, elmondja nekem, ha nem nyilatkoztatja ki, akkor nem tudom. De az, hogy elmondja, hogy miket gondol, stb., ez nagyon szép, valamit már megoszt a bensejéből, de a legvégső az, amikor talán ki sem mondja, de sugárzik róla, hogy szeretlek téged. Az ismeretnek a legmélye a szeretet, és elfogadom. Ha nem tudom, hogy kicsoda belülről Isten, a létezésének a tudata is összeomolhat, hogy akkor nincs is. Mert elkezdem kitalálni, hogy milyen belülről. Ezt teszi a pogány ember. Ha viszont nem kezdek el azon gondolkodni, hogy ki lehet ő belülről, lényegében nincs kapcsolatom Istennel. Kedves testvérek, akkor csak Isten a gondolatok egy tárgya lesz. Istenről beszélni ezért is veszélyes. Jézus nem beszél Istenről, hanem az Isten életet ömleszti belénk, ha hiszünk. Az Isten nem lehet tárgya a beszédnek. Ha megparancsolja, hogy hirdessétek, akkor azt jelenti, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevébe, vagyis merítsétek bele az Isten belső életébe, mert enélkül a teológia és a hittan nulla. Az nem egy ideológia, hanem a Szent Keresztséggel Isten életében részesültem. Tehát Isten nem lehet egy járókelő. Mennyi katolikusnak egy járókelő? Hát, egyszer elmegy a misére. Na. Meg elmond egy mi atyánkot. Hát mi ez? Hát ennyit mondok a járókelőnek is, hogy vemmék az üzletbe, hogy jó napot kívánok. Nyilván, amikor keresi a pogányság Istent, az nagyon értékes, hogy keresi azt, hogy milyen lehet. De amikor kitalálja, hogy milyen, akkor rettenetesen téved. A pogányságban az a zsenialitás, és azért az egész emberiség készült Krisztusra. A pogányságban az a szép, Isten azt szereti, és üdvözületnek is sokan, hogyha az életének a lényegét meg azt tartja, hogy milyen lehet Isten. Kicsoda. Ez a keresés a szent. De amikor kitalálja, az már mese. Azért van benne valami zseniális az Istentől elszakadt emberbe, hogy azért a pogányok úgy gondolják, hogy az Isten az valaki. És még azt is tudják, hogy egy valaki nem lehet egyedül, mert akkor az egy pokol. És képzeld el, hogy soha embert nem látták. Ezért kitalálják azt, hogy több Isten van. Ez pedig egy abszolút kudarc. Két Isten se lehet, mert Isten végtelen természetű. És két végtelen nem lehet, mert akkor egyik lekorlátozná a másikat. Pasaréten fiatalként kis gyerekeket tanítottam, és megkérdeztem, miért egy Isten van. Így jelentkezett a kisgyerek. Mert ha kettő lenne, nem férnének el. Zseni, zseni. Az isteni természet végtelen, de hogy azon belül személyek vannak, a pogányság ezt érzi. Csak ki akarja találni. És akinek legtöbbet köszönhet Európa, egy Arisztotelész, a görög filozófus, ő pedig mennyi értéket adott. És úgy gondolja, hogy Isten az egy mozdulatlan mozgató, energia. Akkor engem nem érdekel, mert én nem energia vagyok, hanem valaki. Nem győzöm elmondani, ne mondjatok már ilyent, hogy mindenki hisz valamibe. Ne nézzétek már mindenkit őrültnek, mert hinni nem lehet valamibe. Az elektromosságban nem hinni kell, nem remélni kell, nem szeretni kell, hanem ismerni és használni. Tehát valamiben nem lehet hinni, csak valakiben. És ezzel szemben egy egyszerű pogány, aki fölemel két kakast Zeusnak, hát egy ponton túlhaladja Arisztotelészt. Rossz a képzelődése, de azért tudja, hogy Isten nem lehet valami, ha én valaki vagyok. A legmagasabb létezési szint nem a kutya, macska, meg az állatok, meg a növények létezése, mert nem tudják, hogy vannak. Én tudom, hogy vagyok. Na most, kedves testvérek, ez az, ami kitalálhatatlan. És tulajdonképpen az ateizmust kitermeli. Mert ha Isten egy mozdulatlan mozgató, akkor mi közöm hozzá személyesen? Semmi. Legfeljebb a világot mozgatja. Kedves testvérek, na most ideértünk, hogy mit jelent az, amit Jézus az evangéliumban mond. Az kinyilatkoztatás. Persze a 19. században azt is tagadták, hogy nem lehet kinyilatkoztatás. Abban lehet, hogy van Isten. De hogy szóljon nekünk, ugyan már. Tehát kinyírták Ábrahámtól Krisztusig az egész zsidóságot. Isten nem szólhat. Miért? Te megtiltod neki? Ha ő valaki, akkor mondja Szent Boldog Skótusz János, a nagy ferences zseni, pótuit, dékuit, ergofécit. Hát ez az egyetemi szint. Megtehette, hogy szóljon? Kikorlátozza? Illet, hogy megtegye? Nem. Nem úgy, hogy elvárjuk, hanem hogyha nem illik hozzá, hogy szóljon hozzánk, akkor gonosz, mert bajba vagyunk, mert tudunk a létéről, de elszakadtunk tőle. Tehát illet, hogy szóljon, ergo, tehát szólt. Kedves testvéreim, és utoljára fia által szólt. Ez az utoljára azt jelenti, hogy mindent elmondott. Na nem az, hogy mi van odát, és kíváncsiskodunk, nem vallási kíváncsiskodás, hanem az ember megmentése. Éppen most hallottuk az evangéliumból. Most. Amikor azt mondja, dicsőítlek, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől. Kinyilatkozhatom kicsinyeknek. Senki sem ismeri az atyát, csak én, mondja Jézus, belülről. És senki sem ismer engem, a rokonok sem, mondja Jézus, a gyerekek sem, akivel játszottam. Senki, hogy ki az én, mi az, az, hogy az én, a Názáret Jézus énje, az csak az atya ismeri a Szentlélekben. És ez egy akkora kinyilatkoztatás, tehát akkor Isten tud szeretni. Ha egyedül van, akkor nem. Tessék már ezen gondolkodni, testvéreim. Olyan csodálatos ezeken gondolkodni. Ez nem az én tanításom. Nem én találtam ki, hanem az én egyetlen reményem és örömöm. És hát ez a tiétek. Ugyanez a hitetek. Én csak szolgálom. De ettől nem szabad elszakadni, hogy Isten csak szeretet lehet, vagy ne is legyen. Ha egy személy, akkor nem tud szeretni. Akkor valami. Ezért mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, terheket hordoztok, és én megenyhítelek titeket. És ha úgy érzitek, hogy a parancsokat is be kell tartani, ezek az én igám és az én terhem az édes és könnyű, és nyugalmat talál a lelketek, vagyis sabbatot, a zsidók által várt nyugalmat, azt a végtelen békességet. Kedves testvéreim, de azért olyan furcsa ez, hogy elrejtetted ezeket az emberek elől. Nem azért, hogy meg ne találjuk, hanem ez eleve el van rejtve. Ezt nem lehet úgy megtalálni, ahogyan felfedezik mondjuk a ráknak a gyógyítását. Úgy nem lehet kitalálni téged, hogy mi van belül, ha te nem szólsz. Tehát Isten nem gonosz, hogy elrejti magát, hanem eleve el van rejtve. Ha nem vétkeztünk volna Ádámmal, akkor éreztük volna ezt a szeretetet. Mint a gyerek érzi a szülők szeretetét, de fogalma sincs egy 3 évesnek, hogy hogyan apám és hogyan anyám. Nem kell okvetlen tudni, majd megtudja. De a tudás az a szeretet ismeretén belül van. Ebből szakadtunk ki. Kedves testvérek, nem gonosz az Isten, hogy elrejti, hanem Isten. Isten, akinek az a titka, hogy nem csak a világot teremtette, mert ez a létezés megokolathatatlan. Ez nem. A dolgok léte nincs megokolva, és mégis vannak. Ez kinyilatkoztatás. Tehát Isten ki akarja bensejét nyilatkoztatni, miért? Mert minket valakinek teremtett. Tehát a mi legbensőbb titkunk a levegőbe lóg. Kedves testvérek, az utóbbi évek, de főleg a napok, most a esztergomi fiúknak tartottam lelki gyakorlatot, és ott egy egészen bizonyosság ért, hogy az, hogy szeretet és létezés az összetartozik. Nem összetartozik, ugyanaz. Mert engem nem a világ létezése érdekel elsősorban, hogy vannak csillagok, hanem honnét vagyok én, aki szeretetre szomjazok, aki tudok szeretni. Tehát honnét a szerető képességem, a személyem. A személyem létezése föltételezi, egy személyes Istent. Ezt érzi a gyermek. Ha őt teljesen szeretik a szülők, akkor az egész mindenség ragyog, minden jól van. Vagy egy nagyon tiszta szerelemben, ahol egy pillanat az a fiú meg a lány azt érzi, hogy most nem azért, mert ilyen vagy, hanem hogy te vagy. Erre az ember be van állítva. Kedves testvéreim, persze keresni kötelesség az embernek. És az Úr Jézus azt mondja, hogy aki keres, talál, s az örgetőnek megnyitok. Igen. Testvérek, amikor azt mondja, hogy a kicsinyeknek, és ha nem leszek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országba, vagyis nem részesültek Isten belső életébe. Ez nem azt jelenti, hogy maradjunk gyerekek, infantilis felnőtt, az egy torzszülött. Hanem valami olyan magatartás kell, mint amit először, ami először áthatott minket, hogy akik szerettek, az, attól elfogadtuk a szeretetet és a létet. Ezért az anyamében megfogadt ember élete az az emberiség elleni gyilkosság, a létezés ellen való gyilkosság. Hogyan érzékenyedheti magát egy normális ember erre? A létezés és a szeretet azonos az ember számára, aki személy. És az a Szent János, aki látta meghalni Krisztust, az apostol, és látta föltámadásának dicsőségében a csodálatos, amit az első levelében ír kettő, a szeretet Istentől van, nem a majmoktól. A testem rokon lehet vele. Az énem nem, mert én szabad vagyok. A sejtek nem szabadok, abból nem jött elő az én lelk. Amikor fogantattam, Isten az anyamékbe teremtette az énemet, a személyemet, abban a pillanatban. Ezért lesz föltámadás, mert a test és a személy az egy. Csak elszakadtunk Istenből, és most ez a szakadást szenvedjük. De Krisztusban már a halál is hazamenetel, ezt ünnepeljük ma Szent Ferenc atyánknál, énekelve halt meg. Tehát a szeretet Istentől van, de ha nem mond egy másik mondatot, akkor ez a levegőben van. Mert Isten maga a szeretet. Azért tőle van, mert ő öröktől fogva belülről Atya, Fiú, Szentlélek. Ezért van tőle. És innét, és csak innét érthető, ami Szent Pál apostol ír, és amit Szent Ferenc atyánkra alkalmazunk. Én azonban nem dicsekszek mással, csak Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Ez a dicsekvés azt jelenti, hogy azt tartom a legnagyobb értéknek. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem a világnak. Nagyon vigyázzunk, nagyon vigyázzunk. A keresztség, amikor megkeresztelnek minket, és belénk árad az Isten élete, az nem keresztre feszítés, hanem a keresztre feszített Jézusnak az ajándéka, hogy megbocsátott nekünk. Tehát a kereszt számunkra az életfája, egy forrás. És aki Isten életében van, az megfeszítetett Krisztussal együtt, nem azt jelenti, hogy szenvedni kell, az úgy is jön, és akkor majd akkor is vele leszünk. Hanem azt jelenti, hogy a kereszt gyümölcseiből táplálkozik, az élet fájáról eszik, és abból a vízből iszik, akiről azt mondta Jézus, jöjjetek hozzám, és aki hisz bennem, annak szívéből az élet forrásai fakadnak, vagyis a Szentlélek. Ezt jelenti, hogy Ferenc meg van feszítve. Nem az, hogy szenved, hanem a megfeszítettnek a gyönyörű életét éli. És a világ is meg van feszítve nekem. Tehát semmiféle világi ideológiát nem fogadok el a végső kérdéseibe. Nekem a világ meghalt. más a tudományos kutatás, más az emberek szeretete, de ezt az én hitemet, ezt az én belső életemet nem adom oda pénzért. Érted, katolikus keresztény? Semmiért nem adom oda. Ezért számomra a világ meg van feszítve, vagyis a világ bennem van fölemelve Isten dicsőségébe. Ezért Ferencre nem mondjuk azt, hogy meghalt, hanem átment. Átment abba a dicsőségbe, amelyet a keresztség óta kapott, és az melyet annyi szenvedések között, mert keresett, és megnyílt egy szóra, Krisztus megszólította őt, és áttölelte. A stigmatizáció nem azt jelenti, hogy szenved, hanem azt jelenti, hogy Krisztus szeretetében részes. Ezt merte kérdezni, hogy ugyanaz a szeretet legyen a szívemben, Jézus, mint a te szeredben volt a kereszted. De akkor megakad, hát akkor, ha ez együtt jár, akkor ugyanaz a szenvedés. De nem a szenvedés kérte, hanem ezt az életet. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram, kezem.

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adj nyugalmas éjszakát, és amint halálig, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: Hírpercek.
1: Szent John Henry Newman emléknapját ünnepelte pénteken egyházunk. Erdő Péter bíboros üzenetet küldött a magyarok nagyasszonya ünnepére. Szervezetten nőtte ki magát Írországban a Koletniki nővér által elvetett kis mag. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíboros, teológust, a Néri Szent Fülöp oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én katolizálása napján ünnepli emléknapját, tájékoztatott a CNA. John Henry Newman anglikán édesapa gyermekeként anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként született Londonban 1801-ben. 1828. évi pappá szentelésétől 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária templomának volt a lelkésze, mely hely elindította a katolizálás felé. Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni, írta egyik eszéjében. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni zsinat gondolatiságára. 16. Benedek angliai útja alkalmával 2010-ben boldoggá, 2019-ben pedig Ferenc pápa szentté avatta. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek üzenetet küldött október 8-ára, magyarok nagyasszonya ünnepére, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. Magyarok nagyasszonya, ami számunkra az egész történelmünket jelenti, hiszen már első nagykirályunk is a szűzanyának ajánlotta országát, összekötve ezzel életünket vele. Sokszor éreztük a gondviselés csodáját és a szűzanya pártfogását nemzetünk életében, amikor a török után megmaradtunk, és az országban újra kezdődött az élet. Úgy érezték a török idők utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondjuk, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában. Több mint 5 évtizede, 1972-ben hozta létre Írországban Colette Hickey nővér a Corky Edelhaust, az általa csak kismagként emlegetett menedékhelyet, amely nehéz sorsú nőknek és gyermekeknek nyújtott oltalmat. A jópásztor szerzetes nővért idén, nyáron, 108 éves korában szólította magához az úr. Emlékezik meg Írország néhai legidősebb lakosáról az alateia.org. Colette nővér tiszteletre méltóan hosszú élete alatt rendkívüli változásokon ment keresztül a világ. Az apáca átélte a két világháborút, a spanyol nátha járványt, tanúja volt a televízió és az internet megjelenésének, túlélte a Covidot is,

0: és megtapasztalhatta Írország hihetetlen átalakulását. Azonban akik ismerték, elsősorban nem kivételes életkora, hanem a rászoruló családoknak nyújtott menedék és a megmentett életek miatt tisztelték és szerették. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Rádió Mária Pócsi Könnyező Istenszülőről nevezett imaköre imádkozza. A korábban felhangzott imaszándékok mellett imádkozunk István atya teljes gyógyulásáért, és adjunk hálát Paula gyógyulásáért. Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságost és szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját, ki a keruboknál tisztelted, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, hidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikkel jobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 13. Jézus az emberek tisztulási jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetőségével?
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlét, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.
1: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs már boruk. Jézus megparancsolta nekik, töltsétek meg a korsókat vízzel. Jézusom, bízom benned, bízok isteni erődben és hatalmadban, mert tudom, ha jónak látod, isteni hatalmaddal akár csodás módon is segíteni tudsz rajtam.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzeitől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
1: a világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa. Máté 4:17. A víz borrá változott, a közönségest nemessé alakította Jézus. Gyarló voltomban, kérem-e rendszeresen Jézust, hogy a lelkemet alakítsa nemessé.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztaltáljas az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztaltáljas az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus, szent jelenléted nap mint nap erősítsen minket, hogy általad erőssége lehessünk fele barátainknak. Leérkezve a hegyről, minket is küldesz elvinni az örömhírt. Jó Krisztussal lenni, jó Krisztussal élni az Atya szeretetében.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsen, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségén.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, anasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigyázz be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik tizedünket ajánljuk fel azért is, hogy örömteli és hiteles katolikusok legyünk, családtagjaink, a ránk bízottak, és édes magyar hazánk minden lakója. A világosság rózsafüzér ötödik szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Add, Uram, hogy minden tettemben téged kövesselek, segíts, hogy tanításodra méltó lehessek, a te szent szeretetedbe éljek, és egykor majd én is színről színre láthassalak.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, a Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Vegyél Isten szülő, Szűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te a asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk.
2: Hú, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, s minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Istent. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, Ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért, valóban nagy mérvű irgalmasságára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynőnk, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit szültél a te fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas, és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívület sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kérte az Isten, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Ne vess meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok. Ne hagyj el engem, gyarló ember, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség. Hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, és téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet, a mostani életben, s a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, védelmezőm a Szentlélekisten, Szent Háromság, Egyistenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen.
2: Imádott Jézusunk,
1: lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, tekintünk egymásba nézve, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók! Mai tanúságtevőnkkel a 40 nap az életért ima kampány által találkoztam, aki az Istennel való találkozás öröme mellett arról is mesél nekünk, mit érdemes tudni erről, és hogyan, miért köteleződött el mellette. Fogadják szeretettel Hajdani Józsefné Magdit.
2: 2007-ben indították el Texasban. Egy olyan film mutatja legjobban ennek a szolgálatnak a mikéntjét és céljait, amit magyar szinkronnal rendelkező Váratlan élet című filmben tekinthetnek meg. Tudatosítanunk kell a társadalomban, hogy a megfogant élet az már az anyaméhben is emberformájú, és nem tud magáért szót emelni. Viszont azok az édesanyák, akik nem az életet választják a megfogant gyermeknek, saját magukat is fájdalomnak, lelkiismeret furdalásnak teszik ki. Ez egy életre szóló döntés lesz, vissza nem fordítható az, hogyha elvetetik, és megpróbáljuk ezt a jelenlétünkkel, az imádságainkkal, ezekért a válsághelyzetbe került édesanyákat imában hordozni Isten előtt, hogy merjenek bátorságot venni, merjenek segítséget kérni, hiszen sok életvédő szervezet van Magyarországon is, akik egyrészről tájékoztatást nyújtanak, a ténylegesen talán az ő számukra nem ismert lehetőségekről, ha az életet választják, illetve nagyon sok az érintett Magyarországon, úgyhogy imádkozunk azért is, hogy az ő lelki sebeik Isten szeretete segítségével begyógyuljanak, és el tudják hordozni azt a fájdalmat, amit egy gyermekvesztés okoz. Világszerte zajlik ez a 40 nap az életért ima, bőjt, békés jelenlét. Több mint 70 országban, most az őszi kampányban több mint 680 városban lesz, egyszerre egy időben. Többségében katolikus szervezésűek. Én magam protestánsként kapcsolódtam ennek a szolgálatnak a szervezésébe, és ez a 12. alkalom lesz Budapesten, hogy ezt megvalósítsuk. Ez most Budapesten, a Nagyvárad téren, a Szent István kórház előtt fog zajlani. Napi 12 órában, reggel 7-től este 7-ig tartó időtartamban, váltott imádkozókkal. A helyszínen lesz egy olyan személy, akit mi érkeztető felelősnek neveztünk el, és ő rajta lesz egy 40 nap az életért felirat, vagy valamilyen tábla. Hozzá lehet csatlakozni 1-2 óra imádkozásra, és vele együtt hordozhatjuk ezeket a megfogant életeket Isten előtt, és lehet előzetesen jelentkezni erre. A plakátainkon van QR kódos elérhetősége a jelentkezési felületnek, illetve nem csak a budapesti helyszín, hanem minden magyar városban levő szolgálat is, illetve azoknak a plakátjai az elérhetőségükkel, a szolgálati időkkel szerepelni fog a honlapunkon, a napokban frissülni fog a honlapunk ezzel. A honlap neve 40-es számmal kezdődik, tehát 40 nap az életért.hu, és a jelentkezési linkek ott is elérhetőek lesznek. Ezen a honlapon találhatok olyan letölthető anyagok, mint például, hol vannak segítségnyújtó szervezetek, vagy milyen ima témákért imádkozunk, illetve vannak ilyen általános ismertető is, ez is letölthető, hogy mi is ez a 40 nap az életért szolgálat. Egy évben kétszer van ilyen kampány világszerte. Az őszi kampány az mindig szeptember 3. szerdáján kezdődik, és november 1. napjaiban ér véget. A tavaszi kampány az pedig a nagybőjt idejében kezdődik, tehát hamvazó szerdától tart virágvasárnapig, és vannak olyan városok Magyarországon, ahol inkább a tavaszi időpontban tartják meg a szolgálatot, és vannak olyanok, ahol csak az őszit, és több városban van tavasszal is és ősszel is. De hát a cél az lenne, hogy a halász szellemiségét kisöpörjük az országunkból, hogy azok az ajándékok, amiket Isten ad, azok megszülethessenek, és ennek a céljából keresztény összefogásra van szükség, mert mindannyian, ha Jézusra nézünk, az ő szenvedéseire nézünk, akkor emellett az összes többi nehézségünk eltörpülhet, és ha áldásokat akarunk, akkor nem áldozhatjuk fel a megfogant gyermekeket. A Bibliában a 40 az többször visszatérő dolog. Jézus is 40 napig kóborolt a pusztában, Mózes 40 évig vezette a pusztában a népet, és hisszük azt, hogy kedves Isten előtt ez a 40 napos odaszánás, világszerte több helyszín is van, ahol napi 24 órás szolgálatot vállalnak 40 napon, sőt olyan is van, hogy az év minden napján odaállnak egy olyan intézmény előtt imádkozni, ahol terhesség megszakításokat végeznek.
1: Te hogyan találkoztál ezzel a mozgalommal?
2: Az alapvető eredete az, hogy 50 évesen rátaláltam Istenre. Egy depressziós rehabilitációról jöttem éppen ki, amikor egy kedves testvérnő nem adta fel a próbálkozást, és már harmadszor hívott egy közösségbe. Most nem egy istentiszteleti alkalomra, hanem egy szeretett vendégségre, ahol kicsit becsöppenhettem olyan emberek közé, akik az igét értelmezték, és kíváncsiak voltak rám, tehát nem csak fejezetten az igével foglalkoztak, hanem az emberrel is, hogy milyen helyzetben van, hogy miért imádkozhatnak érte, tehát Isten így talált rám egy ilyen imádkozású, lelkületű csoportban. Majd, mikor arra került a sor, a protestáns egyházban nem gyónáson, hanem kaptam egy segédanyagot ahhoz, hogy mik is azok a dolgok, amiket Isten szeme bűnnek tekint. Nem voltam jártas a Biblia ismeretben, ezért magamtól ezt nem is tudtam volna, úgyhogy mikor a felsorolás alapján összeírtam, hogy engem mi választ el Istentől, akkor én is meglepődtem. És akkor ekközé került az is, hogy egy válás utáni paráznak kapcsolatban fogant egy olyan gyerek, ami a támogatottság hiányában és a szégyenemben nem mertem felvállalni, és elvetettem. És miután Isten megbocsájtotta ezt a bűnömet, azután döbbentem rá, hogy sok minden másnak tulajdonítottam azt a depressziót, amivel én kórházba is kerültem, de hogy az

hiányos, ha ő itt lenne velem. Szóval én nekem ez az Istenhez fordulás hozta az igazi felismerést, hogy későbbi hatása van a fel nem dolgozott gyásznak, annak, hogy nem beszélhettem róla senkivel. És bekerültem egy életvédő csoportba úgy, hogy részt vettem egy ilyen séta az életért rendezvényen. Ez a mindenki születésnapja előtti időszakban évről évre szintén ismétlődött, de ez inkább akkor egy bűnbánati séta volt, mint most inkább az életet ünnepelve próbáljuk az életvédelmet szolgálni. És kijártam a Kiáltás az Életért Egyesületnél egy istenfélő tanácsadók képzést. Egyrészről az egy hitmélyítő képzés is volt számomra, másrészről pedig, hogy hogyan kell beszélgetni egy olyan válsághelyzetben levő hölgyel, akinek az érzelmi reakciói a krízis állapot miatt sokkal érzékenyebb és kiszolgáltatott helyzetében, hogy tudunk neki higgadtan és mégis valahogy támaszt is nyújtani azzal, hogy legalább elmondhatja már valakinek, amit esetleg nem mert megosztani a családjában szégyen miatt, vagy bármi mások miatt. És az életvédő szervezetek vezetői között volt egy imacsoport, és ezt az imacsoportot kerestem meg dr. Téglási Imre, az Alfa Szövetség vezetője. Ő ismerte meg valahol ezt a 40 nap az életért ima bőjt békés jelenlét szolgálatot, és az ő szervezésében zajlott 2017-ben az első ilyen szolgálat, szintén a Szent István kórház előtt, aminek én koordinátora voltam. Akkor Isten nagyon bemutatkozott, még akkor dolgozni jártam, de hogy megsokszorozta az erőmet arra, hogy jól tudjam segíteni ennek a szolgálatnak a lebonyolítását, de az a szolgálat nagyon nehéz volt számunkra, nagyon kevés emberrel kellett a 40 napon keresztül a napi 12 órás szolgálatot ellátnunk, úgyhogy azt mentettem meg a fennakadástól ezt a szolgálatot, hogy voltak olyan nyugdíjas testvérek, akik nagyon sok-sok órát vállaltak abban, hogy a folyamatosságot biztosítsák ott a helyszínen, hogy megtalálhatóak legyünk. Isten ellát minket mindig olyan örömökkel, amik további kitartásra tudnak ösztönözni bennünket, úgyhogy tudunk több mint 10 megmenekült babáról, akik nem csak ott, sőt kifejezetten többnyire nem a helyszínen való beszélgetés útján, hanem inkább úgy, hogy ima témának bekerül a ismeretünkbe, és akkor elkezdünk értük imádkozni, illetve most már olyan eset is van, hogy az életvédő szervezetek is visszajeleznek nekünk, hogy sikeres beszélgetéseik voltak. És azt is isteni ajándéknak tekintem, hogy 2021-ben csak Budapesten indult az első ilyen szolgálat a COVID után, de évről évre újabb és újabb városokban talál Isten olyan emberre, aki hasonlóan fontosnak érzi, hogy a saját településükről a halál szellemiségét kisöpörjék, és ha nem is 12 órában, de valamilyen szolgálati idővel elindítanak egy ilyen közterületen való közös imádkozást ezért. Aztán nagy áldás volt például a Váci helyszínen való szolgálatindulás, nagyon lelkes csapat indult el, és ott például tudomást szereztek arról, hogy a kórházban több anyuka nem ment el az előjegyzett beavatkozásra. Ez nem volt úgy hivatalos információ, de számunkra mégis egy bátorítást adott a kitartásra. 2021 óta alakult meg a Jó, hogy vagy Életvédő Szövetség, ami elindította azt, hogy feltérképezzék, hogy az országban milyen életvédő tevékenységeket működtetnek, és sokszor az is előfordul, hogy a helyieket is ezen az alkalmon ismertetik egymással, és ezek a kapcsolatok egy hálót alkotva képesek lesznek arra, hogy a kismamák a megfelelő segítséget minél közelebb a lakóhelyükhöz kaphassák meg.
Aztán ez a szívhangrendelet, ami így híresült el,

0: bár most számomra is egyre nyilvánvalóbb, hogy nem kifejezetten csak a szívhang meghallgatását jelenti, hanem azt is, hogy az orvosoknak írtak elő egy olyan protokollt ezzel, hogy a betegtájékoztatást maximálisabban végezzék el, hogy jobban helyezzenek arra hangsúlyt, hogy egy éppen olyan élet növekszik az anyaméhében, amiről most döntést kell hoznia, és ez nem csak a szívhangnak a megmutatásával, hanem akár egy ultrahangos kép megmutatásával, vagy egy szóbeli tájékoztatással is megtehetik, hogy felelősségteljesebben tudjon döntést hozni. Hogyha valakinek az egészségi állapotában egy daganatot állapítanak meg, akkor is köteles az orvos egy részletes felvilágosítást adni arról, hogy mi várható, mire készüljön, mi az, amiben döntést kell hoznia. Tehát nagyon felkavaró dolog volt ez az emberek számára, de a jogalkotónak elsődleges célja volt a betegtájékoztatás mértékének javítása. Azt gondolom, hogy ennek a rendeletnek volt hatása akkor is, még hogyha ez nem a születésszámnak a jelentős emelkedésével járt, mégpedig az, hogy 2022. szeptemberében hozták ezt a rendeletet, és nekem 2023-ban már valaki felhívta a figyelmemet arra, hogy vannak kórházban hagyott gyermekek, akiket az édesanyjuk megszült, és valami oknál fogva a kórházba hagyott, és ugyan a kormány akkor nem tudott egy gyors döntést hozni, de kicsivel később lerövidítették az örökbeadhatóságnak a feltételét, tehát hogyha a szülő ugyan nem mondott le a gyerekről, de nem is látogatta a gyermekét 6 hétig, akkor már örökbeadhatóvá vált az a kórházban hagyott gyerek. És ennek következtében 2025-ös KSH adatban már az szerepelt, hogy 175 gyereket adtak így a kórházakból örökbe. És ami nagyon érdekes, ugye, hogy most 2026-ot írunk, és a mostani kórházban lévő gyerekek száma újra felfutott 300 fölé. Ez azt jelenti, hogy édesanyák vannak, akik kihordják a gyermeküket, megszülik, és vannak, akik nem hazaadhatóak az otthoni körülmények miatt, de vannak olyanok, akik nem tudni milyen okból, de ott hagyják a gyerekeiket.
1: Arról is mesélj valamit, hogy ezen kívül hogyan változtatta meg az Istenre találásod az életedet?
0: Hát gyökerestől. Ki tudtam szakadni Isten segítségével abból a paráznak kapcsolatból, aminek nagyon függője voltam, de nem volt realizálható kapcsolat. És egy új életem lett Krisztussal, új életcélt találtam, mert megismerve Istent, aki a mindenség ura, aki előtt semmi titok nincsen, és aki képes arra, hogy változásokat idézzen elő, nem csak az én szívembe, hanem a világnak a dolgaiban, hogy egyre több ismeretet szereztem az igéből, meg saját csodákat is átéltem vele. Az mindenképpen arra sarkalt, még mielőtt ebbe a életet védő tevékenységbe belekezdtem, hogy ha az ő oldalán győztes lehetek, akkor én akarok az ő oldalán valamit tenni annak érdekében, hogy ez a világ jobb legyen. Hogy ne a hazugság, és ne a könyöklés, és ne a mások eltaposása, és ne a gazdagság legyen a fő cél, hanem a szeretet. És ehhez hozzájárult még jóval a megtérésem előtt egy élmény, hogy egy műtét során 30 másodpercre leállt a szívem. Nagyon gyorsan visszahoztak, de hát utána történt egy kivizsgálás, és nem volt semmilyen földön túli élményem ezzel kapcsolatban, de valami megváltozott az én gondolkodásomba. Szembesültem azzal, hogy milyen rövid és törékeny lehet az élet, hogy abszolút egyik pillanatról a másikra meghalhatunk, és akkor szembesültem azzal, hogy nem az a fontos, hogy mennyi pénzünk van, az sokkal fontosabb, hogy a gyerekeim és a családtagjaim tudják-e azt, hogy én szeretem őket. És így kapcsolódik össze ez a két dolog, hogy amiket az előbb elsoroltam, azok nem a szeretet motiválja az emberekben. És ha nem a szeretet motiválja, akkor vajon a családtagjaik tudják-e, hogy nekik mindennél fontosabbak. És a mindennél fontosabb az egy gyerek szemében nem a pénz, hanem az, hogy töltök-e vele együtt időt, észreveszem-e, ha ő neki segítségre van szüksége, és hogy erre az értékre kellene jobban fókuszálnunk. És ha Istennel lehetséges erre változtatni, akkor én akarok ezen változtatni. És ez vezetett oda, hogy bár nem tudtam, kik lesznek a társaim ebbe, de rábíztam Istenre. Szóval az a kép volt előttem, ahogy Péter Jézus hívására a vízre lépett. És ma is ezt érzem, a 40 nap alatt sokszor vannak hullámvölgyek, amikor kilátástalannak érzem, hogy betöltődik az a 12 óra imádkozókkal, és olyankor mindig kell nekem Isten dicsőíteni, magasztalni, ahogy Pál és Silásnak a börtönbe, hogy átlendüljek ezen, hogy tudom, hogy Isten szeret, és hogy nem hagy el. Lám már 11 kampányon átvezetett, akkor most se lesz ez másképp, de tényleg Jézusra kell nézni, ahogy Péter is, amíg ő ránézett, addig nem süllyedt el. És ezt kívánom mindenkinek, hogy tudjon annyira bízni Istenbe, hogy ne veszítse el a reményt, és ne adjon helyet se az aggodalomnak, se a félelemnek, mert az Úr velünk van. A legnagyobb bizonyság nekem Istenről a bűnrendezés után, mikor imádkoztak értem a testvérek, azért is imádkoztak, hogy a kegyelmen túl Isten áldjon meg a nyelveken szólás ajándékával. És nagyon kíváncsi voltam erre, hallottam erről valakit, aki nagyon vágyott erre, és aztán megkapta, de felfogni nem tudtam, hogy mi lehet ez, és hogy vajon milyen nyelven lehet. Sose tudtam semmilyen más nyelvet megtanulni a magyaron kívül, de nyitott voltam rá. És imádkoztak, és megtörtént. Elkezdtem nyelveken imádkozni, és tényleg azt éltem át, amit az ige is ír, hogy mint élő vizek folyamai úgy áradnak ki belőled. És eljöttem onnan az alkalomról, de hát nagyon kíváncsi voltam, hogy jó, én most imádkozok nyelveken, és akkor ennek egyszer majd úgy vége szakad, vagy hogy lesz ez? És hazafele úton végig ezt a nyelveken imádkozást folytattam, sőt, már otthon a kapunál is megállva még várakoztam a hazajutás teljes valóságával. Vártam, hogy na hát hazaérkeztem, biztos majd abban marad, de hát ez csak folyt, és meg akartam ismerni ezt a nyelvet, hogy hát a gyerekek is úgy tanulnak megbeszélni, hogy csak hallják az anyukájuk beszédét, és akkor egyszer csak ők is elkezdenek válaszolgatni. És azt gondoltam, ha sokat imádkozok nyelveken, akkor majd biztos fogom érteni. Nem értem még, ma sem, hogy miről imádkozom, ténylegesen, amikor ezen a nyelven imádkozom. De közben jönnek gondolatok a fejembe, hogy ha most én rám kerül a sor egy imakörben, hogy imádkozni kelljen, akkor nekem milyen témáról kell imádkozni, sőt, szinte a fonalát is fölvetíti. És tudom, hogy ezek nem az én gondolataim, hanem valahogy ezen a csatornán keresztül érkeznek ezek a gondolatok. Szóval ez egy olyan bizonyság volt a megtérésem után, ami elválaszthatatlanná tesz most már az Istentől. Nem tudom elképzelni nélküle az életemet, mert tényleg a legbanálisabb helyzetekben is tudok számítani rá. Ezt a 11 szolgálatot Isten nélkül nem tudtam volna emberileg végigcsinálni, mert Isten a segítőm. Isten nekem azt mondta, hogy nagyon vágyik itt a kereszténység arra, hogy ébredés legyen, és hogyha elég életvédő ember lesz a keresztények között, akik a hitükről tanúbizonyságot tesznek, akár azzal, hogy imádkoznak valakiért, akkor eljön az ébredés. És kívánom mindenkinek, hogy ő is azt a szerető, gondoskodó, és a fiát is feláldozó mennyei apukát megismerje, akinek a karjaiban vagyok most.
1: Kedves hallgatók, Hajdani Józsefné tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A múltkor a munka világával foglalkoztunk. Mai közös gondolkodásunk témája: kiművelt emberfőkkel, értékes munkával a felemelkedésért. Helyzetünk, feladataink, kilátásaink keresztény megközelítésben. Minden ember célja az emberhez méltó szép élet. Igaz, ezt az emberek különbözőképpen képzelik el. A megvalósításban a felfogások szintén nagyon eltérnek. Az viszont egyértelmű és látható, hogy a világ problémák nagyon kiéleződtek, a világgazdaság és a nemzetközi kapcsolatok súlyos válságban vannak. A legsúlyosabbak a háborúk és fegyveres konfliktusok pusztításai. Világszerte több mint 60 nagyobb háború tombol. Az elesettek száma több millió, a sebesülteké és otthontalanoké még több évente. A terrorista támadások sok ezer ember áldozatot okoznak évente. A legdrámai problémák az emberi életek kioltása, a rombolás okozta gazdasági válság, a világ élelmiszer, energia és nyersanyagellátásának csődje, a világkereskedelem korábbi relatív rendezettségének felbomlása. Három súlyos szóba, fogalomba foglalhatjuk össze a világ problémák okait. Irracionalitás nyomában bizonytalanság, kiszámíthatatlanság van a világban, Európában és az európai országok nagy részében is. A hadi kiadások jóval gyorsabban nőnek, mint a bruttó hazai termelés értéke, így kevesebb marad békés célokra. A bruttó hazai termék GDP növekedése 1,7% között mozog a fejlett európai országokban, miközben a bruttó hazai termék értékének 2%-áról 5%-ára tervezik felemelni, illetve hát ezt döntötték el a NATO-ban, a hadi kiadások arányát. Az infrastruktúra több területe nagy mértékben leromlott, még a fejlettebb nyugat-európai országokban is. Német és brit közlekedés megnőtt zavarai, ausztriai egészségügy leromlása, és sorolhatnánk. Kérném szépen, ugye már egy új index is született nemrégen, egy nemzetközi gazdasági index, hogy az elkeseredettségi index, misery index mit jelöl. Nos, ez egy közelítő kalkuláció, és azon alapul, hogy az inflációs ráta és a munkanélküliségi ráta összeadva ne legyen nagyobb 10%-nál. Hát kérném szépen, ez egy nagyon hibrid, de azért első megközelítésre jó mutató. Szerencsére az inflációs ráta jelenleg alacsony az európai országok többségében, sikerült leszorítani. A munkanélküliség is a válság legsúlyosabb éveihez képest kisebb, de ez ne tévesszen meg bennünket abban, hogy a gazdasági kilátások rosszak, főleg az emberek bizonytalanságérzete nagyon megnőtt, joggal, mindnyájunké. Úgyhogy ezeket kéne orvosolni. Na most próbáljunk meg a kiinduló pontban arról gondolkodni, hogy ugye egy tudás és innováció alapú társadalom vezethet el a versenyképesség javulásához. Na most a versenyképesség az ne a profitabilitást jelentse, és nem is jelentheti azt sem szakmailag, sem számunkra emberileg, hanem hogy egy ország, egy térség miképpen képes helyt állni a piacokon, saját piacán, nemzeti piacépítésében, és a világgazdaságban. Ez jó gazdasági szerkezetet kíván, pontosabban sokkal jobbat, mint ami ma különösen Európában, Európa legtöbb országában van. Mik ennek az okai? Kérném szépen, ezt már részben említettük, de ugye kihat az oktatástól és a munkáig terjedő útra, tehát az oktatás minősége, kiterjedtsége, elérhetősége és eredményei meghatározzák a jelen, de főleg a jövő generációk életét. Ezért rendkívül kiemelt figyelmet kell fordítani rá, hiszen azt szeretnénk, hogy a bennünket követő nemzedékre is egy emberibb világot hagyjunk örökül, és ne rosszabbat. Nagyon súlyos feladat és felelősség ez. Vegyük mindnyájan komolyan. Felelős döntéshozók, gazdaságpolitikusok, cégbirodalmak irányítói és a vezető munkatársak, de ugyanakkor mindenki, aki a munkahelyén becsületesen akar és tud teljesíteni, és ennek eredménye persze egy emberhez méltó életminőség és életszínvonal legyen. Hát ugye mindkettőről már többször beszéltünk. Na most ugye az van előttünk, hogy min múlik ez? Tehát a gazdaságirányítást helyezném előtérbe, ami nagyon leromlott világszerte és Európában különösen. Gazdaságirányítás helyzete, az intézmények működése, hát jó intézmények felbomolnak, új intézmények hónapokig nem működnek, ezt most értem Ázsiától Dél-Amerikáig, de Európára is. Na most a gazdaságpolitikai eszközök jó használata is kellene, konzekvens gazdaságpolitika több irányba. Az egyik a struktúrapolitika, hát hogy jó gazdasági szerkezetre van szükség. A másik a családtámogatás, és hogy biztonságban, megfelelő életkörülmények között tudjanak élni, kalkulálni, előrelátni a családok. Na hát itt is a bizonytalanság az egyik legdrámaibb tényező. És ennek a megnövekedése szintén nagyon kihat az egyénre, a mentális egészségre, és sorolhatnánk egyszerűen a megélhetés mindennapi forrásaira és annak a megélésére, hogy hogyan tudjuk, vagy nem tudjuk a problémákat megoldani. Minden beruházás, ráfordítás, és a ráfordításokkal kell, hogy megfelelő eredmények álljanak szemben. Vagyis felveti, és nyilvánvalóan minden beruházásnál gondolni kell erre, különösen a hosszú távú, ugye oktatási beruházások mindig hosszú távúak, és hosszabb távon hoznak eredményt, ugyanígy az infrastruktúra fejlesztése is. Na most ezzel szemben ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok területen nem javul, hanem leromlik az infrastruktúra, vagy éppen stagnál. Nos, tehát a megtérülést és a megtérülési időt is bele kell kalkulálni, de ennek a megtérülési időnek és eredménynek észszerűen kalkulálhatónak, előre láthatónak, hát amennyire ez emberileg lehetséges, kell, inkább ezt a szót kell mondanom, hogy kellene lennie. Az életminőség és életszínvonal, hát én különösen az életminőségre helyezném a hangsúlyt, ez szintén függ az egészségügy és az oktatás elérhető színvonalától. Hát mindenki önmagának, gyermekeinek, családjának jó egészséget, jó egészségügyet kíván, és jó oktatást, hogy jó képzettségben nőjön fel és boldoguljon. Ezért a családok nagyon nagy áldozatot hoznak. Úgyhogy ezt kell társítani és ösztönözni minden vonalon. Ha most ennek az eredményeit szeretnénk nézni, ugye akkor az értéktermelési láncnak a jelentőségét kell kiemelni. Hát egyrészt az, ugye, hogy az értékesebb folyamatokba kapcsolódjunk be minél inkább az értékteremtésben a nagyobb hozzáadott érték, nagyobb nemzeti jövedelem, tiszta nemzeti jövedelem előállítása álljon előtérben. Na most a kulcstényezők jó, ha hazai kézben vannak, és én azt mondanám, hogy sok területen, még a történelemben is, az osztrák-magyar monarchiában Magyarország felzárkózása azért történhetett meg a kiegyezéstől 1913-ig, az első világháború előttig, mert 50 éven át konzekvensen kiépítették azokat az infrastruktúrális rendszereket, városfejlesztést, közszolgáltatásokat, amelyek bázisává váltak a vállalati fejlődésnek, a vállalatok gyors fejlődése pedig a foglalkoztatást is javította. Hát jól tudjuk, hogy ennek ellenére ugye kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, sőt valójában, ha az egész Kárpát-medence népeit beleszámítjuk, akkor a Kárpát-medencét 50 év alatt több mint 2,5 millió ember hagyta el Amerika felé. Hát ugye itt is a segédmunka, a kubikusok, azok voltak a legveszélyeztetettebbek, és váltak a legkönnyebben munkanélküli, akik könnyen helyettesíthetők voltak, ez az egyik kategória. A másik kategória pedig az, ugye ahol viszonylag kevesebb hozzáadott értéket termeltek, és ha a nagy beruházások véget értek, ugye megtorpantak, akkor ameddig nem találtak új nagy beruházóknál elhelyezkedésre, addig munkanélkülivé váltak. Hát jól tudjuk, hogy a munkanélküliség a 21. század válságaiban is, századunkban is visszatért, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy egyrészt megfelelő számú munkahely legyen, ilyen szempontból nagyon örvendetes, hogy mintegy 1 millió új munkahely keletkezett, de arra is oda kell figyelnünk ennek a pozitívumnak a hangsúlyozása mellett, hogy egyre inkább a képzés, továbbképzés révén a munkahelyi struktúrák, munkahelyi kapcsolatok szervezése révén és az egyre fejlettebb, jobb végzettségű emberek révén előre haladjon az a pozitív folyamat, amely megtorpanásokkal, kisebb-nagyobb visszaesésekkel 2010 után elkezdődött, tehát hogy a munkahelyek biztossá váljanak, de ne a romboló hatású munkahelyek, környezetszennyező, kis hozzáadott értéket adó, olcsóbérrel idegenbe termelő munkahelyek, hanem azok, amelyek Magyarország felemelkedéséhez hozzájárulnak. Tudom, hogy könnyű mondani, nehéz megcsinálni, de hát becsületes kollégák és nagyon jó tudású, szaktudású kollégák dolgoznak azon, hogy minden területen kialakítsanak egy olyan stratégiát, amely aztán működik. Csak hát megint itt a nagy világgazdasági és európai és térségünkben lévő bizonytalanságok akadályt képeznek, még az előre tervezésben is, nem beszélve arról, hogy ugye a beruházások nagyon kaotikusan fölborultak és fölborulnak Közép-Európa szerte. Na most a másik a láncolat, amit említettem, hogy az oktatástól a képzésen, a tudományon át, a kutatásfejlesztésig és az innováció bevezetéséig vezet. Na most nagyon jól tudjuk, hogy az oktatás folyamatában is vannak nagyon súlyos hiányok, elsősorban mennyiségi hiány is az, hogy nem lehet elegendő kiképzett szakmunkást kapni. Nagyon hosszú a lista, ha felsorolnám, hogy milyen szakmunkásokból van hiány ma Magyarországon. Ez súlyosbítja ugye az agyelszívást, mert a nyelvet tudó, jól képzett szakmunkás egy-kettőre elmegy az országból, az ország költsége a kiképzés, és az Európai Unió egységes piacán pedig jobban keres. Hát itt is nemzetközileg gondoskodni kellene arról, mint ahogy a licenszdíjakat megfizetjük, hogy az oktatási képzési költségeket is az országok megfizessék egymásnak. Hát ettől messze vagyunk, de szerintem ez egy szükséges lépés lenne. Pozitív viszont például, hogy az oktatás, jól színvonuló oktatás nyújtó Magyarország az egészségügyben eleve megrendeléseket kap, és évente több ezer skandináv, norvég, svéd és más északi országokból ezrével jönnek tanulni Magyarországra leendő orvosok, és ezt a skandináv államok meg is térítik Magyarországnak. Tehát ilyen szempontból ez egy jó beruházás, és sok jó példa van. Kutatásfejlesztésben is, például a kutatásfejlesztési eredményeink nemzetközi statisztikai összehasonlításban igen jók. De ugyanakkor a K+F alulfinanszírozott, a K+F területeit gyakran átszervezik, és a természettudományi, orvostudományi, élettudományi kutatások minőségükben nagyon jók, az ott lévő szakemberek nagyon jók, de egyszerűen visszaestek abba az értelembe, hogy sem anyagilag, sem szervezésben nem működnek megfelelően a dolgok, hát ezt majd a részfémák, minden kulcstémát külön-külön szeretnék majd a jövő adásokban egyenként kifejteni, mert minél konkrétabban látjuk a helyzetet, annál jobb. Na most a K plusz F eredményei a nagyon kicsiny ráfordításokhoz képest nagyon jók, igen ám, de nem válnak eléggé hazai innovatív beruházásokká. Hát ennek sok oka van, elsősorban ugye a tőkeszegénység, a tőkehiány, és a bejövő tőkénél sokkal több megy ki két vonalon is. Az egyik ág, ami ha hitelt veszünk fel, azután elég magas kamatot kell fizetnünk, tehát a kamatmercs is eléggé sújt bennünket, és az a tény ugye, hogy nettó kamatvonalon is kiáramlik az országban elvégzett nemzeti munka értékének elég nagy része. A második pedig a tőke, az itt megtelepedett tőke, amelyik tulajdont szerez, és akkor utána viszont szintén hasonló, sőt ezt meghaladó nagyságrendben megy ki a profit, tehát profit repatriálás, az itthon nemzeti munkával megtermelt profit elég nagy része kikerül az országból, és mind a két irányban veszteség van, mármint mind a két vonalon a nemzeti jövedelem kiáramlásában. Hát szóval ezeket a kulcs tényezőket feltétlenül észszerű gazdaságpolitikával és innovációs politikával kellene kezelnie a gazdaságpolitikának, hogy az országban lévő tőke, beruházások jobban hasznosuljanak. Ez azért is fontos, mivel ez az egész láncolaton, ha végigmegyünk, akkor a végén keletkezik ez az innovációs profit, innovációs extra profit, és jó lenne, megéri, hogyha ennek minél nagyobb részét a magyar gazdaságba sikerülne visszaforgatni. Na hát a tőkebeáramlások, tőkeberuházásokról szintén külön előadást kell tartani. Kérem szépen, arról van még szó, hogy az egészségügy fejlesztése nagy feladat, igen ám, de arról is szó van, hogy szükséges lenne a hosszú távú, lassan megtérülő, de nagyon szükséges és másutt profitot hozó infrastruktúra fejlesztése. És a nemzeti infrastruktúra, a közszolgáltatás, alapvető közszolgáltatások magyar kézben léte nagyon fontos, ezért fontos volt például ugye a gáz, vízhálózat, szennyvíztisztítás, áramellátás minél inkább magyar kézbe és minden országnak nemzeti kézbe vétele vagy tartása. Kérném szépen ezeket a fő gondolatokat még a következőkkel szeretném folytatni. Az egyik az az, hogy egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. Ezt Széchenyi István már nagyon jól felismerte. Most hát ebből következnek a gondolatok, hogy merre megy a világ, és mit kell tennünk. A nemzetközi tendenciák arra mutatnak, hogy az egészséggazdaság, a tudásgazdaság és az élelmiszergazdaság három olyan kulcsterület, amely felértékelődik. Tehát az eddig elmondottak a nemzetközi értékteremtés függvényében még inkább előtérbe rülnek. De most az egészséget hogy lehet egészséggazdaságot jól menedzselni? Kérném szépen, a németek példája ebben nagyon jó a tekintetben, hogy aki német egészségbiztosítást fizet, bárhol is kapja a szolgáltatást, a magánorvos is, a rendelőben dolgozó orvos is, a kiemelt állami kórházban dolgozó orvos is, ugyanazért a beavatkozásért ugyanazt a térítést kapja. Tehát mindenki el tud menni akár a magánfogorvoshoz, akár a körzeti rendelőbe, vannak ugye ilyen körzeti rendelők, és rengeteg klinika és orvosi ellátásnak a jó megszervezettsége, legalábbis a múltban. Miért teszem ezt hozzá? Nagyon tanulságos számunkra is, hogy a német egészségügy is kénytelen egyre inkább hiányokkal szembenézni, nevezetesen az orvosok, jól képzett orvosok egy részét külföldről verbúválja, Európából is, de Ázsiából, Indiából is, és másrészt pedig, hát ez bennünket különösen érint, a közép-európai ápolónőknek a felcsábítása és ott tartása, hát magasabb fizetésért, jobb munkakörülményekért sok-sok lengyel, cseh és magyar ápolónő ment ki és dolgozik Németországban. Hát erre is oda kellene figyelni, hogy nem tiltás révén, hanem gazdasági szabályozás révén, hogy ne a brain drain területévé váljék az egészség, különösen ugye a mi rovásunkra, a közép-európai országok rovására is. A tudásgazdaság örvendetesen fejlődött abban az értelemben is, Magyarországon is, másutt is, Lengyelországban is, Csehországban is, hogy egyre nagyobb a nemzetközi együttműködés és kooperáció aránya. Tehát sok-sok külföldi hallgató szívesen jön Magyarországra, több ezer a nálunk lévőknek a száma a diplomázók között is, és több ezeret meghaladó a tudásgazdaságban szereplő külföldi tanárok, felkészítők, munkatársak száma is, és a diákok is. Na most a harmadik, ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés is. A nyugalom a jövő szempontjából az élelmiszergazdaság. Minél szervesebben a termeléstől a fogyasztóig eljuttatandó áru nemzeti kézben legyen, ellenőrzésben, szigorú szabályok szerint, és minél feldolgozottabb, annál inkább koncentrálódik a profit, tehát míg a nyers termelésre 10-20% közötti arány jut, addig több mint 80%-a a feldolgozásban és a kereskedelemben keletkezik. Hát kérném szépen, ne hagyjuk azt, hogy a fejlett magyar agrárgazdaságnak egyik része kapja a kevesebbet, és a másik része, hát pedig ugye eltűntek egész élelmiszeriparágok, gondoljunk itt a cukorgyártásra, ahol 12 nagy magyar ellátó szűnt meg, egyetlen maradt, az is ugye külföldi kézben. És hát, hogy az élelmiszergazdaság, ha nem túl hosszú a láncolat, akkor egyre frissebb, egyre jobb és ellenőrzött termékekkel tudja ellátni a lakosságot. Ilyen módon, és ezért az erőforrások között felértékelődik a víz, a föld, a képzett, kreatív munkaerő az élelmiszergazdaságban, olyan szépen mondja a magyar nyelv, míves, földmíves, ugye? És az egészséges környezet biztosítása, hogy letarolt erdők, betemetett csatornák helyett működő csatornák, működő vízkészletek legyenek. Hát persze csak akkor lehet, hogyha esik is az eső, úgyhogy nagyon jól tudjuk, hogy ez Európa szerte idén nagyon gyengén és nagyon rosszul alakult. Na most a tőke mellett nagyon fontos a társadalmi tőke, ugye annak a megléte vagy hiánya, vagyis, hogy a stresszt is csökkenti a közösségek lelki-szellemi egészségére, összetartó erejére az értékrend, a kölcsönös bizalom és a társadalom szervezettsége, jogi jó működése, vagy éppen gyenge működése nagyon kihat. Fukuyama írja, ugye, hogy 1995-ben írta még, hogy olyan fontos a bizalom, hogy azt kell tekinteni a társadalmi tőke legfontosabb elemének. Egy közösség sikere a rájellemző kölcsönös bizalmon alapul, anélkül felemelkedése sem sikerülhet. Hát kérném szépen, az itt lévő negatívumok kihatásait szintén látjuk világszerte, és hát hogy a jelenlegi helyzet minden csak nem pozitív. Na most a jól képzett munkaerő szorosan összefügg az oktatással. Az oktatásnak a színvonalát, különösen azokon a területeken, amelyre a legnagyobb igény és szükség van, fejleszteni kell. Az alacsony működési költségekkel, főleg bérekkel nem érdemes hosszabb távon versenyezni, nem is szabad, hiszen nem a bérek leszorítása, alacsony bérek, hanem a termelékeny, nagyobb értéket termelő munkaerő irányába kell folyamatosan haladnunk. A dráguló megélhetési költségek szintén nagy probléma, hogy az erőforrások nem eléggé észszerű felhasználása történik. A gazdasági növekedés gyenge marad, de ha fenntarthatóvá tesszük, és ez lenne a lényeg, hogy egy olyan gazdaságpolitika, amely kiszámítható, fenntartható növekedésre épít. Az előregedő társadalomnál a jobb és jó nyugdíjrendszerre kell építenünk, amelynek viszont a befizetések az alapjai, hiszen nem engedhető meg az, hogy egy befizetés alapú értelmes nyugdíjrendszer szétzilálódjon bárhol is a világon, vagy nálunk is, és olyan minimál nyugdíj legyen, amelyek mögött befizetések nem voltak, hát ez egyszerűen hiányzik a nyugdíjkasszából. Úgyhogy erre is oda kell figyelnünk. Oda kell figyelnünk az életminőségben arra, hogy mennyi a születéskor várható élettartam, és ez, hogy mennyire növekszik, vagy nem, mert ebből szintén drámai hatások alakulnak. A kommunikációs hálózatok, az információ technológiai beruházások szintén nagyon fontosak, de arra kell odafigyelni, és a társadalomnak szervezetten jó erőforrásokkal és jó odafigyeléssel kell szolgálni azt, hogy ne a média ne eltorzult, népszerűsített, de valójában értékromboló hatású legyen, hanem értéképítő, az embert és az emberi méltóságot megbecsülő és szolgáló. Amúgy is, ugye, ha összegezni kellene most, hogy ugye az emberi erőforrás, a beruházások, a jövő kilátásai közül mi az egyik legnagyobb probléma, hát akkor arra jutnánk, hogy a beszerzések, beruházások minősége, a haszonnak az elosztása, a bérhányadnak a csökkenése, holott jó időkben mindig a válságokon kívül általában a szociális piacgazdaság jó évtizedeiben megnőtt a bérhányad, míg jelenleg a legfelsőbb egy tized, sőt azon belül is a legfelsőbb 1% részesedik növekvő arányban, drámaian 90% felett a gazdasági fejlődés pénzügyi eredményeiből. Hát ezeket sikerült most elmondanom, és remélem, hogy a fejlődés során valóban a kiművelt emberfő, a becsületes, értékes munka felemelkedést hozhat és hozzon magyar hazánknak és mindenkinek. Isten segítse minnyájunkat, hogy minél inkább megvalósítsuk Szent Ferenc 800. jubileumi évében a Ferences rend gyönyörű célját és jelmondatát, Pax et bonum, béke és jóság. Mindennapi imádságunkkal, akik csak tehetjük önkéntes munkánkkal és rendszeres pénztámogatásunkkal segítsük a Mária Rádió működését, mert az adóállomások fenntartási és műsorsugárzási költségei nagyon megnőttek. A Mária Rádió hitelesen közvetíti a szűzanya édesanyai szeretetét. Segítsük elő, hogy minél több hallgatóhoz eljusson. Utunk Máriával Jézushoz vezessem. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.

Szabó Lőrinc, a bazilikában zúg a harang. A bazilikában zúgott a harang, és a parkban két fiatal ember vitázott a költő égi földi feladatairól. Én a földet védtem, és mi alatt a barátommal hadakoztam, mi alatt magammal hadakoztam, úgy éreztem, egy harmadik áll mellénk, láthatatlanul, egy harmadik, valaki, idegen. Munkás lehetett, vagy munkanélküli. Figyelte vitánkat, és én hallottam gondolatait. Így szólt. Ez az égről beszél, ez a földről. Mégis szövetségesek. Egy lélek ez a két fiatal úr. Két arcú ideológia. De hát az én bendőm a gyalázatos enni akar, s természetellenes vágyát se földi, se égi szó nem elégítette ki még sohasem. Szeretnék közbeszólni, egész egyszerűen. Szeretném megmondani, hogy az én gondjaimat mellény zsebéből kifizethetné akárki nagy úr. Miért vagyok hát az anyagiasság rút mintaképe? Miért nem tudok én is olyan ideálisan gondolkodni, mint ők, akik csak a jó vagy a rossz angyalok harca iránt érdeklődnek, holott én, aki ugye hordtam, tudjuk a követ, hogy legyen lakásuk, ha nem is fényes, de jobb az enyémnél, és a ruhájukat szőttem, megvartam, aki a földet túrtam, cipőt, kalapot csináltam nékik, és fűtöttem a gyorsvonatot, amikor gyógyulni, tanulni, Capriba vagy a Dolomitokba utaztak. S aki láthatatlanul dolgoztam nekik ezer meg ezer alakban, mondom, szeretnék közbeszólni, hogy én, az önző materialista, szintén ember vagyok. Noha sokkal jobb volna, ha buta barommá degradálnának a fiatal urak. Szeretném megmondani, hogy az én szemeim is látni akarnak. Isten teremtett engem is. A szépre, jóra, ideára van behajlandóság bennem. És az én gyerekem se kutyakölyök, bár elsősorban enni kér. S amennyit a boldogok érnek, annyit az én lelkem is ér. Miért nem néznek hát rám is olyan érdeklődéssel, mint a levegő angyalaira? Miért nem beszélnek helyettem, aki még bántataimat se tudom az isteni törvényszék előtt elmondani tisztességesen? Miért nem dolgoznak, hogy tudnak, azon, hogy valamikor én is örüljek, hogy ne dolgozzon annyit az anyám? Miért nem biztatnak, hogy lesz nekem is ideálom és hazám, és a hazában valahol lesz még számomra hely, ahol egy kis nyugalomért meghalni mégse kell? Miért nem mondják, miért nem érzik azt az angyali fiatalurak, akik oly lelkesen távcsövezik a jó és a rossz angyalok harcát, de nem látják a legszomorúbb harcot? És hogy én közönséges állat maradok az örök szegénységtől, mi alatt a bazilikában zúg a harang, és ők, meg utódaik századokon át vitáznak égi és földi feladataikról. Szabó Lőrinc.

0: Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Október 11-e. A Szent Rózsa fűzérrel Mária értünk és velünk imádkozik. Egyesülünk Máriával ebben az imában, ahogy az apostolok összegyűltek az utolsó vacsora színhelyén, Krisztus mennybe menetele után. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ezzel az imádsággal készültek föl, hogy pünkös napján fogadják a Szent Lelket. Mária, aki az angyali üdvözlet napján magasztossággal teltán fogadta a Szent Lelket, velük imádkozott. Ez a Szentlélekkel való elteltség különös magasztossággal töltötte meg imáját. Ezzel a csodálatos telítettséggel imádkozik Mária értünk és velünk. Anyai módon állő imáink mellett. Az egyház így folyamatosan arra készül, hogy befogadhassa a Szent Lelket ugyanúgy, mint pünkös napján. 13. Leó pápa enciklikájának, a Supremi Apostolusnak ebben az évében 1983-ban van az első centenáriuma. Ebben az enciklikában mondta ki a nagyérdemű pápa, hogy október hónapját a rózsafüzér királynőjének kell szentelni. A dokumentumban azt is hangsúlyozza, hogy ez az ima rendkívüli hatással bír, ha tiszta és buzgó szívvel mondják el. Mennyei atyánktól jövő védelmet nyújt Krisztusban, Isten anyjának közbenjárására a legsúlyosabb gonosz szándékok ellen is, melyek a kereszténységet és magát az emberiséget fenyegetik, és ezzel hozzájárul a legnagyobb jó, az igazság és a béke terjesztéséhez az emberek között. Ezzel a történelmi gesztussal 13. Leó azoknak a nagy pápáknak a sorába került, akik megelőzték őt, köztük Szent 5. Piusszal, és követendő példát hagyott azokra, akik majd utána mondják el a rózsafüzért. Ezért is mondom én nektek azt, hogy tegyétek a rózsafüzért gyöngéd láncá, mely összeköt titeket a mennyei, a mennyel Márián keresztül.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Egy órás szentségimádásra hívtak Krisztus király főünnepének előestéjén a 2020-as